0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
3: A kezemet, ha megfogja,

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Captain Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
0: Trend Night.
1: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Captain Club Singers következik a különleges zenei válogatásban. Mind.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Batta Robert vagy, ahogy a legtöbben ismerik, Suta zenei múltja is gyermekkoráig vezethető vissza. Zeneobodába járt, majd később autodidakta módon képezte tovább magát. Érdeklődése hamar az elektronikus zene felé fordult, nagyjából 5. osztályos lehetett, amikor először találkozott az orosz Pille monofon szintetizátorral, ami hangzásában nagyjából olyan, mintha egy régi szokor rádióból hallgatna az ember skóddudát. Mégis ez az elektronikus ketyere volt, ami elindította őt a szintetizátor művészet és a zeneszerzés útján. A 90-es évek elejétől az úttörő magyarországi Techno House formáció a Liquid Limbs vezetője volt, majd a 90-es évek végétől a Skyland-del, a 2000-es években pedig a Hard Knocks-szal ért el komoly mainstream sikereket. 17 év után aztán visszatért analóg szintetizátoros gyökereihez, amit egy új Liquid Limbs albummal ünnepelt.
1: Trend Nights.
2: Meg is hallgattunk már is egy Liquid Limbs dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Nights.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

mit beszélnek, három évre elítélnek, ítéljenek, az se bánom.

0: Hát jó.
1: Szevasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Laci. Ne, hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lujzáról szól, csak...
1: Persze, mire gondolsz?
0: Nem, hogy nem így ismertelek meg, tehát azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Na jó, igazad van, de nem lesztél. Ez az, ha rólam szól!
2: Mindig jön egy másik. Mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elászik. Ó, majd jön egy másik.
1: Igen!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A River Dance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Emmy Roulette zenéjét leginkább az alternatív jazz kategóriába lehet besorolni. Ők magukról azt állították, hogy hálózati jazzbitang zenekar. A tagok a zenekar megalakulását a 90-es évek közepére teszik, általánosságban jellemző volt rájuk a humor, ami tetten érhető volt zenéjükben, koncertjeiken, de még a weboldalukon is. Sok koncertet adtak, de a nagyobb nyilvánosság előtt a Zazi az ágyban című szerzeményükkel mutatkoztak be az Estefem rádióban. A dal slágerré vált, első lemezük a 2001-ben megjelent Zazi az ágyban pedig aranylemez lett. Összesen 4 korong jelent meg tőlük, mindegyik be is aranyozódott, a legutolsó 2012-ben Gyere át címmel.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket is meghallgatjuk most az Emmy Roulette-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Made in Base egy funky jazz játszó formáció. 2008-as megalakulások óta két alkalommal is elindultak a Jazzy által hirdetett dalversenyen, melyeken először döntősök lettek, majd következő évben harmadik helyezést értek el. Az együttes dalai több ízben visszautalnak a 70-es évek basszusgitár alapú amerikai funky jazz témáira, ötleteire. A basszusgitár gyakran átlép kísérőből szóló hangszerré, mindezt úgy teszi, hogy megtartja az ízlésesség határait. Alapvetően trió felállásban működik a zenekar, de jellemzően barátokat is meghívnak közreműködőként a felvételekre, illetve fellépésekre. Lemez anyagukon több nevezett zenész is kitüntette őket vendégszereplésével, ami egyértelműen pozitív visszajelzésként értelmezhető.
0: Trend Night.
1: Itt a Trend FM-en már is a Made in Base zenél.

0: Trend Night.
1: Bár éve már, hogy feszül a húr, érzed, hogy tárt karokkal vár. Olcsó vágy, nem más,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsol című albumával bukkant fel a magyar könnyű zenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyű zenétől, de magját bármerre csirázzék is, önmagában hordozza.
1: Trend Night.
2: Csak egy pillanat, és meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

Ballagtam éppen a Szajna felé. Ballagtam éppen a Szajna felé, s égtek lelkemben kis rőzsedarab.

0: Hallaktam éppen a Szajna felé, égtek lelkemben kis rőzsedalok, istesek, furcsák, búsak, bíborak, arról, hogy meghalok.
1: Trend Night.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Bércesi Róbert eddig két albumot jelentetett meg, Én meg az ének névem, amelyeken kizárólag feldolgozások szerepeltek, saját dalait mindig a Hiperkarma keretein belül dolgozta ki. Ám a zenekarban a 20 éves jubileumi koncert után ismét törés állt be, immár harmadjára, és jelenleg semmi biztosat nem lehet tudni arról, hogyan és milyen felállásban képzeli el jövőjét a frontember, de a 2020-as karantén időszak alatt sok más dalszerzőhöz hasonlóan, ő is munkához látott elmondása szerint hónapokig ki sem mozdult a lakásból, ez idő alatt készült el egy 10 számos lemezanyag. Eredetileg letisztult, puritán hangzást képzelt el minimális hangszereléssel, végül azonban máshogy alakult, nem kevesebb, mint 9 vendégzenész szerepel a felvételeken.
1: Trend Night.
2: Az Én meg az ének következik most, itt a Különleges zenei válogatásban.

tego Dunaju.

0: Én nem tudok mit mondani. Csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Na? Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Nomád zenekar ötlete a gitáros Jánosi Szabolcs és az akkori énekes Fodor Zoltán fejében fogant meg 2004-ben. Ők akkor még kisebb-nagyobb megszakításokkal 17 éve zenéltek együtt, például a legendás Bedlam zenekarban. Az első album 2007-ben jelent meg, majd néhány tagcsere és egy hosszabb szünet után 2012-ben kapcsolt teljes sebességre a zenekar. Ekkor találták meg új énekesüket Juhász Marci személyében, akit a Csillag születik című műsorban ismerhetett meg az ország, és akinek a hangjában a rock és a blues világa keveredik a magyar zenével. A lemez különleges szín a mai zenei palettán, nincs aktuális trend, modern zenei megoldások, csak jól megírt dalok, szövegek, okos riffek, frappáns szerkezetek, jó ízléssel megválasztott hangszínek, hangszerelés. Klasszikus nagyívű prog-rock hatásokról lehet beszélni a 70-es évektől napjainkig.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a Nomád zenekar következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A bemondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkanó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után, itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Kiállítás.
1: Augusztus 18-áig látható Egerben a Gárdonyi téren a Mohács 500 új utakon a múlt feltárása című vándorkiállítás, amelynek ugyanaz a változata vasárnapig Balatonfüreden a Tagore sétányon is várja az érdeklődőket. A tabló kiállítást az év végéig Magyarország és a Kárpát-medence több településén is bemutatják. A 8 tablóból álló kiállítás célja, hogy a közérthető formában ismertesse a mohácsi csatával kapcsolatos legújabb tudományos eredményeket. A magyar és angol nyelvű tárlat a legújabb régészeti, antropológiai és történettudományi kutatások eredményeire építve mutatja be az 1526-os mohácsi csata előzményeit, eseményeit és következményeit, valamint a csata emlékezetének alakulását. Kiemelt helyet kapnak a mohácsi nemzeti emlékhely tömegsírjain végzett kutatások, amelyek új ismeretekkel szolgálnak az elesett katonák életéről, illetve a csata körülményeiről. A záró rész a mohácsi csata 500. évfordulójának kiemelt programjait, köztük a mohácsi nemzeti emlékhely megújítását is bemutatja. A két azonos példányban készült szabadtéri tárlat az év végéig az ország, illetve a Kárpát-medence több településén is látható lesz. A következő hónapokban egyebek mellett Veszprémbe, Székesfehérvárra, Kolozsvárra, Mohácsra, Szegedre, Komáromba, Szerencsre, Tokajba, Pécsre, Eszékre és Zágrábba is ellátogat.
0: Esemény.
1: Koncertekkel, kulturális és családi programokkal, közösségi élményekkel várják a résztvevőket a 13. Vásárhelyi forgatagon, amelyet augusztus 26-a és 30-a között tartanak Marosvásárhelyen. Az eseményt idén is a Várban szervezik meg, ott találkozunk mottóval. Ezzel arra utalnak, hogy a rendezvény az évek alatt sokak életében biztos ponttá vált, közölte Nagy Éva, a Marosvásárhelyért Egyesület elnöke. A nyitógálát augusztus 27-én tartják a Duna Művész Együttes Magyar Táncképek című előadásával, Kallós Zoltán Kossuth Díjas néprajzkutató emléke előtt tisztelegnek. Az előadás az Erdélyi Hagyományok Háza jóvoltából valósul meg. Bálint Erika főszervező szerint a városban már hétközben több rendezvény lesz. Színházi előadásokat, kiállításokat, könyves programokat tartanak a Teleki TK-ban, a Kultúrpalotában, a színházban, illetve más partner intézményekben. A várbéli program pénteken kezdődik majd, ahol családi, gyermek, kulturális és közösségi rendezvények lesznek. A szép korúakat a kezdetek óta népszerű nótaestel és szeniorszigettel várják. A várba az Erdélyi Hagyományok Háza, a Maros Megyei Múzeum és a Teleki Téka is önálló program kínálattal érkezik, de lesz egészségforgatag a Richterrel és új partnerszervezetként a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület is bekapcsolódik a szervezésbe. Hangsúlyosan lesz jelen a néptánc és a népzene. Az Erdélyi Hagyományok Háza mellett a Maros Művész Együttes, a Bekecs Néptánc Színház, erdélyi táncegyüttesek és népzenések is fellépnek, valamint erdélyi legényes és verbunk versenyt is hirdettek. A szűkösebb büdzsé miatt a korábbi három helyet csak két koncertnapot szerveznek, ezeken a Parnograszt és Nagy Bogi lép fel. Várja a közönségét a Borkert is, ahol minden este élő zene szól.
0: Koncert.
1: Az idén 60 éves Gangsta Zoli tiszteletére mini fesztivált rendeznek augusztus 15-én a Budapest Parkban. Az eseményen szinte minden zenekar színpadra lép, amelyben a rapper, zenész, dalszerző pályafutása során meghatározó szerepet játszott. A fesztiválon a Zsolti és a Fosfejűek, a Dos Diabolos, a KGB, a Sex Action, az Action és természetesen a Gangsta Zoli és a Kartel is koncertet ad. Mint írták, a Gangsta 60 Fesztivál nem csupán születésnapi koncert, hanem egyszeri és megismételhetetlen találkozása azoknak a zenekaroknak és korszakoknak, amelyek meghatározták az előadó pályáját és a magyar könnyűzenei életet. Az este során a punkos kezdetektől a hard rock korát egészen a rapig váltják egymást a formációk. Zana Zoltán, művész nevén Gangsta Zoli vagy Dög Légy nem csak rappelni fog, basszus gitárt ragad, gitározik, énekel és a dobok mögé is beül.
0: Esemény.
1: Szeptembertől 6 új előadással, egy kortárs darabbal és 5 újra gondolt klasszikussal folytatódik az Uránia Nemzeti Filmszínházban a National Theatre Live londoni színházi közvetítés sorozata. A sorozatban szeptember 1-én a nyitó előadás David Ireland önéletrajzi ihletésű drámája az 5. lépés lesz Martin Freeman és Jack Lowden főszereplésével. A további programban Oscar Wilde Bunbury, William Shakespeare Hamlet, Choderlos de Laclos, Veszedelmes viszonyok és Arthur Miller Édes fiaim című művének előadása lesz látható. Az őszi vetítés sorozat november 24-én Szingdír drámaíró szatirikus vígjátékával, a nyugati világ bajnokával zárul. Az előadásokat felvételről vetítik angol nyelven, angol felirattal.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
2: Oázis az Észak-Alföldön. A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert egyike a legkiemelkedőbb és legjobb állapotban megmaradt magyar történeti kerteknek. A faji sokszínűség, a génmegőrzés mellett művészeti jelentősége is óriási. Elsősorban azonban gyűjteményes kertként mutat példát. A csaknem 13 ezer növényfajt, illetve fajtát bemutató 27 hektáros kert noha egész évben tartogat meglepetéseket, legcsodálatosabb arcát tavasszal és ősszel csodálhatjuk meg. Emellett változatos programokkal is várják itt a kertek szerelmeseit. A 27 hektáros kertben csaknem 13 ezer növényfaj, illetve fajta található 4 nagy gyűjteményben. Mindemellett nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy tematikus programokkal várják az ide látogatókat. Ilyenek a nyáresti koncertek, amelyeket ugyanúgy a kúria előtt rendezünk meg. Idén is 2 komoly zenei koncertünk lesz. Népszerű eseményünk a lótuszvirágzás, amely a nyár második felére esik. Az augusztusi lótusznapon ez a látványos virág lesz a fókuszban. Majd jön az ősz, amely szintén főszezon nálunk, épp a biodiverzitás miatt. Nagyon sok faj van a dendrológiai gyűjteményben, azok őszi színeződése változatos tarkaságot kölcsönöz a kertnek. Erre őszi levélnéző sétákat fogunk építeni. Október elején van hosszú múltra tekintő őszi vásárunk a földi javak asztalunkon. Ezen kívül tervezünk még természetművészeti műhelyt. Minden év augusztusában 2 hetes alkotótáborban vesznek részt a Képzőművészeti Egyetem szobrász hallgatói, akik a természetből inspirálódva természeti alapanyagokból képeznek nagyon szép alkotásokat, amelyek hónapokon keresztül díszítik a kertet. Ezzel is azt hangsúlyozzuk, hogy kertünk egy komplex művészeti alkotás.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2.
2: 2026. augusztus 13-a van reggel, 6 óra, jó reggelt kívánok, Németh Lászlót hallják a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Külső beavatkozás nélkül újra probléma lehet a paksi atomerőmű hűtésével a napokban újra csökkenő dunai vízszint miatt, ezért a kormány vízügyi és műszaki szakemberek egyetértésével egy fenékküszöb építését és két hajó irányított elsüllyesztését rendelte el. Holnap döntenek arról, hogy mikor süllyesztik el a hajókat, Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
3: Haladéktalanul már a holnapi napon megkezdjük a Duna két partjától a paksi atomerőmű és Duna-Szentbenedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtő csatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen. Emellett a várhatóan ismét rendkívül gyorsan apadó vízszint miatt a fenék küszöb építésével párhuzamosan arról is döntöttünk, hogy készenlétbe helyezünk Paksnál két 80 méter hosszúságú bárkát. Szükség esetén készen állunk arra, hogy ezen két bárka irányított elsüllyesztésével rövid távon akár 20 cm-t emeljünk a Duna vízszintjén, hogy ezzel a végleges fenékküszöb elkészültéig is elkerülhető legyen a paksi erőmű teljes leállítása.
2: 1995 óta nem volt olyan komoly munka a Dunán, mint ami a következő időszakban várható 24 órás munkavégzést rendelt el a kormány. Több száz tonna követ visznek a helyszínre. Az építkezést a hadsereg odavezényelt katonái is segítik majd. A paksi atomerőmű alacsony intenzitású működése havi 50 milliárdos plusz teher a költségvetésnek. A rendkívüli energiahelyzet akár hónapokig is eltarthat. Három település mellett kutathatnak gáz és olaj után idehaza, hamarosan megkezdődhet a szénhidrogén kutatás a februárban meghirdetett koncessziós pályázat nyomán. A baracskai területen az MVM Upstream Energy Zrt., Békés Csaba és Nagy Lengyel nyugat lelőhely térségében pedig a MOL Upstream Zrt. Kutathat és találhat esetleg földgázt, illetve kőolajat termelhet. A koncesziók legalább 20 évre szólnak, a 7 meghirdetett terület közül a Bácsalmás, Kisköre, Tiszacsege és Tiszalök térségére kiírt pályázatok eredménytelenül zárultak. Szeptembertől nyilvánosságra hozzák az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatait, ez hangzott el egy budapesti háttérbeszélgetésen. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint a cél nem az intézmények rangsorolása vagy megszégyenítése, hanem a beteg biztonság javítása, az adatok alapján követhető lesz, hol van szükség beavatkozásra, és hogy az intézkedések mennyire hatékonyak.
0: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX új történelmi csúcson zárt 3,1%-os emelkedéssel 150.381 ponton. A részvénypiac forgalma 17,6 milliárd forint volt. A MOL 7,1%-kal 4.880 forintra erősödött, az OTP 4,1%-kal 46.290 forintig nőtt, a Magyar Telekom 2,1%-kal emelkedett 2.626 forintra, a Richter 1,1%-kal csökkent 13.030 forintig. Csökkenéssel zártak a vezető nyugat-európai bőrzék, a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 2,1% mínuszban zárt, a párizsi CAC 0,5%-kal gyengült. Milánó stagnált a nap végén, Madrid 1,1%-kal csökkent. A tengeren túl New Yorkban a Dow Jones 3/10, az S&P 500-as szintén 3,1%-kal került lejjebb a nap végére, az a Nasdaq Composite 0,5%-kal tudott erősödni. Ázsiában vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei 1,8%-os erősödésben, a hongkongi Hang Seng 1/10, a Shanghai kompozit 4,1%-kal emelkedik, a dél-koreai Kospi 4%-kal áll a pozitív tartományban. Az indiai Sensex 0,2%, a szingapúri börze 0,5%-kal került lejjebb. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,8%-kal csökkent, $82.55. A Brent jegyzés jár a 0,7%-os mínuszban, $88.39 áll. Egy uncia aranyért 0,2%-os csökkenés mellett $4,460.20 kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos, derült, száraz időnk lesz, csapadék nélkül, a szél megélénkül, a hőmérséklet napközben 30 és 32 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: 2026. augusztus 13-a van, csütörtök reggel 6:30 kezdődik a Reggeli Monitor. A mikrofonnál Németh Lászlót hallják a következő 4 órában, tartsanak velünk, velem. Az ipolyok, az áldáskák, a kaméliák, a kászonok és a rodelindák ünneplik nevük napját, a trudikkal, a víjákkal és az elenikkel együtt. Nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk nekik, azoknak is, akiknek születésnapjuk van. A legfrissebb információk következnek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Teljesülésen tárgyalja az Alkotmánybíróság a legutóbbi alaptörvény módosítások egyes rendelkezéseinek megsemmisítését kérő ellenzéki beadványt. A Fidesz-KDNP az alkotmány 16. és 17. módosítása miatt kezdeményezett utólagos normakontrollt. Az ellenzéki pártszövetség nem ért egyet azzal a rendelkezéssel, amely azonnali hatállyal megszüntette Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, és azzal sem, amely lehetőséget teremt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésére. A Fidesz-KDNP kezdeményezte a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát és az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárának megsemmisítését is. 4 milliárd forintért rendezi meg az augusztus 20-ai állami ünnepséget a Centrum Production, a korábbi 18 milliárd forint helyett. Erről beszélt Magyar Éva kormányszóvivő. A rendezvény új neve, augusztus 20, a nemzet ünnepe, 1000 éve együtt Európában. Ezt követően a vizuális alkotóműhely vezetője mondta el, hogy 3 napos programra lehet számítani, a csúcspont augusztus 20-án egy 30 perces show, amely a parlamentre lesz kivetítve, ezt követi egy 10 perces tűzijáték. Besnyő Dánielt hallják.
4: Az idei produkció egy sokkal realizáltabb, emberközpontú produkció lesz. Kisebb területen kerül megvalósításra, de az árak realizálva vannak, és nem 3-4 fővállalkozó ossza szét a feladatokat, hanem több mint 200 vállalkozóval dolgozunk. Így mindenki egy jóval végig gondoltabb és struktúráltabb rendszer alapján végzi a feladatát.
3: Oroszország tükörképszerűen fog reagálni a kereskedelmi hajóinak elfogására irányuló bármilyen nyugati kísérletre, és ezt bármely vízterületen megteszi, ezt mondta Vlagyimir Putyin elnök, amikor megtekintette az orosz csendes-óceáni flotta hadgyakorlatának záró szakaszát. A Trend FM által megkérdezett szakértő szerint inkább a Fekete-tengeren lehet arra számítani, hogy tovább támadják a hajókat az orosz és az ukrán erők egyaránt. Itt azonban bármilyen zászló alatt közlekedő hajó veszélybe kerülhet. Talán csak a nagyhatalmak hajói jelentik a kivételt. Benderzsevszkij Antont, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallják.
5: A hajózásban is kezdetben az energetikai kapacitások kerültek terítéken. Ukrajna támadta az orosz tankerhajókat pont azért, hogy csökkentse az orosz képességeket és az orosz bevételeket. Most pedig ez a kereskedelme is átterjedt, tehát itt nem csak gabonáról van szó. Nyilván a gabona Ukrajna esetében a legfontosabb szempont, mert Ukrajnának a gabona exportból sok bevétele származik, de itt nem csak gabonára kell gondolni, hanem gyakorlatilag minden kereskedelmi termékre, és az Oroszország esetében is ugyanez a helyzet, már nem csak a tankerhajók vannak célban, hanem minden olyan orosz kereskedelmi forgalom, kereskedelmi termék, ami az orosz gazdasági és pénzügyi képességeket rontja.
0: Tőzsde hírek.
3: Új történelmi csúcson zárt a BUX és a MOL is, a budapesti értéktőzsde részvényindexe 3,1%-os erősödéssel 150.381 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 17,6 milliárd forint volt, a vezető papírokat a Richter kivételével az előző napi záróáruk alatt, illetve felett jegyezték. A MOL 7%-kal 4880 forintra erősödött, az OTP 4%-kal 46290 forintra nőtt, a Magyar Telekom 2%-kal emelkedett 2626 forintra, a Richter 1%-kal csökkent és 13030 forinton zárt. Csökkenéssel zártak a vezető nyugat-európai bőrzék, a londoni FTSE 1%, a frankfurti DAX 2% mínusszal, a párizsi CAC40 0,5%-kal gyengült. Milánóban stagnálás, Madridban 1%-os csökkenés volt. Vegyesen zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones 0,4%-kal csökkent, az S&P 500-as 0,3%-kal, a Nasdaq Composite 0,5%-kal emelkedett. Nézzük, hogy mi a helyzet most a piacokon. Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euró 364 forint és 46 fillér, egy amerikai dollár 316 forint és 33 fillér, egy svájci frank 388 forint és 48 fillér. Ázsiában vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei 1,7%-kal emelkedik, a hongkongi Hang Seng 1%, a Shanghai Composite 4%-kal erősödik, a dél-koreai Kospi 4,2%-kal áll a pozitív tartományban, India 2%, Szingapur 0,5%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 4%-kal csökkent 82,93 dollár, a Brent jegyzés jár a 2%-os mínuszban 88,78 dollár. Egy uncia aranyért 4456 dollárt és 10 centet kérnek a világpiacon, a kurzus 3%-kal tart a negatív tartományban.
0: Időjárás jelentés.
3: Felhőtlen vagy derült száraz időnk lesz, csapadék egyáltalán nem várható, a szél viszont megélénkül, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: külön-külön semmik vagyunk. Csak az számít, hogy együtt mire vagyunk képesek. Mi adjuk a híreket, ön pedig a figyelmét. Reggeli Monitor, a Trend FM hírértelmező műsora. Nem hagyjuk egyedül. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! A mozgásszervi megbetegedések, mint a derék és hátfájás jelentik a legnagyobb munkahelyi egészségügyi kockázatokat Európában. 30 országban, köztük Magyarországon végzett uniós kutatás szerint az elhúzódó ülőmunka és az ismétlődő karmozdulatok okozzák a leggyakoribb problémát a megkérdezett 41 ezer vállalkozás visszajelzései alapján. A szakorvos szerint idehaza sokszor az utolsó pillanatban mennek szakemberhez panaszaikkal a betegek, pedig a tapasztalatok azt mutatják, hogy a legtöbb esetben akár műtét nélkül is megszüntethetőek a tünetek. Ciglécki Gábor idegsebésszel Lakatos László beszélgetett.
0: Reggeli Monitor.
2: Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség felmérése szerint a vállalkozások a mozgásszervi megbetegedéseket tartják az egyik legnagyobb rizikófaktornak a kontinensen. Ebben akkor benne van Magyarország is, vagy Magyarországon másképp áll a helyzet?
3: Dehogy is, teljes mértékben igen, ez a vizsgálat, ez egy 41 ezer vállalkozás visszajelzései alapján készült, és természetesen magyar vállalkozásokat is megkérdeztek. Magyarországon sajnos azt tapasztaljuk, hogy még talán rosszabbak is tudnak lenni bizonyos adatok, mint mondjuk Európában máshol. Ugye a vizsgálat az egyértelműen kimutatta, hogy a munkahelyeknek közel kétharmadában, tehát 64%-ban az elhúzódó ülőmunka, vagy az ismétlődő mozdulatok, legyen szó akár kéz karmozdulatokra, egy nagyon súlyos terhelést jelent a szervezet számára, akár a hátunkra, gerincünkre nézve is. És minden másik cég meg azt is kiemeli, hogy a nehéz tárgyak, emberek emelése is milyen egészségi kockázatot jelenthet a mindennapjainkra. Ugye én gerinc specialistaként leginkább ennek a gerinc hozományát látom, és Magyarországon ez egy rendkívül nagy probléma, mind a munkahelyén, mind pedig az otthonunkban.
2: És egyébként az egészségügyben dolgozók is különösen kitettek az ilyen típusú elváltozásoknak vagy betegségeknek? Lehet ezt betegségnek nevezni?
3: Abszolút, ez egy betegség, tehát a már 5-6 éve is azt mondtuk, hogy a magas vérnyomás után a gerinc betegségek, hátbántalmak szinte a második leggyakoribb betegségcsoport, amivel szenvedünk, hozzájárul ahhoz, hogy akár egy dolgozó 30 napot is képes lehet táppénzen tölteni évente ezzel. Ez egy óriási gazdasági megterhelés mind a cégek számára, mind a munkáltató számára. És nem utolsó sorban ugye magának a dolgozónak a számára, hiszen kiesik a munkából, szociális problémákhoz vezethet, egészségügyi problémákhoz is vezethet. Nyilván az, hogy a gerincünk így mértékben kopik, ahhoz az ülőmunka is hozzájárul. Amit te kérdeztél, az specifikusan egy-egy munkahelyi környezetben, ugye, hogy milyen munkakörben mi az, ami túlterhelődik. Tehát egy ápoló, aki betegeket ápol, emel, ha nem megfelelően végzi, vagy túl nagy terhet, emel, az egy egészségi kockázat számára. Egy orvos, egy sebész, mint például én is, ha egész nap ott állok a műtő,

0: időben úgy tartom a kezem, hátam, nyakam, derekam, akkor a számomra is egy egészségi kockázat. De számodra, ha te stúdióban dolgozol, vagy bármelyik hallgató számára, akkor ez egy egészségi kockázat, hogy egész nap ülnie kell több órán keresztül.
1: Na most az a legnagyobb probléma a legtöbb munkahelyen, hogy mindig ugyanazt kell csinálni, tehát hogy nem változatos a mozgás, és nincs idő arra, hogy az ember kinyújtóztassa a végtagjait, hogy akár egy kicsit megmozgassa a derekát, vagy mi a fő probléma, mert én úgy látom, hogy elég távoli szakmákban is hasonló problémák jönnek elő.
0: Igen, gyakorlatilag, ha most a gerinc specifikusan nézzük a dolgokat, akkor azt gondolnánk, hogy ha ülünk, akkor az egy kényelmi pozíció számunkra is jó a gerincünknek. Műszeres vizsgálatok kimutatták, hogy ha ülünk, nagyjából ugyanolyan teher nehezedik az alsó gerinc szakaszunkra, mintha egész nap állnánk. Tehát régen azt mondtuk, hogy ha valaki fizikai munkát végez, akkor persze hajlamos a gerinc bántalmakra. Na most a vizsgálatok fényében azt is mondhatjuk, ha valaki egész nap monoton módon ül, az is egy óriási kockázat. Itt nyilván az, hogy egész nap monoton módon ül, igen, tehát nem változatos maga a mozgás, ami felmerült, hogy esetleg átmozgatja magát, az már egy prevenciós lépés lehet, hogy megelőzzük azt, hogy ne menjen fokozottabban tönkre a gerincünk, tehát óránként, két óránként felkelünk, átmozgatjuk magunkat. Minél többet ülünk, annál inkább elernyed az izomzat, elveszti az izomzat a tónusát, és nem tudjuk fenntartani a normál statikai állapotot például a gerincünkben, törzsünkben sem, és túlterhelődnek a gerincnek az elemei, legyen szó izületekről, porckorongokról, szalagokról, izmokról, és hogyha ezt meg tudjuk például szakítani, akkor újra aktiváljuk az izomzatot, ha még esetleg pár ilyen átmozgató feladatot csinálunk, akkor még inkább ellensúlyozni tudjuk az ülés káros hatásait, tehát igen, amiről itt beszélünk, az egy prevenciós lépés. Lehet, ha valaki a munkája miatt sokat kell több órát ülni, akkor igenis álljon föl egy-két óránként. De ugyanúgy, ha valaki fizikai munkát végez, az sem mindegy, hogy hogy végzi. Tehát arra is vannak szabályok, hogy hogyan emelünk meg egy nehéz súlyt, ha nehéz súly van, akkor nem csavarjuk a gerincünk, mert az egy óriási terhelés az izületeken, porckorongokon, tehát ezeken munkavédelmi szempontok. Maga a kutatás, amiről elkezdtünk beszélni, az ilyen mélységében nem ment bele, egy általánosabb felmérést adott nekünk, hogy milyen problémákkal szembesülnek az európai cégek és azoknak a munkavállalói.
1: De ön is készített, vagy önök is készítettek egy felmérést, ez orvosi látleletek alapján készült? Mert ugye itt kijelentik, hogy népbetegség Magyarországon a gerinc probléma.
0: Ezt nem látleletek alapján készítettünk, tehát ez egy hivatalos reprezentatív felmérés volt egy magyarországi céggel, aki a 16 éven felüli lakosságban mérte föl a gerinc problémákat. A kutatásnak ez volt egy része. Azért csináltattuk ezt a vizsgálatot, mert amikor 7-8 éve megjelent az első laikusoknak szánt ilyen gerincbetegek kézikönyve nevű könyvem, amiben az volt a cél, hogy érthetően elmondjuk, hogy mi is a gerinc, amik a gerincbetegségek, hogyan lehet megelőzni, és így felhívjuk erre a problémára a figyelmet, akkor csak becsültük. És már akkor azt mondtuk, hogy ez egy óriási probléma, több mint 2 millió ember is érintett lehet a gerinc problémákban. Na de most a vizsgálat meg ennél sokkal súlyosabb számokat hozott ki, tehát a magyar 16 éven felüli felnőtt lakosság 74%-a válaszolta azt, hogy neki valamilyen szintű gerinc problémája van. Tehát ez egy óriási szám. Még riasztóbb az, hogy a 74%-ának van gerinc problémája, de a megkérdezetteknek csak a 20%-a fordul egyáltalán orvoshoz, vagy tesz valamit ez ellen, és mindösszesen 2-5%-uk jár egyáltalán valamilyen kezelésre, hogy tegyen a gerinc fájdalma, a gerinc bántalma ellen.
1: Ez rendre előjön Magyarországon, hogy nem megyünk orvoshoz, de hát azért az egészségügyi állapota az megmutatja, hogy ez nagyon indokolt sok esetben, mert amikor az emberek óriási fájdalmai vannak, elintézik egy fájdalomcsillapítóval, és mondjuk, ha már hónapok óta szedi az ember ugyanazt a fájdalomcsillapítót, akkor azt mondják, hogy ó, ez egy nagyon jó fájdalomcsillapító, van benne gyomorvédő, úgyhogy csak szedje, és akkor az minden jó lesz, nem fog fájni a háta.
0: Én is tapasztalom, hogy vannak azért negatív tapasztalatok az egészségügyel kapcsolatban, de itt nem is itt ez a szempont, hogy most elmegyek-e orvoshoz, nem ez volna a hangsúlyos, hanem az, hogy foglalkozok-e én, mint magyar lakos, magyar ember a problémámmal, és sajnos erre a válasz az, hogy nem. És itt nem az orvostól kell elsősorban kezdetben a megoldást várni, hanem egyszerűen fel kell ismerni azt, hogy nekem visszatérő derékfájdalmam van, gyakran úgymond kiakad a derekam, ami miatt 2-3 napig meg se tudok mozdulni, kényszertartásban vagyok, és ez az évek során egyre gyakrabban jelentkezik. Már ebben a pontban fel kéne ismernem, hogy nekem ezzel foglalkoznom kell. És az első lépés az egy prevenció, hogy ne legyen rosszabb, vagy akár jobb is legyen, és az nem az orvostól függ, hanem tőlem. Legyen szó gyógytornáról, az említett munkahelyi környezeteknek, a környezetnek az azonosítása, annak átdolgozás, hogy mit csinálok én rosszul. És nyilván, amiről ön is beszélt, az, hogy későbbiekben orvoshoz kell menni, igen, ott van, hogy nehézségbe ütközünk, de nyilván nagyon sok mindent lehet saját magunk is tenni, hogy megelőzzük, és mindenhol, ahol előadok a prevenciót, próbálom hangsúlyozni, hogyha jobban oda tudnánk erre figyelni, vagy egyáltalán csak tudatosulna az emberekből, hogy ez egy nagy probléma lehet a későbbiben, akkor nem jutna el olyan fázisba, hogy mondjuk egyáltalán orvoshoz kelljen menni, vagy találkozni kelljen az egészségügyel és annak viszontagságaival.
1: De hát orvos nélkül meg nagyon nehéz igénybe venni olyan szolgáltatásokat, amelyeket mondjuk, ha már fizeti az ember a TB-t, legalább TB támogatottan meg lehet szerezni, például gondolok itt gyógytornára, gondolok itt a különböző fürdő lehetőségekre, bár azt a legnehezebb igénybe venni.
0: Nyilván igen, amiről itt ön is beszél, az már a kialakult betegség és annak a kezelési módozata is, hogy ahhoz hogyan juthat hozzá az érintett. Én, amire itt próbáltam felhívni a figyelmet, az leginkább az, hogy ne jussunk el addig, hogy feltétlenül nekem fürdőkórházi kezelésre, fizioterápiára kelljen mennem, hanem előzzem azt meg, hogy olyan súlyosságba eljusson, és azt lehet egy saját magam által választott gyógytornásszal, internetes anyagok megismerésével, akár egy otthon elkezdett gyógytornával.
1: Tehát szabad magamtól belefogni bármi ilyenbe? Tehát nem kell ehhez egy szakembernek a tanácsa, hogy igen, itt megállapítani egyáltalán, hogy mi a probléma? Tehát a fájdalomnak nagyon sok oka lehet. Ön orvosként mégis azt tanácsolja, hogy bármit csináljunk, hogy jobb legyen? Anélkül, hogy tudnánk, hogy pontosan mi a kiváltó oka?
0: Nem, természetesen nem erről van szó, hanem arról, hogy más az, amikor ismerem, hogy nekem van egy betegségem, és akkor kell egy diagnózis nálunk, és ez a mi központunkban az aranyszabály, hogy diagnózis nélkül nincsen kezelés, tehát hogy csak annak, ez a része, ez teljesen ez egyértelmű. Én arról beszélek, ha mondjuk tudom, hogy a diétám nem olyan, a táplálkozásom nem olyan, a mozgáskultúrám nem olyan, a munkahelyemen nem teszek meg mindent, hogy védjem a szervezetemet, én ezekre a lépésekre gondolok, hogy ezeket kéne tudni felismerni, és ezzel tudunk azáltal tenni, hogy ne jussunk el a betegség fázisba. És igen, hogyha már egy visszatérő fájdalmam van, és ne adj Isten, más tünetek kísérik, zsibbad a lábam, sugárzik a lábam, akkor azonnal orvoshoz kell menni, és akkor nyilván meg kell tudni, hogy mitől van ez az egész dolog. De nem sokszor így kezdődik, hogy nekem nagyon kifejezett fájdalmam van, hanem szépen alattomosan fáj, beáll, meghúzódik, nem tudok fölkelni pár napig, és akkor is már felgyúlhat a lámpa a fejben, hogy akkor itt valami nem oké, hogy tudok-e én valamin változtatni, hogy esetleg jobb legyen.
1: Még térjünk vissza a felméréshez. Kik a tudatosabbak ezügyben, a hölgyek vagy az urak?
0: Egyértelműen a hölgyek. A vizsgálat is kimutatta, hogy sokkal, tehát ők nagyobb arányban akár orvoshoz fordulnak, kezelésekre is nagyobb arányban járnak. Férfiaknak 2%-a jár mondjuk kezelésre, a nőknek 5%-a. Tehát ők is kisebb száma, de mégis, ha úgy nézzük, akkor a férfiakhoz képest jobbak. Tehát a vizsgálat is ezt mutatja, meg én is látom a rendelésemen, hogy sokszor a feleség hozzá a férfit, hogy hát itt valami nincsen rendben, el kell menni orvoshoz, és a hölgy foglalja az időpontot, eljön, elmondja még sokszor a férfi helyett, és ő próbálja úgymond a család egészségtudatos hangjaként ezt az egészet segíteni, vagy látja akár a férje szenvedését. Tehát igen, egyértelműen a nők azért tudatosabbak.
1: Tehát akkor azt elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen mindenki kitett valamilyen módon a gerincbántalmaknak?
0: Sajnos igen, és régen azt mondtuk, hogy csak az idősek betegsége, de azt tapasztaljuk, hogy egyre fiatalabbak is. Tehát 30-as éveiben járó, akár nem elhízott sportos egyének is megjelennek rendelésen problémával, tehát nem válogat sajnos. Kortól, nemtől függetlenül mindenkiben ez előfordul. Nagyon fontos még az a szempont, hogy a környezeti versus genetikai tényezők, hogy mi az, hogy most melyik a fontosabb, és szoktuk azt hangsúlyozni, hogy igen, mindenkinek van ilyen genetikai adottság, betegsága, ami mondjuk a családban halmozódik, a gerinc probléma, akár a gerincsérvek is, de nagyon-nagyon hangsúlyos a környezeti tényezők, amiről is beszéltünk, hogy hogy élünk, mit teszünk, miket csinálunk, hogy vigyázunk magunkra, tehát az sokkal inkább meg tudja határozni a kimenetelét ennek az egésznek, mint az, hogy milyen genetikai adottságokkal rendelkezünk.
2: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor!

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozai Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bajalex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten mától a Budaörsi úton buszsávot alakítanak ki egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Budakeszi úton a város határ közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltokozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra, Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. A Budakeszi úton közlekedő BKK autóbuszok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. Mától visszaállt az eredeti forgalmi rend a 20. kerületben a Virág Benedek utcában az Alsó Határút és a Pacsirta utca között, de folytatódik a felújítás a Köves úton, ezért az Alsó Határútnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással. Sávlezárásra kell készülni a Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál, mert javítják a gázvezetéket. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerületben a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél, mert átépítik a csatornát. Útszüklet nehezíti a közlekedést a 9. kerületben a Jókai utcában a határútnál vízvezeték javítása miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: 2026. augusztus 13-a van. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. És reggel 7 óra van. Azonnal jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en a 94.2-n, de addig is egy kis megemlékezés. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk Gál Gábor zenésznek, a Takács Tamás Dirty Blues Band egyik alapító tagjának és gitárosának, akinek a nevéhez hát olyan dalok előadása is fűződik, mint például a Pocsolyába léptem című Opusz vagy, a Megöl a vágy, illetve hát mindazok a dolog, amik Zakatol a vonat, mindazok a dolog, amelyek a Takács Tamás Dirty Blues Bandhez kötődnek. Reméljük, hogy még sokszor hallhatjuk ezeket a nótákat élőben is, Gál Gábor pedig Isten éltesse. A legfrissebb információk következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n, a mikrofonnál Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.

0: Teljes ülésen tárgyalja az Alkotmánybíróság a legutóbbi alaptörvény módosítások egyes rendelkezéseinek megsemmisítését kérő ellenzéki beadványt. A Fidesz-KDNP az alkotmány 16. és 17. módosítása miatt kezdeményezett utólagos normakontrollt. Az ellenzéki pártszövetség nem ért egyet azzal a rendelkezéssel, amely azonnali hatállyal megszüntette Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, azzal sem, amelyik lehetőséget teremt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésére. A Fidesz-KDNP kezdeményezte a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát és az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárának megsemmisítését. A paksi atomerőműben termelt energia a hazai villamosenergia termelés nélkülözhetetlen pillére, meghatározó szerepet játszik az ország energia biztonságában, ugyanakkor sem az ellátás biztonsága, sem a gazdasági szempontok nem írhatják felül a nukleáris biztonság előírásait. Horváth Ákost, a Hunren Energia Tudományi Kutatóközpont főigazgatóját hallják.
1: Hiába tettünk bele a rendszerbe itthon ugye, a csúcs igényeket és meghaladó mértékű napelemeket, nem oldottuk meg ezt a kérdést, én nem látom a megoldást, tehát jelen pillanatban nem tudnám azt mondani, hogy nincs szükség Paks 2-re, vagy nincs szükség atomenergiára, pláne hogyha a fossziliseket ugye csökkenteni akarjuk, még azt sem merném kijelenteni, hogy ki fogjuk tudni vezetni a fossziliseket. A forrásokat, mert egyszerűen nem látom azt a folyamatot, ami ezt megnyugtatóan mondjuk így alátámasztaná.
0: Oroszország tükörképszerűen fog reagálni a kereskedelmi hajói elfogására irányuló bármilyen nyugati kísérletre, és ez bármelyik vízterületen megteszi, ezt Vlagyimir Putyin elnök mondta, amikor megtekintette az orosz csendes-óceáni flotta hadgyakorlatának záró szakaszát. A Trend FM által megkérdezett szakértő szerint inkább a Fekete-tengeren kell arra számítani, hogy tovább támadják a hajókat, de mind az orosz, mind az ukrán erők. Bendazsevszki Antont, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallják.
2: A hajózásban is kezdetben az energetikai kapacitások kerültek terítéken, Ukrajna támadta az orosz tankerhajókat, pont azért, hogy csökkentse az orosz képességeket és az orosz bevételeket, most pedig ez a kereskedelme is átterjedt, tehát itt nem csak gabonáról van szó, nyilván a gabona Ukrajna esetében a legfontosabb szempont, mert Ukrajnának a gabona exportból sok bevétele származik, de itt nem csak gabonára kell gondolni, hanem gyakorlatilag minden kereskedelmi termékre, és az Oroszország esetében is ugyanez a helyzet, már nem csak a tankerhajók vannak célban, hanem minden olyan orosz kereskedelmi forgalom, kereskedelmi termék, ami az orosz gazdasági és pénzügyi képességeket rontja.
0: Ukrajna legnagyobb dunai kikötőjét támadta Oroszország az éjjel, a Reuters hírei szerint az Izmaili Rév Odessa megyében található a román határ közelében, a kikötőben főleg gabonát raktároznak. A hónap végén távozik hivatalából Caroline Lewitt, az amerikai elnöki hivatal sajtótitkára. A 28 éves Lewitt több időt szeretne tölteni gyermekeivel, illetve családjával. Mindezeket Donald Trump amerikai elnök jelentette be a közösségi oldalán. Lewitt nemrégiben tért vissza a Fehérházba, miután májusban megszületett második gyermeke, a továbbiakban az elnök külsős tanácsadójaként dolgozik majd. 29 millió dolláros kártérítésre kötelezték a Boeing amerikai repülőgépgyártót. A cég egy ír származású mérnök családjának kell, hogy fizessen. A szakember 7 éve egy 737 MAX 8-as balesetében vesztette életét. Michael Ryan-nel együtt 21 ENSZ alkalmazott halt meg a balesetben, a repülő mindössze néhány hónapos volt. A Boeing már 2019-ben elismerte, hogy a géptípus egyik szoftverének hibája hozzájárult ezekhez a balesetekhez. Akár 49,9%-os részesedést is szerezhet a Bank of America egy indiai hitelező cégben. A Jio Financial Services tranzakciós értékét mintegy 3,8 milliárd dollárra becsülik a szakemberek. A Bank of America vezetése szerint ugyanakkor az üzlet nem jelent lakossági banki terjeszkedést Indiában.
3: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os emelkedéssel 150.381 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 17,6 milliárd forint volt, a vezető papírokat a Richter kivételével az előző napi záróáruk felett jegyezték. A MOL 7%-kal szintén új történelmi csúcsra 4880 forintra erősödött, az OTP 4%-kal nőtt 46290 forintig, a Telekom 2%-kal emelkedett 2626 forintra. A Richter 1%-kal csökkent 13030 forintig. Csökkenéssel zártak a vezető nyugat-európai bőrzék, a londoni FTSE 1%, a frankfurti DAX 2%-kal, Párizsban a CAC 40 0,5%-kal gyengült, Milánó stagnált a nap végén, Madrid 1%-kal csökkent. Vegyesen zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones 0,4%-kal csökkent, az S&P 500-as 0,3%-en, az a kompozit 0,5%-kal emelkedett. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 364 forintba és 30 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 316 forintot és 9 fillért, egy svájci frankért 388 forintot és 84 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 59 fillér, a cseh koronáé 15 forint 4 fillér, egy angol font 426 forintba és 57 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 4%-kal csökken, 82 dollár 90 centnél jár, a Brent jegyzési ára 3%-os mínuszban 88 dollár 76 centen. Egy uncia aranyért 2%-os csökkenés mellett 4456 dollárt és 10 centet kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén a szeptember végi határidő szállításban 1 megawattórányi energia hordozóért 60 eurót és 34 eurócentet kell fizetni. A bitcoin 3%-kal erősödik 63613 dollárnál és 93 centnél jár a kurzus. Az Ethereumot pedig 1904 dolláron és 13 centen jegyzik. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Három település mellett kutathatnak gáz és olaj után idehaza. Hamarosan megkezdődhet a szénhidrogén kutatása, februárban meghirdetett koncessziós pályázat nyomán. A baracskai területen az MVM Upstream Energy ZRT, Békés Csaba és Nagy Lengyel nyugati lelőhely térségében pedig a MOL Upstream ZRT kutathat, és találat esetén földgázt, illetve kőolajat termelhet ki. A koncessziók legalább 20 évre szólnak, a 7 meghirdetett terület közül a Bácsalmás, Kisköre, Tiszacsege és Tiszalök térségére kiírt pályázatok eredménytelenül zárultak.
3: Időjárás jelentés.
0: Derült száraz időnk lesz, csapadék nem várható, a légmozgás megélénkül, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, késő estére 18 és 25 fok közé hűl majd a levegő.
3: Sporthírek a 94.2.
0: A legutóbbi két bajnokok ligája sorozatot megnyerő Paris Saint-Germain 2-1-re megverte az Európa Liga győztes Aston Villát a Salzburgban rendezett labdarúgó Európai Szuperkupa mérkőzésen. A francia csapat ezzel megvédte címét és 2025 után másodszor hódította el a serleget. A fokozott tűzveszély miatt nem rendezik meg a hétvégére tervezett tereprali versenyt Várpalotán, a futamot egy későbbi időpontra halasztják. A szervezők közleménye szerint Várpalota külterületén és a környéken történt súlyos tűzesetek miatt több száz hektárnyi füves fás terület volt érintett, és ezek a lángok az épületekre is átterjedtek, és emiatt a környezet jelenleg fokozottan tűzveszélyes. A szakemberekkel történt egyeztetés után a szervezők ezért a halasztás mellett döntöttek.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
2: Hajszá pontosan 4:18, itt a Trend FM-en a 94.2-n a továbbiakban agrár kérdésekkel foglalkozunk ebben az órában. A vendégem a stúdióban Héja Csaba, az MBH Bank stratégiai agrár ügyfelekért felelős központjának vezetője, és Mognár István, az MBH Bank agrár és élelmiszeri üzletágának szenior üzletfejlesztési menedzsere. Mi itt az adás előtt beszélgettünk és összetegeződtünk, úgyhogy remélem, ez senkit nem fog zavarni. Ebben a hangnemben folytatjuk majd a továbbiakat, illetve hát Csabával már korábban is találkoztunk. Jó reggelt, uraim!
3: Jó reggelt, üdvözlök a hallgatókat!
2: Hogy bírjátok a nyarat?
3: Fáztunk reggel a teraszon.
2: Fáztunk reggel, igen, ezt beszéltük meg. A kérdés az az lenne, hogy a mezőgazdaságra milyen hatással van ez a mostani asszályos időjárás, tehát túlélhető ez az időszak?
3: Mezőgazdaság mindig volt, és egyébként mindig is lesz. Az, hogy milyen megváltozott körülmények között, az már egy hosszabb kifejtendő kérdés. Nyilvánvalóan most persze idézősen viccelődtünk azzal, hogy reggel fáztunk a teraszon, de azért mondjuk az elmúlt két hónapban ez nagyon nem volt így. Hát az a száj az, ami ugye a 26-os mezőgazdaságot meghatározza, és agráriumot, de talán azt gondolom, hogy a klímaváltozás jelensége az inkább, szerintem beszéltünk erről korábban, hogy a 2020-as évektől jelentős változásokat hozott, és hát ez azért erőteljesen kihatással van azért a termőföld piacra is.
2: Megjelent az MBH legfrissebb termőföldindexe, és ez szerint lassult a termőföldek drágulásának üteme. Ez mivel lehet összefüggésben ez a jelenség?
4: Hát ugye azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy egy termőföldnek az értékét azt meghatározza a területi elhelyezkedése, magának a földnek a minősége, illetve hát a termelésnek a hatékonysága, illetve az ebből származható jövedelem, tehát a termesztés jövedelmezősége, és hogyha ez a jövedelmezőség mondjuk csökken vagy romlik, akkor adott esetben ez kihatással lehet a termőföld árakra is. Ugye most már régóta nyomon követjük ezeket az árváltozásokat, azt mondhatjuk, hogy a 2020-as évekig bezárólag egy stabil, dinamikus, közel 10%-os áremelkedés volt megfigyelhető a termőföldek értékében, és azóta ez az érték harmadára csökken, vagy akár negyedére is lecsökkenhetett, és hát itt a markásan, ahogy Csaba is mondta, markásan jelentkező negatív klímaváltozási hatások miatt gondolunk erre.
2: Vannak egyébként jelentkezők? Tehát most, ha nekem hirtelen lenne valamilyen, mondjuk azt, hogy megfelelő adottságokkal, tudom, hogy ez egy nagyon tág fogalom, de mondjuk egy ilyen 100 hektáram, akkor azért problémát jelentene eladni, vagy kevésbé?
3: Hát attól függ, mit tud a 100 hektár. Nehéz. Tehát, hogy azért itt ugye arról beszélünk, hogy országos átlagban 2,5 millió forint egy hektár termőföld, tehát itt most egy 250 millió forintos vagyonelemet próbálunk piacra
2: dobunk piacra,
3: ami nyilvánvalóan, hogy most Budapesten ülünk a Váci úton, valószínűleg találnánk itt olyan ingatlant, ami ugyanezt az értéket jelentene, és sokkal kisebb területen. De valahol azt gondolom, hogy hát nehéz dolgod lenne, mert azért ekkora birtokteste lenne jelentkező, viszont nagyon szűk kör, aki permeszt meg tudja fizetni, mint az István is elmondott. Tehát az, amikor nagyon sok éve nagyon kevés jövedelem keletkezik egy ágazati szinten, az azt jelenti, hogy a termelői szinten is kevés jövedelem keletkezik, és ugye ebből a szűkülő jövedelemből egyre kevesebb forrás marad a beruházásokra, és a beruházás alatt itt most értsük egyébként a termőföld vásárlását.
2: Tehát gyakorlatilag végighallgatnám, hogy miért nem éri meg, és utána talán valami nyomottáról sikerülhetne.
3: De, bocsánat, ha olyan helyen van, és olyan vízgazdálkodási körülményekkel, olyan domborzattal, olyan fekvéssel, nyilván szerencséd lenne, itt most az átlagokról beszélünk.
4: Igen, hát és egyébként volt erre konkrét példa is, ugye az állami termőföld értékesítési programban több olyan birtoktest is gazdát cserélt, ami 100 hektár feletti mérettel rendelkezett, tehát erre is megvan a kereslet. Nyilván nem ez az átlagos, sokkal kisebb parcellaméretek cserélnek gazdát egyébként, de ez is forgalomképes és kellendő. Nyilván a jövedelmezőség nagy mértékben befolyásolja a keresletet is, tehát vannak olyan régiók az országban, ahol a kereslet már kimutathatóan csökken, és vannak olyan régiók, ahol a kereslet továbbra is élénk. Ugye ezt leginkább a környezeti hatások, ahogy beszéltük is, az ország területi elhelyezkedésében azok a területek, ahol az időjárás még mindig kedvezőbb, mint mondjuk az alföldi régióban. Tehát megvannak azok, kirajzolódnak most már több év, 5-6 év távlatában azok a régiók, területek, járások akár, ahol az értékek stagnálnak, vagy esetleg visszakorrigálnak, és megvannak azok a régiók, akik pedig továbbra is intenzíven árnövekvést tudnak felmutatni.
2: Nekem 100 évvel ezelőtt a nagyapám a Alföldön, ez a Bács-Kiskun megye északi részén cukorrépa termelésbe fogott, és mindenki hülyének nézte. És ezt el is mondták neki, hogy hát ez biztos, hogy nem fog már. Búza, kukorica az, ami itt működik. És pár év múlva olyannyira beindult neki az üzlet, hogy egy külön mellékvágányt kapott a vasútról, ahonnan tudták vinni a cukorgyárakba a cukorrépát, és a felvásárlásba is megkérték, hogy működjön már közre, mert ha már valakinek, mert mindenki elkezdett cukorrépát termelni a területen. Nyilván ez az akkori, az ő sikertörténete volt, kiegészítve egy kis családi legendával. De nem is ez az érdekes, hanem hogy említetted, hogy vannak ugye jobban futó területek, vagy mondjuk így, hogy keresettebbek és kevésbé keresettek. Merre vannak azok, amelyeket inkább keresnek, vagy inkább piacképesek?
4: Hát ha megnézzük az ország területét, ahol több csapadék hullik, egyértelműen ki tudjuk mondani. Tehát nyugat-magyarországi régió, Zala megye, Vas megye, Győr-Moson-Sopron megye egyes részei, ahol a csapadék ellátottság kedvezőbb, mint az országos átlag, illetve Észak-Kelet-Magyarországon Hajdú-Bihar megye, esetleg északi része, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megye. Ezek a területek azok, ahol a csapadék ellátottsága sok éves átlagtól még nem tér el olyan nagy mértékben, sőt, akár adott esetben egyáltalán nem tér el, ami miatt a termelés sokkal jövedelmezőbb, mint az ország többi részében. Igaz, hogy itt egy kisebb bázisról történik az intenzív növekedés, akár kétszámjegyű árnövekedés is, de ennek ellenére ezek kimutathatók. Ugyanakkor vannak olyan területek is az országban, ahol egy magas bázisról, jó minőségű termőföldekről beszélve, mégis egy szerényebb árnövekedés, vagy akár stagnálás is megfigyelhető.
2: Hogyha megnézzük azokat a tényezőket, amelyek magát a termelést befolyásolják, akkor ugye kellenek a megfelelő területi adottságok, időjárás, stb. Ez rendben van. Vannak jogszabályi előírások, ezeket nyilván az ember kénytelen kelletlen betartja, mert nem kíván magának problémákat. Mi a helyzet mondjuk az emberi tényezővel? Tehát vannak olyan, hogy mondják ezt szépen, mezőgazdasági kultúrák, aminek mondjuk az őrzésére külön erőforrásokat kell aktivizálni, mert hogy adott esetben eltűnhet a termés egy része. Tehát mondjuk, mit tudom én, a kukoricát azt nem biztos, hogy elviszik, de a dinnyét már lehet.
3: Nem gondolom.
2: Nem ez a jellemző.
3: Alapvetően még az előző gondolatot akartam tenni meg így egy fontos kiegészítést, tehát azt kell látni, hogy és egy kicsit a termőföldpiacra visszatérve, hogy nagyon, nagyon erősen differenciálódott a termőföld piac, akár csak, és ez ugye részben a kérdésedre is válaszol, hogy részben egyébként a mezőgazdaság termelése is. Tehát vannak a mezőgazdaság és kiváltképp a szántóföldi növénytermesztésben is olyan kultúrák, amiknek a termesztése hát igencsak kérdésessé vált. Tehát az ország egy hagyományosan jó agrártermelő területein például kukoricát termeszteni, hát sokszor mondhatjuk azt, hogy ilyen hazárjátéknak is felfogható a klimatikus tényezők miatt. Viszont, ha van egy öntözhető területem, ott mondjuk így a dinnyéről asszociálnék a zöldségkultúrákra, ott egy öntözhető zöldségkultúrával viszonylag nagy biztonsággal nagy jövedelmet el tudok érni, de ez egyébként nagy forgótőke befektetést is igényel, tehát azért ez évközben is sokba kerül. Szóval visszatérve, tehát nagyon differenciálódott. Most ez, mi még az, ahova az emlékezetünk még elér, én a 2010-es, meg 2020-as éveket úgy külön választanám. 2010-es években volt egy nyugalmi időszak, ahol egyébként volt olyan pont is, amikor a termőföld, mint befektetés, az MBH, különböző MBH-s indexek szerint, a termőföld befektetés egyébként jócskán meghaladta a lakásba fektetést, tehát minden egyéb ingatlanba fektetést, sőt, még volt olyan pont, amikor elérte az arany befektetésnek az értéknövekedését is. Na ez volt az az időszak, amikor azt lehetett mondani, hogy a nagy átlagban a termőföld piac, meg termőföldbe fektetni, az nagy átlagban egy ilyen viszonylag egy ilyen standardizált befektetés volt. Tehát, hogyha volt 100 forint befektetésre való pénzem, és mondjuk megfeleltem a jogszabályi követelmények, stb., akkor vettünk termőföldet, befektetésnek is kiváló volt. És ez ugye az ország nagyjából minden területén. Na ez változott meg 2020-ban azáltal, hogy olyan különbözőségek alakultak ki, hogy mondjuk a csak számokat mondjak, és akkor ezzel lezárva ezt a gondolatot, tehát a 2,5 millió forint a 2025-ös átlagár országos átlagban, a jó adottságú, jó vízgazdálkodással, jó öntözhetőséggel rendelkező debreceni járásban, hogy szűkebb hazámról beszéljek, ott pedig a hektáronkénti átlagár 5,6 millió forint.
2: Ez rengeteg.
3: Az rengeteg, csak hogy értsük, érezzük. Igen, azt, hogy ennyire szétszakadt a mezőny.
4: Így van, és hát a legkisebb az 1 millió forint, 1 millió forint alatti hektár árat jelent. Ezek az Ózdi-Kazincbarcikai járások Észak-Kelet Magyarországon. Tehát óriási szakadék van, de ez minden országban hasonlóképpen alakul. Megfigyelhetőek azok a... Tehát ugye azt mondtuk, hogy a mezőgazdaságban a jövedelem nagy mértékben differenciálódott a területi elhelyezkedés mentén, ugye itt az időjárásnak köszönhetően leginkább, de nem csak ez határozza meg a jövedelmezőségét egy termelőnek, hanem az ő hatékonyság és felkészültsége, alkalmazkodó képessége, és aki alkalmazkodni tud ebben a változó klímában, és így is jövedelmezően tud termelni, ő a talpon marad, és ő hajlandó többet is fizetni adott esetben egy bizonyos területű területért vagy földterületért. Ezek megfigyelhetők a számokban is. És hogyha kicsit jobban szétszállazzuk a termőföldpiacot, ugye legnagyobb volumenben a szántóterület áll rendelkezésre, ez 4,1 millió hektár az ország területéből. Ugye összesen azt mondhatjuk, hogy 5 millió hektár termőföld van, ide tartoznak a szántók, a rét, legelő, gyümölcsös, szőlő. És ha megnézzük ezeket a kultúrákat, tehát megnézzük például a szőlő és a gyümölcsös kultúrákat, ott az elmúlt időszakban, az elmúlt évben árcsökkenés volt tapasztalható országosan. Itt ugye előjön az a kérdés, amiről beszéltünk, hogy a munkaerő hogy áll rendelkezésre. Ezek munkaerőigényes ágazatok. Egyébként más hatások is sújtják őket, ugye a szőlő esetében, gyümölcs esetében a piaci volatilitások, árvolatilitás adott esetben kiszámíthatatlansága, a szőlő esetében az aranyszínű sárgaság, borpiaci válság, stb. Ezek mind-mind a jövedelmezőséget befolyásolják negatívan, és előbb-utóbb az emberek kiszállnak ebből a fajta művelési ágból, felhagynak a szőlőműveléssel, a gyümölcs termesztéssel, és vagy szántóföldként használják kivágás után ezeket a területeket, vagy eladják, és valaki ezt majd újra telepíti. Tehát ezek is megfigyelhetőek a számokban.
2: Köszönöm szépen. Innen folytatjuk nem sokára, néhány perc és hírek következnek itt a Trend FM-en a 94.2.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsók egyén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó reggelt kívánok! Budapesten, a Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A befelé vezető oldalon lépésben lehet haladni. A Korányi Frigyes útról csak balra, Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. A Budakeszi úton közlekedő BKK autóbuszok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot burkolatjavítás miatt. A Hungária körgyűrűn a Kacsó-Pongrácz úti felüljárótól a Lehel utcáig torlódásra kell készülni. Mától a Budaörsi úton buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében. Lezárják a Gubacsi hidat pénteken éjféltől szombaton hajnali 4 óráig, és szombaton éjféltől várhatóan vasárnap reggel 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. Sávlezárásra kell készülni a Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál, mert javítják a gázvezetéket. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: 7:30 önök a Trend FM-et hallják a 94.2-n, a mikrofonnál Németh László. Trokán Nóra, a jó Isten éltesse nagyon sokáig. Nem mondom meg, mikor született még szemtelenül fiatal Domján Edith díjas magyar színésznő, viszont augusztus 13-a a születésnapja. Az van a mai napon, az édesapja Trokán Péter, az édesanyja Papa Dimitriu Atina, a nővére Trokán Anna, mindenki színész a családban. Egyébként Nóra állatorvosnak készült korábban, és aztán állítólag a szülei nagy örömére, és aztán gimnazistaként egy alkalommal elkísérte a nővérét egy drámastúdióban, és így döntött úgy, hogy mégis inkább színésznő szeretne lenni. Úgyhogy föl is vették a Színház és Filmművészeti Egyetemre annak idején, és itt végzett, azóta is láthatjuk színpadon, és hát mindenféle filmekben, tévéfilmekben és egyéb produkciókban. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki. Egyébként 3 éves kora óta lovagol, és az egyik tehetségkutatóban is volt coachként szerepe. Szóval, most a hírek következnek itt a Trend FM-en, a 94.2-n, ennyi kellemes információ után.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Teljes ülésen tárgyalja az Alkotmánybíróság a legutóbbi alaptörvény módosítások egyes rendelkezéseinek megsemmisítését kérő ellenzéki beadványt. A Fidesz-KDNP az alkotmány 16. és 17. módosítása miatt kezdeményezett utólagos normakontrollt. Az ellenzéki pártszövetség nem ért egyet azzal a rendelkezéssel, amely azonnali hatállyal megszüntette Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását. Azzal sem, amely lehetőséget teremt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésére. A Fidesz-KDNP kezdeményezte a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát és az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárának megsemmisítését is. Tegnap óta tilos a levegő csomagolása és szállítása az Európai Unióban egy új csomagolási rendelet szerint. A szabályozás célja, hogy véget vessen a túlméretezett csomagolásoknak, egyszerűbbé tegye a szelektív hulladékgyűjtést, ezzel csökkentse az elkereskedelem környezetterhelését. A Soprenter társalapító vezető tanácsadóját, Kulcsár Istvánt hallják.
6: rengeteg ilyen kidolgozandó dolog van még szerintem ebben. Nekem az a meglátásom, hogy ez kicsit olyan lesz, mint a GDPR, ami hatályba lépett 2018. május 25-én, de senkit nem büntettek meg a kezdetén, hanem a hatóságok is nagyon konstruktívan álltak hozzá a cégekhez, és igyekeztek segíteni nekik abban, hogy hogyan tudják ezt minél hatékonyabban alkalmazni a saját vállalkozásukban. Én itt is azt látom, hogy a kezdetén a hatóságok nagy valószínűséggel egy konstruktív segítő szerepet fognak betölteni abban, hogy ezekre a kérdésekre a kereskedők, a gyártócégek minél hatékonyabb válaszokat tudjanak megtalálni, hiszen ez egy új dolog, úgyhogy itt még számtalan olyan részterület van szerintem, amit ki kell találni.
2: Külső beavatkozás nélkül újra probléma lehet a paksi atomerőmű hűtésével, a napokban újra csökkenő dunai vízszint miatt, ezért a kormány vízügyi és műszaki szakemberek egyetértésével egy fenékküszöb építését és két hajó irányított elsüllyesztését rendelte el. Holnap döntenek arról, mikor süllyesztik el a hajókat, Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
7: Haladéktalanul már a holnapi napon megkezdjük a Duna két partjától, a paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtő csatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen. Emellett a várhatóan ismét rendkívül gyorsan apadó vízszint miatt a fenék küszöb építésével párhuzamosan arról is döntöttünk, hogy készenlétbe helyezünk Paksnál két 80 méter hosszúságú bárkát. Szükség esetén készen állunk arra, hogy ezen két bárka irányított elsüllyesztésével rövid távon akár 20 cm-t emeljünk a Duna vízszintjén, hogy ezzel a végleges fenék küszöb elkészültéig is elkerülhető legyen a paksi erőmű teljes leállítása.
2: Ukrajna legnagyobb dunai kikötőjét támadta Oroszország az éjjel, a Reuters hírei szerint az Izmaili Rév Odessa megyében található a román határ közelében, a kikötőben főleg gabonát raktároznak. 29 millió dolláros kártérítésre kötelezték a Boeing amerikai repülőgép gyártót. A cég egy ír származású mérnök családjának kell, hogy fizessen. A szakember 7 éve egy 737 MAX 8-as balesetében vesztette életét. Michael Ryan-nel együtt 21 ENSZ alkalmazott halt meg a balesetben. A repülő mindössze néhány hónapos volt. A Boeing már 2019-ben elismerte, hogy a géptípus egyik szoftverének hibája hozzájárult ezekhez a balesetekhez.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os emelkedéssel 150.381 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 17,6 milliárd forint volt. A MOL 7,1%-kal szintén új történelmi csúcsra 4.880 forintra erősödött. Az OTP 4,1%-kal 46.290 forintig nőtt. A Magyar Telekom 2,1%-kal emelkedett 2.626 forintra, a Richter pedig 1,1%-kal csökkent 13.030 forintig. Csökkenéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék, a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 2%-kal, Párizsban a CAC 40 0,5%-kal gyengült, Milánó stagnált a nap végén, Madrid 1%-kal csökkent. Vegyesen zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones 0,4%-kal csökkent, az S&P 500-as 0,3%, a Nasdaq Composite pedig 0,5%-kal tudott emelkedni. Nézzük, hogy mi történik most a piacokon. Ázsiában szokás szerint vegyes a kép. A térségben irányadó tokiói Nikkei 1,6, a hongkongi Hang Seng 3, a Shanghai Composite 0,5%-kal erősödik, a dél-koreai Kospi 4%-kal teszi ugyanezt. Az indiai Sensex 2, Szingapur szintén 2%-kal csökken. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 364 forintba és 27 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 316 forintot és 8 fillért, egy svájci frankért 388 forintot és 41 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
2: Derült száraz időnk lesz, csapadék nélkül megélénkülő légmozgással, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, késő estére 18 és 25 fok közé hűl le majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
2: 3:48 lesz, 2 perc múlva folytatjuk a beszélgetést, vendégeim a stúdióban. Héja Csaba, az MBH Bank stratégiai agrár ügyfelekért felelős központjának vezetője, illetve Bognár István, az MBH Bank agrár és élelmiszeripari üzletágának szenior üzletfejlesztési menedzsere. És hát igazából, ahol abba hagytuk a beszélgetést, az egyrészt az MBH Termőföld Index részletezése, és arra mennénk tovább, hogy ugye nem csak vásárolni lehet ezeket a bizonyos földeket, meg hát természetesen művelni, mert ugye erről beszélünk, hanem ugye lehet bérelni is, és akkor így is hozzá lehet jutni bizonyos birtokokhoz. Ezek a bérleti díjak hogyan alakulnak?
3: Egy nagyon rövid kiegészítés az elejére ezzel kapcsolatban, hogy azért tehát a magyar mezőgazdaságban, szántóföldi növénytermesztésben azért erősen jellemző az, hogy a tulajdonlás és a földhasználat szét válik egymástól, jobban, mint sok helyen máshol a világon. Tehát itt arról beszélünk, hogyha van cirka 4 millió hektár szántóföldünk, akkor abból nagyjából ilyen 50%-át, 2 milliót művel az, akinek az a tulajdonában van. A másik 2 millióhoz bérleti konstrukcióban kerül megművelésre, és hát itt még egy nagyon fontos tényezőt kiemelnék, itt csak rákötve egy mondatodra, a termőföldnek az a művelési kényszere van ám. Tehát egy termőföldet, hogyha megveszünk, akkor arra nekem művelési kényszerem van, tehát ha bérbe is adom, akkor is ezt művelésben kell tartani, mert azzal fogja megtartani az értékét.
2: Tehát ez nem csak jogszabályi előírás, hanem...
3: Hát ez egy jogszabályi előírás.
2: Ez egy jogszabályi előírás gyakorlatilag, de nyilván a földnek is jót tesz, tehát.
3: Természet, az őrzi meg az értékét.
4: Így van, meg fent.

0: a termőképességét adott esetben, de nézzük meg, hogy miért is van ilyen magas bérleti arány Magyarországon. Ugye Magyarországon termőföldet csak természetes személyek tulajdonolhatnak, és ugyanakkor azt is látjuk, hogy a magyar mezőgazdaságban számtalan jogi személyiségű társaság, tehát gazdasági társaságok is működnek. Nyilván ők tulajdon nem tudnak szerezni, hanem ők bérlet útján tudnak működni. Ez is egyfajta indok ennek a magas bérleti aránynak. Ha megnézzük a bérleti díjak alakulását az elmúlt időszakban, akkor azt mondhatjuk, hogy itt is megfigyelhető egy év per év relációban egy emelkedés, méghozzá nagyobb mértékű áremelkedés, mint a termőföld árában. Hogyha a KSH adatait vesszük alapul, akkor azt mondhatjuk, hogy a legutolsó nyilvános adat szerint 2024-ben Magyarországon egy hektár terület bérleti díja, tehát szántóföld bérleti díja, az közel 87 ezer forint volt hektáronként, tehát 86.900 forint egész pontosan. Előző évben ez 82.700 forint volt. Ez egy folyamatosan emelkedő tendencia, és itt is kirajzolódnak azok a régiók és megyék a régiókon belül, ahol ugye differenciáltság tapasztalható. Ha megnézzük az ár tekintetében a régiókat, akkor a délalföldi régió a legnagyobb bérleti díjjal rendelkező régió, ugye ez a Békés, Csongrád, Csanád és így tovább, ez 97 ezer forint hektáronként, és a legkisebb bérleti díj, ami Magyarországon regionálisan megfigyelhető, vagy a KSH, amit feljegyzett, ez pedig a közép-magyarországi régióban van, és ez 62 ezer forint hektáronként. Ha megyei szinten nézzük ezeket, akkor a legmagasabb bérleti díj Hajdú-Bihar megyében van, ugye a debreceni ár, és ott a termőföld ár is, Hajdú-Böszörmény, Hajdú-Szoboszló, ott a termőföld ára is ugye kiemelkedően magas az országos átlaghoz képest. Hát ez a bérleti díjakban is jelentkezik, tehát egyértelműen ott a jövedelmezőség, az adottságok, a művelhetőség, az öntözhetőség, a dupla növénytermesztés, tehát egy éven belül két növény lehozatal adott területről. Ez mind-mind azt támasztja, hogy a bérleti díjak is magasak, és ez közel 114 ezer forint hektáronként. A legkisebb bérleti díj az országban az 56 ezer forint körül mozog Nógrád megyében. Tehát itt is megfigyelhető ez a fajta differenciáltság. És még egy dolog a bérleti díjjal kapcsolatban, miért vonzó bérbe adni egy termőföldet? Azért vonzó, mert ha 5 éven túli időszakra ad valaki bérbe termőföldet, szántóföldet például, akkor ez egy adómentes jövedelemnek számít, és egy tisztán kivehető jövedelem a tulajdonos számára.
1: Hogyha megnézzük az Európai Uniót, hiszen ugye uniós tagországok vagyunk, és mondjuk összehasonlítjuk a magyar árakat, akár ha tulajdonjogról vagy bérleti jogról beszélünk, akkor a többiekhez képest mit találunk? Tehát mondjuk a mezőnyben hol helyezkedik el Magyarország?
2: Hát ez a nagyon drágának tűnő magyar termőföld azért Európai Uniós szinten, hát inkább a lista vége fele van, de kérünk Istvántól segítséget, mert szerintem talán jobban fogja tudni ilyen tagországonként, csak ilyen nagy átlagban ilyen keretet.
1: Átlagban olcsók.
2: Keretet megadva, tehát a átlagban olcsók vagyunk, viszont mielőtt úgy rátérnénk azt, hogy ez konkrétan nagyjából itt tagországonként mennyi, azért nagyon erősen fontos figyelembe venni, hogy ugyan termőföldről beszélünk, ami az élelmiszer termelés alapja, tehát nehezen összehasonlítható más eszközökkel, befektetési eszközökkel, nevezhetjük akár pénzügyi eszközökkel, és nehezen összehasonlítható, de azért itt is, tehát hogy közgazdaságtanról beszélünk, tehát kereslet-kínálat. Csak van egy nagyon fontos dolog termőföldnél. Kínálat rugalmatlan. Tehát termőföld több nem lesz, inkább csak kevesebb. És azért az, hogyha Európában nézzük, hogy az egyes tagországokban mennyik az átlagárak, akkor azért mindig majd képzeljük oda, hogy maga az ország területe mekkora, és hogy az ország területének mekkora része alkalmas vajon mezőgazdasági termelésre. A lista elejét elmondom, aztán átadom Pistinek a szót. Vegyük Hollandiát. Hollandia nem csak Európai Uniónak, hanem a világ egyik leghatékonyabb mezőgazdasága. Tehát, hogy amit egy hektárról le tudunk hozni hozzáadott értékbe, a Hollandia Magyarországnak szerintem körülbelül a 6-7-szerese nagyságrendileg. Amit ők egy hektárról jövedelemként le tudnak szedni. De még lehet már több is ez. Viszont ott nagyon kevés termőföld van, és borzasztóan túl van használva. Emiatt a Hát egy ilyen eurós árat tudok mondani, az eurós ára Hollandiába a termőföldnek megközelíti a 100 ezer eurót.
1: Az mennyi? 36 millió? 30, olyasmi. 35,
2: kettő és fél a magyar átlag.
1: Kettő és fél. Aha. Több mint tízszerese. Hát az szép. Az szép. Igen. Viszont nagyon hatékonyan dolgoznak, ugye? Azt mondod, hogy
2: hatékonyan dolgoznak. Egy eszköz árát meghatározza, hogy mennyi jövedelmet tudok realizálni rajta.
1: Igen.
0: Ez abszolút így van, hatékonyan dolgoznak, és ne felejtsük el, Hollandia egy nagyon fejlett ország, nem csak a mezőgazdaság tekintetében, hanem az infrastruktúra tekintetében is, tehát nagyon sok olyan terület van, ami kikerül a művelésből, pont az urbanizáció és egyéb infrastruktúrális beruházások miatt. Ez megfigyelhető egyébként minden országban, tehát jelentős mennyiségű ugye, termőföld kerül ki a használatból, akár évtizedek alatt megfigyelhető módon. És ez egyébként nagyon nagy kihatása van az árakra, hiszen Csaba már mondta, korlátozottan áll rendelkezésre, nem inflálódik, tartja az értékét, reáleszköznek tekinthető, ami azt jelenti, hogy van egy tőke, növekmény érték és egy jövedelme, amit vagy a saját művelésből, vagy bérleti díjként lehet realizálni belőle. Ezek gyakorlatilag meghatározzák az árakat. És hogyha ténylegesen rá szeretnénk térni az árakra, és el szeretnénk helyezni Magyarországon a magyarországi termőföld árakat az uniós viszonylatban, akkor azt mondhatjuk, hogy az utolsó negyedben vagyunk, igen, sajnos az utolsó negyedben helyezkedünk el. Egy 6000 eurós, hogyha euróra számolunk, 6000 euró per hektáros földárral. Hogyha megnézzük a régióban a szomszédos országokat, akkor például Szlovákia közel ugyanilyen árszínvonallal rendelkezik. Románia 2500 euróval, tehát jelentősen magasabb termőföldárral rendelkezik. Csehország 15000 euró. Egyébként, hogyha ezt átszámoljuk a debreceni járás árát, akkor körülbelül ott vagyunk, ahol a csehországi átlag termőföldár van. És hogyha esetleg még Lengyelországra nézünk, azt 23000 euró, és hogyha Ausztriára, ugye a nyugati szomszédra, közel 38000 euró. Tehát itt azért nagyon jelentős eltérések vannak. És ezek egyébként a földbérleti díjakban is látszódik. Illetve még visszakanyarodva egy picit a termőföld ára, az uniós átlag termőföld ár, az 15000 euró egyébként. Ebben benne van az EU 27 tagállam. Hogyha megnézzük a bérleti díjakat, akkor ugye azt mondhatjuk, hogy Magyarországon az átlagos bérleti díj az egy ilyen 210 euró körül van hektáronként, ugye ez a 86000 forintot, hogyha átváltjuk, egy ilyen 210 euróra jövünk ki. Itt is azért a hátsó harmadban vagyunk, a hátsó harmadnak az elején, de azért hátrébb vagyunk. Csaba említette a holland példát, hát ott a 100000 euró értékű hektáronkénti termőföldárhoz egy 1000 eurós bérleti díj társul arányaiban, tehát egy ötszörös magyarországi viszonylathoz képest ötszörös bérleti díj. És ez egyébként nem csak Hollandiára igaz, hanem arra a régióra. Németország azon területei, ami határos adott esetben Hollandiával, Belgium egyes részeire. Tehát ott van egy olyan fajta gazdasági régió mezőgazdaság szempontjából, ahol egy olyan szintű magas hozzáadott értéktermelés folyik, ami gyakorlatilag lehetővé teszi mind a magas termőföld árakat, mind a magas bérleti díjak kialakulását. És akkor visszatérve még a környező országokra, ha megnézzük, hogy Magyarországon 210 euró egy hektárnak a bérleti díja, és megnézzük a szlovákokat, ahol közel ugyanannyi a termőföld ára, ott 70 euró a bérlet hektáronként, tehát harmad annyi, mint Magyarországon. Tehát vannak azért jelentős eltérések, és ebből az derül ki a mi elemzéseinkben, hogy Magyarországon kicsit felülértékelt ez a fajta a bérbeadás, a bérbeadásos konstrukció, és a bérleti díj is ennek megfelelően magas, és ugye hát ennek oka az, hogy a gazdasági társaságok azok bérletként tudják a földeket hasznosítani.
1: Ugye időről időre ír arról a sajtó, hogy mondjuk így, hogy Ukrajna Európai Uniós csatlakozására elő vagy utóbb valamilyen formában, de sor kerül. Ez az esemény milyen hatással lehet mondjuk a földek árára, vagy a földbérletekre? Csak azért kérdezem, mert ugye, ha jól tudom, akkor ott nagyon-nagyon sok és nagyon-nagyon jó minőségű termőföld van.
2: Hát sokszoros a magyarnak azért az Ukrajna területe. Bocsánat, visszautalnék röviden, ugye hallgattuk a híreket, amiben ugye tehát sajnálatos hírt olvastál ugye az odesszai kikötőről. Itt megmondom, őszintén én még nem hallottam, tehát én ezt itt hallottam először.
1: Az éjszaka
2: történt. Most csak mondok egy példát, hogy mi van hatás. Tehát egy, bocsánat, ez is hatással lesz valahol a termőföld árak változására 27-ben biztosan. Tehát, hogyha egy év múlva ugyanitt fogunk ülni, és esetleg a termőföld indexről beszélünk, akkor lehet, hogy egy magasabb növekményt látunk, mert hogy ugye ez a gabona árában azért valahol meg fog jelenni, hogyha ez eszkalálódik, és magasabb lesz, és ez emlékezünk 22-re, ott is megjelent a gabona árakban a háborúnak hatása, ami egy értéknövekményt jelent. Az értéknövekmény az eszközön való jövedelem és termelési érték magasabb lett, ugye, mert hogy a gabona ára magasabb lett, tehát még ez is hatása lehet, de hát visszatérve arra, hogyha Ukrajna csatlakozása, egyrészt az időpont azért az alapvetően nagyon bizonytalan, hogy ez hogy és miként fog megtörténni, és inkább generálisan válaszolnék erre a kérdésre, hogy amit elmondott az István, hogy az egyes tagországokból, Nyugat-Európában mennyire magasak a termőföldára, Kelet-Európában kevésbé megfigyelhető ez a differenciáltság. Azért a földpiacnak az az értelemben vett berendezkedése, hogy mennyire liberalizált egy földpiac, tehát az egy jogszabályi környezet sokat befolyásol. Tehát egy olyan piacon, ahol viszonylag könnyű termőföldhöz jutni, és mondjuk cégek is vásárolhatnak, példának okán egyébként a románok azok ilyen szempontból kinyitották a földpiacot, és egyébként Európai Uniós tagországok állampolgárai előtt is, tehát, hogy ott külföldi is vásárolhat termőföldet, az ezt jelentősen befolyásolja. A Ukrajnában ugyanez azért alapvetően megtörtént azáltal, hogy ott egyébként amerikai tőke nagyon sok mozog a mezőgazdaságban. Tehát én azt gondolom, hogy a mi régiónkra ez ilyen értelemben én nem gondolom azt, és a magyar termőföld árakra, hogyha szorítkozok, nem gondolom azt, hogy ez ilyen érdemi hatáskor kifejteni, mert ugyan egy Európai Unió vagyunk, viszont a föld jogi szabályozások azért azok még azért elég jelentősen eltérnek, amik azért egy alapár színvonalat alapjaiban határoznak meg.
1: Még egy gyors kérdés a beszélgetés végére. Ugye István említette Ausztriát, mint összehasonlítási alapot, hogy ugye ott mennyibe kerülnek a földek, és csak pont az jutott eszembe, hogy ez mondjuk már egy jó néhány évvel ezelőtti történet, de egy időben lehetett arról is sokat olvasni, hogy ugye vannak ezek a zsebszerződéses konstrukciók, hogy itt ilyen osztrák gazdák tulajdonképpen, hát tulajdon szereznek, de erről csak ők tudnak meg a névleges tulajdonos, aki megjelenik a tulajdoni lapon. Ez működik még ez a történet? Erről lehet valamit tudni, vagy ez olyan csendesedni látszik?
0: Szerintem ez a dolog letisztult, hiszen van egy olyan szabály, aki a 3 éve itt gazdálkodik Magyarországon, hogy akár magyar állampolgárságot szerez, akkor ugyanolyan feltételekkel tud gazdálkodni, mint egy magyar születésű gazdálkodó, és ezek az időszakok gyorsan megvannak, tehát 3 év gyakorlatot gyorsan lehet szerezni. Úgyhogy ezek a termelők szinte, hát Nyugat-Magyarországon szinte minden településen van egy külföldi termelő, aki félig meddig magyarnak mondja magát, és magyarországi viszonyokhoz igazítva egyébként jó példát mutatva termel. Tehát sok-sok esetben ők hozzák azokat az újításokat, amiket a magyar termelők ellesnek, és ők is így próbálnak alkalmazkodni. Tehát ez a zsebszerződéses dolog szerintem ez lecsengett, ez a törvény erejénél fogva is ugye okafogyottá vált, és ez egy letisztult képben megy tovább. És visszatérve az előző gondolathoz, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül Ukrajna EU csatlakozása fogja magyarországi termőföldárakat meghatározni, hanem a magyarországi mezőgazdaságból származó jövedelem, vagy elérhető jövedelem fogja a termőföldek árát még inkább meghatározni. Hiszen ahol még most is jövedelmezően lehet termelni, ott még inkább felértékelődnek azok a területek, ahol hatékonyan lehet, jövedelem termelő módon lehet gazdálkodni, ahol pedig ez megszűnt, ott ezek vagy stagnálni fognak, vagy esetleg értéküket fogják veszteni valamilyen szinten.
1: Köszönjük szépen. Az elmúlt egy órában vendégem volt a stúdióban Héja Csaba, az MBH Bank stratégiai agrár ügyfelekért felelős központjának vezetője, és Bognár István, az MBH Bank agrár és élelmiszeripari üzletágának szenior üzletfejlesztési menedzsere. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Köszönöm. És hát szép napot és a hét további részére meg kitartást kívánok, holnap már péntek, aztán pedig hétvége. Szervusztok!
2: Szép napot, jó munkát!
0: Köszönjük szépen!
3: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
5: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést Újpesten az Árpád úton befelé a Rózsa utcánál. Csak egy sáv járható. Baleset miatt sávlezárásra kell készülni a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út után. A Budakeszi úton a város határ közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelző lámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A befelé vezető oldalon lépésben lehet haladni, az érintett BKK autóbuszok a Szél Kálmán tér felé megnövekedett menetidővel közlekednek. Tart a villamos pályakarbantartása a Könyves Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. A Remiz utcától torlódásra kell készülni. Mától a Budaörsi úton buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében. Szombaton az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya, Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
3: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: 8 óra van, pontosabban 8 óra múlt 3 perccel. A Reggeli Monitorban nagyon sok szeretettel köszöntjük az Ipolyokat, az Emődöket, a Gerdákat, a Kászonokat és a Vitáliákat. Ők ünneplik nevük napját, Isten éltesse őket nagyon sokáig, azokat is, akiknek születésnapjuk van. A mikrofonnál Németh László, következnek a hírek.
3: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: A paksi atomerőműben termelt energia a hazai villamosenergia termelés nélkülözhetetlen pillére, meghatározó szerepet játszik az ország ellátás biztonságában, ugyanakkor az ellátás biztonsága sem a gazdasági szempontok nem írhatják felül a nukleáris biztonság előírásait. Horváth Ákost, a Húren Energia Tudományi Kutatóközpont főigazgatóját hallják, ő mondta egyébként mindezeket.
7: Hiába tettünk bele a rendszerbe itthon ugye a csúcs igényeket is meghaladó mértékű napelemeket, nem oldottuk meg ezt a kérdést, én nem látom a megoldást, tehát jelen pillanatban nem tudnám azt mondani, hogy nincs szükség Paks 2-re, vagy nincs szükség atomenergiára, pláne hogyha a fosziliseket ugye csökkenteni akarjuk, még azt sem merném kijelenteni, hogy ki fogjuk tudni vezetni a fosszilis energiaforrásokat, mert egyszerűen nem látom azt a folyamatot, ami ezt megnyugtatóan mondjuk így alátámasztaná.
1: 4 milliárd forintért rendezi meg az augusztus 20-ai állami ünnepséget a Centrum Production, a korábbi 18 milliárd helyett. Erről beszélt Magyar Éva kormány szóvivő. A rendezvény új neve augusztus 20 a nemzet ünnepe, 1000 éve együtt Európában. Ezt követően a vizuális alkotóműhely vezetője mondta el, hogy háromnapos program lesz, a csúcspont augusztus 20-án egy 30 perces show, amely a parlamentre lesz kivetítve, ezt követi egy 10 perces tűzijáték. Besnyő Dániát hallják.
8: Az idei produkció egy sokkal realizáltabb, emberközpontú produkció lesz. Kisebb területen kerül megvalósításra, de az árak realizálva vannak, és nem 3-4 fővállalkozó osztja szét a feladatokat, hanem több mint 200 vállalkozóval dolgozunk. Így mindenki egy jóval végig gondoltabb és struktúráltabb rendszer alapján végzi a feladatát.
1: Oroszország tükörképszerűen fog reagálni a kereskedelmi hajóinak elfogására irányuló bármilyen nyugati kísérletre, és ez bármely vízterületen megteszi, ezt Vlagyimir Putyin orosz elnök mondta, amikor megtekintette az orosz csendes-óceáni flotta hadgyakorlatának záró szakaszát. Bendazsevszki Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallják.
9: A hajózásban is kezdetben az energetikai kapacitások kerültek terítéken, Ukrajna támadta az orosz tankerhajókat, pont azért, hogy csökkentse az orosz képességeket és az orosz bevételeket. Most pedig ez a kereskedelme is átterjedt, tehát itt nem csak gabonáról van szó, nyilván a gabona Ukrajna esetében a legfontosabb szempont, mert Ukrajnának a gabona exportból sok bevétele származik, de itt nem csak gabonára kell gondolni, hanem gyakorlatilag minden kereskedelmi termékre, és az Oroszország esetében is ugyanez a helyzet, már nem csak a tankerhajók vannak célban, hanem minden olyan orosz kereskedelmi forgalom, kereskedelmi termék, ami az orosz gazdasági és pénzügyi képességeket rontja.
1: További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Ukrajna legnagyobb dunai kikötőjét támadta Oroszország az éjjel, a Reuters hírei szerint. Az Izmaili Rév Odessa megyében található a román határ közelében, a kikötőben főleg gabonát raktároznak. A hónap végén távozik hivatalából Caroline Lewitt, az amerikai elnöki hivatal sajtótitkára. A 28 éves Lewitt több időt szeretne gyermekeivel és családjával tölteni. Mindezeket Donald Trump amerikai elnök jelentette be közösségi oldalán. Lewitt nemrégiben tért vissza a Fehérházba, miután májusban megszületett második gyermeke. A továbbiakban az elnök külsős tanácsadójaként dolgozik majd. 29 millió dolláros kártérítésre kötelezték a Boeing amerikai repülőgép gyártót, a cég egy ír származású mérnök családjának kell, hogy fizessen. A szakember 7 éve egy 737 MAX 8-as balesetében vesztette életét. Michael Ryan-nel együtt 21 ENSZ alkalmazott halt meg a balesetben. A repülő mindössze néhány hónapos volt. A Boeing már 2019-ben elismerte, hogy a géptípus egyik szoftverének hibája hozzájárult ezekhez a balesetekhez. Akár 49,9%-os részesedést is szerezhet a Bank of America egy indiai hitelező cégben. A Joe Financial Services tranzakciós értékét mintegy 3,8 milliárd dollárra becsülik a szakemberek. A Bank of America vezetése szerint ugyanakkor az ügylet nem jelent lakossági terjeszkedést az indiai piacon.
3: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 3,1%-os emelkedéssel 150.381 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 17,6 milliárd forint volt tegnap. A vezető papírokat a Richter kivételével az előző napi záróáruk felett jegyezték. A MOL 7,1%-kal szintén új történelmi csúcsra 4.880 forintra erősödött. Az OTP 4,1%-kal nőtt 46.290 forintra. A Telekom 2,1%-kal emelkedett 2626 forintra, a Richter 1,1%-kal csökkent és 13030 forinton zárt. Csökkenéssel zártak a vezető nyugat-európai bőrzék, a londoni FTSE 1,1%-kal, a frankfurti DAX 2,1%-kal került lejjebb, a párizsi CAC 0,5%-kal gyengült, Milánon stagnált a nap végén, Madrid pedig 1,1%-kal csökkent. Vegyesen zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói tegnap, a Dow Jones 0,4%-kal csökkent, az S&P 500-as 3,1%-kal, a Nasdaq Composite 0,5%-kal emelkedett. Nézzük, hogy mi történik most a piacokon. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 364 forint és 48 fillér, egy amerikai dollár 316 forint 35 fillér, egy svájci frank 388 forint és 65 fillér. A lengyel zlotyi árfolyama 84 forint 63 fillér, a cseh koronáé 15 forint 4 fillér, egy angol font 426 forintba és 80 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Az ázsiai tőzsdék közül a térségben irányodó tokiói Nikkei 1,4, a Shanghai Composite 3,1%-kal emelkedik, a dél-koreai Kospi 3,1%-kal jött feljebb. Hongkong 1, India 3%-kal csökken, Szingapur 2%-kal. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2%-kal csökkent, $83.12. A Brent jegyzési ára 1%-os mínuszban, $88.92 hordonként. Egy uncia aranyért 6%-os csökkenés mellett $4,440.30 kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén a szeptember végi határidő szállításban 60 euróba és 52 eurócentbe kerül egy megawattórányi energiahordozó. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. A mozgásszervi megbetegedések közül a derékfájás az egyik vezető oka a rokkantságban töltött éveknek. A megkérdezett idegsebész azt mondta, hogy világszerte csak nem 600 millió ember szenvedett el a problémától, és ez a szám várhatóan tovább emelkedik majd. Ciglészki Gábort hallják.
10: Régen azt mondtuk, hogy csak az idősek betegsége, de azt tapasztaljuk, hogy egyre fiatalabbak is. Tehát 30-as éveiben járó, akár nem elhízott sportos egyének is megjelennek rendelésen problémával, tehát nem válogat sajnos. Kortól, nemtől függetlenül mindenkiben ez előfordul, és szoktuk azt hangsúlyozni, hogy igen, mindenkinek van ilyen genetikai adottsága, ami mondjuk a családban halmozódik, a gerinc probléma, akár a gerincsérvek is, de nagyon-nagyon hangsúlyos a környezeti tényezők, amiről is beszéltünk, hogy hogy élünk, mit teszünk, hogy vigyázunk magunkra, tehát az sokkal inkább meg tudja határozni a kimenetelét ennek az egésznek, mint az, hogy milyen genetikai adottságokkal rendelkezünk.
3: Időjárás jelentés.
1: Derült száraz időnk lesz, csapadék nélkül, megélénkülő légmozgással. A hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, késő estére 18 és 25 fok közé hűl le majd a levegő.
3: Sporthírek a 94.2-től.
1: A legutóbbi két bajnokok ligája sorozatot megnyerő Paris Saint-Germain 2-1-re megverte az Európa Liga győztes Aston Villát. A Salzburgban rendezett labdarúgó Európa Superkupa mérkőzésen a francia csapat ezzel megvédte címét, és 2025 után másodszor hódította el a serleget. A fokozott tűzveszély miatt nem rendezik meg a hétvégére tervezett tereprali versenyt Várpalotán, a futamot egy későbbi időpontra halasztják. A szervezők közleménye szerint Várpalota külterületén és a környéken súlyos tűzesetek voltak, amelyek több száz hektárnyi füves-fás területet érintettek és épületekre is átterjedtek. Az elmúlt hetek rendkívüli hősége és a hónapok óta tartó csapadékhiány következtében a környezet jelenleg fokozottan tűzveszélyes. A szakemberekkel történt egyeztetés után a szervezők ezért a halasztás mellett döntöttek.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: reggeli monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Külső beavatkozás nélkül újra probléma lehet a paksi atomerőmű hűtésével a napokban újra csökkenő dunai vízszint miatt. Ezért a kormány vízügyi és műszaki szakemberek egyetértésével egy fenékküszöb építését és két hajó irányított elsüllyesztését rendelte el. Holnap döntenek arról, hogy mikor süllyesztik el a hajókat, Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
2: Haladéktalanul már a holnapi napon megkezdjük a Duna két partjától a paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtő csatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen. Emellett a várhatóan ismét rendkívül gyorsan apadó vízszint miatt a fenék küszöb építésével párhuzamosan arról is döntöttünk, hogy készenlétbe helyezünk Paksnál két 80 méter hosszúságú bárkát. Szükség esetén készen állunk arra, hogy ezen két bárka irányított elsüllyesztésével rövid távon akár 20 cm-t emeljünk a Duna vízszintjén, hogy ezzel a végleges fenékküszöb elkészültéig is elkerülhető legyen a paksi erőmű teljes leállítása.
1: 1995 óta nem volt olyan komoly munka a Dunán, mint ami a következő időszakban várható. 24 órás munkavégzést rendelt el a kormány, több száz tonna követ visznek a helyszínre. Az építkezést a hadsereg odavezényelt katonái is segítik majd. A paksi atomerőmű alacsony intenzitású működése havi 50 milliárdos plusz teher a költségvetésnek. A rendkívüli energiahelyzet akár hónapokig is eltarthat.
0: Reggeli monitor.
1: A paksi atomerőműben termelt energia a hazai villamosenergia termelés nélkülözhetetlen pillére, meghatározó szerepet játszik az ország ellátás biztonságában. Ugyanakkor sem az energiaellátás biztonsága, sem pedig gazdasági szempontok nem írhatják felül a nukleáris biztonság előírásait. A paksi atomerőmű hűtésének biztosítására középtávon vagy egy vízszivattyú, vagy egy hűtőtorony megépítése lehet a megoldás. Amíg ezek elkészülnek, addig szükségmegoldásokat kénytelen alkalmazni a kormány, akár az atomerőmű leállítására is fel kell készülni. Romániában már egy hasonló építésű erőműnél erre készülnek a következő napokban. Horváth Ákossal, a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont főigazgatójával Nagy Károly beszélgetett.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
3: Szerintem senki sem gondolta volna, hogy a paksi atomerőmű megépítése óta, hogy lesz majd olyan helyzet, hogy a Duna vízállása miatt akár az atomerőműnek a leállítása, esetleges teljes leállítása is szóba kerül. Végül úgy tűnik, hogy pár centiméternyi vízszint emelkedés megoldotta ezt a kérdést, de hát nyilván ez csak a rövid időre van, így arra nem lehet számítani, hogy mindig ez lesz a helyzet. Mennyire kéne átgondolni a paksi atomerőmű üzemeltetését? Itt nagyon sok javaslat az elmúlt időszakban elhangzott, például vízszivattyú, például hűtőtorony, bármelyik ön szerint megoldást jelenthetne a vízszint problémára.
4: Nézze, itt két esetet választunk szét, mert az atomerőműnek van ugye egy normál üzemi állapota, amikor villanyáramot termel, és van egy olyan állapota, amikor leállítjuk, és azt mondjuk, hogy csak a biztonsági hűtővíz mértékére kell beállítanunk a vízszintet. Ez két különböző állapot, ugye az atomerőműnek akkor is kell hűtés, hogyha egyébként leállítjuk, nem termelünk le villamanyáramot, mert a bizonyos kritikus komponenseknek a melegedése, felhevülése még sokáig eltart. Tehát a leállítást követően is még fenn kell tartanunk. Hogyha nem tudjuk fenntartani ebben a leállított állapotban ezt a biztonsági hűtővíz ellátást, akkor károsodhat az atomerőmű. Nagyobb költségekkel járhat, úgymond a, vagy a javítása, vagy hát az ilyen termelés kiesés hosszú távon. Hogyha a normál üzemre gondolunk, ugye ez az, amire tervezték annak idején az atomerőművet, tehát egy adott Duna vízhozam és vízszintre tervezték meg. Most ezeken a tartományokon kívül vagyunk, most éppen az alacsony tartományban. Erre valószínűleg olyan megoldást kell majd találni, ami megbízhatóan hosszú távon is tartósan tudja biztosítani ezt a vízellátást, vagy adott esetben egy teljesen más hűtési technológiára kell áttérni. Ugye erre van példa, mert más országokban nem feltétlenül folyóval, friss vízzel hűtik a atomerőmet, hanem például a hűtőtoronnyal is. A mi esetünkben nem biztos, hogy ez egy megoldás lenne ugye a meglévő atomerőműre, hiszen most már nem gondoljuk azt, hogy nagyon sok évtizedig fog ez működni, tehát lehetséges, hogy így a megtérülés az kérdésessé válik, vagy biztosan tudjuk, hogy nem térül meg. Úgyhogy ez az áttérés más technológiára, ez gondolom ez kevésbé valószínű, viszont ugye beszélhetünk még ugye új blokkokról. Az új blokkoknál viszont igenis felmerülhet annak a kérdése, hogy majd ezt a másik technológiát, másik hűtési technológiát megfontolják. Visszatérve a vízre, ugye nem csak az energetika igényei miatt kell esetleg a Duna vízzel foglalkozzunk, hát azért vannak környezetvédelmi, vízellátási egyéb komplex problémák. Ahogy én is tájékozódom így a napokban a különböző ilyen közéleti vitákat olvasva, hallgatva, azért biztos, hogy itt sok szakmának a bevonása, véleménye együttesen kell, és akkor így érdemes talán megvitatni. A biztonsági szempont az csak egy ezek közül.
3: Ez a hűtőtorony egyébként abszolút alkalmas lenne arra, hogyha nem is a Paksi 1 problémát, de majd az épülő Paks 2 problémát megoldja?
4: Igen, hát vannak, ugye léteznek a világban, és nem menjünk bele egy a technikai részletekbe, hogy ezek hogy működnek, de hát tudjuk, meglátjuk, hogy a világon vannak olyan atomerőművek, amik még csak nem is folyó mellé létesülnek, és ezek a hűtőtornyok, ezek alkalmasak arra, hogy ezt a hűtést biztosítsák. Tehát igen, ez egy kidolgozott, mondhatom, hogy több mint 100 éve is, ugye magyar találmány is vonatkozik, az a Heller-forgóféle magyar találmány, de vannak egyebek is. Tehát a lényeg az, hogy ez igen, ez egy megoldás lehet, akár olyan.
3: Bármilyen előrejelzést olvas, hallgat, néz az ember az elmúlt időszakban, nem arról szól, hogy a Duna vízállása az nagyon kiegyenlített lenne a következő években, évtizedekben. Ilyen klimatikus viszonyok mellett Paks 2 megépítése, működtetése életképes ötlet még?
4: Én azt gondolom, hogy igen, és megint arra hívnám fel a figyelmet, hogy nem biztos, hogy egy szempontra kell szűkítsük mindig, pláne amiatt, mert látjuk, hogy fölborul az a világ, ami körülvesz minket. Klimatikus viszonyok, egyebek, gazdasági, akár gondolhatnék ilyen politikai viszonyokra is, így a régió vagy régión kívül. Tehát sokféle értelemben más helyzeteket élünk meg most, mint mondjuk egy pár évtizeddel ezelőtt. Ami alapján nekünk el kell majd dönteni, hogy kell a Paks 2 vagy nem, azért azokat tágíthatjuk azért. Tehát nem kell nekünk csak arra gondolni, hogy lesz a vízünk éppenséggel, hiszen egy hűtőtorony az egy műszaki megoldás arra, ha nincs, hanem azért át kéne gondolni szerintem egy kicsit tágabb kontextusban, hogy hova jutottunk az elmúlt 20-25 évben itt az Európai Unióban azzal a felfogással, hogy dekarbonizáljunk és mondjuk vezessük ki a fosszilis, és nota bene ugye a nukleáris energiát is, mert azért azt hallom már az elmúlt 20 évben, hogy bár az atomerőművek azok nem ugye karbont használnak föl, nem szenet használnak, vagy nem képeznek széndioxidot, de hát azért azt is vezessük ki, mert majd a napelemek, meg a szél, meg az energetárolók megoldják az energetikai problémát, és én azt látom, hogy nem oldják meg. Tehát én nekem ez az értelmezésem az elmúlt 20 évben történt eseményekről, hogy hiába tettünk bele a rendszerbe itthon ugye a csúcs igényeket is meghaladó mértékű napelemeket, nem oldottuk meg ezt a kérdést, én nem látom a megoldást, tehát én jelen pillanatban nem tudnám azt mondani, hogy nincs szükség Paks 2-re, vagy nincs szükség atomenergiára, pláne hogyha a fosziliseket ugye csökkenteni akarjuk, még azt sem merném kijelenteni, hogy ki fogjuk tudni vezetni a fosszilis energiaforrásokat, mert egyszerűen nem látom azt a folyamatot, ami ezt megnyugtatóan mondjuk így alátámasztaná.
3: Hogy mennyire nem egyszerű a helyzet, azt jól jelzi, hogy a déli szomszédunk Románia, ha lehet, még nagyobb bajban van. Lehet, hogy csütörtökön vagy a következő napokban tényleg le kell, hogy állítsák a cernavodai atomerőművet. Kértek mentességet, hogy működtessék tovább a szénerőműveiket. Ha a cernavodai atomerőmű leáll, emlékeim szerint ugyanolyan típusú, mint a Paksi atomerőmű, akkor ott legalább kapunk egy képet arról, hogy ez az erőmű hogyan állítható le, biztonságosan egy ilyen típusú erőmű, és adott esetben, ha javul a víz helyzet, hogyan indítható újra, mert ebbe is voltak állítólag kételyek, hogy az ilyen típusú szovjet építésű atomerőmű mennyire indítható újra.
4: Ez nem korlátozódik véleményem szerint csak arra, hogy most ilyen típusú vagy szovjet típusú, tehát ugye a atomerőmű indításához az kell, hogy a közvetlenül a nukleáris reakció indítása előtt melegítsenek a rendszereken, tehát nem hidegből indítsa el, és emiatt fennáll az a probléma, ugye, hogyha az erőnek nincsen saját termelése, tehát minden blokkot már elállítanak ott a telephelyen belül, akkor kívülről kell valahogy vételezni a villamosenergiát. Ugye amikor építették a blokkokat, akkor ezt másképp oldották meg, tehát kazánokkal ugye fütötték, és aztán azokat ugye elbontották, nem volt rá szükség. A külső villamosenergia vételezés ugye mai napig nem merült fel, mint igény, mert nem állt le sose teljesen. Abban igaza van, hogy a román atomerőműnél majd lehet, hogy előbb elérik azt, hogy akkor majd leállnak, illetve teljesen leállnak, illetve majd indítani kell, de éppenséggel a magyar erőműnél is ki van dolgozva ez a protokoll már. Tudomásom szerint a 2018-as alacsony vízállást követően az erőműben már végig gondolták azt, hogy mit kell csinálni, hogyan tudják majd visszaindítani a blokkokat abban az esetben, hogyha teljesen le kell állni. Azt gondolom, hogy ezt ők végig gondolták, és megbízhatóan, hogy mondjam, előállították ezeket a lépéseket. Tehát lehet tudni azt is, hogy ez a külső villamos betáplálás, villamos energiavétel, ennek kellett a fizikai megvalósíthatóságát átgondolni, és hogy ez lehetséges. Tehát ma már azt gondolom, hogy ez nem annyira bizonytalan, vagy nem gondoljuk azt, hogy nem lehet újraindítani.
3: De akkor az nem igényel új kis erőművek építését, új szerkezetek építését, hanem a meglévő rendszerekkel elindítható újra.
4: Meglévő rendszerekkel, csak azt a felfűtést, amit az elején be kell táplálni, azt villamos energiával kívülről, hát más termelők révén. Ugye csak az volt a kérdés, hogy van-e olyan vezetékkapacitás, van-e olyan vonal, amin keresztül ezt az energiabetáplálást meg tudják csinálni, és van, tehát tudomásom szerint ez van.
3: Ha le kéne állítani, újra kéne indítani akár Paksot, akár a Cernavodai atomerőművet, akkor ez napok, hetek kérdése, amíg újraindul egy ilyen erőmű?
4: Ez néhány nap, igen. Tehát amennyit én is erről hallottam, mert nem vagyok azért, hogy részletes értője ennek a témának, de amit én hallottam ilyen tájékoztatókból, az arról szól, hogy ez egy ilyen 2-3 napos művelet, amíg el tudnak indítani egy blokkot, igen.
1: Kritikus értékre csökkent a Duna vízszintje Csernavodánál, ezért reggel megkezdik a romániai atomerőmű még működő kettes blokkjának fokozatos leállítását, mivel a vízszint további apadása várható. Románia a héten egyébként arról tájékoztatta az Európai Bizottságot, hogy válsághelyzettel szembesül az energiaellátásban, és felmentést kért széntőzelésű hőerőművei üzemben tartására, amelyeket a helyreállítási alapok szétosztásánál tett vállalásai értelmében legkésőbb augusztus 31-én le kellett volna állítania.
0: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo! A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo! Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
6: Tavaly nyáron szegény Johnny fütyörészbe ballagott be a Szentendrei Teátrumba, és azonnal rabul ejtette Árnika és a közönség szívét. Idén visszatér a szegény Johnny és Árnika zenés mesejáték a Nagyváradi Szigligeti Színház előadásában, ráadásul környezetbarát, energiatakarékos megvilágítással. Lázár Ervin történetét, Szirtes Edina Mókus zenéjét és Závada Péter dalszövegeit Novák Péter rendező gyúrta össze egy tündéri mesejátékká. Augusztus 19-én a Szentendrei Teátrumban. Jegyek szentendreiteatrum.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: Jó reggelt kívánok! Budapesten tart a helyszínen és Újpesten az Árpád úton befelé a Rózsa utcánál. Csak egy sáv járható. Baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út után. A buszsáv nem járható. A Budakeszi úton a város határ közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelző lámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A befelé vezető oldalon lépésben lehet haladni, az érintett BKK autóbuszok a Szél-Kálmán tér felé megnövekedett menetidővel közlekednek. tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. A Remiz utcától torlódásra kell készülni. Mától a Budaörsi úton buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében. Szombaton az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya, Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: 8:30, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n. Jönnek a hírek azonnal, mert hogy megérkezett közénk Nagy Károly, akinek, hogyha egy ilyen kis párhuzamot vennék egy riportfilmből, akkor azt mondanám, hogy úgy vártalak, mint a messiást.
8: Reméltem is, jó reggelt!
1: Na, akkor humorérzék megvan, meg minden, meg az összekacsintás, milyen lesz az időjárás?
8: 30 fok, legalábbis Budapesten, egyébként ilyen 30-31, azért ez már hál' Istennek nem az a meleg, mint a 40 fokos, 41-42 fokos hőkupola volt, de hát szerintem azért a következő napokban még mindenki vigyázzon magára, mert hogy sajnos eső az nyomokban sem, nagyítóval kell keresni, és hát a következő napokban még felfelé mennek a maximumok, tehát ilyen 32-33, vasárnap talán ilyen 34 fok is lehet, és aztán a jövő héttől, annak is inkább a második felétől lesznek már ilyen 30 alatti maximumok.
1: Én fáztam hajnalban.
8: Hál' Istennek.
1: Igen, de nagyon furcsa érzés volt egyébként így. Hogy mondják, ezt megborzongtam, vagy végigborzongtam, vagy nem tudom, mit csináltam, azt.
8: Azt. De egyébként ez nagyon jó érzés. Én is az egyik hajnal így ébredtem hajnalban, és megmondom őszintén, örültem neki. Ilyen furán hangzik, de azok után, hogy így az ember, mint a leveli béka kapkodta a levegőt, sokszor sokkal jobb érzés, még egy kicsit borzongan is, mint hogy küzdeni a testhőmérsékletünk feletti maximum hőmérséklettel.
1: Igen, hát a hideg ellen lehet védekezni természetes úton, vagy természetesebb úton, a meleg ellen kicsit nehéz. No, jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en a 94.2-n. Szép reggelt mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n!
1: Teljesülésen tárgyalja az Alkotmánybíróság a legutóbbi alaptörvény módosítások egyes rendelkezéseinek megsemmisítését kérő ellenzéki beadványt.
8: A Fidesz-KDNP az alkotmány 16. és 17. módosítása miatt kezdeményezett utólagos normakontrollt. Az ellenzéki pártszövetség nem ért egyet azzal a rendelkezéssel, amely azonnali hatállyal megszüntette Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, és azzal sem, amelyik lehetőséget teremt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésére. A Fidesz-KDNP kezdeményezte a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát és az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárának megsemmisítését is.
1: 4 milliárd forintért rendezi meg az augusztus 20-ai állami ünnepséget a Centrum Production, a korábbi 18 milliárd forint helyett. Erről beszélt Magyar Éva kormány szóvívő.
8: A rendezvény új neve augusztus 20, a nemzet ünnepe 1000 éve együtt Európában. A vizuális alkotóműhely vezetője egyébként tegnap azt mondta, hogy 3 napos programra lehet számítani. A csúcspont augusztus 20-án egy 30 perces show, amely a parlamentre lesz kivetítve, ez egy fény show lesz, ezt követi egy 10 perces tűzijáték. Besnyő Dániát hallják.
9: Az idei produkció egy sokkal realizáltabb, emberközpontú produkció lesz. Kisebb területen kerül megvalósításra, de az árak realizálva vannak, és nem 3-4 fővállalkozó osztja szét a feladatokat, hanem több mint 200 vállalkozóval dolgozunk. Így mindenki egy jóval végig gondoltabb és struktúráltabb rendszer alapján végzi a feladatát.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os emelkedéssel 150.381 ponton új történelmi csúcson zárt.
8: A részvénypiac forgalma 17,6 milliárd forint volt. A vezető részvényeket a Richter kivételével az előző napi záróárok felett jegyezték. A MOL 7%-kal új történelmi csúcsra 4.880 forintra erősödött, az OTP 4%-kal drágult 46.290 forintig, a Magyar Telekom 2%-kal emelkedett 2.626 forintra, a Richter 1%-kal csökkent 13.030 forintig.
1: Csökkenéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék.
8: A londoni FTSE 1%-kal, a frankfurti DAX 2%-kal, a párizsi CAC 0,5%-kal gyengült, Milánó stagnált, Madrid 1%-kal csökkent.
1: Vegyesen zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
8: A Dow Jones alig mozgott, mindössze 0,4%-kal csökkent, az S&P 500-as 0,3-del, a Nasdaq Composite 0,5%-kal emelkedett.
1: Nézzük, hogy mi történik Ázsiában, ahol a térségben irányadó tokiói Nikkei 1,2%-os pluszban, a Shanghai Composite 0,2, a dél-koreai Kospi 0,3%-kal erősödik, a hongkongi Hang Seng és az indiai Sensex 0,2, Szingapur 0,1%-kal korrigál lefelé. A bankközi deviza piacon idehaza 1 euró 364 forint és 57 fillér, 1 amerikai dollár 316 forint 63 fillér, egy svájci frank 388 forint és 78 fillér. Az észak-amerikai könnyőolaj a VTI hordonként 3%-kal került lejjebb, mármint az árfolyama 83 dollár 3 centre, illetve a jegyzési ára hordonként. A Brent jegyzési ára pedig 88 dollár 79 centen, szintén hordonként. 0,8%-kal olcsóbb az arany, 4434 dollárba kerül a sárga nemesfém unciánként jelenleg a világpiacon. További híreink következnek. Három település mellett kutathatnak gáz és olaj után idehaza, hamarosan megkezdődött a szénhidrogén kutatás, a még februárban meghirdetett koncessziós pályázat nyomán.
8: A Baracskai területen az MVM Upstream Energy Zrt., Békés Csaba és Nagy-Lengyel nyugati lelőhely térségén pedig a MOL Upstream Zrt. Kutathat és találat esetén földgázt, illetve kőolajat termelhet ki. A koncessziók legalább 20 évre szólnak. A hét meghirdetett terület közül a Bácsalmás, Kisköre, Tiszacsege és Tiszalök térségére kiírt pályázatok eredménytelenül zárultak.
0: Időjárás jelentés.
8: Derült száraz időjárás várható, csapadék nélkül, a légmozgás időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, késő estére 18 fokig hűl a levegő.
1: A hazai természetes vizek közül a Balaton 25, a Fertőtó 23, a Tiszató 26 fokos. Aki a tengerek felé venné az irányt, jól teszi. A törökországi Antáliánál a földközi tenger 29 fokos, Krétánál 27 fokos a víz. Az Adria is nagyon meleg, 27, illetve 28 fok között váltakozik a víz hőmérséklete. A fekete tenger ehhez képest hűvösebbnek tűnik, a bulgáriai Várnánál 25 fokos. Stabilan tartja magát az Atlanti-óceán, 19 fokos a víz a portugáliai Lisszabonnál.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot kívánok mindenkinek. Oroszország tükörképszerűen fog reagálni a kereskedelmi hajói elfogására irányuló bármilyen nyugati kísérletre, és ez bármely vízterületen megteszi. Ezt Vlagyimir Putyin orosz elnök mondta, amikor megtekintette az orosz csendes-óceáni flotta hadgyakorlatának záró szakaszát. A Trend FM által megkérdezett szakértő szerint inkább a Fekete-tengeren kell arra számítani, hogy tovább támadják a hajókat az orosz, illetve az ukrán erők. Itt azonban bármilyen zászló alatt közlekedő hajó veszélybe kerülhet, talán csak a nagy hatalmak jelenthetik a kivételt. A háború kiszélesedésétől nem tart a szakértő, de nem kizárt, hogy a szeptemberi orosz választások után Vlagyimir Putyin újabb mozgósítást rendel el. Az sem lehetetlen, hogy újra megjelennek észak-koreai katonák a hadszíntereken. Benderzsevszki Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját Nagy Károly kérdezte.
0: Reggeli Monitor.
2: Úgy tűnik, hogy a Fekete-tengerre a világ egyik legveszélyesebb helyévé vált, már ami a kereskedelmi hajózást is illeti. Egyre másra támadják egymást a felek drónokkal, néha rakétákkal, az Odesszai kikötőt is támadják, az oroszok, mindegy, az ukránok is támadnak orosz kikötőket. Sőt, az orosz elnök Vlagyimir Putyin egy rakétacirkálón hát gyakorlatilag mindenkit megfenyegetett, akár nyugati országokat, akár Japánt, hogyha lefoglalják a jövőben a hajóikat, akkor ők is így tesznek más országok hajóival. Mennyire jelenti ez a háború kiszélesedését, vagy mennyire inkább egyelőre csak fenyegetőzést?
3: Inkább úgy mondanám, hogy egyfajta visszatérését látjuk 2022-es szakaszhoz. Akkor is volt egy ehhez hasonló időszak. Oroszország a teljes ukrán kikötő infrastruktúrát támadta, legyen szó katonai kapacitásokról, kereskedelmi, logisztikai kapacitásokról, minden támadás és célpont alatt volt, és ezt néhány hónap alatt sikerült mérsékelni, megállítani. Akkor volt egy emlékezetes megállapodás Törökország közvetítésével, ami konkrétan a gabona szállítmányok zavartalan folytatását célozta meg, de lényegében más jellegű kereskedelmi hajózást is lehetővé tett a Fekete-tengeren keresztül. Ez a megállapodás egy évig működött, 2023 nyarán aztán Oroszország nem hosszabbította meg, viszont akkor Ukrajna képes lett arra, hogy veszélyt jelentsen az orosz hajókra, az orosz katonai hajózásra, és Oroszország hátravonta a saját flottáját, katonai flottáját, és Ukrajna viszont onnantól kezdve a Fekete-tenger nyugati partvidékén, Bulgária, Románia partjainál zavartalanul tudott hajózni. Időnként voltak támadások Oroszország részéről, de a kereskedelmi hajózást ez nem érintette. És most megint látunk egy újabb eszkalációs szakaszt, aminek részben valószínűleg az az oka, hogy Ukrajna is elkezdte támadni az orosz kereskedelmi hajókat, illetve olyan hajókat, amelyek nem orosz zászló alatt hajóznak, de vélhetően az úgynevezett orosz árnyékflottához tartoznak. Tehát Oroszország közvetítőnök keresztül mondjuk megvásárolt olyan tankerhajót, ami mondjuk togói zászló alatt hajózik, de valójában tudni lehet róla, hogy ez csak egy közvetítő, de Oroszországhoz tartozik. Szóval

0: Ukrajna ezeket a hajókat az elmúlt hónapokban a drónjaival célba vette, és Oroszország reagált, és július közepe óta viszont intenzíven támadja az ukrán kikötőket is, illetve a külföldi hajókat is, amelyek ukrán kikötőkbe mennek. Tehát végül is ez egyfajta visszatérés a 2022-es szakaszhoz, de egyben eszkalációt is jelent, mert most már nem csak ukrán hajók vannak veszélyben, hanem más külföldi hajók is, amelyek ukrán kikötőkbe mennek.
1: Gyakorlatilag ez arra irányul, hogy minél kevesebb gabonát tudjon exportálni Ukrajna, illetve mondjuk az orosz minden kevesebb kőolajat tudjanak szintén exportálni, tehát ezért támadják így egymást a felek, vagy más is van a háttérben?
0: Ugye az elmúlt években a háború egy új szakaszba lépett, 2023 elejétől egy attríciós, egy felörlő háborúról beszélünk, amelynek az a lényege, hogy a felek abban bíznak, hogy az idő nekik dolgozik, és egymás katonai, gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi kapacitásait próbálják megsemmisíteni. Tehát az az alapfelvetése mondjuk Ukrajnának, de ugyanaz az alapfelvetése Oroszországnak is, hogy ő majd tovább fogja bírni erőforrásokkal, mint a másik fél. És az attríciós háborúban szintén voltak különböző szakaszok. Oroszország például Ukrajna katonai kapacitásait, energetikai kapacitásait próbálta pusztítani, és erre képes lett Ukrajna is az elmúlt időszakban. És amit az idei évben látunk, az az, hogy az energetikai szektorról a háború egy új szektorba lépett át, mégpedig a logisztika és a kereskedelmi szektor. Június óta Ukrajna a legnagyobb orosz logisztikai központokat támadja, ez a Wadberis, az orosz piac e-kereskedelemben a legnagyobb szereplő, a teljes orosz piac több mint 50%-át birtokolja, és a Wadberis logisztikai központjait támadja Ukrajna, ezeket semmisíti meg, amivel ugye nem csak a céget, hanem szinte az összes orosz kis és közepes méretű kereskedőnek a készleteit semmisíti meg, és így közvetlen hatással van ez az orosz gazdaságra. Oroszország válaszul elkezdte támadni az ukrán logisztikai központokat, Ukrajnában a legnagyobb szereplő a Rozetka, ennek a legnagyobb kapacitásai támadják az oroszok az elmúlt hetekben, és ez viszont átterjedt a hajózása is. A hajózásban is kezdetben az energetikai kapacitások kerültek terítéken, Ukrajna támadta az orosz tankerhajókat, pont azért, hogy csökkentse az orosz képességeket és az orosz bevételeket. Most pedig ez a kereskedelme is átterjedt, tehát itt nem csak gabonáról van szó, nyilván a gabona Ukrajna esetében a legfontosabb szempont, mert Ukrajnának a gabona exportból sok bevétele származik, de itt nem csak gabonára kell gondolni, hanem gyakorlatilag minden kereskedelmi termékre, és az Oroszország esetében is ugyanez a helyzet, már nem csak a tankerhajók vannak célban, hanem minden olyan orosz kereskedelmi forgalom, kereskedelmi termék, ami az orosz gazdasági és pénzügyi képességeket mondja.
1: Csak hogy érezzük ennek a komolyságát, van olyan, azt hiszem BBC tudósítás, hogy a Krím-félszigetről indított rakéta Odesszát nagyjából egy perc alatt érheti el, míg egy olyan daruról, ami a hajózási kipakolás, bepakolás segíti lemászni, biztonságba menni 3 perc. Magyarán, aki a hajó darun van, az nagyon nagy veszélynek van kitéve rakéta vagy dróntámadás esetén. Gyakorlatilag eljuthatunk odáig, hogy akár egy külső ország is veszélybe kerülhet, mert maga Vlagyimir Putyin, azt hiszem a Csendes óceánon a Szahalin sziget közelében egy hadgyakorlaton beszélt arról, hogy hát ha a japánok is lefoglalnak adott esetben orosz érdekeltségű hajót, akkor ők is így tesznek majd japán hajókkal. Szélesedhet más országok felé is a háború, vagy ez inkább elrettentésre szolgál az orosz elnök részéről?
0: Én arra nem számítok, hogy Oroszország hirtelen a saját partjainál majd japán vagy német hajókat foglal le. Itt azért szerencsére nem tartunk, ahogy egyébként ugye nyugati hatóságok esetében is egészen transzparens az, hogy tudjuk, hogy milyen hajókat nem fogadnak be nyugati kikötőkbe, de ez nem azt jelenti, hogy ezeket a hajókat a német vagy a holland hatóságok lefoglalják és rekvirálják. Én inkább arra számítok, hogy az oroszok az ukrán kikötők közelébe, ezt látjuk ugye az elmúlt hetekben, megcélozzák azokat a hajókat, amelyek nem ukrán zászló alatt hajóznak, hanem más zászló alatt hajóznak. Lehet, hogy az oda hajózó kínai vagy amerikai hajót nem merik megcélozni, hanem inkább a kisebb szereplőket, de most már minden szereplő, tehát állampolgárságtól függetlenül veszélyben van. Az a nagy kérdés, hogy például az ukránok megmernek-e támadni olyan tankerhajókat, amelyek Oroszországba vagy Oroszországból szállítanak energiatermékeket, és például Kínához vagy Indiához tartoznak, ezt eddig nem merték megtenni. Egyébként itt van egy jelentős fejlemény, hogy Oroszország most már Indiától vásárol feldolgozott kőolajtermékeket. Ugye Oroszországban ezzel párhuzamosan van egy jelentős benzinhiány. Az ukrán támadások következtében több mint felére csökkent az Oroszországban feldolgozott kőolajnak a mennyisége, és ezt a hiányt próbálják megoldani Belarusból, Kazaksztánból, de most már Indiából is. Tehát az lesz még egy érdekes kérdés, hogy Ukrajna megmeri-e tenni azt, hogy Oroszországba szállító indiai hajókat célba veszik ezt. Szerintem nem egyébként, tehát itt azért vannak bizonyos vörös vonalak. De az, hogy most már a front mentén, a háborús övezetekben, most már nem tabu egy nem Ukrajnához vagy Oroszországhoz tartozó hajónak a megtámadása, ez most már egészen biztos.
1: Amire még célzott Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, folyamatosan céloz rá, de most újra elmondta, hogy szerint a szeptemberi oroszországi választások után újabb mozgósítás lesz Oroszország részéről, több százezer emberről beszélt. Egyrészt képes-e még vajon Oroszország több százezer embert mozgósítani, másrészt vajon mire célozhatott az ukrán elnök, hogyha ez megtörténik, akkor megteszik a szükséges intézkedéseket?
0: Hát Oroszországnak még van arra emberi élőerőbeli kapacitása, hogy egy újabb, nagyobb mozgósítás hirdessen. Ugye utoljára 2022. szeptemberében volt erre példa, egy úgynevezett részleges mozgósítás, a 300 ezer embert mozgósítottak azóta, ilyen úgymond önkéntes alapon megy. A jelentős fizetések fejében, tehát egyszeri kifizetések és havi kifizetések fejében próbálják az embereket a hadseregbe terelni. Az állandó létszámokat az elmúlt időszakban azzal tudták garantálni, hogy folyamatosan emelték ezeket a kifizetéseket. Tehát kezdetben, most hogyha forintra fordítjuk, akkor 4-5 millió forint volt az az összeg, amit annak fizettek, aki aláírta a szerződést az orosz haderővel. Az elmúlt időszakban viszont ez ilyen 11-12-13 millió forintra növekedett, de így is csökken a létszám. Tehát kevesebben mennek katonának, még így is sok pénz fejében is, mint amennyit Oroszország elveszít a fronton, és mivel pótolni kell ezt az élőerőt, és nem tudja pótolni a meglévő eszközökkel, ezért igen valószínű, hogy a mozgósításhoz fognak nyúlni. Eddig ezt nem lehetett megtenni, persze mindent meg lehet tenni Oroszországban, de voltak olyan politikai kockázatok, hogy szeptember 18-20-án parlamenti választásokra kerül sor Oroszországban. Egyébként az első parlamenti választások lesznek a háború elindítása óta, utoljára 2021-ben voltak parlamenti választások, és nyilván egy ilyen lépés, egy kötelező érvényű mozgósítás, az jelentősen csökkenti a kormánypártnak a népszerűségét, tehát valószínűleg Putyin ezért sem akarta megtenni ezt a lépést, viszont abszolút várható, abszolút benne van a pakliban, hogy ezt a választások után meg fogja tenni. Tehát, hogyha Putyin folytatni akarja a háborút, és meg akarja fejezni Ukrajna Donbass maradék régióinak a megszerzését, akkor viszont kell hozzá friss emberi élőerő, amivel jelenleg nagy mennyiségben nem rendelkezik, és ehhez mozgósításra lesz szükségük.
1: Az ukránok pedig lehet, hogy akár mozgósítás közben lecsapnak bizonyos központokra?
0: A drónképességek ezt lehetővé teszik. Tehát 2022-ben Ukrajna még nem rendelkezett ilyen képességekkel, akkor még nem voltak képesek arra, hogy akár több száz vagy több ezer kilométerre a fronttól ilyen támadásokat hajtsanak végre, most már igen. Tehát most már Oroszország európai területe ilyen szempontból nincs megvédve, hanem veszélyben van.
1: Megjelenhet újra több tízezer észak-koreai katona a fronton, vagy ez is inkább egyfajta ilyen belebegtetett fenyegetőzés?
0: Hát észak-koreai katonák vannak, csak ugye nem a fronton, hanem Oroszországban, a frontnak az orosz oldalán, és őket akkor vetette be Oroszország, amikor az ukrán, ugye Kurszki régióban történt betöréssel szemben próbált fellépni. Egyértelműen egy eszkalációs lépés lenne Oroszország részéről, de ha erről meg tudnak egyezni Észak-Koreával, és Észak-Korea kap érte valamit egy ilyen segítségért, támogatásért cserébe, tehát teszem azt, nukleáris technológiákat, vagy más katonai technológiákat, akkor Észak-Korea szerintem boldogan meglépni azt a lépést, hogy akár az ukrán frontra is küldenek katonákat. Oroszország számára pedig nyilván minden egyes katona, ami nem orosz, az ilyen szempontból könnyítés, mert nem saját katonái halnak meg, nem kell felvállalni ezeket a politikai kockázatokat, nem kell kifizetni a katonáknak a családjait. Tehát nem Oroszországon múlik, azt gondolom, hogy sikerül megállapodni az észak-koreai katonák levetéséről, és valószínűleg ugyanezt szeretné egyébként Oroszország Belarus esetében is, tehát a Belaruson is van egy erős nyomás, hogy akár katonai kontingens is biztosítsanak a háborúban, csak Belarus eddig, illetve Alekszandr Lukasenka eddig ezt hárítani tudta ezeket az orosz kéréseket. Most az a kérdés, hogy Észak-Korea ezt mennyire tudja hárítani, vagy mennyire boldogan megy ebbe bele, amennyiben cserébe kap olyan dolgokat, ami kisegíti az észak-koreai rendszert.
2: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: AI és digitalizációs probléma megoldó workshop. A te kihívásod a szakértő megoldása. Miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal. Jelentkezzen még most, további információ és regisztráció a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
2: Tavaly nyáron szegény Johnny fütyörészbe ballagott be a Szentendrei Teátrumba, és azonnal rabul ejtette Árnika és a közönség szívét. Idén visszatér a szegény Johnny és Árnika zenés mesejáték a Nagyváradi Szigligeti Színház előadásában, ráadásul környezetbarát, energiatakarékos megvilágítással. Lázár Ervin történetét, Szirtes Edina Mókus zenéjét és Závada Péter dalszövegeit Novák Péter rendező gyúrta össze egy tündéri mesejátékká. Augusztus 19-én a Szentendrei Teátrumban. Jegyek szentendreiteatrum.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten tart a helyszínen és Újpesten az Árpád úton befelé a Rózsa utcánál. Csak egy sáv járható. A Budakeszi úton a város határ közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A befelé vezető oldalon lépésben lehet haladni, az érintett BKK autóbuszok a Szél Kálmán tér felé megnövekedett menetidővel közlekednek. Tart a villamos pálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. A Remíz utcától torlódásra kell készülni. Mától a Budaörsi úton buszsávot alakítanak ki egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében. Sávlezárásra kell készülni a Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál, mert javítják a gázvezetéket. Pénteken éjféltől lezárják a Gubacsi hidat szombaton hajnali 4 óráig, és szombaton éjféltől várhatóan vasárnap reggel 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: 2026. augusztus 13-a van reggel 9 óra. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2 Budapesten és környékén. 1976-ban ezen a napon született Jelinek Emil művész nevén Emilio magyar énekes, rapper, illetve dobos, mind a három műfajban maradandót alkotott, érdemes meghallgatni azt a dalt, amit Dope Man-nel duettben adnak elő. Egyébként a Police Every Breath You Take című dalára, illetve dalának a zenéjére készült, és a magyar címe az, hogy nincsen arra szó. Nekem jó magamnak egy személyes élményem van vele kapcsolatban. Az elszenvedője voltam annak a szabaduló bulinak, amit a szomszédomban tartottak valamelyik nap. Ez egy pár évvel ezelőtt történt, és Emilio volt a szereplője ennek a sztorinak, mármint ő énekelt. Egyébként csodálatosan, csak iszonyatos hangerővel. És hát valószínűleg másokat is zavarhatott a történet, mert egy idő után megjelentek mindenféle rendőrautók, és hogyha jól láttam, akkor ott összepakolták az ünneplő közönség egy részét. Szóval a szabadulásból ismételten olyan helyzet lesz párok számára, aki hát nem igazán szabadon tölti a következő időszakot, de hát ez már egy másik történet, meg hát régen is volt. Jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en a 94.2-n, a hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok. Szép napot mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n!
4: Tovább csökkent a hazai építőipar teljesítménye júniusban.
5: Az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 1,2, a munkanap tényezővel kiigazítva 5%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Az előző hónaphoz mérve 3,9%-kal csökkent az építési teljesítmény. Az épületek építése 5,5%-kal volt kisebb mértékű, az egyéb építményeké 5,6%-kal nagyobb, mint egy éve. Az építőipari ágazatok közül az épületek építése egyébként júniusban 22%-kal zuhant, az egyéb építményeké 28%-kal bővült, az út és vasút építés pedig 49,6%-kal ugrott meg, ez önmagában 33%-ponttal járult hozzá az ágazat teljes teljesítményének emelkedéséhez.
4: Külső beavatkozás nélkül újra probléma lehet a paksi atomerőmű hűtésével a napokban újra csökkenő dunai vízszint miatt.
5: Ezért a kormány vízügyi és műszaki szakemberek egyetértésével egy fenékküszöb építését és két hajó irányított elsüllyesztését rendelt el. Pénteken döntenek arról, hogy mikor süllyesztik el a hajókat. Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
6: Haladéktalanul már a holnapi napon megkezdjük a Duna két partjától a paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 000, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtő csatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen. Emellett a várhatóan ismét rendkívül gyorsan apadó vízszint miatt a fenék küszöb építésével párhuzamosan arról is döntöttünk, hogy készenlétbe helyezünk Paksnál két 80 méter hosszúságú bárkát. Szükség esetén készen állunk arra, hogy ezen két bárka irányított elsüllyesztésével rövid távon akár 20 cm-t emeljünk a Duna vízszintjén, hogy ezzel a végleges fenék küszöb elkészültéig is elkerülhető legyen a paksi erőmű teljes leállítása.
4: 1995 óta nem volt olyan komoly munka a Dunán, mint ami a következő időszakban várható. 24 órás munkavégzést rendelt el a kormány, több száz tonna követ visznek majd a helyszínre. Az építkezést a hadsereg odavezényelt katonái is segítik majd. A paksi atomerőmű alacsony intenzitású működése havi 50 milliárd forintos plusz teherhet jelent a költségvetésnek, a rendkívüli energiahelyzet pedig akár hónapokig is eltarthat. Teljes ülésen tárgyalja az Alkotmánybíróság a legutóbbi alaptörvény módosítások egyes rendelkezéseinek megsemmisítését kérő ellenzéki beadványt.
5: A Fidesz-KDNP az alkotmány 16. és 17. módosítása miatt kezdeményezett utólagos normakontrollt. Az ellenzéki pártszövetség nem ért egyet azzal a rendelkezéssel, amely azonnali hatállyal megszüntette Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, és azzal sem, amelyik lehetőséget teremt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésére. A Fidesz-KDNP kezdeményezte a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát és az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárának megsemmisítését is.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os csökkenés mellett 150.315 ponton áll, a részvénypiac forgalma 6 perccel nyitás után közelíti a 200 millió forintot. A bluechipek közül a MOL 1,1%-os mínuszban 4876 forinton, az OTP 1,1%-kal csökkent 46270 forintra, 2,1%-os mínuszban a Richter 13000 forinton jegyzik, a Magyar Telekom pedig 1,1%-os erősödés mellett 2628 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettje. A Bitcoin 7,1%-kal került feljebb 63828 dollárra és 90 centre, az Ethereumot 1895 dolláron és 43 centen jelz 10%-os pluszban. A bankközi deviza piacon 1 euró 364 forintba és 58 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 316 forintot és 55 fillért, egy svájci frankért 388 forintot és 90 fillért kérnek. Nyugat-Európában néhány perccel nyitás után vegyesnek tűnik a hangulat, a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 3/10%-kal erősödik, Párizs 1/10%-kal csökken. Milánó 3/10, Madrid 4/10%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordónként 7%-kal csökken, $82.72 áll a kurzus. A Brent jegyzési ára hordónként $88.41. Egy uncia aranyért $4,437.60 kérnek a világpiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. A mozgásszervi megbetegedések közül a derékfájás az egyik vezető oka a rokkantságban töltött éveknek.
5: A megkérdezett idegsebész azt mondta, hogy világszerte csaknem 600 millió ember szenved ettől a problémától, és ez a szám várhatóan tovább emelkedik. Ciglécki Gábor szerint idehaza sokszor az utolsó pillanatban fordulnak szakemberhez panaszaikkal a betegek, pedig a tapasztalatok azt mutatják, hogy megfelelő tornával megelőzhetőek a gerinc problémák.
7: Régen azt mondtuk, hogy csak az idősek betegsége, de azt tapasztaljuk, hogy egyre fiatalabbak is. Tehát 30-as éveiben járó, akár nem elhízott sportos egyének is megjelennek rendelésen problémával, tehát nem válogat sajnos. Kortól, nemtől függetlenül mindenkiben ez előfordul, és szoktuk azt hangsúlyozni, hogy igen, mindenkinek van egy genetikai adottsága, ami mondjuk a családban halmozódik a gerinc probléma, akár a gerincsérvek is, de nagyon-nagyon hangsúlyos a környezeti tényezők, amiről is beszéltünk, hogy élünk, mit teszünk, hogy vigyázunk magunkra, tehát az sokkal inkább meg tudja határozni a kimenetelét ennek az egésznek, mint az, hogy milyen genetikai adottságokkal rendelkezünk.
4: Oroszország tükörképszerűen fog reagálni a kereskedelmi hajói elfogására irányuló bármely nyugati kísérletre, és ezt bármelyik vízterületen megteszi, ezt jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök, amikor megtekintette az orosz csendes-óceáni flotta hadgyakorlatának záró szakaszát.
5: A Trend FM által megkérdezett szakértő szerint inkább a Fekete-tengeren kell arra számítani, hogy tovább támadják a hajókat, mind az orosz, mind az ukrán erők. Itt azonban bármilyen zászló alatt közlekedő hajó veszélybe kerülhet, talán csak a nagyhatalmak hajói jelentik a kivételt. Bendarzsevszky Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallják.
8: A hajózásban is kezdetben az energetikai kapacitások kerültek terítéken, Ukrajna támadta az orosz tankerhajókat pont azért, hogy csökkentse az orosz képességeket és az orosz bevételeket. Most pedig ez a kereskedelme is átterjedt, ez itt nem csak gabonáról van szó, nyilván a gabona Ukrajna esetében a legfontosabb szempont, mert Ukrajnának a gabona exportból sok bevétele származik, de itt nem csak gabonára kell gondolni, hanem gyakorlatilag minden kereskedelmi termékre, és az Oroszország esetében is ugyanez a helyzet, már nem csak a tankerhajók vannak célban, hanem minden olyan orosz kereskedelmi forgalom, kereskedelmi termék, ami az orosz gazdasági és pénzügyi képességeket rontja.
4: Ukrajna legnagyobb dunai kikötőjét támadta Oroszország az éjjel, a Reuters hírei szerint.
5: Az izmaili Rév Odessa megyében található a román határ közelében, a kikötőben főleg gabonákat raktároznak, egy ember bizonyosan megsebesült egyébként ebben a támadásban, és hát az ukrán légierő nemrég közölte, hogy az orosz hadsereg már a viradóra 133 csapás, mérő és álcadrónnal támadt ukrajnai célpontokat. Az ukrán légvédelem 111 drónt semmisített meg, vagy épp semlegesített, 15 helyszínen ugyanakkor voltak találatok, 16 esetben pedig a roncsok zuhantak le, és mindeközben interjút adott Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, aki arra kérte az Egyesült Államokat, hogy adja el Ukrajnának a birtokában lévő Patriot légelhárító rakéták legalább 5%-át azért, hogy országa felvehesse a harcot az egyre gyakrabban érkező, és hát ugye megsemmisítési veszély nélkül érkező orosz ballisztikus rakéták ellen.
0: Időjárás jelentés.
5: Derült, száraz időjárás várható csapadék nélkül, a légmozgás megélénkül, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, késő este 18 fok várható.
0: Sporthírek a 94.2.
4: A legutóbbi két Bajnokok Ligája sorozatot megnyerő Paris Saint-Germain 2-1-re megverte az Európa Liga győztes Aston Villát a Salzburgban rendezett labdarúgó Európai Szuperkupa mérkőzésen. A francia csapat ezzel megvédte címét, és 2025 után már másodszor hódította el a serleget. A fokozott tűzveszély miatt nem rendezik meg a hétvégére tervezett tereprali versenyt Várpalotán, a futamot egy későbbi időpontra halasztják. A szervezők közleménye szerint Várpalota külterületén és a környéken súlyos tűzesetek voltak, ezek több száz hektárnyi füves fás területet érintettek és épületekre is átterjedtek. Az elmúlt hetek rendkívüli hőssége és a hónapok óta tartó csapadékhiány miatt a környezet jelenleg fokozottan tűzveszélyes, a szakemberekkel történt egyeztetés után a szervezők ezért a halasztás mellett döntöttek.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Jó reggelt! Ez a reggeli monitor.
4: 9 óra múlt pontosan 13 perccel. A tavainál 20%-kal nagyobb mobilhálózati kapacitással készült a JET-tel az idei szigetre. A szolgáltató szerint a rendezvény csúcsidőszakaiban egyszerre 70-80 ezer ember használhatja mobiltelefonját az Óbudai szigeten. Ráadásul a szokásosnál jóval több kép és videó tartalmat töltenek fel. Az 5G kapacitást idén 40%-kal növelték, a hálózatot 21 helyszínen, 144 mobilcella szolgálja ki. A fejlesztés több mint 50 millió forintba került, a fesztiválon emellett ingyenes wifi és 15 mobil töltőpont is várja majd a látogatókat. A JET-tel egyéb márka aktivitásairól, Tőzsér Judit vállalati kommunikációs igazgatót és a helyszíni infrastruktúráról Mang Balázs műszaki stratégiai igazgatót Somodi Evelin kérdezte.
0: Reggeli monitor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Már harmadik éve a JET-tel a fő technológiai partnere a fesztiválnak. Ez azonban nem csak a lefedettségben jelenik meg, hanem különböző aktivitásokkal is készül minden évben a fesztiválra. Elsőként Judit, téged kérdeznélek, hogy pontosan ez miben jelenik meg az idei évben, a fiataloknak milyen programokkal készültetek, pontosan hogyan található meg a JET-e a szigeten?
10: Először is azon túl, hogy névadó szponzorként vagyunk jelen a sziget életében, immáron harmadik éve, ugye van ez a JET-tel Colosseum nevű helyszín, aminek szponzorai vagyunk, és itt a JET-tel Colosseum körül alakítottuk ki a JET-telnek azokat az aktivizációs zónáit, amiben különböző generációk is megtalálhatják a maguk szórakoztatási lehetőségét. Az egyik ilyen a JET-tel Reels Factory, ahol interaktív környezetet tudnak alakítani a fiatalok maguknak, illetve bárki, akinek érdeklődése van, hiszen mindenféle videó háttérrel tudnak AI segítségével nagyon látványos, szórakoztató videókat készíteni, amit abban a pillanatban akár fel is tudnak tölteni az internetre, és meg tudják osztani azokkal is, akiknek nincsen módjuk jelenleg itt lenni, azokat a barátaikat is be tudják hívni a kapcsolódás ezen formájával, akik most nincsenek itt, hiszen van egy ingyenes wifi szolgáltatás is ebben a zónában, azon túlmenően, hogy 15 mobil töltővel is készültünk, mobil töltőponttal, ahol a fesztiválozók fel tudják tölteni a készülékeket, hiszen mindenkinek a kéznél lévő telefon az életének már elengedhetetlen része.
9: Ilyen fesztiválos aktivitás, branding szempontból mikor kezdődik el a tervezés, ennek akár a felhasználók felé való kommunikációja?
10: A marketing aktivitásokkal való felkészülés, előkészületek, azok a sziget kezdete előtt már hosszú-hosszú hónapokkal megkezdődnek, hiszen ki kell találni a kreatívokat, meg kell valósítani az eszközöket, végig kell tudni gondolni, hogy milyen igényei vannak egyáltalán a szigetelőknek, hogy mi az, ami az idei évben, mint technológiai újdonságként, mint pedig valódi szórakoztató elemként meg tudják állni a helyüket. A kommunikáció pedig szintén egy kötőjel másfél hónappal már a rendezvény előtt megkezdődik, hiszen mindenféle sziget kommunikációval párhuzamosan igyekszünk szinergiákat kihasználni mind a két oldalról, hogy ugye JET-tel a telekommunikációs partnere a szigetnek, illetve a JET-telnek is egy óriás dolog, hogy egy olyan fesztiválnak lehet a technológiai partnere, ami az európai színvonalat is figyelembe véve előkelő helyet foglal el.
9: Szépen. Balázshoz fordulnék, hogy Egy ilyen fesztiválnak a technológiai lebonyolítása, amikor a telefon felhasználásról beszélünk, az internet használatról, az adatforgalomról, a telefonhívásokról, ugye egy fesztiválozónak elsődlegesen ez a fontos egy ilyen jellegű szolgáltatás esetében. Az idei évre hogyan készült fel a Jettel? Elhangzott a tájékoztatón korábban, hogy itt egy szombathely méretű infrastruktúrára kell gondolni, tehát azt gondolom, hogy ez biztosan többnapos felkészülés volt, egy konkrét adattornyokat kellett elhelyezni. Hogy nézett ez ki a gyakorlatban, illetve milyen további adatokat említhetünk még itt?
11: Először is azzal kezdeném, hogy a Sziget mobil technológiai biztosítás egy rendkívül komoly feladat. Itt ugye egy négyzetkilométernél kisebb területen egy időben 60-70-80 ezer ember tartózkodik, és ezért egy mobil kommunikációs cégként egy teljesen más típusú megoldásokat kell alkalmaznunk, mint egy normál városi környezetben. Adatfelhasználás szempontból talán az egyik kiemelkedő különbség, hogy a feltöltési arány egy ilyen környezetben sokkal magasabb. Ugye a emberek a koncertek során osztanak meg videókat, képeket, tehát még egy hagyományos környezet egy feltöltési arány, ez 10%, itt ez eléri a 30%-ot is, és emellett pedig érdemes tudni, hogy a adat felhasználás az évről évre emelkedik, ez egy 10-20% szokott lenni, és ennek megfelelően tervezzük meg mindig azt, hogy milyen infrastruktúrát teszünk a szigetre. Ugye egy nyugalmi helyzetben a szigeten egy bázisállomásunk van, nem jellemző, hogy rengeteg ember van itt egy időben, és amikor a Sziget Fesztivál zajlik, akkor ezt megelőzően egy 2-3 hónappal már elkezdődik egy tervezési munka. Ezt a CETI Magyarország segítségével csináljuk, aki az infrastruktúrális partnerünk a mobil kommunikáció szolgáltatásokat tekintve, és mindegy 30 ember részvételével tervezzük, megépítjük ki azt az infrastruktúrát, ami a szigetet ki tudja szolgálni.
9: Konkrétan hogyan lehet megfogni, mi az a eszközpark, amit ilyenkor ki kell itt építeni?
11: CETIN Magyarország segítségével, aki az infrastruktúra partnerünk, ezt a tervezési munkát már hónapokkal ezelőtt elkezdtük, körülbelül 3 hónappal ezelőtt, és körülbelül 30 kollega vett ebben részt, hogy ezt a rádió technológiát megtervezze, ami a szigetet ki tudja szolgálni. Ez egy viszonylag sűrű hálózat, tehát itt 100-200 méterenként vannak eszközök, ami egy városi környezetnél sokkal sűrűbb, és ez elmondható, hogy egy Szombathelynek megfelelő mobil technológiai kapacitás van kint itt a szigeten. Különleges megoldásokat is használunk, akár lámpaoszlopokat, hangfalállványokat, vannak mobil teherautók, amik kijönnek, és ilyenkor egy tornyot kitolva sugározzák a mobil jeleket. És egyébként ez a tavalyihoz képest is egy bővítés, mert a tavalyhoz képest is például a nagy színpad előtt tovább bővítettük a kapacitást, hogy az ügyfelek még jobb letöltési-feltöltési sebességet kapjanak. Összességében elmondható, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően a tavalyi évhez is viszonyítva a összes technológiát tekintve plusz 20%-kal, illetve a legkorszerűbb szupergyors 5G-t tekintve pedig 40%-kal nagyobb kapacitást tudunk nyújtani az ügyfeleinek, mint tavaly.
9: Tehát, hogyha az ügyfelek idén valahogy mégis buzgóbbak, sokkal látványosabb fellépők vannak, és sokkal több emberrel beszélgetnek, mint a korábbi évek, vagy esetleg többen érkeznek olyan felhasználók, akik ilyen téren aktívabbak, arra is biztosítva van a rendszer.
11: Igen, azt gondoljuk, hogy biztosítva van, ezt el kell mondani, hogy ezt folyamatosan figyelni kell, és figyeljük, tehát hogyha kell, akkor ebbe be tudunk avatkozni. Ugye szombaton már volt egy nagy koncert, és ennek megnéztük a teljesítményét, és úgy tűnik, hogy ezekkel a bővítésekkel, amiket eszközöltünk, ezekkel teljesen jó minőségben biztosítható lesz a rendezvény.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.
4: A vonalban itt van velünk Reggős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdász. A szervusz Gábor, jó reggelt, szép napot!
12: Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
4: Jelentett a Központi Statisztikai Hivatal, ez szerint a hazai építőipar teljesítménye tovább csökkent júniusban. Mi történik ebben az ágazatban? Viszonylag régóta tart már a mély repülés.
12: Így van, havi alapon 3,9, még éves összevetésben 1,2%-kal csökkent az ágazat teljesítménye. Zárójelben azért megjegyzem, hogy a májusi adatot a KSH jelentősen revidálta, míg az előző havi tájékoztatóban még 10,7%-os teljesítménycsökkenés volt májusra, most már csak 2,8%-os. Hát a havi bázis ez nem változott ennyire, az 6,5-4,6-ra javult, de azért látszik, hogy ez az adat is eléggé volatilis tud lenni. Ugye elsőre azt gondolhatnánk, hogy hát kormányváltás volt, az állami beruházások lelassultak. Ez mindenképpen így is van, de azért ezzel óvatosan kell bánni, hiszen pont az egyéb építményeknél, a utakvasutak építésénél volt növekedés, hogy az egyéb építményeknél 5,6%-kal nőtt a termelés, míg az épületek építésénél 5,5%-kal csökkent. Hát természetesen itt van egy bizonytalanság emellett a kormányváltás mellett, én ne felejtsük el, hogy azért tart az iráni háború, ami szintén nem biztos, hogy növeli a cégek beruházási kedvet, és hát azért valószínűleg várják az uniós forrásokat, ami megint egy kicsit aztán remélhető, hogy eltolnak beruházásokat.
4: Ez azt jelenti, hogy ha megjönnek az uniós források, akkor várhatóan az ágazat ismét szárnyalni fog, vagy legalábbis abba az irányba mozdul el?
12: Hát nem is feltétlenül a megérkezés az, ami számít, ugye, hiszen itt a felhasználás meg a kifizetés nem mindig esik egybe, de ugye eljutni odáig, hogy akkor hírják a pályázatokat, pályáznak, felhasználják, inkább az lehet fontos.
4: A szektoron belül, hogyha megnézzük, ugye az épületek építésének a termelése az 5,5%-kal csökkent, ez, ha jól látom, éves szint, júniusban 22%-kal, az egyéb épületek építése 28%-kal, viszont bővült az út- és vasútépítés. Ez azt jelenti, hogy az ágazaton belül akkor erre helyezik most a hangsúlyt elsősorban a beruházók?
12: Hát nem biztos, hogy ebből ennyire nagy és mélyre menő következtetést mennék levonni. Itt ugye azért egy-egy elszámolás nagyon sokat számíthat. Itt ugye látunk azért sokszor cikkakozást is. De igen, most az egyéb építményeknél volt egy meglepetésszerűen jó teljesítmény, és az épületeknél egy meglepetésszerűen gyenge teljesítmény.
4: Várunk-e még esetleg ma valamilyen adatra, akár itthonról, vagy a nagyvilágból?
12: Még sok adat lesz ma, de hát ezek azért nem biztos, hogy annyira piacmozgatóak lesznek, hogy a 11 órakor adja ki az Eurostat a júniusi ipari termelési adatokat, illetve délután 14:30-kor az Egyesült Államokból érkezik termelői árindex, illetve heti friss munkanélküliek száma. Hát ez esetleg valamit mozdíthat a piacon, de azért láthatóan akkora hatása nem lesz, mint például a tegnapi inflációs adatnak volt.
4: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Szép napot és eredményes hetet neked, szervusz!
12: Ja, köszönöm!
0: Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit Alapkezelő. Az érték nem magától terem.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: 9:30 van, szomorú évforduló kapcsolódik a mai naphoz. 1849. augusztus 13-án volt a világosi fegyverletétel. A néhány nappal korábban teljhatalommal felruházott Görgei Artúr tábornok a törzskarával a Bohus kastélyban írta alá a feltétel nélküli megadásról szóló egyezményt Rüdiger vezérkari főnökkel és Frolovval, magára a fegyverletételre pedig a világosi mezőn került sor. Ugye ezt már beszéltünk róla korábban, de nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az osztrákoknak szánt fricska volt, hogy tulajdonképpen a Görgei tábornok nem az osztrák haderő előtt tette le a fegyvert, hanem az oroszok előtt. Paszkiev is nagyherceg vezette akkor az orosz hadsereget, és hát rendkívüli módon tisztelte Görgeit ezért a tetteért, aki gyakorlatilag megmentett ezzel nagyjából 100 000 magyart a biztos megsemmisüléstől. Egy perc elmúlt 9:30, jövünk a legfrissebb információkkal, a hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Tovább csökkent a hazai építőipar teljesítménye júniusban.
5: Az építőipari termelés volumena a nyers adatok szerint 1,2, munkanap tényezővel kiigazítva 5%-kal maradt el az egy évvel korábbitól még júniusban. Májushoz viszonyítva 3,2%-os volt a visszaesés. Az épületek építése 5,5%-kal volt kisebb mértékű, az egyéb építményeké ugyanakkor 5,6%-kal nagyobb. Az ágazatok közül az építése az épületeknek 22%-kal zuhant, viszont az egyéb építményeké bővült 28%-kal, az út- és vasútépítés pedig 49,6%-kal ugrott meg.
4: 4 milliárd forintért rendezi meg az augusztus 20-ai állami ünnepséget a Centrum Production a korábbi 18 milliárd forint helyett. Erről beszélt Magyar Éva kormányszóvivő.
5: A rendezvény új neve augusztus 20-a a nemzet ünnepe 1000 éve együtt Európában. A vizuális alkotóműhely vezetője azt mondta, hogy háromnapos programra lehet számítani, a csúcspont augusztus 20-án egy 30 perces show, amely a parlamentre lesz kivetítve, ezt követi egy 10 perces tűzijáték. Besnyő Dánielt hallják.
6: Az idei produkció egy sokkal realizáltabb, emberközpontú produkció lesz, kisebb területen kerül megvalósításra, de az árak realizálva vannak, és nem 3-4 fővállalkozó osztja szét a feladatokat, hanem több mint 200 vállalkozóval dolgozunk. Így mindenki egy jóval végig gondoltabb és struktúráltabb rendszer alapján végzi a feladatát.
4: Tegnap óta tilos a levegő csomagolása és szállítása az Európai Unióban az új csomagolási rendelet szerint.
5: A szabályozás célja, hogy véget vessen a túlméretezett csomagolásnak, egyszerűbbé tegye a szelektív hulladékgyűjtést, ezzel pedig csökkentse az elkereskedelem környezet terhelését. A ShopRenter társalapító vezető tanácsadója azt mondta, hogy ugyan a legtöbb webáruház számára nem egyik napról a másikra változik meg minden, a felkészülés mostantól már nem halogatható. Kulcsár István Róbertet hallják.
7: Rengeteg ilyen kidolgozandó dolog van még szerintem ebben. Nekem az a meglátásom, hogy ez kicsit olyan lesz, mint a GDPR, ami hatályba lépett 2018. május 25-én, de senkit nem büntettek meg a kezdet kezdetén, hanem a hatóságok is nagyon konstruktívan álltak hozzá a cégekhez, és igyekeztek segíteni nekik abban, hogy hogyan tudják ezt minél hatékonyabban alkalmazni a saját vállalkozásukban. Én itt is azt látom, hogy a kezdet kezdetén a hatóságok nagy valószínűséggel egy konstruktív segítő szerepet fognak betölteni abban, hogy ezek a kérdések a kereskedők, a gyártócégek minél hatékonyabb válaszokat tudjanak megtalálni, hiszen ez egy új dolog, úgyhogy itt még számtalan olyan részterület van szerintem, amit ki kell találni.
4: Teljesülésen tárgyalja az Alkotmánybíróság a legutóbbi alaptörvény módosítások egyes rendelkezéseinek megsemmisítését kérő ellenzéki beadványt.
5: A Fidesz-KDNP az alkotmány 16. és 17. módosítása miatt kezdeményezett utólagos normakontrollt. Az ellenzéki pártszövetség nem ért egyet azzal a rendelkezéssel, amely azonnali hatállyal megszüntette Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, és azzal sem, amelyik lehetőséget teremt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésére. A Fidesz-KDNP kezdeményezte a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát és az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárának megsemmisítését.
4: Ukrajna legnagyobb dunai kikötőjét támadta Oroszország az éjjel a Reuters hírei szerint.
5: Az Izmaili Rév Odessa megyében található, amelyet támadtak a román határ közelében. A kikötőben főleg gabonát raktároznak, támadás miatt egyébként megsebesült egy nő Odessában, illetve az interjúban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, amelyet ma adott, azt mondta, hogy akár az amerikaiak Patriot rakéta készleteinek 5%-át is hajlandóak megvásárolni, csak végre adjanak számukra légvédelmi eszközöket. Egyébként Vladimir Putyin orosz elnök a Kuril-szigetekhez, a Kuril vonulathoz tartozó Iturup-szigeten tett első alkalommal látogatást. Mindez azért érdekes, mert a II. Világháborút követően a Kuril-sziget vonulat egésze az akkori Szovjetunió ellenőrzése alá került, de Japán azóta is vitatja Iturup, Kunasir, Sikotan és a Habanai szigetcsoport hovatartozását. Emiatt a mostani Oroszország és Japán azóta sem kötött békeszerződést. Putyin a csendes-óceáni flotta hadgyakorlatának megtekintése után érkezett egyébként a Szahalini régióhoz tartozó Iturupra.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os csökkenés mellett 150.198 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 800 millió forintot. A bluechipek közül a MOL 6,1%-kal csökkent 4.850 forintra, az OTP 2,1%-kal emelkedik, 46.370 forintnál jár. A Richter 0,5%-os mínuszban 12.960 forinton, a Magyar Telekom 1,1%-kal csökkent 2.624 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 364 forint és 41 fillér, egy amerikai dollár 316 forintba és 23 fillérbe kerül, egy svájci frankért 388 forintot és 69 fillért kell fizetni. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 4,1%-kal csökken, a milánói börze ugyanennyivel emelkedik, a frankfurti DAX 3,1, Párizs 2,1, a spanyol tőzsde Madridban 0,5%-kal korrigál felfelé.
0: Időjárás jelentés.
5: Derült száraz idő várható csapadék nélkül, a légmozgás időnként megérénkül, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, késő este 18 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Tegnap óta kisebb dobozokban felesleges csomagolóanyaggal, kevesebb felesleges csomagolóanyaggal érkezhetnek az online rendelések. Az augusztus 12-én életbe lépett új uniós csomagolási rendelet célja, hogy véget vessen a túlméret

0: rendelet. Miről szól ez a rendelet, és kikre vonatkozik elsősorban?
1: Igen, hát hogyha az Európai Unióról beszélünk, akkor megszokhattuk, hogy általában valamilyen számunkra nagyon ijesztő négybetűs rövidítést fognak használni. Ugye ez volt 2018-ban a GDPR, amitől mindenki rettegett. És most ugye ez a PPVR, ugye ez a Packaging and Packaging Waste Regulation az, ami ugye megjelent, és hogy pontosítsak egy icipicit, ez már 2025-ben megjelent gyakorlatilag, vagy akkor lépett hatályba 2025 februárjában, viszont ez egy viszonylag hosszú lefolyású rendelet, és a szabályozás a minket, főleg elkereskedőket, kereskedőket, termékeket, gyártókat érintő része is viszonylag hosszú lefolyás alatt fog megjelenni, tehát van egy olyan része, ami most 2026 augusztus 12-től hatályos, és van egy ennél sokkal nagyobb része, ami majd csak 2030-tól lép hatályba, tehát hogy ad időt azért az Európai Unió erre az átállásra, de ami a legfontosabb része ennek a dolognak, ugye az a törekvés, hogy lehetőség szerint mindenki, aki terméket csomagol, vagy akár azért, mert ő mondjuk gyártócég, akár azért, mert ő például elkereskedő, és ugye mi ezért is hoztuk le ezt az anyagot, és ezért kezdtünk el ezzel foglalkozni, hiszen ugye minket az elkereskedők kifejezetten érdekelnek, az törekedjen arra, hogy lehetőség szerint minél kevesebb csomagolóanyagot használjon fel, és ezek a csomagolóanyagok minél homogénebbek, ergo minél könnyebben újrahasznosíthatóak legyenek a fogyasztók számára. Tehát maga a rendelkezés az gyakorlatilag erről szól.
0: Akkor ezek szerint ez vonatkozik a gyártókra is? Tehát mondjuk a gyerekjáték, mondjuk egy 12 centi hosszú és 8 centi magasságú gyerekjáték, az nem fog innentől kezdve 30 cm-es lapra rögzítve, átlátszó műanyaggal díszítve megérkezni, hanem akkor ezeket is ilyen kicsi csomagokba fogják adni, vagy azért erre ne számítsunk, itt elsősorban a kereskedőket a nagy dobozok csökkentésére, vagy azoknak jobb helykihasználására kell törekedni.
1: Igen, erre első körben ne számítsunk, szerintem, viszont az nagyon-nagyon fontos, hogy az európai fogyasztók számára egyre fontosabb az újrahasznosíthatóság és a tudatos vásárlás. Nemrég vásároltam egy porszívót, de ami engem nagyon-nagyon meglepett, az, hogy míg korábban 3-4 féle csomagolóanyag volt benne, addig most ők már elindultak abba az irányba, hogy nagyon kompakt volt ennek a rút porszívónak a csomagolása, és gyakorlatilag minden egyes elem az papírba volt benne elcsomagolva. Tehát míg amíg korábban az ilyen kis alkatrészek, ilyen-olyan dolgok, azok műanyagba voltak becsomagolva, addig most már az egyes kicsi alkatrészek, csavarok, rögzítőelemek, ilyen-olyan dolgok szintén papírba voltak becsomagolva, és én nagyon örültem, mert gyakorlatilag ahogy kiszedtem ebből a papírkeretből, meg mindenből a terméket, úgy, ahogy volt, vihettem is le a szelektív hulladékgyűjtőbe. Tehát arra kell törekednie egyébként a gyártó cégeknek is, hogy lehetőség szerint ugye bizonyos anyagokat mellőzzenek, ez főleg az ilyen élelmiszerekhez használt ilyen PFAS, ilyen örökvegyületnek hívják ezeket, amik gyakorlatilag soha nem bomlanak le, és ilyen víz meg zsírtaszító anyagok voltak, és törekedni kell arra, hogy például ezek kikerüljenek a termékekből, egyrészt azért, mert soha nem bomlanak le, másrészt pedig az újrahasznosíthatóságot is nehezítik. Szóval, hogy ezekben is ugye kell előrelépést elérnie, illetve a csomagolóanyagok homogenizálásában a gyártócégeknek is kell előrelépést elérnie, illetve a gyártócégeknek ugye kell majd ezzel kapcsolatban lesz adminisztratív kötelezettségük is, hogy a saját csomagolóanyagaikkal kapcsolatban ugye ezt a felelősségvállalást, ugye ezt az EPR-t, ezt nekik is alkalmazniuk kell.
0: Ezek szerint akkor most lehet, hogy első időben megint a szokásos módi lesz, hogy az európai gyártók lesznek kicsit rossz helyzetbe hozva, mert ahogy én elnézem, a leginkább Kínából érkező termékek még mindig igen színesen vannak csomagolva, és hát idézőjelben mondom, nagy kedvencem a Nikecel, például a nagy háztartási gépektől kezdve mindenhol azzal van tele a doboz, mondjuk ott érthető is sokszor a törékenység miatt, na de a Nikecelt például senki nem gyűjti be, nem viszi el a kukás autó, szóval, hogy ezekről külön nem szól a rendelkezés?
1: Elméletileg ezek az anyagok is, ezek az ilyen extrudált műanyagok is szintén újrahasznosíthatóak egyébként. Az egy másik kérdés, hogy ezeket így külön hulladékudvarba kell elvinni, amit senki nem csinál meg. Szóval, hogy elméletileg, hogy törekedni kell arra, hogy ezek az anyagok, vagy maga a csomagoláshoz felhasznált anyagok, azok minél homogénebbek legyenek. Tehát, hogyha papírt használunk, akkor használjunk papírt mindenhol. Ha műanyagot használunk, akkor használjunk műanyagot mindenhol. Természetesen vannak kivételek, ott, ahol ez egyébként a terméknek a törékenysége, sérülékenysége miatt egyébként ez elengedhetetlen. ott azért lesz ebben kivétel. A másik kérdés viszont egy sokkal izgalmasabb, főleg az elkereskedők számára, ugye

0: ez a Kínából, vagy adott esetben Európai Unió kívülről érkező, mondjuk inkább így termékeknek, rendeléseknek a csomagolását jelenti. Ebben egyébként a jogalanyokat ugye az Európai Unió úgy határozta meg, hogy ne csak az Európai Uniós cégek legyenek, hanem gyakorlatilag mindenki. Ez kicsit olyan, mint annó a GDPR volt, ami a Facebookra és az összes többi platformra is ugyanúgy kötelező volt, noha azok nem Európai Uniós cégek voltak, de és emiatt ugye meg is kellett csinálnia mindenkinek, hiszen az Európai Unió egy fontos piac. Ugyanez a helyzet a Kínából, tehát Európai Unión kívülről harmadik országból érkező termékek csomagolásával is, hogyha azokat nem találják megfelelőnek, akkor egyébként megtilthatják annak a csomagolásnak, annak a rendelésnek az Európai Unióba történő beszállítását.
1: Az ellenőrzéssel kapcsolatban nyújt-e bármilyen támpontot ez a rendelkezés?
0: Jelenállás szerint ugye nem. Ennek a úgymond a jogalkalmazó jogértelmezését, tehát azt, hogy mondjuk a NAV Magyarországon hogyan fogja ezeket ellenőrizni és mi alapján, ezt én azt gondolom, hogy minden országnak a saját jogalkotására bízzák, hogy ehhez a különböző részletszabályokat kidolgozzák és létrehozzák. Bár ha tippelnem kellene, akkor ebben is lesz majd ugye ilyen Európai Unióban valamilyen szintű egységesség, hogy ez ne legyen ilyen nagyon-nagyon adhok és tagállamonként eltérő. Tehát törekszik arra az Európai Unió, hogy egy Európai Unióban egységes szabályozást tudjanak létrehozni, mind egyébként a csomagolásokra vonatkozóan, mind pedig az azok ellenőrzését célzó szabályok tekintetében.
1: Na most ugye elsősorban ugye az online kereskedőkről beszéltünk, de azért a kiskereskedőket is érintheti ez. Minek kell megfelelni, és milyen plusz feladatokat, illetve kötelezettségeket ró ez az új szabályozás?
0: Nagyon érdekes a szabályozás, mert itt nincs méretalapú kivételezés. Tehát ugye egy csomó olyan szabályt láttunk korábban, aminél az volt, hogy az ilyen mikro- és kisvállalkozásoknál ez egyáltalán nem volt kötelező adott esetben. Na itt nincs ilyen jellegű megkötés, úgyhogy ami felé törekedni, ami felé haladni kell, vagy én inkább azt mondom, hogy amivel a legjobbat tudják tenni saját maguknak az elkereskedők, az az, hogyha elkezdenek többféle csomagméretet alkalmazni, és az eltérő csomagméretekhez ugye törekedni arra, hogy például adott esetben a ragasztószalag az szintén papír alapú legyen, hogyha a doboz papír alapú, vagy adott esetben, uram bocsá, ugye önzáró doboz, tehát olyan, amihez nem is kell külön ragasztószalagot használni, hanem ugye önzáró maga a doboz, és ezt többféle méretben elkezdik ugye beszerezni és alkalmazni, hiszen hogyha ezt meg tudják tenni, illetve ebben az esetben nyilván a térkitöltőanyag anyagnál is fontos, hogy lehetőség szerint ugye ugyanazt az anyagot, tehát hogy papírt alkalmazzanak, és ugyanez a helyzet fordítva is műanyagnál, tehát ha műanyagot használnak a csomagolásra, mert például ilyen futártasakban csomagolják a terméket, akkor a térkitöltőanyag is szintén műanyag legyen, vagy legalábbis egyszerűen elválasztható legyen a papír a műanyagtól. Itt abba az irányba kell gondolkodnia minden elkereskedőnek, hogy törekedjen arra, hogy lehetőség szerint minél kisebb, minél kompaktabb csomagolásba tudja beletenni biztonságosan a termékét. Az, hogy ez mennyire lesz biztonságos, egyébként ez a következő nagyon izgalmas kérdés, és az bevallom őszintén én sem tudom, és egy számomra nagyon izgalmas terület lenne, hogy amúgy például a futárszolgálatok mit tudnak tenni annak érdekében, hogy ez megvalósuljon, hiszen egy elkereskedő csak addig tudja minimalizálni a csomagméretet, ameddig az biztonságosan meg tud így érkezni a futárhoz. Ha 10 csomagjából 8-at összetörnek, azért, mert egyszerűen a válogatásnál, a komissiózásnál nem tudják ezt kikerülni az automata rendszerek miatt, akkor bizony nagyobb csomagokat fognak használni, tehát hogy ez hosszabb távon szerintem amúgy pont a futárszolgálatokra fog még egy plusz terhet róni, hogy ők is törekedjenek arra, hogy lehetőség szerint a szétválogatásnál, a futárautókra való áthelyezésénél a csomagoknak, vagy adott esetben a begyűjtésnél, ott minél kevésbé legyenek kitéve a sérülés kockázatának ezek a termékek.
1: Persze magunk között legyen mondva, az emberi gondosság azért sokat tud ezen javítani, mert én már kukkantottam bele olyan autóba, ahol egymás hegyén hátán zubogtak a csomagok, és hát a sofőr egy pici utcába 80-nal satúfékezett a ház előtt, tehát hogy azért, hogy mi törik össze, és mikor törik össze, és mi miatt, az nem feltétlenül a csomagolóanyag.
0: Igen, hát ez egyébként megint ugye ebből a szempontból ugye a futárszolgálatoknak egy kicsit a felelőssége, hogyha ők tudnak olyan minőségbiztosítási alapelveket letenni az asztalra, ami után az ilyen lehetőségeket mind a futár oldalán, mind adott esetben az autónak a megpakolása során minimalizálni tudják, akkor az bizony sokat hozzá tud tenni ahhoz, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő olyan nagy számban, teljesen mindegy, hogy ki a futár. Tehát minimalizálni kell szerintem az emberi faktort, amúgy abban nagyon egyetértek, hogy ez nagyon sokat hozzá tud tenni az élményhez, ahogy megkapjuk a csomagunkat, de szerintem hosszú távon minimalizálni kell az emberi faktort ebben az egészben, amit pedig jó minőségbiztosítással és ilyen irányelvek bevezetésével, alkalmazásával lehet megtenni.
1: Az egyébként, hogy a dobozméretek, például könyvcsomagolásnál, ami egy viszonylag egyszerű történet, és ugye tudjuk, hogy vannak olyan könyvméretek, amelyek nem feltétlenül felelnek meg a dobozméreteknek, tehát mondjuk 2-3-szor nagyobb dobozba kell csomagolni például egy darab könyvet is sok esetben. Az, hogy a csomagoló anyaggyártók fel vannak-e készülve ezekre a különböző méretekre, az minek a kérdése, hogy olyan méretek vannak megadva például tényleg ilyen csomagoló anyagoknak, ami egyszerűen nem életszerű, tehát A4-es van, de mondjuk más, mondjuk ilyen négyzet alakú csomagolás nincsen. Pedig például a gyerekkönyveknél ez egy bevett formátum.
0: Ez sok mindennek a kérdése. Az egyik ilyen dolog ugye, hát ilyen anyagi okok, nevezzük így, tehát az van, hogy egy új méretnek a kidolgozásához, ugye a csomagolóanyaggyártóknál le kell gyártani egy úgynevezett ilyen standszerszámot, amelynek a segítségével abban az adott méretben ki tudják vágni azt a papírt, amit utána összeragasztanak vagy összetűznek, és ugye azt átadják a megrendelőnek. És egy-egy ilyen standszerszámnak a legyártása, ami ugye pontos méretek alapján történik, ez egy egyedi dolog, ezt egyszer meg kell csinálni, és egy talán ilyen 50-60-80-100 ezer, tehát ez egy viszonylag drága mulatság. És ezért sok esetben a kereskedők inkább azt mondják, az elkereskedők, hogy oké, akkor mi nem gyártatunk le egy ilyen drága dolgot egyszerű költségen, hanem használjuk azokat a standardokat, amik már megvannak, igaz, hogy azok kicsit nagyobbak, kicsit szélesebbek, kicsit hosszabbak, de jó lesz az. A másik ilyen tipikus ok, ami miatt például könyvek mondjuk nagyobb dobozban érkeznek meg, az sok esetben az, és ez egy izgalmas szabályozási kérdés lesz, hogy mi van azzal az esettel, amikor hozzám megérkezik egy termék kereskedőként, vagy nem egy termék, hanem rendelek valamiből 20-at, 30-at, 50-et, akármennyit, és megjelenik nálam egy csomó-csomó doboz. És nagyon sok elkereskedő ugye azt csinálja, hogy ezeket a hozzá beérkező dobozokat hasznosítja újra, és ebben küldi ki ugye az ügyfélnek a termékeket. Ugye? Mivel teszünk nagyobb jót? Ebben az esetben ugyanis maga a csomagolóanyagnak a mérete az már nagyobb, viszont nem használok fel új csomagolóanyagot, hanem azt hasznosítom újra, amit már egyszer használtam, vagy használtként megérkezett hozzám. Tehát innentől kezdve kérdés, hogy ezzel most jobbat teszek, vagy nem teszek jobbat. Nekem az a véleményem, hogy az újrahasznosított csomag az még mindig egyen jobb, még akkor is, ha kicsivel nagyobb, mint az, amit csak egyszer használom fel, de pontosan akkora. Viszont törekedni mindenképpen kell.
1: Kérdés az, hogy a szállítás során elért kibocsátás az mennyivel rosszabb? Tehát, ha mondjuk emiatt két teherautót kell elindítani egy helyet, mert akkorák a dobozok, akkor az már valószínű, hogy a végső cél, tehát, hogy valami környezetbarát legyen, azért az nem ugyanaz.
0: Ugye mennyi izgalmas kérdés? Tehát, hogy rengeteg ilyen kidolgozandó dolog van még szerintem ebben. Nem véletlen az, hogy nekem az a meglátásom, hogy ez kicsit olyan lesz, mint a GDPR, ami noha hatályba lépett 2018. május 25-én, de senkit nem büntettek meg a kezdet kezdetén, hanem a hatóságok is nagyon konstruktívan álltak hozzá a cégekhez, és igyekeztek segíteni nekik abban, hogy hogyan tudják ezt minél hatékonyabban alkalmazni a saját vállalkozásukban. Én itt is azt látom, hogy a kezdet kezdetén a hatóságok nagy valószínűséggel egy konstruktív segítő szerepet fognak betölteni abban, hogy ezeket a kérdéseket, vagy ezekre a kérdésekre a kereskedők, a gyártócégek minél hatékonyabb válaszokat tudjanak megtalálni, hiszen ez egy új dolog, eddig nem volt ilyen, úgyhogy itt még számtalan olyan részterület van szerintem, amit ki kell találni.
2: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halottpénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogányinduló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, By Alex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten tart a helyszínen és Újpesten az Árpád úton befelé a Rózsa utcánál. Csak egy sáv járható. A Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A befelé vezető oldalon lépésben lehet haladni, az érintett BKK autóbuszok a Széll Kálmán tér felé megnövekedett menetidővel közlekednek. Tart a villamos pálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. A Reméz utcától torlódásra kell készülni. Mától a Budaörsi úton buszsávot alakítanak ki egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében. Sávlezárásra kell készülni a Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál, mert javítják a gázvezetéket. Pénteken éjféltől lezárják a Gubacsi hídat szombaton hajnali 4 óráig, és szombaton éjféltől várhatóan vasárnap reggel 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: 10 óra van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n, és mielőtt neki kezdenénk a híreknek, 1961-ben a kelet-német állampolgárok egyre fokozódó elvándorlása miatt Berlinben a Német Demokratikus Köztársaság hatóságai nagy létszámú fegyveres csapattal lezárták a város nyugati szektorainak az NDK-val érintkező korábban nyitott határvonalait kül- és belterületen egyaránt, és a zárás vonala mentén ezen a napon 1961-ben, augusztus 13-án egy előbb drótakadályokból, majd később egyre összetettebb műszaki megoldásokból létrehozott vasfüggönyt húztak fel. Egyébként nem csak ott, hanem az NDK teljes területén, mármint a német belső határon is. És hát ugye azért, hogy valami neve is legyen a gyereknek, hát mégse hívhatták bárhogyan. A berlini falat hivatalos nevén az NDK-ban úgy hívták, hogy antifasiszta védősánc. Ez volt hivatott megakadályozni azt, hogy nyugatról a kapitalizmus méteje megfertőzze az ország keleti részét. Hát aztán egész jól sikerült nekik, ez a drótakadály ez viszonylag gyorsan eltűnt a német újraegyesítéskor, most már csak gyakorlatilag nyomokban van meg, a legtöbb helyen táblák állnak, illetve egy nagyon kis szakaszon, hogyha jól tudom, akkor Berlinben megmaradt, egy egészen borzasztó produktuma a világnak, illetve az emberiségnek, hasonlóan a Német Demokratikus Köztársasághoz képest, ami már szintén múlt idő. Ami viszont a jelen idő, és talán egy kicsit a jövő, azok a hírek, amik jönnek most a Trend FM-en, a hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Tovább csökkent a hazai építőipar teljesítménye júniusban.
4: Az építőipari termelés a nyers adatok szerint 1,2 munkanap tényezővel kiigazítva 5%-kal maradt el az egy évvel korábbitól, havi alapon 3,9%-os volt a visszaesés. Az épületek építésének termelése 5,5%-kal lett kisebb, az egyéb építményeké 5,6%-kal volt nagyobb júniusban, mint egy évvel korábban. Egyébként az épületépítés 22%-kal zuhant, viszont az egyéb építmények 28,3%-kal bővültek, az út és a vasútépítés önmagában majd 50%-kal ugrott meg.
3: Teljes ülésen tárgyalja az Alkotmánybíróság a legutóbbi alattörvény módosítások egyes rendelkezéseinek megsemmisítését kérő ellenzéki beadványt.
4: A Fidesz-KDNP az alkotmány 16. és 17. módosítása miatt kezdeményezett utólagos normakontrollt. Az ellenzéki pártszövetség nem ért egyet azzal a rendelkezéssel, amely azonnali hatállyal megszüntette Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, és azzal sem, amelyik lehetőséget teremt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésére. A Fidesz-KDNP kezdeményezte a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát és az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárának megsemmisítését is.
3: 4 milliárd forintért rendezi meg az augusztus 20-ai állami ünnepséget a Centrum Production a korábbi 18 milliárd helyett. Erről beszélt Magyar Éva kormányszóvivő.
4: A rendezvény új neve augusztus 20-a a nemzet ünnepe 1000 éve együtt Európában. A vizuális alkotóműhely vezetője azt mondta, hogy 3 napos programra lehet számítani. A csúcspont augusztus 20-án egy 30 perces show, amely a parlamentre lesz kivetítve. Ezt követi egy 10 perces tűzijáték. Besnyő Dániát hallják.
5: Az idei produkció egy sokkal realizáltabb, emberközpontú produkció lesz. Kisebb területen kerül megvalósításra, de az árak realizálva vannak, és nem 3-4 fővállalkozó ossza szét a feladatokat, hanem több mint 200 vállalkozóval dolgozunk. Így mindenki egy jóval végig gondoltabb és struktúráltabb rendszer alapján végzi a feladatát.
3: Külső beavatkozás nélkül újra a probléma lehet a paksi atomerőmű hűtésével a napokban újra csökkenő Dunai vízszint miatt.
4: Ezért a kormány vízügyi és műszaki szakemberek egyetértésével egy fenékküszöb építését és 2 hajó irányított elsüllyesztését rendelt el. Pénteken döntenek arról, mikor süllyesztik el a hajókat, Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
6: Haladéktalanul már a holnapi napon megkezdjük a Duna két partjától, a paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtő csatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen. Emellett a várhatóan ismét rendkívül gyorsan apadó vízszint miatt a fenék küszöb építésével párhuzamosan arról is döntöttünk, hogy készenlétbe helyezünk Paksnál 2 80 méter hosszúságú bárkát. Szükség esetén készen állunk arra, hogy ezen két bárka irányított elsüllyesztésével rövid távon akár 20 cm-t emeljünk a Duna vízszintjén, hogy ezzel a végleges fenékküszöb elkészültéig is elkerülhető legyen a paksi erőmű teljes leállítása.
3: 1995 óta nem volt olyan komoly munka a Dunán, mint ami a következő időszakban várható. 24 órás munkavégzést rendelt el a kormány. Több száz tonna követ visznek a helyszínre, az építkezést pedig a hadsereg odavezényelt katonái is segítik. A paksi atomerőmű alacsony intenzitású működése havi 50 milliárdos plusz teher a költségvetésnek, a rendkívüli energiahelyzet akár hónapokig is eltarthat. És még mindig energia. A paksi atomerőműben termelt energia a hazai villamosenergia termelés nélkülözhetetlen pillére meghatározó szerepet játszik az ország ellátás biztonságában.
4: Ugyanakkor sem az energiaellátás biztonsága, sem a gazdasági szempontok nem írhatják felül a nukleáris biztonságot. A paksi atomerőmű hűtésének biztosítására középtávon vagy egy vízszivattyú, vagy egy hűtőtorony megépítése lehet a megoldás. Az általunk megkérdezett szakértő szerint a klímaváltozás azt is erősíti, hogy minden egyes energiatermelő típusra szükség lehet a jövőben, így a biztonságos nukleáris energiára is. Horváth Ákost, a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont főigazgatóját hallják.
7: hiába tettünk bele a rendszerbe itthon ugye, a csúcs igényeket és meghaladó mértékű napelemeket, nem oldottuk meg ezt a kérdést, én nem látom a megoldást, tehát jelen pillanatban nem tudnám azt mondani, hogy nincs szükség Paks 2-re, vagy nincs szükség atomenergiára, pláne hogyha a fossziliseket ugye csökkenteni akarjuk, még azt sem merném kijelenteni, hogy ki fogjuk tudni vezetni a fosszilis energiaforrásokat, mert egyszerűen nem látom azt a folyamatot, ami ezt megnyugtatóan mondjuk így alátámasztaná.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os csökkenés mellett 150.164 ponton áll. A részvénypiac forgalma imponáló 1,7 milliárd forint felett jár, kicsivel több mint egy órával nyitás után. 0,5%-kal csökken a MOL 4.856 forintnál jár, 1,1%-kal erősödik az OTP 46.340 forinton jegyzik. A Richter 1%-os mínuszban 12.900 forinton, a Magyar Telekom 4%-os pluszban 2.636 forinton. A Masterplus 4%-kal erősödött, 2.900 forintnál jár a kurzus, a Rába 8,6%-os pluszban 2.470 forinton. Az Opus papírjait 359 forinton jegyzik. 1,3%-os erősödés mellett a budapesti értéktőzsde parkettjén. A Bitcoin 0,7%-kal került feljebb, 63.846 dollárnál és 92 centnél jár, az Ethereum 0,9%-kal teljesít jobban, 1894 dolláron és 47 centen áll az árfolyam. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 363 forint és 86 fillér, egy amerikai dollár 315 forint 71 fillér, egy svájci frank 388 forint és 37 fillér. Nézzük, hogy mi a helyzet Nyugat-Európában, ahol vegyes a kép. A londoni FTSE 0,4%-kal csökken, a frankfurti DAX 0,4%-kal erősödik. A párizsi CAC-ront 0,2%, Milánó 0,5%-kal jött feljebb. A madridi IBEX 0,7%-kal áll a pozitív tartományban. És akkor a nyersanyagpiacok, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordónként 1,4%-kal csökken, 82 dollár 15 centen áll. A Brent jegyzési ára 1,2%-kal került lejjebb, 87 dollár 90 centre. Egy uncia aranyért 0,9%-os mínuszban 4427 dollárt és 20 centet kérnek. További árfolyamok majd rizsről, búzáról, kukoricáról, szójáról nem egészen 24 óra múlva Emszücs Péter prezentálásában érkeznek majd holnap az akkori reggeli monitorban. Na de térjünk vissza még a friss információkhoz. A hónap végén távozik hivatalából Caroline Lewitt, az amerikai elnöki hivatal sajtótitkára.
4: Több időt szeretne tölteni gyermekeivel és családjával, mindezeket Donald Trump amerikai elnök jelentette be közösségi oldalán. Lewitt nemrég visszatért a Fehérházba, miután májusban megszületett második gyermeke, a további ebben az elnök külsős tanácsadójaként dolgozik majd.
3: 29 millió dolláros kártérítésre kötelezték a Boeing amerikai repülőgépgyártót, a cég egy ír származású mérnök családjának kell, hogy fizessen.
4: A szakember 7 éve egy 737 MAX 8-as balesetében vesztette életét. Michael Ryan-nel együtt 21 ENSZ alkalmazott halt meg a balesetben, a repülő mindössze néhány hónapos volt. A Boeing már 2019-ben elismerte, hogy a gép típus egyik szoftverének hibája járult hozzá ezekhez a balesetekhez.
3: Akár 49,9%-os részesedést is szerezhet a Bank of America egy indiai hitelező cégben.
4: A Jio Financial Services tranzakciós értékét 3,8 milliárd dollárra becsülik. A Bank of America vezetése szerint ugyanakkor az ügylet nem jelent lakossági banki terjeszkedést Indiában.
0: Időjárás jelentés.
4: Derült, száraz idő várható, csapadék nélkül, a légmozgás időnként megérénkül, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, késő este 18 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: A mikrofonnál pedig Németh László, a vonalban munkatársunk Lír Mónika jelentkezik Spanyolországból. Szia Móni, jó reggelt, szép napot!
2: Szia Laci, üdvözlöm a hallgatókat, valóban szép napra ébredtünk, és szerencsére a tegnapi nap is nagyon jól sikerült itt Spanyolországban.
1: Na mesélj, mi történt Spanyolországban a tegnapi napon?
2: Este volt egy teljes napfogyatkozás, gyakorlatilag az utolsó ilyen 1912-ben volt Spanyolországban, tehát már nagyon várták a helyiek is, hogy újra lássák ezt az eseményt, ez volt gyakorlatilag az évszázad csillagászati eseménye, és hát a spanyolok is már körülbelül egy éve elkezdtek erre készülődni. A szállások, illetve a repjegyek is pikpakkel fogytak, rengetegen voltak itt. Az El País értesülése szerint körülbelül 15 millióan nézték meg a napfogyatkozást. Ez egyébként most Spanyolországnak egy ilyen 300 kilométeres sávjában volt, tehát fönn északon Coruña, illetve Bilbao között, Lendéren, meg Valencia és Tarragona között. Annyiban egy kicsikét nehézkes volt, hogy az elmúlt hetekben elég sok Spanyolországban erdőtűz, tehát a nemzeti parkok jelentős részét lezárták, úgyhogy az önkormányzatok kijelöltek bizonyos területeket, ahol meg lehetett nézni ezt az égi eseményt, és hát különböző applikációk is segítették a turistákat, illetve a szemlélőket, hogy egyáltalán hova menjenek, mert most ez a napfogyatkozás gyakorlatilag este 8:30-kor volt, tehát napnyugta előtt egy fél órával, amikor már elég közel volt a horizonthoz a nap, és hát Spanyolországban meg elég sok a hegy, illetve a magaslati pont, tehát mindenféleképpen olyat kellett találni, ahol nem árnyékos terület volt, és még lehetett látni a napot. Egyébként napok óta itt a meteorológusok is azt taglalták, hogy vajon felhős lesz az idő, vagy napos lesz az idő, hova érdemes menni. Az emberek is már napokkal előtte kimentek bizonyos területekre, hogy nézzék a fényviszonyokat, illetve hogy az adott időpontban ott egyáltalán látható-e a nap, de ebből a szempontból Spanyolország nagyon szerencsés volt, mert talán egyedül Cantabriában voltak felhők, és az egész ország területéről remekül lehetett ezt látni. Itt egyébként a helyi önkormányzatok nagyon felkészültek erre, tehát önkénteseket is bevontak, a Nemzeti Gárdát, aztán tűzoltókat is, bizonyos területeket lezártak, és napszemüvegeket is osztogattak, mert ide nem elég a sima napszemüveg, hanem amikor 99-ben Magyarországon is volt napfogyatkozás, egészen speciális fényszűrővel rendelkező napszemüvegre van itt szükség. Úgyhogy nagy élmény volt, körülbelül 2 percen keresztül lehetett, teljesen eltakarta a hold, és gyakorlatilag lehetett látni ezt a koronát. Ez volt az egyetlen egy időpont, amikor úgy igazából szemüveg nélkül is oda lehetett nézni a naphoz. Rengeteg tudós volt itt Spanyolországban, és például a NASA is kibérelt egy falut, hogy elég ritkák ezek az események, és a tudósok is, hogy tudják ezt. Illetve hát volt, ahol emiatt kisebb bonyodalom is volt, mert korábban a BBC cikkezett arról, hogy van egy település, ahol gyakorlatilag remek lesz majd a megfigyelés a napfogyatkozásnak, és szegényeket ellepték a turisták, tehát már ott a polgármester kérte, hogy már többen ne jöjjenek, mert nem tudják hova leültetni őket.
1: Nagy Károly barátom a lelkemre bogozta, hogy kérdezzem meg, hogy elhallgatott-e a természet a napfogyatkozás idején, mert hogy emlékei szerint 1999-ben elhallgatott.
2: Igen, erre igazából nem tudok válaszolni, mert ahol mi voltunk, ott dübörgött a zene.
3: Ott voltak a spanyolok.
2: Egy remek kis fiesztát raktak ehhez hozzá, és persze, amikor volt a teljes napfogyatkozás, akkor teljes csönd lett, de szerintem a madarakat már hamarabb elijesztették ezzel a hangorkánnal. Tény, hogy arra az egy percre, másfél percre megállt minden, tehát mintha a világ is így megállt volna, néma csend lett, tehát ennyire elcsendesedett mindenki, és hát a látvány hatása alatt volt.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Lír Mónit hallották, rádiók munkatársát, aki spanyolországi élményeiről, illetve a napfogyatkozásról számolt be nekünk. További kellemes ott tartózkodást kívánok, és hát nem tudom, fürdeni lehet egyébként?
2: Jó, nagyon meleg egyébként a földközi tenger, tehát 28-30 fokos, úgyhogy mindenki gyakorlatilag a vízben van.
1: Na hát az egy fantasztikus program. Jó pihenést kívánok a továbbiakra nézve, és akkor hamarosan találkozunk. Köszönjük szépen, hogy itt
2: Köszönöm
1: voltál velünk.
2: Köszönöm szépen, én is nektek jó munkát. Sziasztok!

0: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.
1: Augusztus 19-én veszi kezdetét az államalapítást ünneplő rendezvénysorozat. Erről egy belügyminisztériumi sajtótájékoztatón számolt be Magyar Éva kormányszóvívő és a vizuális alkotóműhely vezetője Besnyő Dániel. Az augusztus 20-ai programok mellett bejelentették a Magyarország tortája verseny idei győzteseit is. Kosztyusári összeállítása következik.
0: Reggeli Monitor.
2: A korábbi 18 milliárd forint helyett 4 milliárd forintért rendezi meg az augusztus 20-i állami ünnepséget a Centrum Production. Erről beszélt Magyar Éva kormányszóvivő. A rendezvény új neve augusztus 20-a a nemzet ünnepe, 1000 éve együtt Európában. Ezt követően a vizuális alkotóműhely vezetője mondta el, hogy háromnapos programra lehet számítani, a csúcspont augusztus 20-án egy 30 perces show, amely a parlamentre lesz kivetítve, ezt követi egy 10 perces tűzijáték. Besnyő Dánielt hallják.
3: Az idei produkció egy sokkal realizáltabb, emberközpontú produkció lesz. Kisebb területen kerül megvalósításra, de az árak realizálva vannak, és nem 3-4 fővállalkozó ossza szét a feladatokat, hanem több mint 200 vállalkozóval dolgozunk. Így mindenki egy jóval végig gondoltabb és struktúráltabb rendszer alapján végzi a feladatát.
2: Magyar Éva kormányszóvivő a következőkkel egészítette ki Besnyő Dániel gondolatait.
4: A tűzijáték a 21 órakor kezdődő audiovizuális show része lesz. Ez a program a Fejezetek a Magyar Nemzet 1000 éves történetéből címet kapta. A műsor a budai oldalról, a Lánchíd és a Margit híd közötti területről lesz leginkább élvezhető.
2: Az államalapítást ünneplő rendezvénysorozat augusztus 19-én veszi kezdetét. Az érdeklődőket augusztus 23-áig váró színes programok különböző korosztályokhoz illő műsorral készülnek. A helyszínekről Magyar Éva kormányszóvivőt hallják.
4: Budapesten 10 helyszín lesz. A Margit-sziget, a Műegyetem melletti Dunapart, a Kossuth tér, a Parlament, a Rakpartok, a Szabadságtér, a Várkert, a Budai Vár, a Városliget, a Szent István tér, illetve a Bazilika.
2: Az állami ünnepség programjával kapcsolatban érdemes a www.augusztus20.hu oldalt felkeresni. Forgalmi változások miatt a BKK oldalain vagy a polisz.hu weboldalon érdemes tájékozódni. A belügyminisztériumban megrendezett sajtótájékoztatón az augusztus 20-i programok mellett bejelentették a Magyarország tortája verseny idei győzteseit is. Magyarország tortája 2026-ban a bíbor fehér lett. A gyulai kézműves cukrászda csapata megvédte a tavalyi címét, azonban ebben az évben a rögös túró és tejföl, valamint a ribizlibor kombinációja nyerte meg a zsűrit. A nyertes gyulai csapat cukrászmesterét, Balog Lászlót hallják.
5: A bíbor fehér elnevezés elsősorban talán a torta színeire utal. Ez a bíbor, ez az erdei gyümölcs, bogyós erdei gyümölcsökből van, és hát a fehér az természetesen ugye a versenykírása megfelelően a túró, tejföl, túró és vagy tejföl, egyébként így volt a versenykírás, és hát természetesen ezen kívül van még fehér csokoládé, meg tejszínhab benne, tehát ugye jó sok a fehér benne, és hát, amit még érdekességként talán elmondanék, az, hogy ugye erről nem esett szó, hogy nem tartalmaz a torta hozzáadott lisztet. Tehát gyakorlatilag a gluténérzékenyek is fogyaszthatják. Az elején ez nem így volt még, hanem aztán ez a zsűri javaslatai alapján, hát ők nem javasolták, hogy legyen gluténmentes, de javasolták, hogy a roppanós keksz az legyen kicserélve, és akkor állandóan, hogy akkor csinálok egy saját kekszet, akkor megcsináltuk majd gluténmentesre, és akkor ez így tök jó lett. Igazándiból az elejéhez képest nem olyan sokat változott ő, csak ilyen tényleg ilyen apró nüanszokban. Tényleg ez a roppanós rész, akkor, hogy milyen túrót használjunk hozzá. Nagyon érdekes, hogy nagyon sok félét lekostoltunk, és végül egy hozzánk közel sárétudvari tehenészetből szereztünk egy félzsíros, nagyon-nagyon szép, nagyon finom túrót, és ez magyar tarkákból van. Mert örülünk nagyon.
2: Szilva Fácska nyerte az Egycsepp Figyelem Alapítvány Magyarország cukormentes tortája versenyét. A gyermekkori emlékeket idéző süteményben a fahéra és a szilva lekvára került a fókusz. A nyertes balatongyöröki Promenát kávéház cukrászát, Vadóc Jenőt hallják.
6: Maga az ötlet az én fejemből pattant ki. Nagymamámnak a szilva legfárjába fahéj és szerecsendió került, és ezt az íz szerettük volna belevinni tortába. De nagyon fontos, hogy ez egy csapatmunka, mindenki beleadta a saját ötletét, kreativitását. Szerintem mondhatjuk azt, hogy ez közös gyermek. Közös döntés volt minden, a zsűri tanácsát is megfogadtuk, hiszen volt egy konzultációs kör is, de úgy látszik, hogy sikeres volt az eredmény, hiszen első helyet érte.
2: A győztes tortákat augusztus 20-ától lehet megkóstolni, mikortól az ország számos cukrászdájában és Budapesten a Magyar Ízek utcáján is árusítják azokat.
0: Reggeli Monitor. Múltról, jelenről, jövőről, a pénzügyek tükrében. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A Reggeli Monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél 11 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Teljesen elfogadhatatlannak nevezte Takaichi Sanae, japán miniszterelnök, Vladimir Putyin orosz elnök látogatását a Kuril-szigeteken. A japán kormányfő ősi japán földnek nevezte a területet, amelyet a II. Világháború után csatoltak a Szovjetunióhoz. Tokió nem fogadta el ezt a döntést, ennek következtében a két ország mindmáig nem kötött békeszerződést egymással. A hormuzi szoros Irán ellenőrzése és irányítása alatt áll. Ezt jelentette ki Hossein Taib, az iráni Basij félkatonai milícia vezetője. A kijelentés egy nappal azután hangzott el, hogy Donald Trump amerikai elnök Truth Social platformján azt írta, az Egyesült Államok teljes ellenőrzés alatt tartja a stratégiai jelentőségű víziutat. Az Irán által gyakorlatilag lezárt hormuzi szoros újbóli megnyitása kulcsfontosságú kérdéssé vált Teherán és Washington között. Az irániak azt állítják, hogy az öböl másik partmenti államával, Ománnal együttműködve átkelési díjat akarnak kivetni, az Egyesült Államok azonban határozottan elutasította ezt az ötletet. Teljesülésen tárgyalja az Alkotmánybíróság a legutóbbi alaptörvény módosítások egyes rendelkezéseinek megsemmisítését kérő ellenzéki beadványt. A Fidesz-KDNP az alkotmány 16. és 17. módosítása miatt kezdeményezett utólagos normakontrollt. Az ellenzéki pártszövetség nem ért egyet azzal a rendelkezéssel, amely azonnali hatállyal megszüntette Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását. Azzal sem, amelyik lehetőséget teremt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésére. A Fidesz-KDNP kezdeményezte a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát, és az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárának megsemmisítését.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 100%-os erősödés mellett 2,2 milliárd forintnál jár, a BUX 150.403 ponton áll. Szóval a forgalom 2,2 milliárd forint felett. A MOL 2%-kal csökkent 4870 forintra, az OTP 1%-kal erősödik 46350 forintnál van. A Richter 7%-kal került lejjebb 12940 forintra, a Magyar Telekom 8%-kal erősödik és 2648 forinton jegyzik. A kriptodevizák piacán a bitcoin 63.728 dollárba és 92 centbe kerül, 0,5%-os pluszban. Az Ethereumot 0,7%-os erősödés mellett 1890 dolláron és 67 centen jegyzik. A bankközi devizapiacon 1 euró 363 forint és 99 fillér, egy amerikai dollár 315 forint 81 fillér, egy svájci frank 388 forint és 47 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,4%-kal csökken, a frankfurti DAX ugyanennyivel 0,4%-kal erősödik. A párizsi CAC 0,1%-kal jött feljebb, Milánó 0,4%, Madrid 0,7%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordónként 1,3%-kal csökken, 82 dollár 19 centnél jár a kurzus. A Brent jegyzési árfolyama 87 dollár 85 centen hordonként.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos, derült, száraz időnk lesz, csapadék egyáltalán nem várható, a légmozgás viszont megélénkül. A hőmérséklet estig 27 és 32 fok között alakul. Ennyi fért a mai reggeli monitorba, megköszönöm figyelmüket a szerkesztő egyben, hírszerkesztő Nagy Károly nevében is. Németh Lászlót hallották, holnap reggel Szűcs Péter jelentkezik majd 6:30-kor, viszont hallásra kellemes rádiózást.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 6:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: Trend FM 94.2.
1: Minket a gazdaság szórakoztat.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 11 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Megkezdődött a Cernavodai atomerőmű 2-es blokkjának ellenőrzött leállítása a Duna vízszintjének folyamatos és jelentős csökkenése miatt, ezt az üzemeltető vállalat közölte. A két reaktor leállítása teljesen biztonságos, a környezetre, a lakosságra és a dolgozókra sem jelent veszélyt. A szakemberek a Duna vízállás előrejelzései alapján döntenek majd az atomerőmű újraindításáról. Románia egyetlen 1400 megawatt beépített teljesítményű atomerőművének leállítása tehát megtörténik, és Románia egyébként az energiavészhelyzet miatt mentességet kért arra, hogy a szén alapú erőműveit például működtesse tovább, mert eredetileg augusztus 31-ig ezek leállítását vállalta, sőt az Európai Bizottságtól tájékoztatást kért, hogy mely szomszédos országok tudnak majd számára energiát exportálni. Teljesen elfogadhatatlannak nevezte Takaichi Sanae japán miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnök látogatását a Kuril-szigeteken. A japán kormányfő ősi japán földnek nevezte a területet, amelyet a II. Világháború után csatoltak a Szovjetunióhoz. Japán nem fogadta el ezt a döntést, ennek következtében a két ország mindmáig nem kötött egymással a békeszerződést. A hormuzi szoros Irán ellenőrzése és irányítása alatt áll, jelentette ki Hossein Taib, az iráni Basij félkatonai milícia vezetője. A kijelentés egy nappal azután hangzott el, hogy Donald Trump amerikai elnök a True Social platformján azt írta, hogy az Egyesült Államok teljes ellenőrzése alatt tartja a stratégiai jelentőségű víziutat. Az Irán által gyakorlatilag lezárt hormuzi szoros újbóli megnyitása kulcsfontosságú kérdésé vált az Amerika és Irán közötti konfliktusban. Irán azt állítja, hogy az öböl másik partmenti államával, Ománnal együttműködve átkelési díjat kíván kivetni. Az Egyesült Államok határozottan elutasítja ezt az ötletet. Indiában 20 havi csúcsra emelkedett az infláció júliusban, de így is kissé elmaradt a piaci előrejelzéstől. Júliusban 4,45%-os volt az éves szintű infláció, az élelmiszerek 5,72%-kal drágultak. Az indiai központi bank legutóbb augusztus 5-én tartotta a kamatot 5,25%-on. Olaszországban lassult az éves infláció júliusban 2,9%-ra, a havi szintű drágulási ütem 3,1% volt, egyébként leginkább a szabályozott energiatermékek drágultak az olaszoknál.
0: Tőzsde hírek.
4: Nézzük az európai tőzsdei kereskedési hangulatot Európában. A főbb indexek közül a londoni tőzsde 3%-kal gyengül, Frankfurt 4%-kal erősödik, a franciák 3%, az olaszok 3%, a spanyolok 6%-os emelkedésben a tőzsdén, 1,1524 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A hazai értéktőzsde 1%-kal gyengül, 150.236 ponton a BUX, a forgalom 2.718 millió forint. 3,3%-kal csökkennek a MOL részvények, 4864 forinttal jegyzik őket, az OTP 1,1%-os pluszban járt 46.350-en, a Richter 8,1%-kal csökkent 12.920, a Magyar Telekom 6,1%-os pluszban 2642 forinton, 363 forint 90 fillér az euró árfolyama, 1,5%-kal csökken a kőolaj, 87,54 dollár a Brent, 81,81 dollár az amerikai könnyűolaj jegyzése. Tovább csökkent a hazai építőipar teljesítménye júniusban. Az építőipari termelés volumere a nyers adatok szerint 1,2, munkanap tényezővel kiigazítva 5%-kal maradt el az egy évvel korábbitól.
0: Időjárás jelentés.
4: Derült, száraz idő várható, csapadék nélkül, a légmozgás időnként megérénkül, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, estére 18 fokig hűl le a levegő. 11 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb fél 12-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
5: Szép napot mindenkinek, Önök az Egészségkód című műsort hallják 2026. augusztus 13-án 11 óra 6 perckor. Az elhízásról ma is sokszor úgy beszélünk, mint a kizárólag az akaraterőn, a fegyelmen, vagy azon múlna, hogy ki mondjuk éppen mennyit eszik, vagy mennyit mozog. A modern orvostudomány azonban ma ennél már jóval összetettebb képet mutat. A testsúlyunkat ugyanis nem csak az étrend vagy a fizikai aktivitás alakítja, hanem az alvás, a stressz, a hormonális működés, anyagcsere folyamat, tehát nagyon sok minden, de vajon mit jelent az, hogy valakinek genetikai hajlama van az elhízásra? Erről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban dr. Kósa János, molekuláris biológus, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinika molekuláris diagnosztikai laboratóriumának tudományos főmunkatársa, egyben laboratórium vezetője. Doktor úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
6: Én is nagyon szépen köszönöm, és szeretettel üdvözlöm én is hallgatókat.
5: Induljunk onnan, hogy ez egy nagyon érdekes, nagyon összetett téma, ahogy fel is vázoltam, rengeteg tévhit kering ezzel kapcsolatban, és hogyha jobban belenézünk ebbe a kérdésbe, akkor az elmúlt 10-15 évben, mintha teljesen megváltozott volna az elhízásról alkotott tudományos szemlélet is. Mit tud ma a kutatás, amit korábban nem tudott?
6: Hát ez abszolút így van, tehát a WHO most már betegségként definiálja az elhízottságot, vagy az elhízást, a latinon az obezitást, ami nagyon-nagyon komplex téma. És laikusan úgy gondolom, úgy érdemes lenne fogalmazni, hogy a testsúlyt nem egyetlen kapcsoló szabályozza. Tehát nem arról van szó, hogy valaki akarja, vagy valaki nem akarja tartani a súlyát, hanem arról, hogy a szervezet az folyamatosan szabályozza az éhséget, a jólakottságot, az energiafelhasználást, a zsírraktározást, és ezeknek az eredője lesz az, hogy valakinek mennyi lesz a testsúlya. Mert a szervezetünk evolúciósan van úgy hangolva, hogy ne pazaroljuk az energiát. És sokszor van az, hogy valaki fogyni kezd, akkor a szervezetén védekező üzemmódba kapcsol, és nő az éhségérzet, és ezt tudjuk magunkról, és ez nem is olyan egyszerű ezzel haladni. De erről most már nagyon-nagyon sok mindent tudunk. És amint említette is, ez egy nagyon-nagyon komplex, nagyon összetett rendszer, amelynek most már azt is tudjuk, a genetika az egy elég fontos komponense.
5: És volt esetleg egy fordulópont, amikor a szakma felismerte, hogy ez jóval több egyszerű életmódbeli kérdésnél?
6: Már a 60-as évek elején voltak olyan gondolatok, hogy voltak ilyen takarékos gén elméletek, amely pont az arra utal, hogy mi nem úgy evolválódtunk, nem úgy fejlődött az ember, hogy mindig iszonyatos energiabőség volt. Pont az ellenkezője. Tehát nem gondolom ezt, hogy volt egy ilyen pont, hanem egyszerűen szép lassan átmentünk abba az állapotba, hogy a népesség hátsan, és most azt mondom, túlnyomó többsége most már elhízott lett, és ezzel mindenképpen foglalkozni kellett.
5: És közben azt mondjuk, ugye, hogy kevesebbet enni, többet mozogni, de hát ez egy túl egyszerű megközelítés. Miért tartunk még mindig sokan itt?
6: Hát ez nagyon jó, és nagyon nehéz kérdés, én azt gondolom, hogy nehéz úgy fogalmazni, hogy ne hibáztassunk itt valakit, mert ugye az elhízást az gyakran morális kérdésként kezeljük, mint az illető egyszerűen nem lenne elég fegyelmezett. A biológia ennél sokkal-sokkal bonyolultabb, nagyon bonyolult hormonális, idegrendszeri anyagcsere és genetikai tényezők együttesen szabályozzák. Ugye elti két ember pont ugyanazt, hasonlóan mozoghat, ezt mindannyian ismerünk ilyen embert, mégis látjuk, hogy másképp változik a testsúlya, az egyik akármit eszik, úgy ráugrik egy-két kiló, mint a csuda, a másik ugyanennyi étel miatt abszolút nyugodtan, bátran mehet.
5: Hogyha ma kellene meghatározni, hogy mit nevezünk elhízásnak, akkor ön ezt hogyan fogalmazná meg? Ugye ez egy betegség, egy állapot, egy kockázati tényező.
6: Szerintem ezt nem nekem kell megfogalmazni, ezt az egészségügyi világszervezet manapság betegségnek definiálja. Egy bizonyos úgynevezett testtömegindex fölötti értéket, ez betegségnek definiálunk, tehát ugyanúgy betegség kódja van, mint a magának a cukorbetegségnek, vagy a szív- és érrendszeri betegségeknek.
5: Ugye beszéltünk arról, hogy sok minden alakítja azt, hogy milyen testsúllyal éljük az életünket, ebben van az, amit mi tehetünk önmagunkért, és van az, ami rajtunk kívül áll, és sok mindent ön is felsorolt, a táplálkozást, a mozgást említettük, de ott az alvás, a stressz, a hormonok, a genetika, ebből melyik mekkora szerepet játszik? Min van a fő hangsúly?
6: Hát én genetikus vagyok, tehát én haza fogok egy picit beszélni, de a mai ismereteink szerint maga a genetika ebből akár 40-70% annak a hajlama, hogy mennyire leszünk elhízottak. Ez iszonyatosan sok, nem 100%, tehetünk kellene, használhatjuk ezt az információt, de egészen magas százalék. Ez nem azt jelenti, hogy valaki egy bélyeget kap, és vagy ezáltal felmentjük bármi alól, hanem azt jelenti, hogy ezt az információt ismerjük, ha ezt tudjuk, akkor ezzel nagyon személyre szabottan tudunk kezdeni valamit.
5: Hogyan lehet elmagyarázni a laikusoknak, hogy két ember élhet hasonló környezetben, mégis teljesen másképp reagálhat ugyanarra az étrendre, és ugyanarra az életmódra?
6: Kezdjük nagyon régen. Menjünk vissza egészen az őskorba, amikor az ősembernek gyakorlatilag napi szinten hát nagyon sokat kellett mozognia, tehát neki ez teljesen természetes beállítódás volt, illetve nagyon kellett ügyelnie arra, hogy az megfelelő energiafelhasználása meglegyen. Ahogy megyünk előre evolúciósan, az történik, hogy azok az emberek, akiknek olyan típusú génjeik voltak, mert ezek véletlenszerű mutációk eredményei, hogy jobban hasznosították a zsírt, vagy jobban tudtak táplálékot keresni, vagy jobban bírták az éhséget, vagy kevesebb mozgással is tudtak élni, azok megmaradtak. Ezek véletlenszerűen elszaporodtak a populációban, és nem mindenki ugyanazokat örökölte. És ez most is így van, tehát eltérő genetikai háttérre rendelkezünk ebben a tekintetben is, mint például hajszín, testmagasság, ugyanígy más típusú éhségérzetünk van, vagy jutalomvezérelt evésünk, vagy zsírfelhasználásunk.
5: Energiafelhasználásunk, inzulin érzékenységünk, mozgáskedvünk, és sorolhatnánk, és azért tettem hozzá, mert hogy tényleg rengeteg minden az, amire mindez kihat. Beszéljünk arról is, hogyha már a genetikai hajlam szóba került, hogy milyen biológiai rendszereken keresztül befolyásolják a gének, akár a testsúlyunkat.
6: Hát a genetikai hajlam egészen széles körűen befolyásolja, nagyon többféle rendszeren keresztül befolyásolja. Ott van például az étvágy és az éhségérzet. Ez egész erősen genetikai szabályzás alatt van, de ugyanígy a tehetségérzet és a jólatkottsági válasz. A jutalomvezérelt evést már említettük, ez is nagyon függ, például az édesség vagy a zsíros ételek kívánása, de ott van az energiafelhasználás, az inzulin érzékenység, mint hallottuk, a zsírraktározás, és olyanokat is érdekes módon szabályoz, hogy milyen fizikai aktivitás, nekünk, vagy ami nekünk alkalmas, inkább a hosszabb távú, kevesebb energiabefektetésű mozgásforma az, ami nekünk ideális, vagy pedig az ilyen hirtelen sprinter típusú, ami nekünk alkalmas. De azt is tudjuk, hogy most már vannak új típusú gyógyszerek is, amelyek az elhízásra adnak, és akár ennek a hatását és a mellékhatását is a genetikai hátterünk szabályozhatja.
5: Tehát akkor a szavaiból azt veszem ki, hogy akár a mozgáshoz való viszonyunkban is lehet genetikai különbség.
6: Hát abszolút igen, tehát más az izomzatunk, más az egész berendezkedésünk, más a hormonrendszerünk, más a vázrendszerünk, abszolút így van.
5: Tehát
6: igen.
5: Akkor lehet, hogy két ember ugyanannyit sportol, de akkor is különböző eredményt ér el a nap végén.
6: Hál' Istennek ez a genetika, ez egy ilyen bonyolult dolog, de ez abszolút így van, igen.
5: Sokat hallunk monogénes, illetve poligénes elhízásról. Legyen kedves segíteni abban a hallgatóknak, mindannyiunknak, hogy mit jelentenek ezek, és mi a különbség közöttük.
6: nagyon-nagyon jelentős különbség van, tehát a monogénesnek, tehát azt nevezzük, amikor egyetlen génnek a változata nagyon erős befolyással van arra, hogy elhízunk. Ezek általában nagyon súlyos betegségek, nagyon sok esetben már gyermekkorban vagy kiskorban jelentős túlsúllyal szenved a páciens, illetve sok egyéb más, akár mentális, akár egyéb típusú betegséggel függ ez össze. Ezek relatív ritkák, nagyon könnyű őket felismerni. Amivel tulajdonképpen, mint laikusok sűrűn találkozunk, azok az úgynevezett szép magyarul poligénesek, tehát sok génnek a kis mértékű hatásának az egymás rakódása. És ez az, amiben igazándiból nagyon sok mindenben különbözünk, és tulajdonképpen amiről eddig beszéltünk, azok ezek az úgynevezett poligénes, inkább hajlamszerű, vagy egymás rakódó hajlamoknak az eredményeképpen létrejövő elhízás.
5: Doktor úr, engedjen meg egy személyes kérdést. Mi az, amiért ezt a területet választotta, és miért erre a területre szakosodott?
6: Hát amikor én végeztem az egyetemen, ez nem most volt, akkor a genetika óriási fejlődésen ment keresztül. Akkor volt egy igazi robbanás. Akkor történt az, hogy a genetika leszállott az elefántcsonttoronyból, és az ilyen őrült tudósok szintjéből a napi klinikába bekerült, és ez azóta iszonyatosan sokat változott. Tehát amikor én még végeztem, ez a 90-es évek vége, tudják, 1900-as évek végén, akkor mi nem tudtuk az emberi genomnak a részletes programját. Ugye a 2000-es évek elején történt meg az első genom szekvenálás, akkor 2001-ben jelentette be az Amerikai Egyesült Államok elnöke és két nagyon fontos cégnek a vezetője, hogy elkészültünk az emberi humán genommal. Ez egy csoda volt, elolvastuk az életnek az értelmét, a betűsorrendjét, ugye 4 betűből, A, G, C, T-ből áll, ránézésre unalmas, de nekünk nagyon-nagyon izgalmas. És akkor azt vártuk, hogy az elkövetkező 10 évben minden ott az lesz. Tehát a klinikumban napi szinten bekerül. Eltelt 10 év, szinte semmi nem változott. Látszólag iszonyatos adatokat tudtunk generálni. És az elmúlt 10 évben történt az, hogy bekerült a napi klinikumba, és most már nem tudunk olyan orvostudományt mondani, és ezt tényleg értsük is szó szerint, ahol a genetikának valamilyen szintű, nagyon fontos napi használata ne jelent volna meg. Szerintem ez iszonyatosan érdekes, és egy rettenetesen új terület volt, amikor én ezt elkezdtem, és ez csak egyre-egyre fejlődik.
5: Ugye visszatérünk az eredeti témánkhoz, az elhízás genetikához, és megnézzük azokat a jeleket, amelyek genetikai kivizsgálást indokolhatnak, ha már a vizsgálatok szóba kerülnek, akkor mit emelnek ki?
6: Hát én azt gondolom, hogy ezek a genetikai vizsgálatok, ezek arra alkalmasak, hogy ha valaki szeretne a testsúlyával törődni, ha valaki testsúlyát rendben szeretné tartani, akkor egy ilyen személyre szabottabb útmódot kaphasson. Tehát, hogy ha nem az a korábban említett úgynevezett monogénes elhízásokról beszélünk, ugye azok nagyon komoly klinikai betegségek, akkor azoknak tudnám ajánlani, vagy azoknak gondolom hasznosnak egy ilyen genetikai teszt elvégzését, akik tudatosan szeretnének ezzel foglalkozni. És ez lehet egy életmódbeli váltás, és lehet egy gyógyszeres terápia megkezdése előtti állapot. Nagyon fontos, hogy ez nem a grál vize. Önmagában ez nem fog megmondani semmit, nem üti ránk egy pecsétet, hanem azt eredményezi, hogy az a kolléga, az az elhízással foglalkozó szakorvos kolléga, vagy az a dietetikus, az ezeket az információkat pluszba felhasználva még inkább pontosan személyre tudja szabni az étrendünket, a mozgásformánkat, és akár a gyógyszeres terápiánkat.
5: Tehát ha jól értem, akkor a genetika úgymond az alapbeállítás, és erre rakódik rá nagyon sok környezeti hatás.
6: Hát ugye úgy szokták mondani, hogy a genetika az ugye megtölti talán azt a bizonyos fegyvert, és a környezet pedig elsüti, tehát abszolút így van.
5: Említette, hogy most az utóbbi évtizedben iszonyatosan nagyot fejlődött ez a szakterület, egyáltalán a genetikai kutatók munkája, és nagyon sok lehetőség nyílt meg. Kutatóként mi lepte meg leginkább ezen a területen az elmúlt időszakban? Volt olyan eredmény vagy felismerés, ami mondjuk újra gondolásra késztette önt az elhízással kapcsolatban?
6: Be kell, hogy valljam, hogy 5 évvel ezelőtt nem gondoltam, hogy a genetika ennyire erős befolyással bír az elhízással kapcsolatban. Tehát engem maga az meglepett, hogy jöttek ki olyan nagyon jó publikációk, szakirodalom, amivel ezeket nagyon nagy populáción bizonyították be, hiszen fontos megkülönböztetni azokat a vizsgálatokat, ahol megnéznek 5-6 embert, és egy adott eltérés kijön, vagy megnéznek 100 000 embert, és ott jön ki valami. És én azt gondolom, hogy számomra az egészen meglepő volt, hogy a genetika, mint korábban beszéltünk róla, 40 éve 70%-ban befolyásolja azt, hogy mi mennyire leszünk elhízottak. Szerintem ez egy óriási nagy váltás volt.
5: Hogyan, mennyire dolgoznak együtt más szakterületekkel?
6: Hát az ébélyegyűjászati klinikkal nagyon szorosan együtt dolgozunk, tehát napi szintű a kommunikációt. Én nagyon fontosan tartom itt is, mint az összes többi területen, és a genetika az egy laboratóriumi háttér. Kicsit bonyolultabb, mint mondjuk egy vércsoport, vagy egy vércukorszint, ezért nagyon szükséges a minimálisan duplex kommunikáció, tehát a szakorvos és a genetikus napi szintű egyeztetése, és ebben még bejön egy harmadik tényező, a klinikai genetikus, aki ezt érthető, laikus módon megfogalmazza a páciens oldalára, vagy a személyére.
5: Tehát akkor ez egyértelműen csapatmunka.
6: Ja, ez több, mint csapatmunka, abszolút.
5: Ahogy ön is említette, különbözünk nagyon sok mindenben. Itt a személyre szabott testsúly kezelésre térnék át, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés. Mit jelent mindez a gyakorlatban? Nem csak annyit, hogy egyél kevesebbet, mozog többet, hanem hogy kinek milyen stratégia tartható fenn hosszú távon.
6: Hát ha most nagyon lemegyünk a genetikai vizsgálatok szintjére, akkor nagyon fontos, a geneti vizsgálatot nem egy ilyen varázsgömbként kell elképzelni, szóval nem azt fogja elmondani nekünk, hogy biztosan el fogunk-e hízni, vagy az sem, hogy pontosan hány kilót fogunk fogyni, de adhat olyan háttérinformációkat, amelyek alapján jobban érthető, hogy ez az ét, vagy a tehetségérzet és a különböző típusú evések, vagy a mozgásformák, azok milyen hatásúak lesznek, és ez ismert, ez különösen fontos. És ez a személyre szabás egyik nagyon fontos eleme, de nagyon fontos, hogy ez önmagában nem helyettesíti az orvosi, meg dietetikus és életmódbeli értékelés. Abszolút.
5: Igen, hát ahogy említette, ez egy csapatmunka, tehát itt több szakterületnek kell együtt dolgozni, hogy az adott páciensre megtalálják a megoldást.
6: Továbbra is azt mondom, hogy ez abszolút igen, bár magát ezt a genetikai vizsgálatot el tudjuk végeztetni anélkül, hogy most különösebb szakorvosi felírás lenne ehhez szükséges, de ennek az értelme, ennek a napi használata mindenképpen egy ilyen csapatmunkát igényel.
5: De ha jól értem, akkor a genetika adhat egyfajta iránymutatást mindehhez, tehát hogy kinek van szüksége mondjuk szénhidrát csökkentésre, fehérje dúsabb étrendre, vagy mondjuk a mozgásforma mennyire befolyásolja az eredményt.
6: Abszolút igen. Tehát azok a genetikai eltérések, amiket mi vizsgálunk, azok nagyon jól publikált és nagyon-nagyon erős szakmai háttérre rendelkeznek. És azt valóban már meg tudjuk mondani, hogy kinek lesz előnyösebb inkább a szénhidrátbevétel csökkentése, vagy esetleg mondjuk a fehérjebevétel növelése. Kinek lesz jó, és milyen típusú mozgásforma lesz jó? Kinek milyen hatású lesz az adott gyógyszer, milyen lesz annak az esetleges mellékhatása. Tehát ezeket már meg tudjuk mondani.
5: Amiről még érdemes beszélnünk, hogy a modern elhízás kezelésben ugye egyre többet hallani a GLP-1 receptor típusú gyógyszerekről. Milyen helye lehet a genetikai háttérnek abban, hogy ki hogyan reagál mondjuk egy ilyen kezelésre, és milyen mellékhatásokra hajlamosíthat?
6: Hát most a csapból is a GLP-1 alapú gyógyszerek folynak. Én azt gondolom, ez egy igazi csodaszer lesz. Ez az én személyes véleményem. Relatív kevés mellékhatását ismertük fel. Az, hogy egy gyógyszerrel tudunk beavatkozni egy most már betegségbe, ez egy óriási dolog, hiszen tudjuk, hogy maga az elhízás nagyon sok olyan metabolikus vagy egyéb típusú betegségeket, tehát például tumorokat jelentősen megel, önmagában az elhízottság ténye, ezért ezt megfordítjuk, tehát ha a testsúlyunkat tudjuk csökkenteni, akkor ezek automatikusan javulnak, és most jönnek ki az első olyan nagyméretű klinikai kísérletek, ahol ezt messze menőkig igazolják, tehát hogy a testsúly csökkentése önmagában, hát gyakorlatilag nem is tudom, több száz különböző, most már több mint 200 különböző betegségre igazolták, hogy javítani fogja önmagában ez. Az, hogy ezek a GLP-1 alapú gyógyszerek egy nagyon fontos új lehetőséget teremtenek, ez egy óriási dolog, de nagyon fontos, hogy nem mindenkinél ugyanaz a hatást váltják ki. Ez lett a megfigyelés. Tehát a mellékhatások tekintetében azt gondolom, hogy nagyon eltérőek, van, akinél jelentős mellékhatásai lesznek, ilyenek alatt értem például hányingert, vagy a tehetségérzetet, vagy rosszul létet, míg másoknál ez nincsen. És ezeknél egyre több esetben igazolódni genetikai eltérés. Nagyon fontos, hogy ezek még elég korai adatok, és ezekkel azért óvatosan kell bánni, de már vannak olyan eltérések, amelyeket ha vizsgálunk, akkor el tudjuk mondani, hogy inkább annál a páciensnél jelentősebb testsúlycsökkentés lesz, és egy másik eltérés esetén pedig jelentős mellékhatás lesz, tehát ő komoly hányingerre fog küzdeni.
5: Kinek lehet hasznos egyébként elgondolkodni arról, hogy genetikai oldalról is jobban megértse akár a saját testsúly problémáját?
6: Hát ez valószínűleg elég széles közönség. Tehát ha leválasztjuk azt a részt, akinek nagyon súlyos klinikai genetikai elhízása van, akkor tulajdonképpen majdnem mindenki, aki szeretne adni az egészségére, a testsúlyára, szeretne hosszú ideig élni. Ez manapság divat, ez a longevity. Tehát én azt gondolom, hogy aki szeretne a testsúlyával foglalkozni, annak én abszolút azt gondolom, hogy érdemes már manapság egy ilyen vizsgálatot elvégeztetnie.
5: Mi lenne az a néhány üzenet, amit a hallgatóknak érdemes lenne hazavinniük az elhízás genetikájáról?
6: Hát, ha nagyon össze kéne foglalni, akkor talán három ilyen hazavihető üzenetet tudnék mondani. Az egyik az, hogy az elhízás, ez egy biológiai állapot, az abszolút nem jellemhiba. Tehát, hogy a testsúlyunkat nagyon sok különböző tényező szabályozza együttesen, és igen, az akaraterő nagyon is számít, de nem egy légüres térben működik. Illetve még talán az, hogy a genetikai hajlam az nem egy sors, hanem egy kockázati háttér, ami nagyon sok mindent befolyásolnak, amiről korábban beszéltünk, és itt a személyre szabott stratégia nagyon sokat számít ezen a téren is. Illetve a harmadik, hogy a személyre szabott testsúlykezelés célja továbbra is nem a hibáztatás, hanem a működő út megtalálása. Tehát nem mindenkinek ugyanaz a diéta, mozgásforma vagy kezelési stratégia válik be. Tehát a genetikai információ akkor hasznos, ha segít egy reálisabb, egy fenntartatóbb, emberibb megközelítést kialakítani számunkra.
5: Ezek mindenképpen hasznos gondolatok, illetve akár tanácsok is, amiket magunkkal vihetünk. Beszéljünk még itt zárásként arról is, hogy merre tart ez a terület. Elképzelhető-e, hogy a jövőben mondjuk az elhízás kezelésben természetes lesz a genetikai, az anyagcsere, a hormonális és életmódbeli adatoknak a közös értékelése?
6: Én azt gondolom, ezt nem tudjuk kikerülni. Tehát ez abszolút a szerves fejlődés következő része, mint ez már az orvostudomány nagyon sok ember bebizonyosult, ezeket csak és kizárólag együttesen lehet nézni. Tehát én biztos vagyok benne, hogy ezek abszolút a napi rutin részei lesznek.
5: Mik azok a tévhitek, amiket azért mindenképpen itt a beszélgetés végén oszlassunk el, ami fontos akár az önök munkájával kapcsolatban, vagy kifejezetten az elhízás genetika terén?
6: Nagyon nehéz kérdés. Én nagyon remélem, hogy nincsenek ilyenek, de talán az, hogy ez egy csodaszer. Ez nem egy önállóan létező olyan információ, amit most egyszer csináltam egy ilyen vizsgálatot, és onnantól kezdve felmentem magam minden alól, hanem ezt nagyon is tudatosan beépítve a napi rutinba kell használni. De remélem, hogy velünk kapcsolatban nincsenek nagyon komoly tévhitek.
5: Tehát akkor ezt egy lehetőségnek kell tekinteni, és akkor odafigyelni erre, és kiszedni belőle mindazt a hasznos információt, amivel hosszabb ideig egészségesebben élhetünk.
6: Én abszolút ezt gondolom, igen.
5: Legyen akkor már ez a végszó. Doktor úr, nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést.
6: Én is nagyon szépen köszönöm, viszonthallásra.
5: Dr. Kósa János molekuláris biológus, a Semmelweis Egyetem belgyógyászat és onkológiai klinika molekuláris diagnosztikai laboratóriumának tudományos főmunkatársa, egyben laboratórium vezetője volt ma a vendégünk. Most egy kis szünetet tartunk, a zene után pedig folytatjuk az egészségkódot.
0: Egészségkód. A test és a lélek jelzései. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél 12, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Megkezdődött a Cernavodai atomerőmű 2-es blokkjának ellenőrzött leállítása. A Duna vízszintjének folyamatos és jelentős csökkenése miatt, közölte az üzemeltető román állami vállalat. A két reaktor leállítása teljesen biztonságos, a környezetre, a lakosságra és a dolgozókra sem jelent veszélyt. Hozzátették, hogy a szakemberek a Duna vízállás előrejelzései alapján döntenek majd az atomerőmű újraindításáról. Románia egyetlen nukleáris erőműve együttesen fedezi az ország villamos energia szükségletének 20%-át. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, az első bárka beállítása rögzítése folyamatban elkezdődött a kövek beépítésének előkészítése, ezt már a magyar miniszterelnök közölte. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Duna jobb partján a terep előkészítése megtörtént, az utak kirakítása folyik és elkezdődött a tervek alapján a kövek beborítása, a bal parton pedig a honvédség végzi a felvonulási terület és a depó kirakítását, hogy még ma kezdődhessen a tegnap között műtárgy beépítése. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ építenek be, valamint rövidesen a második bárka is megérkezik majd. Magyar Péter kitért arra is, hogy jelenleg a Paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel, eközben a romániai atomerőművet pedig, ugye, ahogy említettem, teljesen le kellett állítani. A 15 órakor ismertetik majd részletesen a szakemberekkel együtt az építkezés ütemezését, annak részleteit. Teljesen elfogadhatatlannak nevezte Takaichi Sane, japán miniszterelnök, Vlagyimir Putyin orosz elnök látogatását a Kuril-szigeteken. A japán kormányfő ősi japán földnek nevezte a területet, amelyet a II. Világháború után csatoltak a Szovjetunióhoz. Japán nem fogadta el ezt a döntést, ennek következtében a két ország mindmáig nem kötött egymással a békeszerződést. A Hormuzi szoros Irán ellenőrzése és irányítása alatt áll. Ezt Hossein Tayyip, az iráni Basij félkatonai milícia vezetője jelentette ki egy nappal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök azt írta a Truth Social platformján, hogy az Egyesült Államok teljes ellenőrzés alatt tartja a stratégiai jelentőségű vízi utat. Az Irán által gyakorlatilag lezárt Hormuzi szoros újbóli megnyitása kulcsfontosságú az Irán és az Egyesült Államok közötti konfliktusban. Irán azt állítja, hogy az öböl másik partmenti államával, Ománnal együttműködve átkelési díjat kíván kivetni, az Egyesült Államok ezt határozottan elutasítja. Idehaza a reklámbevételeiket elvesztő társasházak számára 5 milliárd forintos felújítási alap létrehozását kezdeményezi a KDNP az országgyűlésnek benyújtott határozati javaslatában. Az indoklás szerint a júniusban elfogadott törvény olyan reklámeszközöket is érint, amelyek elhelyezéséből a társasházak korábban rendszeres bevételhez jutottak, és ebből finanszírozták a közös tulajdonú épületrészek karbantartását, felújítását. A KDNP-s képviselők által benyújtott indítványban ezért kérik a kormányt, hogy szeptember 30-áig terjesszen az országgyűlés elé törvényjavaslatot, amelyben felméri a társasházaknak okozott vagyoni hátrányokat, illetve létrehoz egy kompenzációs felújítási, örökségvédelmi és energetikai korszerűsítési alapot. teljes ülésen tárgyalja az Alkotmánybírósága a legutóbbi alaptörvénymódosítások egyes rendelkezéseinek megsemmisítését kérő ellenzéki beadványt. A Fidesz-KDNP az alkotmány 16. és 17. módosítása miatt kezdeményezett utólagos normakontrollt. Az ellenzéki pártszövetség nem ért egyet azzal a rendelkezéssel, amely azonnali hatállyal megszüntette Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, és azzal sem, amelyik lehetőséget teremt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésére. A Fidesz-KDNP kezdeményezte a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát és az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárának megsemmisítését is.
0: Tőzsde hírek.
2: A hazai értéktőzsde a tegnapi történelmi csúcs után most egy 10%-os enyhe mínuszban 150.158 ponton a BUX, a forgalom 3.171.000.000 forint. 2%-kal gyengülnek a MOL részvények, 4.870 forinton jegyzik őket, az OTP 2%-os pluszban járt 46.380, a Richter 1%-kal gyengül 12.890, a Magyar Telekom stagnál 2.626 forinton, 363 forint 40 filléren az euró. Európában a londoni tőzsde 3%-kal gyengül, a német DAX 0,5%-os pluszban, a francia tőzsde 0,3%, az olasz 0,4%, a spanyol 0,7%-os erősödésben jár, 1,1532 az euró-dollárral szembeni árfolyama.
0: Időjárás jelentés.
2: Derült, száraz, napos idő várható, csapadék nélkül, időnként megélénkülő széllel, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. 11 óra 36 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb délben várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
3: Már is folytatjuk az egészségkódot. Mit jelenthet egy biztonságos közösség azoknak a gyerekeknek, akiknek korábban épp a biztonságból, a kiszámíthatóságból és a feltétel nélküli bizalomból jutott a legkevesebb? A Generáli Mosolyvadász program több mint egy évtizede támogat gyermekotthonban élő fiatalokat. Az Élmény Akadémia által szervezett táborok azonban nem egyszerű nyári táborok, nem egyszerű nyári programokat kínálnak, hanem egy elfogadó környezetet teremtenek, amelyben a gyerekek felismerhetik a saját erősségeiket. A részletekről beszélgetünk hamarosan. Vendégem a stúdióban Horváth Mónika, az Élmény Akadémia Közhasznú Egyesület ügyvezető helyettese, egyben trénere. Ezekről a kérdésekről beszélgetünk most Mónikával. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Köszönjük szépen a meghívást.
3: Induljunk onnan, hogy te nem csak a program szervezésében veszel részt, hanem trénerként személyesen is együtt dolgozol a gyerekekkel. Hogyan kerültél erre a területre, és miért vált fontossá számodra éppen a nehéz helyzetből induló fiatalok támogatása?
4: Hú, ez nagyon-nagyon régen kezdődött szerintem, az, hogy táboroztatni szeretnék, az jött a kamaszkoromból, ebben nőttem bele, hogy minket táboroztattak, aztán mi segíthettünk be táboroztatni, aztán szociálpedagógiát tanultam, a Bátor Tábor alapítványa hozott össze a sors, és akkor már nagyon tudtam, hogy én ezeket nagyon szeretem, és aztán megismerkedtem az Élmény Akadémiával, és akkor tudtam, hogy na, én velük szeretnék dolgozni, és valahogy így ez fogva tart, szóval, hogy nagyon fantasztikus azt látni, hogy amilyen hálásak tudnak lenni ezek a fiatalok, ahogy fejlődnek attól, hogy megadjuk nekik azt a bizalmat, hogy ők is sok mindenre képesek, ahogy ők is elkezdenek hinni magukban, és egyre többet és többet tudnak tenni, az nekem egy ilyen fantasztikus érzés.
3: Igen, ezt akartam kérdezni, mit ad neked ez a munka, ami miatt évről évre érdemes újra belevágni?
4: Ezt adja, hogy látom őket fejlődni, hogy látom, amikor először jön el egy táborba, és látom, amikor harmadszor, negyedszer jön el egy táborba, és a rendszeres programjainkon talán még inkább látszik, akikkel hétről hétre találkozunk, ők hogyan fejlődnek. Fantasztikus látni, és azt is, ahogy ők elfogadnak, befogadnak minket, hogy látják azt, hogy mi elfogadjuk őket, nyitottak vagyunk feléjük, és ők is nyitnak felénk.
3: Ugye a Mosolyvadász program 2011-ben indult. Hogyan nőtte ki magát az elmúlt másfél évtizedben egy országos kezdeményezés, és hogyan változott közben maga a program?
4: Ez egy fantasztikus dolog, és szerintem egyedülálló Magyarországon, vagy legalábbis én nem tudok más ilyen hosszú távú kapcsolatról. Minket azzal kerestek meg, ha nem is 11-ben, azt sajnos nem tudom pontosan, hogy mikor, de minket azzal keresett meg a Generali, a Biztonságért Alapítvány, hogy tartsunk egy ilyen 3 órás workshopot. Ezzel kezdődött több mint 10 évvel ezelőtt ez az együttműködés, és aztán ebből lett az, hogy 3 napos táborok, 4 napos táborok, és volt 12, most éppen 11 gyerek otthonnal vagyunk kapcsolatban, és így ezzel évről évre elvihetjük táborozni ennek a 11 gyerek otthonnak a lakóit 4-4 napra. Volt ez olyan, hogy több gyerek otthonból jöttek egy táborba, most már évek óta úgy táboroztatunk, hogy csak 2 otthonból jöjjenek, és akkor így kevesebb idő megy el az ismerkedésre, és több idő tud elmenni a bizalomépítésre, meg a valós munkára, igen.
3: Hány tábort tartotok egy nyáron, és körülbelül hány gyereket tudtok így elérni?
4: Az elmúlt években 6 tábort tartottunk, egy táborba csak 1 otthonból jönnek, az összes többi táborba 2-2 otthonból jönnek a gyerekek, minden otthonból 10-10 gyereket várunk, úgyhogy így nagyjából 120 gyereket táboroztatunk évente.
3: Hogyan képzeljünk el egy ilyen tábort? Miben különbözik mondjuk egy hagyományos nyári tábortól a Mosolyvadász?
4: Szerintem az nagyon fontos, hogy az összes trénerünk és önkéntesünk traumaérzékeny fordul ezekhez a fiatalokhoz. Abból indulunk ki, hogy olyan dolgok érték őket korábban, ami jelenben kihat az ő viselkedésükre, és ők nem azért viselkednek rosszul, mert rosszak akarnak lenni, vagy keresztbe akarnak nekünk tenni, hanem az ő agyuk másként működik, és másként reagál bizonyos dolgokra, és ami nekünk így nem tűnik fenyegetésnek, az az ő agyuknak annak tűnhet, és ezért az ő viselkedésük sokkal... Szóval olyan dolgokra is reagálnak számunkra esetleg furcsán, vagy egy külső szemlő számára furcsán, amit nem is értünk, hogy ez miért zajlik így. De mivel a trénereink traumaérzékenyek, ezért ezzel a traumaszenzitív hozzáállással mi jobban meg tudjuk tartani őket ebben a viselkedésben is, türelmesebbek tudunk lenni. Tudjuk, hogy nem nekünk szól az, hogyha ő nem akar játszani, hogyha dühös, hogyha rosszul viselkedik, hanem ez az ő múltjából fakad, hogy rosszul reagál, és hogyha mi megtartjuk őket, hogy mi ilyenkor is szeretjük őket, és ilyenkor is elfogadjuk őket, akkor ők elkezdenek tudni kapcsolódni hozzánk, egy biztonságos felnőtthöz tudnak kapcsolódni, és sokkal nyitottabban

0: csinálni, hogy megkapja azt a figyelmet, amit esetleg korábban úgy kapott csak meg, hogyha valami felnőttek által rosszaságnak ítélt dolgot csinált. Most azért kapja meg tőlünk ezt a figyelmet, mert odafigyelt a társaira, mert betartott egy szabályt, mert igyekezett a legjobbat kihozni magából.
1: Igen, hát ezek nagyon fontos változások, amiben lehet segíteni. Hol kezdődik egy ilyen táborban a bizalom kialakítása? Meg gondolom, ez a legnehezebb.
0: Igen. Szerintem abban nagy szerencsénk van, hogy a legtöbb táborban van visszatérő fiatal, és ő nekik, ha nem is feltétlen, de nagyjából feltétlen a bizalmuk felénk, és hogy lehet, hogy cserélődnek a trénerek, de általában találkozik egy olyan trénerrel, akivel már találkozott korábban, és akkor ő elmondja a többieknek, hogy de bízhattok benne, jó fej, ha nem is ezekkel a szavakkal, de a tetteivel, azzal, hogy odajön hozzánk, azzal, hogy beáll a játékba, ő azt üzeni a többieknek, hogy nincs veszély, jöhettek ti is. És akkor ők is elkezdenek ránk figyelni, meghallgatni, meg nem erőltetjük azt, hogy ő ezt csinálja. Ha ő ezt most nem akarja csinálni, akkor tök jó, ha csak megfigyeli, hogyha több dologból ki akar maradni, akkor igyekszük megtalálni neki azt a feladatot, amiben viszont jól érzi magát, akkor fotózzál, vagy akkor segíts nekem, hozd a labdákat. És aztán utána már lehet, hogy nem csak a labdákat akarja hozni, hanem részt akar venni a játékban.
1: Tehát nagyon fontos a türelem, a megértés, igen, részletekről, abszolút, ha jól értem, vagy így, igen, tudom elképzelni.
0: Igen, igen, mindenképpen.
1: Ugye a táborok egyik fontos üzenete, hogy több van menned, mint gondolnád. Hogyan lehet elérni, hogy ez ne csak egy jól hangzó mondat legyen, mert tényleg egy jól hangzó mondat, de hogy valódi felismerésé váljon a gyerekek számára?
0: Szerintem nagyon sokat jelentenek a visszajelzések. Próbáljuk őket arra is biztatni, hogy egymásnak is adjanak visszajelzéseket, ezeket facilitáljuk, hogy hogyan adunk visszajelzést, próbálunk nagyon konkrét kérdéseket feltenni, hogy könnyebb legyen válaszolni, és mi is mindig adunk nekik visszajelzéseket, illetve igyekszünk nagyon jól belőni a kihívás szintjét. Ne legyen túl alacsony, ne érezze azt, hogy jó, ezt bárki meg tudja csinálni, miért akarod, hogy ezt csináljam, de azt se érezze, hogy Úristen, én ezt nem tudom megcsinálni, miért teszel rám megint ilyen nagy súlyt. Valahol ott kell megtalálni, hogy elképzelhetőnek tartsa azt, hogy meg tudja csinálni, de ne legyen túl egyszerű. És minden nap igyekszünk visszajelzést adni nekik, sőt, arra is szoktuk időnként megkérni a velük érkező nevelőket, hogy ők is figyeljenek azokra a dolgokra, amiket másként csinálnak ezek a fiatalok, mint a mindennapjaikban. Igyekezzenek összegyűjteni csomó olyan pozitív dolgot, amit meg tudnak bennük erősíteni. Ez nekik is nagyon jó, ők is máshogy látják a fiatalokat, amikor nem a leckét kell megírni, ki kell takarítani a szobáját, össze kell pakolni, az nekik kell betartatni a szabályokat, ő itt csak gyönyörködhet abban, hogy mit tudnak ezek a fiatalok, neki is sokkal könnyebb, és sokkal könnyebb utána visszamenni azzal, hogy fú, láttam, hogy ti egyébként tudtok egymásnak segíteni.
1: És ez egy közös élmény is egyben.
0: Így van.
1: Ami nem csak a feladatokról szól. Ugye azt említetted, hogy ezekben a táborokban lehet hibázni. És ez, igen, egy nagyon fontos dolog, és hogy viszont a konfliktusokat sem söpritek, gondolom, a szőnyeg alá. Hogyan lehet a vitából, a kudarcból, vagy a rossz döntésekből olyan tapasztalat, amely nem rombolja, hanem éppen erősíti a gyerekek személyiségét?
0: Türelemmel, elfogadással, példamutatással, azzal, hogy nem büntetést szabunk irájuk, hanem leülünk és megbeszéljük restoratív technikákkal. Ő mit gondol, hogyan hozhatná ezt helyre? Segítünk, támogatjuk őket abban, hogy itt és most nem kell, hogy egyedül megold ezt a konfliktust, leülünk veletek, és közösen megpróbáljuk megbeszélni. Ha kell, akkor mediálunk, megpróbáljuk lefordítani azt, amit a másik mond, mert lehet, hogy te nem értette, támadásnak véled, de ha én egy picit máshogy tudom mondani, vagy egyáltalán az én számból hangzik el, akkor már is lehet, hogy rájössz, hogy ja, nem bántani akart ezzel, és eljut hozzád az a gondolat, amit a másik akart mondani. Nekünk is vannak konfliktusaink, azt is látják, hogy mi ezt hogyan kezeljük, vagy inkább azt mondom, hogy nézeteltérés lehet a trénerek között is, és az is egy példa, hogy mi ezt hogyan tudjuk kezelni. Ha a nevelő egyedül van a gyerekekkel, akkor neki ezt nagyon nehéz megmutatni, hogy egy másik felnőttel mondjuk hogyan tud konfliktust kezelni. Mi elég sokan vagyunk itt az önkéntesekkel együtt a táborban, és ezért sokféle felnőtt gyerek interakciót is tudunk mutatni nekik.
1: És hát említetted, hogy előfordulhat, hogy valaki mondjuk nem akar bekapcsolódni egy feladatba vagy játékba, elutasít esetleg, és azt mondtad, hogy ilyenkor nem erőltetitek, hogy részt vegyen, hanem türelemmel megvárjátok, míg ő be akar kapcsolódni. Mi a helyzet akkor, vagy hogyan reagáltok akkor, hogy

0: hogyha egy feladat közben erős érzelmek törnek a felszínre. Mert ez a másik véglet.
1: Igen. Megpróbálunk olyan feladatokat vinni, ami az adott környezet ehhez megfelelően mélyre megy, szóval nem megy túl mélyre, de ha túl mélyre ment, akkor ott megállunk, és megpróbáljuk megtartani ezeket az érzelmeket. Megpróbálunk abban is példát mutatni, hogy ér megélni ezeket az érzelmeket, ér szomorúnak lenni, ér nagyon boldognak lenni, ér sírni mások előtt. És nyilván, ha arra van szükség, akkor félre lehet vonulni, akár úgy is, hogy nem kell ezt az egész csoport előtt megélni, hanem csak néhány emberrel közösen megtartjuk addig, amíg sikerül visszatérnie a csapathoz.
0: Milyen változásokat láttok a gyerekeken akár már néhány nap alatt, mert itt néhány napotok van arra, hogy segítsetek, hogy hatást gyakoroljatok, hogy esetleg örömet okozzatok, vagy mosolyt csaljatok valakinek az arcára.
1: Néhány nap alatt szerintem azért nehéz látni a változásokkal, inkább azt látjuk, ahogy kinyílnak felénk, és hogy egyre nagyobb bizalommal vannak, és ezért egyre több mindent szeretnének megtenni velünk együtt.
0: Vagy esetleg egymáshoz jobban kapcsolódnak?
1: Az is előfordul, igen, hogy egymáshoz is, vagy akár a másik csoporthoz jobban kapcsolódnak. Találkoznak másokkal, akik hasonló helyzetből jönnek, de mégsem azok, akikkel minden nap együtt élnek. Nagyon szépen látszik a fejlődés akkor, hogyha több éven keresztül visszajönnek a fiatal. És már rövidebb az az idő, amit arra kell szánnunk, hogy nyissanak felénk, és látjuk azt, hogy igen, ő már kicsi dolgokban tudja magáról, én ezt már tudom, azt már nem kell vele elhitetni, léphetünk tovább, mi az, amit még tudsz, hogyan tudsz még jobban kinyíni, hogyan tudsz a társaidhoz, a felnőtthöz úgy szólni, hogy ők meghallják azt, amit mondod, és ebben egyre ügyesebbek, ahogy évről évre visszatérnek.
0: És hát nagyon fontos az is, hogy mi az, ami elvárható, tehát itt egy néhány napos tábor, gondolom, nem tudja felülírni a korábban átélt élményeket, ugye, ahogy indultunk. Viszont mi az a reális, elfogadható, hosszabb távon is meghatározó változás, amelyet így néhány nap alatt el lehet indítani?
1: Szerintem annak a megtapasztalása, hogy vannak még a világban biztonságos felnőttek, akikhez lehet kapcsolódni, és akik szívesen kapcsolódnak hozzájuk, az egy hatalmas érték az ő kis lelkükben, az ő személyiségük fejlődésében. Az, hogy nem kell minden idegentől félni, nem kell minden felnőttől tartani, mert vannak olyanok, akikhez majd fog tudni kapcsolódni később, az egy nagyon nagy érték. Nagyon jól mondtad, 3 nap alatt nem tudjuk őket megváltoztatni, nem tudjuk kiiktatni a konfliktusokat. Ha fel tudjuk tölteni egy kicsit az ő raktáraikat, elfogadással, szeretettel, néhány olyan pillanattal, amire vissza tudnak emlékezni, akkor egy ideig nyugodtabbak tudnak lenni, nyugodtabban tudnak reagálni a konfliktusokra, amikor hazamennek. Van mire emlékezniük. Szeretünk nekik pozitív pletykát adni, azaz idézésen pletykálni róluk a hátuk mögött, ahogy ők is hallják, és csak jó dolgokat mondanak. Van, amikor ezt leírjuk, van, amikor csak elmondjuk, és ezekkel is úgy tudnak töltekezni, ami nem fog kitartani egy évig, de néhány hétig azért sokkal jobban lesznek ettől.
0: Ugye a program nem csak gyerekeket, hanem a gyermekotthonokban dolgozó nevelőket és szakembereket is támogatja. Miért nélkülözhetetlen, hogy velük is foglalkozzatok? Pár néhány szóban már beszéltünk erről.
1: Mi, ahogy már többször beszéltünk ma róla, 4 napig vagyunk velük évről évre, de a nevelők, akikkel vannak, ők minden nap velük vannak. És nem mindegy, hogy milyen állapotban vannak azok a nevelők, és milyen eszközeik vannak. Szinte minden évben, mióta együttműködünk a Generali Alapítvánnyal, azóta van egy nevelőknek szóló 3 napos együttlét, ahol egyrészt együtt lehetnek ezek a nevelők, kimondhatják, hogy mi az, ami nehéz, egy kicsit letehetnek ezekből a terhekből egy kis időre. Látják azt, hogy máshol van-e megoldás azokra a kérdésekre, amik náluk a legégetőbbek, vagy máshol sincs, és akkor van valami hasonlóság, és igyekszünk nekik évről évre valami apró olyan dolgot a kezükbe adni, amit akkor is tudnak használni, ha 12 gyerekkel vannak egyedül.
0: És hát gondolom, közben saját magukra is kell figyelniük, miközben a gyerekek számára biztos pontot kell nyújtaniuk, tehát ez egy nagyon nehéz helyzet.
1: Ez egy nagyon nehéz helyzet, és nagyon kevesen vannak ők ott a terepen, és ezért nagyon elfáradnak, meg nagyon nagy a kiégés veszélye. ezért tartjuk különösen fontosnak mi is, és a Generali is, hogy azt is megtámogassuk, hogy ő nekik is legyen egy 3 napos töltődés, ahol úgy mennek el, hogy mennyire értékesek, mennyire fontos, amit csinálnak, hogy elismerve legyen az ő munkájuk, az ő lelkesedésük, és egy picit félre tudják tenni a mindennapok mókuskerekét, hogy egy kicsit tovább bírják azt a nagy terhet, ami rajtuk van.
0: Onnan indultunk, hogy a Generali Biztonságért Alapítvány több mint 10 éve dolgozik együtt az Élmény Akadémiával, emellett pedig saját közösségi programjaik megvalósításában is támogatja a gyerekotthonokat, és különböző rendezvényekre is meghívja a fiatalokat. Miért fontos, hogy ez ne egyszeri segítség, hanem hosszú távú többféle élményt és lehetőséget kínáló kapcsolat legyen?
1: Szerintem egy egyszeri segítség az egy egyszeri üstökös felvillant, nagyon szép volt, elment, adott egy jó élményt, egy pillanatnyi felszabadultságot, egy pillanatnyi örömet, egy pillanatnyi boldogságot, és aztán vége.
0: Szóval ez kevés.
1: Ez nagyon kevés. Uh-huh. Ha viszont ez rendszeres, ha lehet arra számítani, hogy újabb és újabb dolgot lehet kipróbálni, ha lehet arra számítani, hogy minden évben visszatérhetünk a táborba, minden évben elmehetünk Budapestre korcsolyázni, minden évben különböző programokra elmehetünk együtt, az elteti is őket, mielőtt odaérnek, várják, hogy ez történjen, közben feltölti őket, utána az tart egy darabig, és aztán lehet a következőt várni. Ki is zökkenti őket a mindennapokból, nem kell csak otthon lenniük, hanem kapnak valami pluszt. És szerintem ez nagyon fontos, hogy ez rendszeressé tud válni a Generalinak köszönhetően.
0: Egy záró kérdésre maradt időnk. Ennyi év után mi jelenti számodra a legnagyobb visszaigazolás? Tehát van-e olyan pillanat, tekintet vagy mondat, amelyből pontosan tudod, hogy ezért érdemes csinálni?
1: Nagyon sok ilyen gondolat jött hirtelen az eszembe. Azok, akiket láttunk felnőni, és láttam azt, hogy honnan indul, és aztán jön vissza a csillogó szemekkel, és fölidéz valamit, hogy emlékszel, hogy 6 évvel ezelőtt, amikor csukott szemmel segítettél végigvezetni az úton, és emlékszik rá, és fontos neki, vagy az a pillanat nagyon élesen él bennem, amikor kivittük őket kirándulni, előtte megtanítottuk őket tüzet rakni, megtanítottuk őket bivakot építeni, tájékozódni, és akkor a kezükbe adtuk a felelősséget, hogy ide kell eljutni, menjetek, tudtok mindent. És akkor egy fél óra sikertelenség után így elém állt az egyik srác, hogy de ti tudjátok, hova kell menni, mert nem mondjátok meg nekünk. És akkor mondtam neki, hogy azért, mert ti is meg tudjátok csinálni, és ott úgy egy ideig még így vitatkozott velem, és nagyon mérges volt. És amilyen büszke, csillogó szemekkel jött a végén, hogy megcsináltuk egyedül, senki nem segített nekünk, az például egy örökre szóló élmény nekem.
0: Akkor ezekért érdemes újra és újra csinálni, és akkor 6 tábor idén is.
1: Igen, 6 tábor idén is, amit a Generali Biztonságért Alapítvány finanszíroz, és az Élmény Akadémia Közhasznú Egyesület trénerei, önkéntesei és asszisztensei pedig viszik a szakmai részét.
0: Jó munkát kívánok ehhez, és köszönöm, hogy itt voltál ma velünk.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Horváth Mónika az Élmény Akadémia Közhasznú Egyesület ügyvezető helyettese, egyben trénere volt ma az Egészségkód vendége, akivel a Generali Mosolyvadász programról, a trauma tudatos segítségnyújtásról, valamint arról beszélgettünk, hogy hogyan erősíthetik az élmények és a támogató közösség a gyerekotthonokban élő fiatalok önbizalmát és lelki biztonságát. Én megköszönöm a mai figyelmet. Egészségkód legközelebb 1 hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
2: Ez volt az Egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Biolex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Dél van, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Romániában elkezdték leállítani a Cernavodai atomerőművet a Duna alacsony vízszintje miatt, és vélhetően csak magasabb vízállásnál indítják majd újra. Az ország egyetlen atomerőműve együttesen Románia villamosenergia szükségletének 20%-át fedezi. A nukleáris energiaforrás nélkül Románia jelentős 2000 megawattot meghaladó importra szorul az esti csúcsidőben. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, az első bárka beállítása rögzítése folyamatban van, elkezdődött a kövek beépítésének előkészítése, ezt már a magyar miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Duna jobb partján a terep előkészítése történik, az utak kialakítása folyik, és elkezdődött a tervek alapján a kövek beborítása, a bal parton pedig a depó kialakítása. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter követ építenek be, illetve rövidesen a második bárka is megérkezik majd, amelyeket véletlenül el kell süllyeszteni, azért, hogy a Duna vízállása tartható legyen a Paksi atomerőmű további működtetéséhez. Jelenleg a Paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel, délután 3 órakor jönnek majd a részletek vízügyi szakemberekkel együtt. Teljesen elfogadhatatlannak nevezte Takaichi Sanae japán miniszterelnök Vladimir Putyin orosz elnök látogatását a Kuril-szigeteken. A japán kormányfő ősi japán földnek nevezte a területet, amelyet a II. Világháború után csatoltak a Szovjetunióhoz. Japán nem fogadta el ezt a döntést, ennek következtében a két ország mindmáig nem kötött egymással békeszerződést.
0: Tőzsde hírek.
2: Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde gyengélkedik egyedül, ott 3%-os a mínusz mértéke, a többi mutató 3%, illetve 6%-százalék közötti pluszban, 26.464 ponton jár a német tőzsde. A hazai értéktőzsde a tegnapi történelmi csúcs után most egy rendkívül enyhe 1%-os mínuszban 150.241 ponton, 3.665 millió forint a forgalom. A MOL 0,2%-kal csökken 4.872 forinttal jár, az OTP 0,5%-kal erősödik 46.530, a Richter 1,2%-os mínuszban 12.870, míg a Magyar Telekom 1%-os erősödésben 2.628 forint, egy komolyabb 3,4%-os esésben a 4iG 1.753 forinton, 20,7%-kal megy felfelé a rába, 2745 forinton, 118 millió forint a forgalma. A Dunahouse 2,4%-kal drágul 1270, másfél százalékos pluszban a Granite Bank 9400, gyengül viszont a napnevű részvény 4%-kal 1430 forinton, és csökken az autóvallisz is 1,4-del 142 forint 50 filléren jelen pillanatban. A devizapiacra tekintve az euró 363 forint 30 fillére jár. Friss információ, a gazdasági versenyhivatal utóvizsgálata szerint megint megszegték saját vállalásaikat az e-mag webáruház üzemeltetői, ezért a GVH versenytanácsa 225 millió forint bírságot szabott ki a cégekre, amelyek elismerték a mulasztásokat. Ukrajna a legnagyobb dunai kikötőjét támadta Oroszország az éjjel. Az Izmaili Rév Odessa megyében található a román határ közelében, a kikötőben főleg gabonát raktároznak, ebben a támadásban egy ember sérült meg. Tüzet okoztak Szalavat ipari negyedében egy lelőtt ukrán drón roncsai, ezt a baskírföldi vezető közölte Max csatornáján. A Whiteberries webáruház később arról számolt be, hogy tűz ütött ki a telephelyén egy ipari zónában. Egyébként a régiót, Baskírföld régióját 21 drón támadta, 16-ot megsemmisítettek. További sérülésekről, vagy éppen ipari létesítménynek a megsérüléséről az oroszok nem számoltak be.
0: Időjárás jelentés.
2: Napsütéses időjárás várható, csapadék nélkül élénkülő széllel, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, késő este 18 fok várható. 12 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél egykor várom önöket, a hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
3: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok, könyvben utazom ma is, mégpedig Itáliába. Ez a kötet ajánlott mindenkinek, akik vonz az olasz kultúra, a szenvedélyes mediterrán világ, ahol az érzelmek pár fokkal mindig forróbbak, mint máshol. Ezt olvashatjuk Gyovai Helén új könyvének ajánlójában. A szerző 16 éve él Torinóban, olasz férjével és közös gyermekükkel, Olasz Mama blogjában megmutatja a magyaroknak Olaszország csodáit. Munkája mellett tehát imád utazni és írni. Ó, azok az olasz szerelmesek, legendás párok, örök románcok, ez a könyvének a címe. A téma iránti érzékenységéről így ír az előszóban. Akadt nekem is olasz diák szerelmem, nyaralás alatti tengerparti románcom, óriási lánggal lobbanó és pokol mélyére taszító olasz pasim, szóval tinikorom óta azt csúgja nekem az univerzum, hogy higgyek a közhelyeknek, több millió ember nem tévedhet. Eddig az idézet, de lássunk akkor tisztán, vajon mi az alapja a szerelmes olasz férfit övező legendának. Tényleg másként szeretnek, mint a többi nemzet férfiai, vagy ez egy remek marketingfogás?
4: Hát egyrészt ez egy remek marketingfogás is, de azért nyilván mindennek megvan az alapja, az összes sztereotípjának, ami az olasz férfiakkal, meg úgy általában az olaszokkal kapcsolatban bennünk él. Azt persze nem árt tisztázni, hogy nyilván Olaszország egy óriási ország, és hatalmas különbségek vannak benne. Nyilván másképp viszonyul a szerelemhez egy dél-tiroli olasz férfi, meg másképp egy szicíliai. Nyilván azok a sztereotípiák, amik egy magyar olvasóban, vagy egy magyar emberben élnek az olaszokkal kapcsolatban, azok általában valahogy nem tudom, miért alakult ez így, de azok azért általában a dél-olaszokra igazak. Tehát ez nagyon szenvedélyes, nagyon vehemens, nagyon hangosan csinál mindent. Kicsit éjszakon azért nyugodtabbak vagyunk. Az biztos, hogy egy olasz férfi az nagyon tud udvarolni, ez teljesen független attól, hogy most melyik szélességi fokon vagyunk. Aztán, hogy egy tartósabb kapcsolatban hogyan viselkedik a párjával, ott azért már vannak különbségek szerintem.
3: Amikor elkezdi az ember olvasni a könyvedet, és írod, hogy neked is olasz férjed van, és végülis a szerelmeid is olaszok voltak, akkor én azt gondoltam, hogy jön majd egy ilyen inkább mai történeteket összegyűjtő könyv, barátnőid, ismerőseid, latin szerelme. Ehhez képest ugye az emberiség történetén végig haladva föltárolt, hogy ki hogyan szeretett, ha olasz volt. Mióta gyűjtöd ehhez az anyagot? Ezért ez sok kutatás volt szerintem.
4: Az ötlet az már elég régi, körülbelül 3 évvel ezelőtt jutott eszembe, és egészen konkrétan emlékszem arra, hogy mikor történt, ugyanis éppen az aktuális, azt a negyedik könyvemnek a könyv bemutatója, vagy dedikálása volt a Vörösmarty téren, és akkor utána beültünk barátnőkkel egy kávézóba, és beszélgettünk, és akkor most akkor mi legyen? Mi legyen a következő? Vagy most hogy legyen? Nem tudom, mit kéne írni, és akkor valahogy, ahogy így beszélgettünk, akkor így kipattant, hogy hát kellene egy ilyen olasz, szerelmes, nem tudom, enciklopédia az ismert olasz párokkal kapcsolatban. És akkor, hát akkor kezdődött a kutató munka. Eleve kellett találni, ugye, meg kellett találni a párokat. Olyan párokat kellett találni, akiket azért Magyarországon is ismernek, mert azért nyilván lennének más izgalmas olasz párok is, tehát akinek a neve semmit nem mond, nem biztos, hogy annyira érdekes. És ugye ez 3 évvel ezelőtt volt, ezt nyilván nem mondom, hogy 3 éven keresztül folyamatosan kutattam, és folyamatosan írtam, és folyamatosan ebben voltam, de hogy ez egy hosszadalmasabb előkészületet igénylő könyv volt, igen.
3: Volt olyan, aki eleve meg volt neked azért, mert foglalkoztál az olasz kultúrával, vagy történelemmel akár, tehát aki tudtad, hogy ez mindenképp benne kell legyen, mert ez téged is megfogott akár évtizedekkel ezelőtt.
4: Volt nagyjából egy ilyen 10 pár, akinek megvan ez a könyv, vagy aki már olvasta, az látja, hogy igazából témakörönként van összeszerkesztve, nagyjából ilyen hasonló típusú szerelmek vannak egy-egy nagyobb fejezetbe összefoglalva, nem így képzeltem a legelején, azt hittem, hogy ez egy ilyen kronológiai sorrendben kialakuló lineárisan szerkesztett könyv lesz, úgyhogy abban biztos voltam, hogy az első az a Váldárói szerelmesek lesznek. Dante ott volt Petrarca is, úgyhogy így alakult, aztán Garibaldi, az is, ő is benne volt, és hát a maiak közül azt tudtam, hogy valahogy egy Eros Ramazzotti az például benne lesz, mert lehet, hogy nem egy ilyen kimagasló, kulturális szempontból a dolog, de az én tinédzserkoromat például ő meghatározta, úgyhogy szerettem volna, hogy belekerüljön.
3: Azért is jó, hogy nem kronológiai sorrendben olvassuk ezeket a szerelmeket, vagy a szerelmek történetét, mert lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy a bizonyos történelmi korszakok iránt nem érdeklődik, és lehet, hogy átugraná, de így, hogy azt mondod, hogy örökké együtt, mondjuk, mint fejezet cím, vagy szerelme valóságon túl, múzsák, kegyetlen szerelem, és minden korból húzol bele ezekbe a fejezetekbe odaillő pár, így egyszerűen az embert viszi a lendület. Ez a római kori szerelem volt az első, amit mondtál, hogy ez is indítja a könyvet, és ez volt meg ez a Váldárói szerelem. Tudtad, hogy ez a dobbantó? Ezt most azért is kérdezem, mert ugye ott azt nem lehet tudni, hogy ez valóban egy szerelmes pár, vagy hogy egy áldozat inkább.
4: Bennük biztos voltam, mert már nem tudom, hogy hol valahol szembe jött velem a kép. A Váldárói szerelmesek, hát gyakorlatilag ők egy régészeti lelet, Mantova mellett találták őket nem olyan régen egyébként, szerintem már a 2000-es években találták a sírjukat, és gyakorlatilag egy férfi és egy nő, akik egy közös sírban fekszenek, összeölelkezve. Úgyhogy...
3: És fiatalok, 18 évesek, vagy hogy a leletek alapján?
4: Igen. Úgyhogy nyilván ez nagyon ritka egy ilyen típusú temetkezés. Itália ezen részén, meg úgy általában egész Olaszországban nem is nagyon vannak ilyen típusú sírokra példák, és akkor emiatt nyilván megindult a régészek körében, a történészek körében, aztán meg úgy általában az emberek körében a találgatás, hogy na most akkor miért is alakult ez így, és hát nyilván nagyon romantikus arra gondolni, hogy hát egy közös sírba temették a szerelmeseket, aztán meg kevésbé romantikus abba belegondolni, hogy de miért haltak volna meg ők egyébként együtt, mi lett volna erre szükség. Szóval... Hát igen, nyilván ez inkább ilyen találgatás, meg inkább legenda, meg ez inkább ilyen mese, ez az indítás. Uh-huh. Nem tudjuk valójában, hogy mi történt.
3: Azért is fontos ez az indulás, mert azokról a legendás, vagy kevésbé legendás párokról, akikről írsz, eleve van az olvasók fejében egy, ahogy mondtad, romantikus elképzelés. Tehát, hogy van, amit gondolunk róluk, és akkor te azért igyekszel a valóságot mögé tenni. Volt ilyen leleplező szándékod, hogy na tessék, akkor ez így nézett ki. Lehet, hogy a külvilág mást gondolt róluk, de valójában ott volt egy elhagyott feleség, ott voltak a gyerekek, ott volt egy lehetett kapcsolat.
4: Hát azt nem mondanám, hogy a párokról, magukról akartam volna lehúzni, őket akartam volna leplezni, hanem inkább tényleg ez az olaszokkal szemben támasztott, túlzott romantikus elképzelés az, ami szerintem nem feltétlenül állja meg a helyét, úgyhogy elég sok történetben, főleg ugye már 20. századiakban próbálom megvilágítani azt a különlegesen bizarr helyzetet, ami Olaszországban fennállt az 1970-es évek végéig, pontosan az, hogy nem lehetett elválni. Úgyhogy ez elég sok kapcsolat kapcsán felismerül a könyvben, hogy egyszerűen hiába volt már ott egy harmadik ember, hiába volt teljesen egyértelmű, hogy ennek a kapcsolatnak már vége van, együtt kellett maradni, ha másképp nem, akkor papíron, egész egyszerűen, mert nem volt lehetőség arra, hogy elváljanak. És ez szerintem hihetetlen, mert hogy itt tényleg az 1970-es évek végéről beszélünk. Úgyhogy kicsit azért így a rózsaszín felhőt így oszlassuk el az olaszok és a házasság intézmények felől.
3: A férfit ez általában nem zavarta. Tehát ő akkor egy párhuzamos kapcsolat, vagy több párhuzamos kapcsolat, a feleség meg otthon, és a szerető is kénytelen volt ezt a helyzetet, ezt az áldatlan állapotot eltűrni.
4: Ja, hát persze, hát ez a férfinak marra kényelmes, hogyha egyszer az egyik kapu nyit be a másnak, meg a másikon, és akkor mind a két helyen megtalálja maga az órakozását, éppen persze.
3: Tudnál példát mondani, hogy hol volt ez ilyen nagyon tipikus? Mert ez mondjuk akár a Berlusconi esetében is így volt.
4: Hát nem tudom, hogy Magyarországra mennyire jutott Berlusconinak ez a csajozós híre, tehát azért Olaszországban, tehát eléggé köztudott, hogy még egyébként neki volt felesége elég sokáig, és eléggé kitartóan, azért ő nagyon szerette a lányokat, és hogy ugye neki, mielőtt még miniszterelnök lett volna, neki már volt egy médiabirodalma, és folyamatosan, hát hogy is mondjam, hát úgy jártak hozzá feltételizni a lányok, ahogy mi ezt így el tudjuk képzelni minden rossz indulattal, meg hát ugye azért ő bíróságon is kötött ki, mert hogy nem mindig voltak ezek a lányok például nagykorúak, szóval Berlusconi az abszolút ez a kategória, bár szerintem neki a politikai szerepvállalása miatt is fontos volt az egyébként, hogy ne vált, hát hogy azért a feleség az legyen, tehát hogy ő mégiscsak egy családapa tudott fenn kell tartani ezt a látszatot, és ha már ennél tartunk a politikus, és fenntartjuk a látszatot, hát akkor Mussolini erre egy szintén másik tökéletes példa, aki azt hirdette, hogy legyen nagyon sok olasz, sokasodjatok, szaporodjatok, az élet legfontosabb célja, hogy legyen nagy család, gyerek, az asszony legyen otthon és szüljön, és akkor neki egyébként volt egy ilyen típusú felesége, de emellett ő azért eléggé nagy kanállal habzsolta az életet. És ha kicsit jobban visszagondolok, akik vannak még a könyvben, Puccini életében is volt egy eléggé féltékeny feleség, okkal volt ő is féltékeny, mert Puccini is egyébként nagyon szerette a nőket. Sajnos viszont az asszony pont egy olyan lányra lett leginkább féltékeny, aki teljesen ártatlan volt ilyen szempontból, és öngyilkosságba is sikerült belekergetnie.
3: Az egy döbbenetes történet, hogy a cselédlányt meggyanúsítja, holott a cselédlány rokona az, aki szeretője Puccininak, és hogy tényleg, hogy kiátkozzák tulajdonképpen ezt az asszonyt emiatt, hogy öngyilkos lett az a cselédlány.
4: Igen, azt a történetet én nagyon szerettem.
3: Engem a Modiglianinak a sztória az elképesztő volt. Látjuk a képeit, látjuk a művészetét, és nem gondoljuk, hogy egy nőnek mit kellett elviselni mellette. Mm-hmm.
4: Igen, Olaszországban egyébként ez egy ismert történet, legalábbis számomra ez egy ismert történet volt. Nem tudom, hogy én mennyire számítok, átlagos olasznak lehet, hogy nem, mert nem is vagyok ugye teljesen olasz, csak ugye itt élek nagyon régóta. Meg ugye egy idő után, miután folyamatosan ilyen típusú kutatásokat végeztem, ezért egy idő után már így jöttek velem szembe. Ezek a történetek például, tudom, hogy elmentem egyszer Torinóban egy ilyen városnéző sétára, amit Valentin napon tartottak, és ez volt a témája, hogy a szerelem. És akkor meséltek nekünk, bár én azt a sztorit ismertem, de akkor ismertem meg még jobban a második Viktor Emánuel és a szép Rozina szerelméről, ők szintén szerepelnek a könyvben. És annyira jól adta elő az idegen vezető ezt a történetet, hogy ők például akkor fogantak meg a fejemben, mint lehetséges fejezet. Úgyhogy egy idő után így jöttek mindenhonnan a bárok.
3: Néhány mondatot, azt kérem, hogy mesélj róluk, akár Modiglianiról, akár második Viktor Emánuelről, hogy miért speciális az ő sztoriuk. Ugye múzsának lenni nem könnyű, és van egy múzsák fejezet, tehát a képzőművészek esetében az, hogy van egy gyönyörű nő, akit lefest, de egyébként ő az, aki otthon elviseli a művész minden negatív tulajdonságát.
4: Általában úgy szokott lenni a festőművészek élete és a karrierje, hogy amíg életben vannak, nem feltétlenül vásárolják az ő művüket, és majd, amikor már ugye többet nem alkothatnak, akkor egyszerűen csak berobbannak, és ilyen aranyáron mérik a festményeket. Modiáninak pontosan így alakult a festő karrierje. Ő Olaszországból elköltözött Párizsba, hát ugye a bohém élet, a művészvilág Picasso-val és hasonló kaliberű művészemberekkel járt össze kocsmázni, és Párizsban ismerkedett meg egy francia nővel, aki az élettársa, illetve a gyereke anyja is lett később. Tehát borzasztó, mert szegénységben éltek, folyamatos nélkülözésben, opium és alkohol mámorban, és a nő mindent elviselt. Tehát, hogy neki annyi volt a szerepe, hogy múzsa legyen tényleg, meg hogy modellt álljon a képekhez, holott egyébként ő is egy művész, egy festőművész lett volna, csak aztán feláldozta a saját maga munkásságát, a saját maga karrierjét is a párja karrierje érdekében, és annyira betegesen összetartottak, annyira betegesen egymásra voltak utalva, hogy amikor Modigliani meghalt, akkor utána a nő sem bírta túl sokáig, és terhesen kiugrott egy ablakon, úgyhogy borzasztó. De maga a történet szempontjából meg nagyon izgalmas, szerintem.
3: És második Viktor Emmanuel esetében, ott az uralkodóknál számomra az volt az izgalmas, ugye többet is megmutat, több szerelmet is, hogy hogyan kerül a látóterükbe egy gyönyörű nő.
4: Második Viktor Emmanuelnek neki volt feleség, akit kiszemeltek neki, akinek megfelelő pedigréje volt, és házasságban éltek. Második Viktor Emmanuel volt az Egyesült Olaszország első királya, tehát így az 1861-től ebben az időszakban járunk, és ő egyébként egy ilyen nagyon joviális teremtés volt, szeretett elvegyülni az alattvalókkal, tehát nem volt egyáltalán ellenére, és akkor egyszer Torino volt Olaszország fővárosa akkor, apropó, tehát hogy ezt még így hozzátenném.
3: Te ott élsz most.
4: Igen. És itt Torino környékén sétált az egyik vadászkastinál, és akkor megragadta a tekintetét ez a fiatal lány, akit a torinóiak Bella Rosinnak, azaz Szép Rosinának ismernek, és azóta is így maradt benne a torinói köztudatban. Óriási volt a szerelem közöttük, és hát egy vadházasságban éltek, mert hogy ott volt ugye a feleség, a hivatalos feleség, a gyerekek, a trónörökösök, de hát a Rosinával is sikerült neki összebútoroznia, és ő is szült neki gyerekeket. Aztán, amikor meghalt a felesége, akkor morganikus házasságot kötöttek erre ez a hivatalos kifejezés, ami azt jelenti, hogy ő elismerte ugye feleségeként az addig szeretőként működő Rosinát, de ez a morganikus házasság azzal jár, hogy nem lehet, a gyerekeik nem lehetnek trónörökösök. Igazából ez volt a lényeg, hogy ne kerüljön a házasságon kívül született gyerekek fejére majd később a korona, és a történetnek a vége, mert jó, majd mindenki elolvassa, hogyha van kedve a sztorit, a történetnek a vége az, hogy második Viktor Emánuelt a római panteonban temették el, mint Olaszország első királyát, viszont Rosinának nem jutott ott hely, mert ő mégiscsak egy ilyen kis félhivatalos feleség volt, viszont a torinóiak őt annyira szerették, hogy amikor meghalt, akkor itt Torinóban építettek neki egy mauzóleumot, ami a római panteonra hajaz, hasonló, nyilván nem akkora, kisebb, és őt ott temették el. Tehát ugye, a panteonhoz nagyon hasonló mauzóleumban nyugszik, sajnos nem együtt a párjával.
3: Gyovai Helénnel beszélgetünk új könyvéről, melynek címe Ó, azok az olasz szerelmesek, legendás párok, örök románcok. Tartunk most egy kis szünetet, azután visszajövünk.
0: Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 00:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Orosz drón csapott le Ukrajna déli részén Odessa megyében egy személyvonatra. A támadásban a mozdonyvezető és segédje meghalt. A vonaton tartózkodó 340 utast ugyanakkor kimenekítették. Az orosz támadások többször is halálos áldozatokat követeltek és károkat okoztak már a vasúti közlekedésben és állomásokon Ukrajnában. Ukrajna a legnagyobb dunai kikötőjét is támadta Oroszország az éjjel. Az Izmaili Rév Odessa megyében található román határ közelében a kikötőben főleg gabonát raktároznak, ebben a támadásban egy ember sérült meg. Tüzet okoztak Szalavat ipari negyedben egy lelőtt ukrán drón roncsait, ezt közölte a helyi vezető, hogy akkor 3 drón is becsapódott a felvételek tanúsága szerint az ottani Whiteberries webáruház logisztikai központjába. A cég szerint a helyszínen nem tároltak árut, az alkalmazottakat evakuálták, a lángokkal tűzoltók dolgoznak. Egyébként Szevasztopolban és Herszon megye orosz ellenőrzés alá vont részén áramszünetet okoztak az ukrán drón támadások. Szevasztopolban 5 ember, köztük az orosz vészhelyzeti minisztérium 4 tűzszerészen vesztette életét az iszakai ukrán támadás nyomán végzett aknamentesítés alatt. A harcoló felek közben elesett katonák holttesteit adták át egymásnak, Oroszország 24, Ukrajna 261 hősi halottját kapta meg. Idehaza az integritás hatóság elindítja a közbeszerzésekből bizonyos bűncselekmények követése miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását. A testület szerint az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen intézkedés, a visszaélések kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztázásra is. Akik igazolják, hogy helyreállították a megbízhatóságukat, azokat törölik majd a nyilvántartásból. A gazdasági versenyhivatal utóvizsgálata alapján megszegték saját vállalásaikat az E-Mag webáruház üzemeltetői, ezért a GVH versenytanácsa 225 millió forint bírságot szabott ki. Egyébként a cégek elismerték a mulasztásokat. Megkezdődött a Cernavodai atomerőmű 2-es blokkjának ellenőrzött leállítása a Duna vízszintjének folyamatos és jelentős csökkenése miatt. Az ország egyetlen atomerőműve együttesen Románia villamos energia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. A nukleáris energiaforrás nélkül Románia jelentős 2000 megawattot meghaladó importra szorul az esti csúcsidőben. Idehaza megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban elkezdődött a kövek beépítésének előkészítése. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Duna jobb partján a terep előkészítése megtörtént, az utak kilakítása folyik, és elkezdődött a kövek beborítása, a bal parton pedig a honvédség végzi a felvonulási terület és a depó kialakítását, hogy még ma elkezdődhessen a fenéküszöb építése. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter követ építenek be, rövidesen a második bárka is megérkezik majd. A Paksi atomerőmű 2 turbinája jelenleg egyébként üzemel, délután 3 órakor adnak tájékoztatást majd a fenéküszöb építésének részleteiről, meg persze arról is, hogy a hajókat ütemezetten mikor süllyeszthetik el.
0: Tőzsdehírek.
3: Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde az, amely egyedül gyengélkedik, 2%-os mínuszban jár, a többi index 2,6% közötti pluszban, a német DAX 26.475 ponton, 1,1524 az euró-dollárra szembeni árfolyama. A hazai értéktőzsde most már emelkedik, mintegy 4%-kal, 150.443 pontos történelmi csúcson a BUX, 4 milliárd 62 millió forint a tőzsdeforgalma, a MOL 2%-kal csökken 4.872 forint, az OTP 6%-kal drágult 46.590, a Richter 1,2%-kal csökken 12.870 forint, a Magyar Telekom 1%-os pluszban jár 2.630 forinton. Érdekessége a mai tőzsdei kereskedésben, hogy 20,4%-kal ugrott meg a Rába 130 millió forint forgalom mellett, a részvény jelenleg 2740 forinttól jár, esik viszont a 4IG 2,2%-kal 1775 forinton. A devizapiacon az euróért 362 forint 70 fillért kell adni.
0: Időjárás jelentés.
3: Derült száraz idő várható csapadék nélkül, időnként megélénkülő széllel. Most éppen 27-32 fok van, késő este 18 fok várható. 12 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval, 1 órakor a monitorban Somodi Evelyn számít a figyelmükre. Velem legközelebb 13:30-kor találkozhatnak, a hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
4: Olá Andrea vagyok, könyvben utazom, vendégem pedig Gyovai Helén, aki arról írt könyvet, hogy hogyan válhatott az olasz férfiakból a tipikus forróvérű szerető figurája, hogyan szeretnek az olaszok, mi az oka annak, hogy az olasz szerelmek gyakran olyanok, mintha egy-egy romantikus filmdráma forgatókönyve szolgáltatná hozzájuk az alapot. Az olasz művészet, a politika, a történelem és a szórakoztatóipar legendás párjainak történeteit elmesélve, Helén megmutatja az olvasóknak, hogy az itáliai szerelmesek valóban kiérdemlik ezt a globális hírnevet, amit évezredek során kivívtak maguknak. Folytatom most a beszélgetést.
5: Könyvben utazom.
4: Amikor adott fejezetekben olvastam az írásaidat, akkor valahogy mindig kiugrott egy ilyen érdekes kapcsolódás, vagy egy érdekes párhuzam. Tehát amikor például akár a Fellini esetében, akár a Franco Nero esetében, ugye filmvilágban játszódó szerelmi kapcsolatokat ismertetted, akkor ugye legtöbbször felvetődött, hogy itt már volt egy házasság, ott is volt egy házasság, egy-két gyerek. Szóval hogy azon gondolkodtam, hogy mennyi gyerek volt elszenvedője ezeknek a titkos kapcsolatoknak, aztán pedig a vadházasságoknak. Csodásak a filmvásznon, és nagyon érdekes bepillant, hogy mi van mögöttük. Neked melyik volt a kedvenced ezek közül?
6: Ezek közül filmes, de pont őt nem említetted, a Roberto Rossellini.
4: Ja, igen, igen.
6: Hát az csúcs. Teljesen véletlenül bukkantam rá a történetre. Elmentem egy itteni film esztét a barátommal elnézni, és akkor mondta, hogy most képzeld el, hogy írok egy ilyen könyvet, és hogy még szükségem lenne párokra, meg nem tudom, és akkor mondta, hogy hát úristen, hát Ingrid Bergman, Rossellini és Anna Magnani, óriási szerelmi háromszög, ami odáig fajult, hogy a történetben szereplő két nő, azt gyakorlatilag a Lipari szigetcsoport két aprócska szigetén versenyzett egymással mindenféle tekintetben, és két ikerfilmet is leforgattak ugyanazon a nyáron, meg egymást integettek gyakorlatilag a két szigetről, úgyhogy az nekem nagyon-nagyon tetszett. A vulkánok háborújaként vonult be az olasz film történelembe ez az egész háromszög, meg ugye az általában ez a párhuzamos kapcsolat.
4: Nekem pedig meglepő volt a Vanessa Redgrave és a Franco Nero kapcsolata, mert arról tudtam, hogy ez egy legendás szerelem, de ugye készült egy film
6: Levelek
4: Júliának, és abban ők egy idős, újra egymásra találó párt játszanak, és ez annyira gyönyörű volt, és nekem ez nem volt meg, hogy a való életben is ez történt velük.
6: Együtt voltak évtizedekkel ezelőtt, mint a rabbik, nagyon szerelmesek voltak egymásban, viszonylag rövid idő után megszakadt az a kapcsolat, majd aztán 50 év után gyakorlatilag újra találkoztak, soha nem múlt el a szerelem, bár a kapcsolat ugye megszakadt, és aztán most, tehát ugye néhány évvel ezelőtt kötöttek gyakorlatilag házasságot ilyen 50 év kapcsolat után, és annyira megható, mert amikor ezt a fejezetet írtam, akkor ugye keresgéltem mindenféle forrásokat hozzá, és YouTube-ban fenn van egy videó, Franco Nero beszél egy tévéműsorban erről a kapcsolatról, és aztán egy ponton bekapcsolják Vanessa Redgrave-et, aki a női főszereplője ennek a történetnek. Teljesen jól tud olaszul, és olaszul gyakorlatilag arra kéri Franco Nerót, hogy szeresse őt örökké, de hogy itt már azért 80 év feletti emberekről beszélünk, és így, hogy szeresse engem örökké, és én így elsírtam magam tényleg. Nem megható volt.
4: Hát sok megható történet van a könyvedben, és ráadásul annyi művészeti ágba belepillantunk itt, mert hogy figyelsz arra, hogy megmutatod az ő életkörülményeiket, akár egy adott szakmának a megbecsültségét, tehát amikor egy énekesről, egy operaénekesről írsz, nőről, aki megpróbál helytállni, mert ő a család fenntartó, ugye, és úgy lesz szerelme a művésznek, szóval, hogy ezek is nagyon érdekesek, hogy adott korszakról is sokat megtudunk, ebben sok munkád lehetett.
6: Operaénekesnek itt mondasz, azt gondolom a Verdinek.
4: Így van.
6: A Verdinek a szerelme, igen, nagyon sok kutató munka volt benne meg. De egy idő után ez már tulajdonképpen nem is kutató munka volt, mert például amikor a Verdis fejezetet írtam, ahhoz én nem tudom, hogy te emlékszel-e arra, valamikor a 80-as években ment még a magyar televízión is egy ilyen Verdi sorozat, körülbelül 6 része volt.
4: Tényleg?
6: És rátaláltam a YouTube-on, és akkor így, de jó! Na, ő például onnan jött. Abszolút nem volt az egy normális, vagy nem volt egy megszokott helyzet, tehát hogy ők úgy kerültek össze, hogy a nő volt sztár már, és Verdi volt akkor még a feltörekvő kis zeneszerző, úgyhogy az eleve egy ilyen furcsa szituáció volt. Az meg kiderül a könyvben, hogy egyébként önnek voltak gyermekei, akiket el kellett neki tartani, és emiatt ugye anyagilag is felelősséget kellett vállalni egy csomó minden iránt, és Verdi imádta, Verdi nagyon szerette, Verdi elfogadta, és arra kérte a számára fontos embereket is, hogy fogadják el a nőt, tehát neki gyerekek, mástól voltak gyerekei, nem tőle, de azért eléggé rossz szemmel nézett rá a korabeli Olaszország, nem volt ez annyira elfogadott.
4: Nagyon izgalmas például Garibaldi szerelmének az alakja is. Kérdés, hogy mi mozgatta ezt a nőt, a féltékenység vagy a saját temperamentumot?
6: Igen, mert Garibaldiról pedig azt kell tudni, hogy neki egy brazil felesége volt. Miután Olaszországban itt már mindent felforgatott, és lángba borította a félszigetet, majd egyesítette az országot, ő elment Dél-Amerikába, és akkor ott is egy kicsit úgy döntött, hogy akkor részt vesz a mindenféle függetlenségi harcokban, és akkor ennek során ismerte meg a feleségét, aki egy szintén egy ilyen nagyon vad, nagyon szenvedélyes nő volt. Hát azt tudjuk róla, hogy nem tudom, szőrén ülte meg a lovat, imádott lovakolni, nem okozott neki gondot az sem, hogy mesztelenül fürdőzzön, tehát ugye megint 1800-as évek végéről beszélünk, tehát abszolút nem ennyien elfogadott és bevett szokásról van. Szóval, és akit aztán végül hazahozott Olaszországba, és ott is ilyen nagyon kalandos életük volt, nem feltétlenül happy end-el.
4: Ugye említetted Eros Ramazzottit, és nekem például az Albano Romina Power történet egyáltalán nem volt meg. Tehát, hogy őket ismerjük, meg énekeljük, de

0: nem tudom, 20-30 év, és egyszerűen nyoma veszett. És nyilván ez egy olyan nyomot hagy a kapcsolaton, amit aztán hát vagy kibírsz, vagy nem, nem bírt ki. Természetesen az ő kapcsolatok, mert nagyon másképp visszanyúltak a lány eltűnéséhez. Az egyik ugye próbálta volna már lezárni, és valahogy ezt a történetet, a másikok pedig nem hajlandó a mai napig ezt elfogadni. De egyébként továbbra is nagy tisztelettel beszélnek egymásról, sőt, vannak olyan alkalmak, amikor még együtt is énekelnek. Olyan szerelmek is vannak benne, amik legendások lettek, aztán abban sem vagyunk biztosak, hogy egyáltalán létezett a szerelem tárgya.
1: Az jutott eszembe akár Petrarca és a szerelme, vagy Dante és Beatrice kapcsán, hogy a szenvedő férfi, a szerelmélt élő férfi, a produktív szerelem, amikor gyönyörű művek születnek a szerelem nyomán, annak alapfeltétele az, hogy tulajdonképpen ne találkozzanak, ne legyen mögötte otthoni cívódás.
0: Hogyha jobban belegondolsz, mondjuk éppen nem csak Dantére, meg Petrarca, de szerintem egy csomó magyar költőre is igaz, hogy azok a legszebb versek, amik olyan szerelemmel kapcsolatban születnek, ami beteljesületlen, vagy valami lehetetlen. Úgyhogy igen, úgy látszik, hogy arról az emberek már kevésbé írnak verseket, vagy kevésbé, nem tudom, alkotnak festményeket, amikor úgy minden rendben van és klappol.
2: Akkor most mutatok egy kis részletet a könyvből, a Szerelem a valóságon túl című fejezetből. Dante 9 éves korában pillantotta meg először a vele egyidős Beatrice-t egy templomban, és az első és második találkozásuk között is 9 év telt el. Eközben Dante családja és egy másik firenzei família, a Donati család megegyezett egymással, hogy utódaik, Dante és Gemma házasságot kötnek valamikor 1283 és 1285 között. Dante a paktumnak és a papírformának megfelelően elvett egy húsvérnőt, akitől gyerekei is születtek. Házasság ide vagy oda, Dante nem feledkezett meg Beatrice-ről. 1283-ban újra találkoztak, és megtörtént a középkor egyik legnagyobb fordulata. Beatrice köszönt Dante-nak. Ennyi. Ez a nagy esemény, és még ebből is dráma születik. Állítólag Beatrice tartott attól, hogy Dante majd verseket ír róla, ami foltot ejthet a reputációján, hiszen ekkor ő már férjes asszony volt. Azt nem tudni, hogy mindez csak Dante fejében létezett, vagy Beatrice adta tudtára. Dante minden esetre elterelő hadműveletre vállalkozott, más nőknek kezdett el udvarolni. Ez sem bizonyult jó ötletnek, mert emiatt meg Beatrice sértődött vérig, és megvonta tőle a köszönést. Művész legyen a talpán, aki ki tud igazodni a női lélek rejtelmeiben. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy hol van eközben Dante felesége. Úgy tűnik, hogy sehol. Dante reményvesztetten szenvedett, emésztette a szerelem, közben pedig írt. Hosszú évek teltek el ezzel, a melankolikus állapotban, aztán 1289-ben meghalt Beatrice apja, a korabeli szokásoknak megfelelően a család nőtagjai összegyűltek otthon egy szobában, hogy sírassák a halottat és imádkozzanak a koporsó körül, a férfiaknak pedig házon kívül kellett maradniuk. Dante a közelben ólálkodott, reménykedve abban, hogy Beatrice kinéz majd az utcára. Fülelt, és azt hallotta a virasztáson sertepert élő dámáktól, hogy Beatrice teljesen összetört. Dante nem bírta elviselni szerelme fájdalmát, ő maga is sírva fakadt, folytogatta az együttérzés. Ekkor azonban még csak nem is látták egymást. Ezekben a talán nem is létező, de semmiképpen sem túl testközeli pillanatokban merült ki Dante és Beatrice valódi kapcsolata. Minden egyéb csak a papírra vetett tolvonásokban teljesedett ki. Neked melyik volt a legkedvesebb fejezeted? Szóval, hogy kik azok, akik úgy nagyon megmaradtak?
0: A kegyetlen szerelmek, sajnálom. Tehát, hogy itt nem lesz feloldozás, meg nem lesz rózsaszín felhő, meg nem lesz semmi ilyesmi. Tehát nekem nagyon kedves történet, akkor is, ha egyáltalán nem kedves történet, és nagyon nehéz normális jelzőt találni most erre az esetek. A Puccini-féle történet, amit már beszéltünk, hogy a féltékeny feleség öngyilkosságba hajszolja a teljesen ártatlan szobalányt. Nekem nagyon érdekes volt Pirandello története. Pirandello ugye egy Nobel-díjas olasz író, nagyon elismert, nagyon szeretik az olaszok, de szerintem az olaszok közül is nagyon-nagyon kevesen tudják azt, hogy neki egy őrült volt a felesége. És ő ameddig lehetett, igen, ott volt a felesége mellett, és próbált vele egyháztartásban élni, és csak a legvégső pillanatokban döntött úgy, hogy akkor jobb lesz, hogyha valaki más vigyáz a feleségére, mert már mindenkire veszélyes. Úgyhogy az nekem egy nagyon meghatározó történet volt.
1: Pedig amikor elvette, akkor még semmi nem tűnt föl, ugye?

0: hogy mondja, a feleség egy nagyon jó módú családból származott, Szicíliában, mind a ketten szicíliaiak voltak, és aztán történt egy, bányáik voltak. És a bányákban történt egy tragikus baleset, ami miatt gyakorlatilag nekik megszűnt az összes jövedelem forrásuk, és ezt nem tudta feldolgozni a nő, ebbe bolondult bele.
1: És aztán végül is ilyen ön és közveszélyes lett. Tehát igen, hogy az, igen, ahogyan írsz erről, hogy ennek milyen következménye volt.
0: Nyilván Pirandello nem akarta, hogy ezt kitudódjon, bár megengedhette volna magának az írói honoráriumából, de például nem tartott emiatt bejárónőt, takarítónőt, semmit, nehogy valaki megtudja, hogy otthon ugye ott a beteg felesége, ő látta el a gyerekeket, ő nevelte föl, csak egy idő után az asszony már a gyerekekre is veszélyes lett, úgyhogy egyszerűen dönteni kellett arról, hogy akkor most itt mi vagy ki a fontosabb.
1: Melyik az a történet, vagy ki az a személyiség, aki tényleg megtestesíti ezt a latin szerelmes típust? Mert ugye olasz férfiak vannak itt, uralkodóktól, politikusokon át, művészekig, Casanova is itt van, ki ne hagyjuk, ugye? Ugye ő is szerelembe esett végül, de hogy nem is tudom, kinél írtad, hogy szenvedéllyel szeretett, de azt hiszem, hogy azt írtad, hogy ez a lusta. Volt egy ilyen jelző, és akkor így gondolkodtam, hogy ez olasz férfiakra jellemző.
0: Az enyémtől távol áll természetesen, de egyébként az nem áll tőlük távol, hogy ők úgy szívesen veszik, hogy mondjuk kiszolgálja őket. Az asszony. Olaszországban pár évtizeddel ezelőttig még teljesen ilyen patriarchális társadalomban éltek. Most már jönnek ki belőle, de azért még abban sem vagyok biztos, hogy nagyon dél-Olaszországban nem ez a család, a pater familias, aki úgy minden értelemben pater familias, a család ura és parancsolója, szerintem azért ilyen kis patriarchális, hogy is mondjam ezt, bukéja még van néhány helyen Olaszországnak.
1: Mastroianni volt, Mastroianni kapcsán írtad ezt.
0: De egyébként Mastroianni az ő egy jó példa, mert szerintem ő egy eleve egy ilyen nagyon sármos, nagyon jó képű olasz pasi volt, tehát aminek úgy elképzeljük az olasz szeretőket. Nagyon vonzó, ahogy lóg a cigaretta a szájából, és a Dolce Vitában ott a Trevigut környékén flangál. És hiába, és neki is ott is házasság, válás, szerető, nagy szerelem, közös gyerek, Catherine Deneuve, ugye a másik fér, és ott volt az, hogy ő megtartotta a kapcsolatuk alapján végezte a nagyon laza, nagyon olaszos, ha otthon vagyunk, akkor szívesen fekszek a kanapén, és nem csinálok semmit, amivel Catherine Deneuve így nem nagyon tudott kibékülni, és úgy egyébként sem vetette meg a nőket, és önki azért volt elég sok. Ő egy ilyen tipikus olasz szerető szerintem. Mert ugye is tudom képzelni, hogy megér egy-két ajtósapkodást egyébként. Jó, pasi.
1: Következzen most egy rövid részlet erről a szerelemről is. Ők próbálták kapcsolatukat teljes titokban tartani, ám rövid időn belül a bulvárlapok kedvencei lettek, fotózták őket a forgatásokon, a vörös szőnyegen, vagy éppen akkor, amikor intimitást kerestek a nagyvárosok forgatagán kívül. A kapcsolatuk elején Marcello minden áldott nap küldetett 22 darab vörös rózsát Catherine-nek, bármerre is forgatott éppen a világban. Flora, az olasz feleség sokáig szemet hunyt Mastroianni nőügyei felett, de azért nála is volt egy határ. Egy vázát készült széttörni Marcello fején, amikor megtudta, hogy Deneuve gyereket vár. Csak amiatt kegyelmezett meg a férjének, mert megtudta, hogy a baba lány. A fiút nem tudta volna elviselni. A kislány megszületett, és a Chiara, vagyis a világos nevet kapta. Születése napján Marcello mindenkit pezsgővel kínált, akivel csak találkozott, végtelenül boldog volt. Marcello és Catherine szinte mindenben különböztek egymástól. Mastroianni lusta volt, körbelengte az a bizonyos római levegő, amit mindenki ismer, akinek akadt már dolga az olasz főváros szülötteivel. Kicsit romlott, kicsit vulgáris, mindenképpen ellenállhatatlan, olyan erotikus kisugárzással megspékelve, hogy esélyesen volt elmenekülni a szexszimbólum skatujából. Deneuve társasági ember, mondén, már a szülei is színészek voltak, így kiskorától otthonosan mozgott a filmek világában. Szerette a társasági életet. Mastroianni viszont inkább henyélt a kanapén a puccos gála vacsorák helyett. Deneuve katonás jelleme is zavarta, úgy nyilatkozott, hogy már attól nyugtalan lett, hogy meghallotta Catherine-t a lakásban járkálni. Szerinte Deneuve nem is járt, szabályszerűen masírozott, mint egy katonatiszt. 4 év együttlét után Catherine szakított Mastroiannival, megelégelte a Pán Péter szindrómát, azt, hogy Marcello nem tudott felelősséget vállalni, és határozott végleges döntéseket hozni. Ezek közül a legsúlyosabb, hogy a színész soha nem vetett véget a Flora Carabellával kötött házasságának, még akkor sem, amikor Olaszországban a jogszabályok végre engedélyezték ezt. Aki ismeri a könyveidet, és mindet olvasta, az végigkövetheti, hogy te hogyan szerettél bele Olaszországba. És úgy tűnik, hogy ez nem nagyon változik. Én ugye látom az Instagram posztjaidat, csoda dolgokról mesélsz, tanítasz olaszul, minden, ami olasz, ott van a te életedben. Mi ez a megtartó erő?
0: Sokszor el kell már magamnak is azon gondolkodnom, hogy most akkor ki vagyok én. 16 éve élek itt, és nagyon sok minden már természetes, nagyon sok mindenhez hozzászoktam, nagyon sok mindent már nem is magyar szemmel nézek, hanem inkább az olaszok szemével, és sok minden már fel sem tűnik. Tehát azért néha már nekem is fókuszálnom kell, hogy nézd már, ez érdekes, mert ez egy magyarnak érdekes lehet. Eleve az a szerencsés helyzet, hogy Olaszországban annyira körülvesz a szépség, tényleg mindenhol, hogy sokszor fel sem tűnik, és mondjuk jönnek magyar vendégek, és együtt sétálunk, vagy együtt elmegyünk valahova, akkor valamikor ők hívják fel a figyelmet arra, hogy de nézd már, hogy az is milyen jó, meg ez is milyen jó, mert te úgy nagyon bele tudsz kényelmesedni abban, hogy érsz egy csodálatosan szép országban, mindenhol körülvesznek a reneszánsz, a barokk, meg a, akármilyen liberti, szecessziós épületek, és aztán így egy idő után ilyen szépségvak leszel, vagy nem is tudom. Igen, tehát, hogy így nem tűnik föl. De egyébként Olaszországban pont emiatt is eléggé könnyű beleszeretni, meg elég könnyű fenntartani ezt a szerelmet, mert azért mindig tud valami újat mutatni. A férfiakkal ellentétben.
1: Azok az olasz szerelmesek, legendás párok, örök románcok. Gyovai Helén új könyvéről beszélgettünk ebben az órában. A könyv az 1001 könyv kiadó gondozásában jelent meg. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a Könyvben Utazom csatornáján. Találkozunk egy hét múlva. Olá Andreát hallottátok.
2: Ez volt a Könyvben Utazom Olá Andreával. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea.
2: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
3: Jó napot kívánok! 13 óra van ez a Trend FM Monitor című műsora, a mikrofonnál Somodi Evelin. A következő fél órában a híreket követően foglalkozunk azzal, hogy még mindig nem veszik figyelembe a munkáltatók a nőknél azt az állapotot, amit endometriózisnak neveznek. Ez pedig egy olyan komoly betegség, ami jelentősen hátráltathatja a nőket a munkában, és sokan nem is tudnak róla, illetve nagyon kevés munkáltató van azzal tisztában, hogy ez mennyire befolyásolja akár a munkaképességet. A Semmelweis Egyetem kutatásával jövünk majd, illetve foglalkozunk azzal, hogy az Etna kitörései miatt több ezren nem tudnak hazarepülni. Az, hogy ilyenkor mit lehet tenni, illetve konkrétan mekkora problémát, kockázatot jelent a tűzhányóból kiáramló hamu egy repülőgép esetében, erről kérdezzük majd a légügyi szakértőt, most pedig friss hírek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Vízhiány miatt több mint 1400 kis vízerőmű állt le Csehországban, ami a kis vízerőművek több mint 90%-a. A nagy vízerőművek mind üzemelnek, bár egy részük csökkentette termelését, közölték a szakmai szervezetek és a cseh energetikai művek. A kis erőművek az utóbbi években az éves cseh áramtermelés mintegy 3-5%-át biztosították, ezért szakértői vélemények szerint leállásuk nem okoz problémákat az áramellátásban. A nagy vízerőművek termelése az első fél évben éves szinten 17%-kal csökkent, és valószínűsíthető, hogy a második fél évben ez a csökkenés még nagyobb lesz. Csehországban eddig az áramellátással nincsenek gondok, sehol sem kellett korlátozni a fogyasztást. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson. Az első bárka beállítása rögzítése folyamatban van, elkezdődött a kövek beépítésének előkészítése is, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Duna jobb partján a terep előkészítése megtörtént, az utak kialakítása folyik, elkezdődött a tervek alapján a kövek beborítása, a bal parton pedig a honvédség végzi a felvonulási terület és a depók kialakítását, hogy még ma elkezdődhessen a műtárgy építése ott is. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ építenek be, valamint rövidesen a második bárka is megérkezik, ismertette a miniszterelnök. Arra is kitért, hogy jelenleg a paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel. Közölte azt is, hogy 15 órakor sajtótájékoztatón ismerteti a szakemberekkel együtt az építkezés részleteit. Újabb légtérsértéseket észleltek a román radarok a Duna-Delta térségében az ukrán-román határ mentén. A drónok néhány percre behatoltak a román légtérbe. Mindkét esetben felszálltak a román légierő F-16-os harci gépei, de nem nyitottak tüzet a légtérsértő eszközökre. Délelőtt a Fekete-tenger egyik román üdülőtelepén, Kostinesztiben sodródott partra egy pilóta nélküli repülő szerkezett. A térséget elkerítették, katonai búvárok és tűzszerészek érkeztek a helyszínre. Ukrajna legnagyobb dunai kikötőjét is támadta Oroszország az éjjel. Az izmaili Rév Odessa megyében található, a román határ közelében. A kikötőben főleg gabonát raktároznak, a támadásban egy ember megsérült. Az integritás hatóság elindítja a közbeszerzésekből bizonyos bűncselekmények elkövetése miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását. A testület szerint az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen intézkedés a visszaélések kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztázásra is. Akik igazolják, hogy helyreállították a megbízhatóságukat, azok törölhetik magukat a nyilvántartásból. A gazdasági versenyhivatal utóvizsgálata szerint megint megszegték saját vállalásaikat az EMAG webáruház üzemeltetői, ezért a GVH versenytanácsa 225 millió forint bírságot szabott ki a cégekre, amelyek elismerték a mulasztásokat. 20 havi csúcsra emelkedett az infláció Indiában július hónapban, de így is kissé elmaradt a piaci előrejelzéstől. Júliusban 4,45%-ra emelkedett az éves infláció az előző havi 4,38%-ról. Az élelmiszerek éves szintű árnövekedése 5,5%-os, az indiai központi bank legutóbbi kamat döntő ülésén augusztus 5-én a piaci várakozásokkal összhangban február, április és június után ismét változatlanul 5,25%-on tartotta az irányadónak számító repo műveletek kamatát. Tovább csökkent a hazai építőipar teljesítménye júniusban. Az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 1,2, munkanap tényezőkkel kiigazítva 5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól júniusban. Az előző hónaphoz mérve 3,9%-kal csökkent a szezonálisan és munkanap hatással kiigazított építési teljesítmény. Az épületek építésének termelése 5,5%-kal kisebb, az egyéb építményeké 5,6%-kal nagyobb volt, mint egy éve. Az építőipari ágazatok közül az épületek építése júniusban 22,1%-kal zuhant. Az egyéb építmények építése 28,3%-kal bővült, az út- és vasútépítés 49,6%-os megugrásának köszönhetően, ami 33%-ponttal járult hozzá az ágazat teljesítményének emelkedéséhez. A rövidtávú kilátások még ennél is borúsabbak, mivel az új szerződések volumene 2025 júniusához viszonyítva több mint 41%-kal esett vissza.
0: Tőzsde hírek.
3: Elsőként Budapestről 0,1%-kal megy feljebb mindössze a budapesti értéktőzsde részvényindexe, 150.499 ponton a BUX. A részvénypiac forgalma 4,3 milliárd forint. Vegyesen teljesítenek a vezető papírok, a MOL 0,1%-kal esik vissza 4876 forintra, emelkedik az OTP 0,7%-kal 46610 forintra, a Richter 1,2%-os mínuszban 12870 forint, a Magyar Telekom 0,1%-ot megy feljebb 2628 forintra. Mindeközben Európában enyhe mozgások vannak, de összességében inkább pozitív az összkép. Egy kivétellel ez a londoni FTSE, ami 0,3%-ot gyengül. A német DAX Index 0,5%-kal emelkedik, akár csak az olasz bőrze, 0,3 pluszban a párizsi Kekaron, és 0,7%-kal emelkedik a spanyol mutató. A bankközi deviza piacon az euróért 363 forintot kell fizetni, az amerikai dollár értéke 314 forint 74 fillér. A reklámbevételeiket elvesztő társasházak számára 5 milliárd forintos felújítási alap létrehozását kezdeményezi a KDNP az országgyűlésnek benyújtott határozati javaslatában. Az indoklás szerint a júniusban elfogadott törvény olyan reklámeszközöket is érint, amelyek elhelyezéséből a társasházak korábban rendszeres bevételhez jutottak, és ebből finanszírozták a közös tulajdonú épületrészek karbantartását, felújítását. A KDNP-s képviselők által benyújtott indítványban ezért felkérik a kormányt, hogy szeptember 30-ig terjesszen az országgyűlés elé törvényjavaslatot, amelyben felméri a társasházaknak okozott vagyoni hátrányokat, valamint létrehoz egy kompenzációs felújítási, örökségvédelmi és energetikai korszerűsítési alapot. Egy havi fizetést is elveszíthetnek évente az endometriózisban érintett magyar nők, erre világít rá a Semmelweis Egyetem kutatása. A krónikus betegség miatt évi mintegy 640 ezer forintos jövedelemkieséssel számolhatnak. Az endometriózis az az állapot, amikor a méhnyálkahártyához hasonló szövet a méhen kívül jelenik meg, ami fájdalmas menstruációt, kimerültséget és akár meddőséget is okozhat. Az ezzel a betegséggel élő nők 42%-a tartozik a rossz munkaképességű kategóriába. A Semmelweis Egyetem és Nőgyógyászati Klinika egyetemi adjunktusa szerint több meglepő adat volt a kutatásban. Balogh Dórát hallják.
1: Van egy munkaképesség index, ami a jövőbeni munkaképességet is fel tudja mérni, és sajnos itt az jött ki, hogy az endometriózissal élő nők 42%-a a gyenge munkaképességű kategóriába már esik most, és ugye ez azt jelenti, hogy a jövőben nagyobb eséllyel lehetnek pályaelhagyók, esetleg nem tudnak majd dolgozni. Az egészséges nők körében ez mindössze csak 18% volt, tehát ez egy óriási különbség, illetve azt találtuk, hogy az elmúlt 14 évben sajnos nem igazán sikerült idehaza sem csökkenteni a diagnosztikus késedelmet. A 2012-ben megjelent vizsgálatban 4,5 év volt, most pedig ugyanúgy 5 évet mértünk itt.
0: Időjárás jelentés.
3: Derült száraz időnk lesz, csapadék nem várható. A légmozgás megélénkül, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Késő estére 18 és 25 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Somodi Evelin.
3: Több ezren nem tudnak hazarepülni Szicíliáról az Etna aktivitása miatt. A helyzet egyre kaotikusabb, mivel a szálláshelyek megteltek, nincs hova menni a szigetről repülő nélkül. A vulkáni hamu valós veszélyéről és a magyar utazókat is érintő helyzetről Varga G. Gábort, az Egekura blog alapítóját Kovács Gergő kérdezte.
4: Felfüggesztették Catania repülőterén a légiforgalmat, miután ugye idén nyáron, hát már nem is először, de ismét hamut szórt az Etna vulkánja. Ugye főszezon van, és hát már 5. napja fennakadások vannak ott a térségben, a légiközlekedésben. Mennyire káoszos a helyzet, vagy ez természetes, mert hogy ez vonza a turistákat gyakorlatilag minden évben, hogy kitör az Etna, és akkor ezzel számolni kell.
5: Kevés olyan veszélyes dolog van a repülőgépekre, mint a vulkáni hamu. Akár kis mennyiségben is, hogyha bekerül a hajtóművekbe, akkor egyrészt visszafordíthatatlan károsodást okoz a repülőgépben, másrészt viszont befolyásolja a repülés biztonságot, tehát nagyon komoly katasztrófát is tud okozni. Így aztán, amikor egy repülőtér akár tágabb környezetében is, tehát a megközelítési útvonalakon vulkáni tevékenység észlelhető, akkor a repülőtereket konkrétan lezárják, és ilyenkor sajnálatos módon tényleg kaotikus helyzet alakul ki az adott régióban, különösen akkor, hogyha a közelben nincsen kitérő repülőtér. Itt a jelen helyzetben ezt a helyzetet még súlyosbítja, hogy erre az egész dologra most a legnagyobb nyári csúcsforgalom kellős közepén kerül sor. Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb forgalom közepette kényszerültek a hatóságok a catániai reptérnek a lezárására. Szerencsére Catania mellett egyébként van egy kisebb repülőtér, amit használhatnak a légitársaságok, de annak sem a mérete, sem a kapacitása nem ugyanaz, mint a catániai reptéren, tehát ez csak egy fél megoldás tud lenni, nem is mindenki vállalja arra a repülőtérre, arra a járatoknak az üzemeltetését, úgyhogy sajnálatos módon nagyon sok járatot, több tucat járatot naponta törölni kell. Ezeket a törölt járatoknak az utasait alternatív útvonalon kell elszállítani, ami ugye például azt jelenti, hogy mondjuk átbuszoztatják őket a nem is olyan közeli Palermóba, és akkor onnan tudnak elrepülni. Ne adj Isten, ezek az utasok saját maguknak kell, hogy megoldják a repülési út, az alternatív útvonalnak a foglalását. Szóval nagyon komoly gondokat okoz ilyenkor a repülőtérnek a leállítása.
4: Említette, hogy a repülőgépeknek a hajtóművére van komoly hatással, vagy komoly veszéllyel maga a hamu. Na most a repteret magát is ilyenkor folyamatosan tisztítani kell, tehát az egészet úgymond, gondolok itt például a kifutópályára.
5: A vulkáni tevékenységnél a legveszélyesebb dolog, hogy a vulkáni hamu bekerül a hajtóműbe, ahol ugye nagyon magas hőmérsékleten és nagy sebességgel áramló gázok állítják elő a repülőgépnek a hajtóerejét, és ilyen körülmények között tehát nagy nyomáson és nagy sebességen a vulkáni hamu az nem távozik el a hajtóműből, hanem megolvad, és egy ilyen üvegszerű kvarc felületet képez szinte minden járatban, a hajtóműlapátakon, ami hát egész egyszerűen összeegyeztethetetlen a biztonságos repüléssel. Néhány, tényleg akár kis mennyiségben is ez a hamu a hajtóműnek a leállását és a végleges károsodását okozza. Tehát túl azon, hogy tényleg életveszélyes helyzetek alakulnak ki, túl azon a 2-4 millió dollár közötti bekerülési költségű hajtóművek teljes károsodását okozza, tehát ez tényleg nem játék, hanem az egyik legveszélyesebb jelenség. Gyakorlatilag vulkáni tevékenységbe biztos, hogy nem szabad repülni. Ami a repülőtereket illeti, igazából ha a hamu visszahullik a földre, akkor nincs más feladata a repülőtérnek, mint hogy a gurulóatakat és a futópályát megtisztítsa ettől a hamutól, annak érdekében, hogy biztosítsa a repülőgépeknek a megfelelő tapadását, de ez viszont rutinszerű eljárás, tehát ez nem okoz túl nagy technikai problémát.
3: Az elmúlt percekben Varga G. Gábort, az Egekura blog alapítóját hallották.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
3: Enyhén felfelé mozdul, hogyha a Bux Indexet nézzük, pontosabban a Bux állása most 1%-os plusz után 150.497 pont, a részvénypiac forgalma közelíti a 4,5 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, enyhe mínuszban a MOL 4876 forinton, 1,2%-kal csúszik le viszont a Richter 12.870 forintra, 0,7-del emelkedik az OTP 46.600 forintra, és enyhe plusz látható a Magyar Telekomnál, ami így 2.628 forintot ér. Forgalom tekintetében egyébként az OTP vezeti egyelőre a napot, csak ott van 1 milliárd forint feletti összeg, de közelít már a MOL és a Richter is ebbe az irányba. Jelentősebb forgalom van még a Rába papírjaiban, illetve a Forage-ben. A Rába egyébként most 27%-os erősödés után 2900 forinton, a Forage 2,4%-os mínusszal 1772 forinton. A Duna House 2,8%-ot ugrik 1275 forintra, az Opus 4%-os mínusz után 353 forint. A Panergy 3%-os plusszal 2990 forint ebben a pillanatban. Az európai parketten marad a pozitív összkép, csak a londoni FTSE gyengül 0,2%-kal, a német DAX 0,5%-ot emelkedik, akár csak az olasz mutató, 0,7-del több a spanyol bőrze, és 0,2%-kal emelkedik a párizsi kákáron is. A bankközi devizapiacon az euró értéke 362 forint, 73 fillér, az amerikai dollárért 314 forintot és 39 fillért kell fizetni. A kőolaj piacán pedig ma árcsökkenés figyelhető meg, a Brent típus 2%-os mínusz után hordonként 87,25 dollár kerül, az észak-amerikai könnyolaj 2% feletti mínusz után 81,50 dollár hordonként. A holland gáztőzsdén szeptemberi lejáraton több mint 3%-os árcsökkenés látható, így a megawatt óránkénti jegyzés 59 euró ebben a pillanatban.
0: Monitor. A mikrofonnál Somodi Evelin.
3: Még mindig nem veszik figyelembe a munkáltatók a nőknél az endometriózist, pedig az ebben szenvedők csak nem fele a rossz munkaképességű kategóriába tartozik, derült ki a Semmelweis Egyetem friss kutatásából. Az endometriózis az az állapot, amikor a méhnyálkahártyához hasonló szövet a méhen kívül jelenik meg, ami fájdalmas menstruációt, kimerültséget és akár meddőséget is okozhat. Sőt, a betegség miatt évi mintegy 640 000 forintos jövedelem kieséssel is számolhatnak az érintettek. A Semmelweis Egyetem és Nőgyógyászati Klinika egyetemi adjunktusa szerint a munkahelyek részéről nem látszik az utóbbi években javulás, holott néhány európai országban már bevezették a menstruációs szabadságot. Balogh Dórát Kovács Gergő kérdezte.
4: Egy friss kutatásuk szerint az endometriózissal élő nők egy havi fizetést is elveszthetnek idehaza. Ugye ez egy krónikus nőgyógyászati betegség, és ennek során a méhnyálkahártyához hasonló szövet a méhen kívül jelenik meg. Ez fájdalmas menstruációt, akár meddőséget is okozhat. A kutatással kapcsolatban ezt a becslést, ezt mi alapján számolták, mit vettek figyelembe ebben a kutatásban?
1: Ebben a kutatásban ugye legfőképpen arra kerestük a választ, hogy az endometriózissal élők és az egészséges nők között van-e bármiféle különbség a munkavégzésben, a munkaképességben és annak hatékonyságában, illetve abban, hogy a jövőben milyennek értékelik a jelenlegi állapotuk alapján a munkateljesítményüket és a munkavégzési képességüket. Ez a megdöbbentő összeg, ez úgy jött ki, hogy az elmúlt 4 hétben történő munkavégzést kérdeztük meg a résztvevőktől, hogy ott hogy értékelték, mennyit hiányoztak, milyen produktívak voltak, és hogyan tudták ellátni a mindennapi teendőiket, és akkor ennek a munkaidő kiesésnek, ami majdnem 13 óra volt, felszoroztuk 12-vel, és a KSH adatai alapján kiszámítottuk ennek az értékét.
4: Volt, ami nagyon meglepő volt így eredmény szempontjából, amire rávilágított ez a kutatás munkaképességi, egészségügyi, bármilyen szempontból?
1: Igen, 2 nagyon megdöbbentő adat volt a számunkra. Az, hogy amit korábban is említettem, van egy munkaképesség index, ami a jövőbeni munkaképességet is fel tudja mérni. És sajnos itt az jött ki, hogy az endometriózissal élő nők 42%-a a gyenge munkaképességű kategóriába már esik most, és ugye ez azt jelenti, hogy a jövőben nagyobb eséllyel lehetnek pályaelhagyók, vagy kényszerülnek más munkára, esetleg nem tudnak majd dolgozni. Összehasonlításképpen az egészséges nők körében ez mindössze csak 18% volt, tehát ez egy óriási különbség, illetve azt találtuk, hogy az elmúlt 14 évben sajnos nem igazán sikerült idehaza sem csökkenteni a diagnosztikus késedelmet. A 2012-ben megjelent vizsgálatban 4,5 év volt, most pedig ugyanúgy 5 évet mértünk ki, tehát gyakorlatilag az elmúlt 15 évben nem csökkent sajnos ennek a betegségnek a diagnosztikus késedelme.
4: Magyarországon mennyire ismert ez a betegség? Ez már csak azért is fontos, mert hogyha jól olvastam utána, gyakori, hogy évekig észre sem veszik, hogy ez van.
1: Igen, ez pontosan így van. Ezt a betegséget úgy kell elképzelni, hogy nagyjából minden 10. nőt érint. Magyarországon 200 000-re tehető az érintettek szám, a világszinten 190 millióra, és ez fontos kihangsúlyozni, hogy a termékeny korú nők esnek ebbe a számokba, amiket mondtam, és ez pontosan így van, ahogyan is mondta, hogy nagyon hosszú a diagnózisig eltelt idő. Itthon egészen jók vagyunk ezzel az 5 évvel, mert világviszonylatban 4-11 év közé esik a diagnosztikus késés, és általában sajnos 4-6 orvost kell egy nőnek felkeresnie, mire diagnózishoz juthat.
4: Hogyha már megvan a diagnózis, tehát hogy mennyire lehet ezt itthon kezelni, van-e erre valamilyen gyógyszer? Ha jól tudom, műtéti beavatkozásra is van lehetőség, de hogy hosszú távon az sem megoldás, meg az is egy komoly beavatkozás. Szóval akik ebben érintettek, ők mit tudnak ezzel tenni?
1: Itthon kiváló az ellátás, európai színvonalú, teljes mértékben az élvonalba tartozunk. A Semmelweis Egyetemen működik Magyarország legnagyobb endometriózis centruma. Ez a szülészeti és nőgyógyászati klinikán van, a Baross utcai részlegen, ahol több mint 1500 endometriózis műtétet végeznek évente, és ahogy ön is említette, hogy ez különböző súlyosságú lehet a betegség, és azért itt inkább van egy csapat, akik ezekkel a súlyos esetekkel foglalkoznak, és ott is nagyjából 350 mélyen infiltráló endometriózis műtétre kerül sor.
4: Visszatérve egy kicsit a kutatásra, arra rávilágított valamelyest, hogy a munkahelyek most hogy állnak ezzel kapcsolatban? Tehát még mindig távolságtartóak, vagy esetleg rosszalóan kezelik ezt a helyzetet, vagy ebben van valami javulás esetleg?
1: Javulásról nem tudok beszélni, mert ezeket az érintett hölgyeket még nem igazán kérdezték meg arról, hogy nekik milyen munkahelyi támogatás lenne az ideális. Mi ezt ebben a vizsgálatban megkérdeztük, ahol azt nyilatkozták a kérdőív kitöltők, hogy 54%-ban sajnos a munkáltató kevés, hogy semmilyen tudással nem rendelkezik a betegségről, és nagyjából egy ilyen 20% az, aki tényleg ismeri, hallott már az endometriózisról. A résztvevők a menstruációs szabadságot, vagy szabad napokat, a rugalmas munkarendet, illetve a hibrid munkavégzést jelölték meg az első három legfontosabb munkahelyi támogatásként, illetve az is egészen magas helyen, ezek után 4.-5. helyen volt, hogy legyen egy nagyobb munkahelyi megértés esetleg. Sajnos nem tudok összehasonlító eredményt mondani. Én azt látom, hogy azért javul a helyzet, és ebben az Endometriózis Magyarország Alapítványnak óriási szerepe van. Ők létrehozták a ciklusbarát munkahelyi programot is, ahol az érzékenyítésre és az edukációra helyezik főként a hangsúlyt. Én azt gondolom, hogy mint kívülálló javul a helyzet, de azért még messze vagyunk szerintem az ideális állapottal, és lenne mit tanulni néhány európai országtól.
3: Az elmúlt percekben Balogh Dórát, a Semmelweis Egyetem és Nőgyógyászati Klinika egyetemi adjunktusát hallották, és ez volt már az egyórai Monitor itt a Trend FM-en. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. A híreket Nagy Károly állította össze, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Somodi Evelint hallották. Most kicsit zenélünk, majd friss hírekkel félkor jelentkezünk néhány perc múlva.
0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en.
1: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél kettő, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Vízhiány miatt több mint 1400 kis vízerőmű állt le Csehországban, ami a kis vízerőművek több mint 90%-a. A nagy vízerőművek mind üzemelnek, bár egy részük csökkentette termelését. A kicsik egyébként az utóbbi években az éves cseh áramtermelés 3-5%-át biztosították, ezért szakértői vélemények szerint leállásuk nem okoz problémát az áramellátásban. Csehországban eddig nem is volt gond az áramellátással, sehol sem kellett korlátozni a fogyasztást. Megkezdődött a Cernavodai atomerőmű 2-es blokkjának ellenőrzött leállítása a Duna vízszintjének folyamatos és jelentős csökkenése miatt, közölte az üzemeltető román állami vállalat. A két reaktor leállítása teljesen biztonságos, a környezetre, a lakosságra és a dolgozókra sem jelent veszélyt. A szakemberek a Duna vízállás előrejelzései alapján döntenek majd az atomerőmű újraindításáról. Idehaza megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, az első bárka beállítása rögzítése folyamatban van, elkezdődött a kövek beépítésének előkészítése, hogy helyben a paksi atomerőműnél feljebb duzzasszák a Dunát, első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ építenek be, valamint rövidesen a második bárka is megérkezik majd Paksra, közölte a miniszterelnök, délután 3 órakor mondják majd a részleteket. Újabb légtérsértéseket észleltek a román radarok a Duna-Delta térségében az ukrán-román határ mentén. A drónok néhány percre behatoltak a román légtérbe, mindkét esetben felszálltak a román légierő F-16-os harcigépei, de nem nyitottak tüzet a légtérsértő eszközökre. Még délelőtt a Fekete-tenger egyik román üdülőtelepén Konstantinesztiben sodródott partra egy pilóta nélküli repülő szerkezett. A térséget elkerítették, katonai búvárok és tűzszerészek érkeztek a helyszínre. Idén júliusban a hazai lakáspiac azon a pályán maradt, amely az első fél évben már kirajzolódott. A forgalom éves összevetésben lényegében stagnál, a kereslet visszafogott, a vevői szerkezet átalakul, közölte a Dunahouse. Az ingatlanpiaci cég becslése szerint júliusban 9292 lakóingatlan cserélt gazdát. Ez a júniusi szintnél 5,8%-kal alacsonyabb, éves szinten 2,1%-os a visszaesés. A keresletindex 64 ponton áll. A fővárosi kerületek iránti érdeklődés éves összevetésben szinte mindenütt mérséklődött, a legkeresettebb kerület továbbra is a 13. Egyébként a vevők egyre fiatalabbak, a 20-30 évesek aránya megduplázódott. A budapesti panel lakások értékesítési ideje viszont például tovább romlott, Budán egy év alatt 55 napról 90 napra nőtt az az idő, amennyi egy panel lakás eladásához kell. A vidéki panelnél alig változott a helyzet, így a főváros egykori leggyorsabb szegmense a jóval lassabban talál vevőre, mint a vidéki.
0: Tőzsde hírek.
3: Viszonylag jó a kereskedési hangulat, a hazai értéktős, de továbbra is történelmi csúcson, ez 1,1%-os erősödést jelent 150.483 pontos bux értékkel, a forgalom közelíti az 5 milliárd forintot. 2,2%-kal emelkednek a MOL részvények, 4900 forinttól jegyzik őket, az OTP 6,1%-kal emelkedik, 46570, a Richter 1,2%-kal gyengül, 12870, a Magyar Telekom 1,1%-os mínuszban jár, 2624 forinton. Jelenleg 362 forint 80 filléren az euró. Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde 2,1%-kal csökken, a német DAX 0,5%-os, a francia CAC-ran 2,1%, az olasz 0,5%-os, a spanyol 7,1%-os pluszban jár. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1537, csökken 2%-kal a kőolaj, a Brent 87,33 dollár, az amerikai könnyolaj 81,56 dollár, az arany 4449 dolláron.
0: Időjárás jelentés.
3: Napsütéses időjárás várható csapadék nélkül élénk széllel, a hőmérséklet most 27 és 32 fok közötti, késő este 18 fok várható. 13 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 2 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Kiállítás.
1: Augusztus 18-áig látható Egerben a Gárdonyi téren a Mohács 500 új utakon a múlt feltárása című vándorkiállítás, amelynek ugyanaz a változata vasárnapig Balatonfüreden a Tagore sétányon is várja az érdeklődőket. A tabló kiállítást az évvégéig Magyarország és a Kárpát-medence több településén is bemutatják. A 8 tablóból álló kiállítás célja, hogy a közérthető formában ismertesse a Mohácsi csatával kapcsolatos legújabb tudományos eredményeket. A magyar és angol nyelvű tárlat a legújabb régészeti, antropológiai és történettudományi kutatások eredményeire építve mutatja be az 1526-os Mohácsi csata előzményeit, eseményeit és következményeit, valamint a csata emlékezetének alakulását. Kiemelt helyet kapnak a Mohácsi Nemzeti Emlékhely tömegsírjain végzett kutatások, amelyek új ismeretekkel szolgálnak az elesett katonák életéről, illetve a csata körülményeiről. A záró rész a Mohácsi csata 500. évfordulójának kiemelt programjait, köztük a Mohácsi Nemzeti Emlékhely megújítását is bemutatja. A két azonos példányban készült szabadtéri tárlat az év végéig az ország, illetve a Kárpát-medence több településén is látható lesz. A következő hónapokban egyebek mellett Veszprémbe, Székesfehérvárra, Kolozsvárra, Mohácsra, Szegedre, Komáromba, Szerencsre, Tokajba, Pécsre, Eszékre és Zágrábba is ellátogat.
0: Esemény.
1: Koncertekkel, kulturális és családi programokkal, közösségi élményekkel várják a résztvevőket a 13. Vásárhelyi forgatagon, amelyet augusztus 26-a és 30-a között tartanak Marosvásárhelyen. Az eseményt idén is a Várban szervezik meg, ott találkozunk mottóval. Ezzel arra utalnak, hogy a rendezvény az évek alatt sokak életében biztos ponttá vált, közölte Nagy Éva, a Marosvásárhelyért Egyesület elnöke. A nyitógálát augusztus 27-én tartják a Duna Művész Együttes Magyar Táncképek című előadásával, Kallós Zoltán Kossuth Díjas néprajzkutató emléke előtt tisztelegnek. Az előadás az Erdélyi Hagyományok Háza jóvoltából valósul meg. Bálint Erika főszervező szerint a városban már hétközben több rendezvény lesz. Színházi előadásokat, kiállításokat, könyves programokat tartanak a Teleki TK-ban, a Kultúrpalotában, a színházban, illetve más partner intézményekben. A várbéli program pénteken kezdődik majd, ahol családi, gyermek, kulturális és közösségi rendezvények lesznek. A szép korúakat a kezdetek óta népszerű nótaestel és szeniorszigettel várják. A várba az Erdélyi Hagyományok Háza, a Maros Megyei Múzeum és a Teleki Téka is önálló program kínálattal érkezik, de lesz egészségforgatag a Richterrel és új partnerszervezetként a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület is bekapcsolódik a szervezésbe. Hangsúlyosan lesz jelen a néptánc és a népzene. Az Erdélyi Hagyományok Háza mellett a Maros Művész Együttes, a Bekecs Néptánc Színház, erdélyi táncegyüttesek és népzenések is fellépnek, valamint erdélyi legényes és verbunk versenyt is hirdettek. A szűkösebb büdzsé miatt a korábbi három helyet csak két koncertnapot szerveznek, ezeken a Parnograszt és Nagy Bogi lép fel. Várja a közönségét a Borkert is, ahol minden este élő zene szól.
0: Koncert.
1: Az idén 60 éves Gangsta Zoli tiszteletére mini fesztivált rendeznek augusztus 15-én a Budapest Parkban. Az eseményen szinte minden zenekar színpadra lép, amelyben a rapper, zenész, dalszerző pályafutása során meghatározó szerepet játszott. A fesztiválon a Zsolti és a Fosfejűek, a Dos Diabolos, a KGB, a Sex Action, az Action és természetesen a Gangsta Zoli és a Kartel is koncerte.

0: reppelni fog, basszus gitárt ragad. Gitározik, énekel és a dobok mögé is beül.
1: Esemény.
2: Szeptembertől 6 új előadással, egy kortárs darabbal és 5 újra gondolt klasszikussal folytatódik az Uránia Nemzeti Filmszínházban a National Theatre Live londoni színházi közvetítés sorozata. A sorozatban szeptember 1-én a nyitó előadás David Ireland önéletrajzi ihletésű drámája az 5. lépés lesz Martin Freeman és Jack Lowden főszereplésével. A további programban Oscar Wilde Bunbury, William Shakespeare Hamlet, Choderlos de Laclos Veszedelmes viszonyok és Arthur Miller Édes fiaim című művének előadása lesz látható. Az őszi vetítés sorozat november 24-én Szingdír drámaíró szatirikus vígjátékával a nyugati világ bajnokával zárul. Az előadásokat felvételről vetítik angol nyelven, angol felirattal.
1: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Oázis az Észak-Alföldön. A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert egyike a legkiemelkedőbb és legjobb állapotban megmaradt magyar történeti kerteknek. A faji sokszínűség, a génmegőrzés mellett művészeti jelentősége is óriási. Elsősorban azonban gyűjteményes kertként mutat példát. A csaknem 13 ezer növényfajt, illetve fajtát bemutató 27 hektáros kert, noha egész évben tartogat meglepetéseket, legcsodálatosabb arcát tavasszal és ősszel csodálhatjuk meg. Emellett változatos programokkal is várják itt a kertek szerelmeseit. A 27 hektáros kertben csaknem 13 ezer növényfaj, illetve fajta található 4 nagy gyűjteményben. Mindemellett nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy tematikus programokkal várják az ide látogatókat. Ilyenek a nyáresti koncertek, amelyeket ugyanúgy a kúria előtt rendezünk meg. Idén is 2 komoly zenei koncertünk lesz. Népszerű eseményünk a lótuszvirágzás, amely a nyár második felére esik. Az augusztusi lótusznapon ez a látványos virág lesz a fókuszban. Majd jön az ősz, amely szintén főszezon nálunk, épp a biodiverzitás miatt. Nagyon sok faj van a dendrológiai gyűjteményben. Azok őszi színeződése változatos tarkaságot kölcsönöz a kertnek. Erre őszi levélnéző sétákat fogunk építeni. Október elején van hosszú múltra tekintő őszi vásárunk a földi javak asztalunkon. Ezen kívül tervezünk még természetművészeti műhelyt. Minden év augusztusában 2 hetes alkotótáborban vesznek részt a Képzőművészeti Egyetem szobrász hallgatói, akik a természetből inspirálódva természeti alapanyagokból képeznek nagyon szép alkotásokat, amelyek hónapokon keresztül díszítik a kertet. Ezzel is azt hangsúlyozzuk, hogy kertünk egy komplex művészeti alkotás.
1: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halottpénz, Majka, Valmar, Beethoven-Hoffi, Pogány induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Biolex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 2 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Nemrég közölte az X közösségi oldalon a holland rendőrség, hogy robbanás volt a rotterdami kikötőben, egy ember meghalt, többen megsérültek. A detonáció oka egyelőre ismeretlen, hogyha lesz bővebb információ, akkor természetesen mondjuk majd. Vízhiány miatt több mint 1400 kis vízerőmű állt le Csehországban, ami a kis vízerőművek több mint 90%-a. A nagyobbak mind üzemelnek, bár egy részük csökkentette termelését. A kis vízerőművek az utóbbi években az éves cseh áramtermelés 3-5%-át biztosították, ezért szakértő vélemények szerint leállások nem okoz problémát az áramellátásban. Csehországban eddig az áramellátással nincsenek gondok, sehol sem kellett korlátozni a fogyasztást. Romániában a cernavodai atomerőművet ma leállítják, és a Duna vízállás előrejelzései alapján döntenek majd az újraindításáról. Az ország egyetlen atomerőművéről van szó, amely az ottani villamos energiarendszer 20%-át adja. A nukleáris energiaforrás nélkül Románia jelentős 2000 megawattot meghaladó importra szorul az esti csúcsidőben. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, az első uszály beállítása, rögzítése folyamatban van, elkezdődött a kövek beépítésének előkészítése, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter tájékoztatása szerint a fenék küszöb építését készítik elő, 145 ezer köbméter kő beépítése várható. Jelenleg egyébként a paksi atomerőmű 2 turbinája biztosan üzemel. A 15 órakor kezdődő sajtótájékoztatón ismertetik majd a vízügyi szakemberekkel együtt az építkezés részleteit. Minden második fesztiválozó külföldi. A magyar állam 4,5 milliárd forinttal többet szedhet be adó és járulék befizetésekből, például a Sziget Fesztivál után, mint amennyit közkiadásként kifizet rá, ezt közölte a GKI Gazdaságkutató ZRT. Az M4.hu cikke szerint a gazdasági hatásokat tekintve a külföldiek részvétele különösen fontos, mert az ő költésük tisztán exportbevétel, miközben a magyarországi vendégek költésének egy része a fesztivál nélkül is megjelenne egyéb területeken. Csökkentette ugyan a kormány a költségvetés hiányát, de a pénzügyminiszter szerint augusztusra 2200 milliárd forintnyi kiadást terhetheti az egyenleget az uniós források hozzahozatalához kapcsolódó előfinanszírozási feladatok miatt lesz ekkora kiadás a büdzsének. Kármán András közösségi oldalán azt írta, hogy 2026-ra a GDP 7,5%-a fog hiányozni a költségvetésből, ennyi lesz tehát az államháztartási hiány vélhetően.
0: Tőzsde hírek.
2: A hazai értéktőzsde jelen pillanatban 34 pontos mínuszban, 150.347 ponton a BUX, a forgalom 5 milliárd 812 millió forint, stagnálnak a MOL részvények 4880 forinton, 4,1%-kal drágul az OTP 46.490 forint, a Richter 1,5%-os mínuszban 12.840, a Magyar Telekom 1,1%-os csökkenésben 2.624 forinton. Egy komolyabb mínuszból próbált taprálni a 4iG olyannyira, hogy 6,1%-os emelkedésben 1.925 forinton, a forgalma 358 millió forint. Ennél is nagyobb 46,8%-kal szágult felfelé a Rába, amely 3340 forinton 254 millió forint a forgalma, a 4iG 360 millió. 45 millió forintos forgalom mellett 2,9%-kal esik az Alteo, jelenleg 4610 forinton, a Panergy 1%-kal csökken 2950 forinton jár. Európában a londoni tőzsde 2,1%-os mínuszban, Frankfurt 4,1%-kal erősödik, Párizs 2,1%-del, az olasz tőzsde 4,1%-del, a spanyol 6,1%-os erősödésben jár, 1,1538 az euró-dollárral szembeni árfolyama, csökken 2%-kal a kőolaj ára, az amerikai könnyolaj 81 dollár 57 cent, a Brent 87 dollár 41 cent, az aranyára 4440 dollárom.
0: Időjárás jelentés.
2: Napsütéses időjárás várható, időnként megérénkülő széllel, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, estére 18 fokig hűl le a levegő. 14 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 14:30-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digi Turismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk!
1: Tisztelettel köszöntöm a nézőközönséget, akár videón, akár a rádión keresztül szemlél most bennünket. Ez a Digi Turismo, a jövő elkezdődött. Ma 2 műsorvezetővel próbáljuk a digitalizáció és a turizmus kapcsolatának egy-egy szegmensét feltárni. Marsall Szilvi az egyikük.
2: Nagy szeretettel üdvözöllek én is, és Mihálovics András a másikuk, és ez már a 31. műsor.
1: Bizonyám, van már komoly múltunk. És akkor most a köszöntések perceiben ne felejtsük el köszönteni Kamarás Ádámot, mai vendégünket, ő a Visit Hungary vezető szakértője. Szervusz, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Azért invitáltunk a stúdióba, mert ugye beszélgettünk az idegenforgalom digitalizációjáról, és ugye online foglalások, mesterséges intelligencia használat, dinamikus árképzés, stb. Ezek elég gyakran elhangzó kifejezések a műsorban. Viszont, hogy a szálláshely minősítés is digitális alapokra került még hozzá teljes mértékben, az talán sokaknak újdonság lehet, és azt szeretnénk majd megtudakolni tőled, hogy mi indokolt ezt a változást, milyen problémákra adott választ, és hogy megváltoztathatja-e a turizmus működését ez a dolog. Előtte egyébként egy ilyen személyes felütéssel hadd kezdjek. Egy szálláshely tulajdonosban felvetődött rögtön a kérdés az elején, hogy mi az ördögnek volt szüksége erre a digitális minősítésre. Lehet, hogy többet árt, mint használ nekem.
3: Így van, hát miért egy szálláshely szolgáltatónak abszolút felmerül ez a kérdés, hogy egy újabb adminisztrációs kötelezettségről van-e szó, vagy egy nyűg a nyakába, egy hatóság jön most őt vegzálni és nézegetni a szálláshelyét, milyen előnyei származhatnak ebből, ez jogosan merül föl ez a kérdés. Főleg a rendszer bevezetésével párhuzamosan került ez napirendre. Nézzük meg szerintem először akkor azt, hogy kiket érint ez a kérdéskör. Nyilván elsősorban a szálláshely szolgáltatókat érinti a minősítés, de az ágazatban ugyanúgy hatással van az állami gazdaságra és a fogyasztókra is, nem utolsó sorban, sőt akár elsősorban a fogyasztókra, a turistákra is. Lassan 4 éve, hogy elindult ez a kötelező szálláshely minősítési rendszer. Ez egy digitális rendszer, de tegyük mellé azt is, hogy ez egy kötelező eljárásrend a szálláshelyek számára, minden szálláshely típusban. Tehát a legnagyobb szállodák kezdve egészen a budapesti Airbnb lakáskiadókig bezárólag.
2: Ilyen akkor nem működhet a szállás?
3: Így van, ez 2022-től a piacra lépésüknek a feltétele az új szálláshelyeknek, akik pedig már működtek, ők fokozatosan kellett, hogy megfeleljenek ennek a rendszernek. Miért volt erre szükség, és utána majd visszakanyarodunk, hogy a szereplőknek milyen előnye származik ebből. Azért volt erre szükség, mert korábban a korábbi szabályozás az egy ilyen jogszabályban hatósági fókusszal mindösszesen minimum követelményeket jelenített meg a szolgáltatóknak, amellyel piacra léphetnek, és ezeknek a teljesítését kellett elvégezniük. Korszerűtlenné váltak abszolút ezek a követelmények, több évtizedes gyakorlatról van itt szó, és ez a rendszer mindössze önkéntes szálláshely minősítéssel egészült ki. Létezett már, hiszen biztos ti is, meg a hallgatók is hallottak már a csillagos besorolásról, bizony. Tehát az nem újdonság, ez már hosszú évek óta létezik, de önkéntes formában, és inkább a szállodákra vonatkozóan ismertük el ezt. Ugye az önkéntes formáció az azoknak, a szolgáltatóknak, akik nem léptek ebbe bele, nem jelentett különösebb előnyt, viszont akik pedig vállalták ezt a megmérettetést önkéntesen, nekik pedig hozott egyfajta versenyelőnyt, azonban a széttöredezettség miatt a kevésbé tisztességes szolgáltatók minden további nélkül ki tudták tenni, hogy ők mondjuk 5 csillagos szállodaként üzemelnek és így hirdetik magukat, anélkül, hogy kötelezően megfeleltek volna ennek a, az elvárás rendszernek. Úgyhogy innen indult ez az egész. Nagyon fontos, hogy ez egy nemzetközi, a szállodák esetében egy nemzetközi tanúsítvány, amit kapnak. Európa 22 országában zajló hotelsztárs minősítési rendszert kapják meg, és ez került átültetésre a gyakorlatban.
1: Hogy kell elképzelni ezt a gyakorlatban? Nyitok egy panziót mondjuk, oda kijön egy rigorózus bizottság, vagy amikor bejegyeztettem ezt a szállását, akkor kapok egy kézikönyvet, amin végig kell menni, hogy ilyen szélesnek kell lenni az ágynak, és ilyen burkolatúnak a fürdőszobának, hogy ezt hogy kell elképzelni?
3: Így van. A lényeg a minősítési rendszernek, hogy van benne ellenőrzés. Ezt így kellett elnevezni, lehet a jogszabályban, hogy buksi simogatásnak nem lehetett volna hívni, de igazából nem az ellenőrzésen van a hangsúly, hanem a szakmai támogatáson, ami talán ez a kézikönyv is közelebb áll hozzá, ezt kapják meg a szálláshely szolgáltatók. Tehát, hogy ahhoz, hogy működjenek, ők nyilvántartásban legyenek véve az illetékes kereskedelmi hatóság által, végig kell menniük egy teljesen transzparens, egyébként jogszabályban rögzített, mindenki számára egységes és átlátható kritériumrendszeren, és értékelniük kell önértékelés formájában, igen vagy nemmel, a meghatározott kritériumpontok szerint a saját szálláshelyüket.
2: De ez nagyon részletes kritérium.
3: Részletes szálláshely típusoktól függ, tehát az egyszerűbb infrastruktúrájú magán egyéb szálláshelyek, kisebb falusi szálláshelyeknek egy 100 pontos kritériumrendszer van, míg nyilván egy komplex üzemméretű szállodának ez azért a többszöröse. Végig mennek az önértékelésen. Itt már van egy edukációs folyamat is, hiszen a saját szolgáltatásukat értékelik, annak minden elemét, igazából infrastruktúrára, berendezésre, felszereltségre és szolgáltatásokra kell itt gondolni. Tehát a személyzet mosolygósságát azt nem tudják ők értékelni, ezt majd ők később hozzáteszik, hogy elégedettek legyenek a vendégek. És amikor végeztek el ezzel az önértékeléssel, ezt a helyszínen egy kétfős auditor, szakértő páros mondhatjuk, hogy ellenőrzi, tehát összeveszti a valósággal. Kimennek a helyszínre, nehéz is ellenőrzésnek hívni, hiszen egy előre egyeztetett időpontban a szálláshely felkészül erre az ellenőrzésre. Vasárnap 12-kor ebédidőbe csöngettünk, ezt fogják ugye megkapni előzetesen értesítésnek. Elmennek oda a helyszínre, és közösen bejárva a szálláshely megfelelő részeit, megnézik, hogy ez az önértékelés egyébként megfelel-e a valóságnak. És a folyamat végén egyébként, majd mindenről, illetve hogyha kitöltötték az önértékelést, már körvonalazódik egy kategória, hogy ők hova sorolódnak be a valós szolgáltatásaik alapján. Egytől öt csillagig minden szálláshely típusba egységesen. Itt az egyes olyan, mint az iskolában, hogy talán annyira nem örültünk neki. Itt az egyes már megfelelt, az egy egyszerű, tisztességes alapszint. A kettes a közép kategória, hármas az már egy emelt, első osztály és a prémium luxus a legfelsőbb szint, és akkor ennek megfelelően a végén egy tanúsítványt is kapnak a szálláshely szolgáltatók. Hogy mi az előnye, ugye ez talán az első kérdésedben is ott volt, csak elkanyarodtunk itt a részletek felé a szolgáltatók számára. Itt az edukációs folyamat mellett, hogy ők minőségi sztenderdeket megtanulnak, alkalmaznak, annak van egy alapvető előnye. Emellett, ha ezt fenntartják, ezt a minőségi színvonalat, megfelelnek valamely kategóriának, 3 évig érvényes egy ilyen besorolás egyébként, és ezt folyamatosan fenntartják. Ez egy olyan alapot nyújt az ő vendégfogadásukhoz, amelyhez, hogyha hozzáteszik a nyilván a szívélyes recepciós, a megfelelő napi üzemeltetést, akkor ez egy olyan alapot nyújt, amely biztosítja, hogy nekik elégedett vendégeik legyenek. Ha elégedettek a vendégek, akkor még több vendég lesz. Akkor neki pedig a tevékenysége, a szálláshely szolgáltatási tevékenysége, gazdaságos, jövedelmező tevékenységé válik, tehát ehhez biztosít alapot nekik
1: a minősítés. Hát meg van egy marketing értéke is, hogy abba a körbe tartozom, ahol kevesen, mondjuk az 5 csillagos körbe. Miért digitálisan zajlik ez az egész? Ugye? Ez a korkövetelmény, vagy ennek az értékesítési rendszernek, ezeknek a jegyzőkönyveknek van olyan tartalma is, ami a turizmus fejlesztés, a turizmus irányítás számára fontos, és ezért kellett digitalizálni?
3: Így van. Az egész már itt szerintem a korábbi adásokban többször elhangzott, és biztos a hallgatók is ismerik, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal is összefüggésben van, és itt most ezzel át is kanyarodunk az államnak biztosított előnyökkel, amit ezt a kötelező szálláshely minősítés nyújt. Tehát az egész folyamat onnan indul. Ez az első lépés, hogy a szálláshely oda regisztrál, ahova majd szolgáltatja a vendégadatokat az adatalapú turizmus irányítás megsegítése érdekében. Tehát onnan indítja a szálláshely minősítési folyamatot, és ami a kulcs, hogy a folyamat körbe zárul, tehát a minősítés eredménye, az visszakerül ugyanúgy a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba, már ugye több mint 3 éve, és ezáltal létre is jött egy olyan struktúrált kínálat, ahol a mennyiségi adatok mellé, a vendégforgalmi adatok mellé oda tudjuk tenni a minőségi lábat is. Tehát már el tudjuk mondani, hogy a budapesti 4 csillagos szállodákban ez az átlagár, stb. Vagy a Balaton térségében a falusi szálláshelyek, milyen kapacitás kihasználtsága működnek bizonyos minőségi kategóriákban akár. Tehát itt tér körbe a történet ilyen szempontból. Hát emellett meg ugye az államnak, az adatvagyon mellett azért ez egy jelentős fehérítéssel is járt ez a történet, hiszen a jegyző is ez a minőségi kategória szerint veszi, mint illetékes kereskedelmi hatóság nyilvántartásba a szálláshelyet. Tehát fehérítéssel is járt, és egy átlátható megfelelő jogszabályi keretek között működő rendszer.
2: A különböző szolgáltatók látják egymás minősítéseit? Tehát, hogy ez egy látható a szolgáltatók számára?
3: A szálláshely minősítésnek szervezetnek van egy nyilvános honlapja természetesen, ott megtalálhatók a kritériumok is egyébként, de kereshető, fejleszteni érdemes még ezt a részt, azt gondolom, tehát itt vannak tartalékok ilyen irányban, de egy kereshető adatbázis rendelkezésére áll, hogy adott településen, adott szálláshely típusban milyen kategóriában kinek van meg a minősítése, vagy ne adj Isten, nincsen meg valamilyen okból kifolyólag.
1: Mi volt a legnehezebb a rendszer felépítése és kiépítése kapcsán?
3: A legnehezebb talán a legnagyobb tömeget jelentő szolgáltatóknak a bevonása. Ugye ezek jellemzően a kiskapacitású egyéb meg magánszálláshelyek, rövid távú lakáskiadás formájában működő szálláshelyek, balatoni nyaralók, néni kiadja a szobáját, igen, cimmerferit is be kellett vonni. Igen. Tehát mindenkit be kellett vonni, hiszen egységes, és a működés feltétele ez a minősítés, és ő digitálisan tölti ki az önértékelését, és úgy megy végig az egész folyamaton, egy csőben, egyébként nem nagyon tud emiatt eltévedni, de azért ez nyilván a fogyasztóknak okozott, a szolgáltatóknak okozott bizonytalanságot, ismeretlen volt, és amit az első kérdés is, hogy ez miért jó, miért kell nekem, féltek tőle, hogy ez rigorózus ellenőrzés lesz, de hát itt nem arról van szó, hogy hibakeresés történik, és nem egy hatóság megy ki, hanem a szakmai támogatást már egyébként megértették, hogy ilyen lába is van abszolút.
1: Milyen hibák derülnek ki a leggyakrabban? Azt lehet-e már számszerűsíteni? 4 éve működik a rendszer, valamiféle benyomásnak már kell, hogy tehát melyik leginkább fejlesztendő területek mondjuk az egyes kategóriákban, vagy melyik kategória van elmaradva?
3: Alapvetően azt gondolom, hogy nagyon jó arányban kialakult. Tehát 1-től 5 csillagig tényleg arányosan kialakult szálláshely típusonként a kategorizálás. Fontos, hogyha egyébként valami probléma van ezen a helyszíni auditon, akkor sincs semmi elveszve. A probléma, vagy a kisebb-nagyobb hiányosság tükrében, ezt tudja pótolni a szálláshely természetesen, és akkor utána megszerzed. De 2 napon belül kitakarít, nagy Isten, ha ilyen gond van, akkor utána megszerzi az adott minősítést. És itt fontos megemlíteni, és ez a problémákkal is összefügg, hogy azért a tisztaság, karbantartottság volt a rendszer bevezetése során az első pár évben a legnagyobb probléma. Azért ez egy alapvető fogyasztóvédelmi szempont szerintem, és ez minden kategóriában kötelező elvárás, hogy legyen egy ágy, tiszta legyen, fürdőszoba, stb., kilincs ne maradjon a kezemben, tehát működjenek a berendezések. Ezek problémák voltak. Most egyébként pont jókor jöttem, mert egyébként ebben az évben már elkezdődtek az újraminősítések. Ugye 3 év eltelt sokaknál, és elkezdődtek az újraminősítések, és abszolút látjuk, hogy akár akik az első körben pótellenőrzést vagy hiányokat kellett pótolni, ők már sokkal felkészültebben érkeznek el ebbe a stádiumba, és úgy várják a következő lépést.
2: Én, mint vendég, digitálisan hogy tudom le- vagy fölértékelni adott esetben az adott szálláshelyen?
3: Igen. Itt a vendégvélemények ugye ebbe a rendszerbe, ez objektív szakmai kritériumokon nyugszik. A vendégvéleményének nincsenek integrálva a minősítési rendszerbe, azokat látják az online platformokon, meg mi is látjuk, amikor keressük a szálláshelyet. Ez igazából azt egészíti ki, hogy mit várhat el minimálisan egy 4 csillagos szállodában a vendég. Az, hogy utána hogyan teljesül a vendégigény, ez egy kicsit más kérdés. Úgy szoktuk ezt mondani, hogy ez a hardware, és akkor a szoftvert meg a szolgáltatónak kell mellé tenni, hogy hogyan üzemelteti utána a szálláshelyet, és akár ezeknek a kritériumoknak is, hogy folyamatosan megfelel. A vendégvélemények ugyanakkor ezt egyébként ki tudják hatékonyan egészíteni. A jövőben egyébként szerintem olyan elképzelés abszolút időszerű, vagy jogos a kérdésed, hogy ezt ha valamilyen módon integrálni tudjuk, hogy a vendégvélemények is akár ilyen kockázat elemzés vonatkozásába szerepeljenek, akár a mesterséges intelligencia monitorozza a vendégértékeléseket, nagyon sok panasz jön, zuhan a bookingon az értékelés, akkor esetleg ott lehet, hogy időszerű egy audit, vagy egy utánajárás, ilyen szempontból lesz szerintem a jövő kérdése lehet, de a vendégvélemények azért mindig szubjektívek. Ennek a rendszernek az erőssége az objektív szakmai ténymegállapítás.
1: Jó, szusszanjunk egyet, elmegyünk egy rövid szünetre, de jövünk vissza az értékelés rendszereivel a turizmusban, ami ráadásul digitális alapú. Vendégünk továbbra is Kamaras Ádám lesz, a Visit Hungary vezető szakértője.
0: Most megszakítjuk a túrát, de a digiturizmó folytatódik a szünet után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél három, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Robbanás történt a rotterdami kikötőben egy vállalat telephelyén. Egy ember meghalt, többen megsérültek, a detonációk egyelőre ismeretlen, között a holland rendőrség. A sérültek között többeket kórházba vittek. A Dutch News hírportál szerint egy karbantartó csoport csővezetékeken dolgozott, és a robbanás ekkor következhetett be, amikor a vezetékeket szétkapcsolták. Tűz ütött ki egy turista hajón a délnyugat törökországi Fetihie városánál. A lángok miatt 115 mentő mellénnyel ellátott ember, köztük gyerekek és a legénység tagjai ugrottak az égei tengerbe. A tüzet azóta eloltották, az embereket biztonságba helyezték, bár áldozatokról nem tudni, két embert füstmérgezéssel kórházba vittek. A hatóságok megkezdték a működésképtelenné vált hajó partra vontatását, a tűz okát egyelőre nem tudni. Vízhiány miatt több mint 1400 kis vízerőmű állt le Csehországban, ez az ottani erőforrások 90%-a. A nagy vízerőművek mind üzemelnek, bár egy részük csökkentette termelését. A kis vízerőművek az utóbbi években az éves cseh áramtermelés 3-5%-át biztosították, ezért szakértői vélemények szerint leállásuk nem okoz problémákat az áramellátásban. Csehországban eddig sem voltak gondok, nem kellett korlátozni a fogyasztást. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, az első uszály beállítása, rögzítése megtörtént, elkezdődik a kövek beépítésének előkészítése, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter tájékoztatása szerint a fenék küszöb építését készítik elő, 145 ezer köbméter kő beépítése várható. Arra is kitért, hogy jelenleg a paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel. Minden második fesztiválozó külföldi. A magyar állam 4,5 milliárd forinttal többet szedhet be adó- és járulói befizetésekből a Sziget Fesztivál után, mint amennyit közkiadásként kifizet rá, közölte a GKI gazdaságkutató ZRT. Az M4.hu cikke szerint a gazdasági hatásokat tekintve a külföldiek részvétele különösen fontos, mert az ő költésük tisztán exportbevétel, miközben a magyarországi vendégek költésének egy része a fesztivál nélkül is megjelenne egyéb területeken. Csökkentette ugyan a kormány a költségvetés hiányát, de a pénzügyminiszter szerint augusztusra 2200 milliárd forintnyi kiadást terhelheti az egyenleget. Az uniós források hazahozatalához kapcsolódó előfinanszírozási feladatok miatt lesz ekkora kiadása a büdzsének. Kármán András közösségi oldalán azt írta, hogy idén a GDP 7,5%-a fog hiányozni a költségvetésből. A miniszter szerint tehát a költségvetési lefaragási munka javarésze még előttük áll. Az ukrán erők az ilyen csapást mértek az oroszországi Baskírföldön található Szalavati olajfinomítóra, erősítette meg az ukrán vezérkar a Facebookon. Az ukrán államhatártól 1300 kilométerre található létesítmény Oroszország egyik legnagyobb olajfinomító és petrolkémiai komplexuma a vállalat területén tűzített ki. Orosz drón csapott le Ukrajna déli részén Odessa megyében egy személyvonatra. A támadásban meghalt a mozdonyvezető és segédje. A vonaton tartózkodó 340 utast kimenekítették. Az orosz támadások többször is halálos áldozatokat követeltek és károkat okoztak már a vasúti közlekedésben és az állomásokon Ukrajnában.
0: Tőzsde hírek.
1: Viszonylag jó hangulatú a tőzsdei kereskedés, idehaza egy enyhe stagnálás érzékelhető, nagyjából 28 pontos BUX csökkenés, 150.353 pontos értékkel, a forgalom ideig 6 milliárd 612 millió forint, 2,2%-kal csökken a MOL 4872 forinttól jár, az OTP 0,5%-os pluszban 46.520, a Richter 1,6%-kal gyengül 12.820 forinton, a Magyar Telekom 2.626 forinton stagnál, egy komoly 8%-os erősödésben a 4iG 1.960 forinton, a forgalma 617 millió forintos, ennél is nagyobb 47%-os erősödésben a Rába, amely 359 millió forint forgalmat bonyolított le idáig. Csökken viszont az Alteo 2,9-del 4610 forinttal jár, 2,8%-kal emelkedik a Dunahouse 1275 forinton. Pillantás a devizapiacra, az euróért jelen pillanatban 363 forint 20 pillért kell adni, a dollár 314,90, a svájci frank pedig 387 forint 30 fillére jár. Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde mínuszban 2%-os a csökkenése, a frankfurti DAX 4%-kal erősödik, a francia tőzsde 1%-del, az olasz 4%-del, a spanyol mutató 6%-os pluszban jár, 1,1530 az euró-dollárral szembeni árfolyama.
0: Időjárás jelentés.
1: Napközben napsütéses időjárás várható, csapadék nélkül, időnként megélénkülő széllel, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. 14 óra 36 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Digiturizmo. Folytatódik a Trend FM előremutató turisztikai magazinja.
1: Köszöntöm újra a kedves hallgató közönséget, ez a Digiturizmo, a jövő elkezdődött. Mai vendégünk Kamarás Ádám, a Visit Hungary vezető szakértője, akivel a digitális szálláshely minősítés rejtelmeit tárjuk fel. Az előző blogban elhangzott, hogy hogy működik ez az egész rendszer, de mit szóltak hozzá az érintettek? 4 éve megy, ahogy elmondtad, most már vannak gondolom bőségesen szolgáltatói visszajelzések is.
2: Abszolút. A szolgáltatói visszajelzéseket folyamatosan gyűjti természetesen a minősítő szervezet. Azt talán el sem hangzott az elején, hogy egy kormányhatározatban kijelölt minősítő szervezet végzi egyébként ezt a szálláshely minősítését. Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület a neve. Tehát folyamatosan gyűjtik a szolgáltatói visszajelzéseket, és a kritériumok is, és egyébként akár az eljárás rend is, a jogszabály módosítása van erre lehetőség, az időnként felülvizsgálatra és korrekcióra kerül, akár a trendek miatt, akár a nemzetközi háttérváltozása miatt, vagy szolgáltatói piaci jellemzők miatt.
1: Csináljunk egy kicsit kedvet ehhez a minősítéshez. Van üzleti előnye ennek? Tehát ha én azt mondom, hogy befektetek ennyi pénzt, miután látom, hogy a 2 csillagosból 3 csillagosra viszonylag könnyen tudnám fejleszteni az én vállalkozásomat szállásadóként, akkor az megéri a befektetett energiát? Mert mondjuk egy olyan vendégkört tudok megszólítani, aki fizetőképesebb, vagy tudom emelni az éttermem árait?
2: Abszolút. Sőt, ugye a kritériumrendszer, említettük már, hogy ez több száz pontból álló útmutatónak is tekinthető. Ilyen szempontból egy fejlesztési iránytűnek is felfogható, hiszen nem csak kötelező minimumok vannak ebben rögzítve, hanem opcionális választható lehetőségek is, akit mindenki a saját szálláshelye pozícionálása tervei szerint útmutatóként tud a pontokhoz igazodni. Tehát előfordulhat, ez a gyakorlatban is megtörténik, hogy valaki 2-ről 3 csillagra előre tud lépni, fejlesztést hajt végre, lehet a szolgáltatás bővítés, lehet új eszközök beszerzése, felújítja teljes körülön a fürdőszobáját, vagy a szállodáknál ugye ez egy ütemezett, szerencsés esetben 8-10 évente lezajló folyamat, de a magán és egyéb szálláshelyek esetében is, hogy akár egy kempingben abszolút lehetősége van. Sőt, ugye 3 évig érvényes a minősítés, de ő közben hajt végre fejlesztést, bármikor kérheti újra, és akkor akár kategóriá tud előre lépni. Egyébként meg igen, tehát azért a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató központból, az ENTAG-ból is látjuk, hogy alapvetően a magasabb kategóriájú szálláshelyek magasabb átlagárral tudnak működni.
1: Ezt lehet marketing eszközként is használni, ezt a minősítést? Tehát ezt én kirakhatom egy kis csillaggal, hogy nem tudom én, élmény, hotel, és 3 csillag, és odaírom, hogy ezt államilag elismert minősítői szervezettől kaptam én ezt a 3 csillagot.
2: Így van.
1: Ezt
2: ugye
1: használják egyébként?
2: Használják, elsősorban a szállodák, de a magánszálláshelyeknél is egyébként ezt föl is kell tüntetniük a szálláshelyükön. Az online közvetítő platformokon még nem, ez egy cél, hogy ott is megjelenjen, az nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ott megjelenjen. Németországban egyébként már ez a gyakorlat, hol ott nem kötelező a minősítés, úgyhogy abszolút használják. Versenyelőnyként úgy értelmezhető, mert kötelező mindenkinek, hogy azért azt kiszűri, hogy akinek nincs meg, az azért az kellemetlen, és akkor oda a turistáknak se kell feltétlen foglalniuk. Illetve hát a szállodák ugye nemzetközi tanúsítványt kapnak, és azért azzal, hogy nálunk, még Európában pár ország van, ahol kötelező, és ezáltal a minősített szállodák aránya nálunk, a hotelsztárs vonatkozásban abszolút európai élmezőnyébe tartozik, tehát ezt ők tudják kommunikálni akár a nemzetközi piac felé is.
1: Hogy van a nagy kereső és szállásadó portálok minősítési rendszerében?
2: Nincs.
1: Mert amikor én felmegyek, mondjuk a booking.com-ra, és beírom a keresési feltételek közé azt, hogy én a 9,5-nél jobbat teljesítő szállásadók közül szeretnék válogatni, az nyilván nem ez a minősítő rendszer. Vagy beütöm a kiszemelt szállodát a Google keresőjébe, ott is kidob egy

0: csak ezekből tájékozódom, és nem az állami rendszerből. Lehet, hogy mégis, lehet, hogy rosszul teszem, de...
1: Így van, ezt a kettőt kéne pontosan egymás mellé hozni, és pontosan az online foglalási platformokon, hiszen ez az egyik legnagyobb olyan felület, ahol tájékozódnak a turisták, mikor nem is ott foglalnak, mert utána elmegy a szálláshely oldalára, nyilván annak a szálláshely szolgáltató körülnek, de az összehasonlítást, az ár, ugye ezeknek a nagy erőnyük az ár összehasonlítás. Meg a vendégvélemény, olyan vendégvéleményeknek a volumene, ami azért, ha egy nagyon nagy számot elér, akkor azért nem azt mondom, hogy objektívá válik, de szerintem abszolút irányt mutat. Emellé egyelőre azt sikerült elérni, és itt a nemzetközi Hotel Stars is küzd ezzel kapcsolatban, hogy csillagokat ne tehessen oda a booking, hanem most pöttyöket tesz, hogy akkor 4 pöttyös szálloda, akkor az nagyjából első osztályú szállodának felel meg, de pont ez lenne a cél, hogy a hivatalos minősítést föltegyék a szálláshelyek, és más, akinek nincsen, az ne használhasson el megtévesztő besorolást.
2: Egyébként úgy világviszonylatban, mert hogy említetted, hogy Németországban nincs ilyen kötelező digitális minősítő rendszer. Miért? És nálunk meg miért van? És hogy egyedülálló ez?
1: Nem, tehát Európában is a Hotel Stars tagországok között azért van, a Szlovéniában, Máltán van kötelező jellegű modell. Németország, Ausztria is tagok, ott önkéntes ugyan a modell, de az önkéntes rendszerben is nagyon nagy arányban minősítik magukat a szállodák, és akkor ott egyéb piac szabályozó módszerekkel van az kiszűrve, hogy akinek viszont nincs, az ne tudja magát besorolni hasraütésszerűen, uh-huh. vagy akár a homlokzatra kirakni tetszőleges számú, akár 6 csillagot, mert ő miért mondhatna, hogy ez a nevem, én kirakom, hogy 6 csillag vagyok, tehát hogy ott más uh-huh. a fogyasztóvédelmi szabályozás ebben a tekintetben, úgyhogy uh-huh. A kötelezőségnek egyébként nyilván azt tudjuk, hogy vizsgálja egyébként több ország is, hogy egy besorolást akár egy egyszerít, vagy egy visszatérő rendszert bevezet.
0: Mégiscsak az ügyférről, a szálló vendégről szól ez az egész. Én, mint vendég, utána tudok nézni, hogy a kiszemelt szálloda még egy harmadik keresés után hány csillagot kap a szakmai minősítésben?
1: Így van, ezt most utána lehet nézni, viszont itt még abszolút a marketinget, a kommunikációt, ugye fölépült a rendszer most évek alatt, most elindul a második kör minősítése, a szolgáltatók és a működés finomítása volt a hangsúly, a szolgáltatói előnyök meg az állami előnyöknek a megtalálásán, meg az alapvető fogyasztóvédelmi feltételek biztosításán, ami egyébként észrevétlenül is teljesül ilyen szempontból, de a tájékoztatás, edukáció, fogyasztói és a turisták irányába történő kommunikáció, az a jövő feladata. Ezzel most el kell indulni, hogy egy felhasználó barát, látható, kommunikált, pozitív üzenetként kommunikált rendszer épüljön ki a fogyasztók irányába is, és élvezhessék ők is ennek az előnyeit. Hát támogassa az ő utazási döntésüket, akár, hogy ő tényleg olyan szálláshelyet szeretne menni, ahol ami minősített, és az elvárásainak megfelel.
0: Beszélgettünk az első részben arról, hogy lehet, hogy nem fogadták egyből kitörő örömmel, hogy egy újabb adminisztrációs terhet ró a szolgáltatókra ez az egész rendszer, de van-e olyan fejlesztés, amit mondjuk ők maguk akarnak, és mondjuk akár felétek jelzik ezt, hogy hát ez tök jó lenne digitális úton rendezni. Van-e például a smart ügyintézés, mert nyilván, és most vonatkoztassunk el a turizmustól, minden KKV-nek az adminisztráció az egyik olyan munkaköri kötelessége, fogalmazzunk így, amit nem szívesen csinál, és rengeteg idejét veszi el mégis.
1: Így van. Abszolút vannak a célkitűzések között ilyen törekvések, ami digitalizációs fejlesztés jelent, akár smart irányba tolja el a minősítést. Ugye itt az egyik meghatározó rész az a helyszíni. Az önaudit az már most is digitális. Tehát az aki ismeri a szálláshelyét, az nem mondanám adminisztrációnak.
0: Talán nem is szabadna digitalizálni, mert azért menjünk már, nézzük már meg, hogy mit minősítünk.
1: Igen, tehát az AI kezében nem maradott a kilincs, ha benyitunk a fürdőszobába, azt gondolom egyelőre még, de mondjuk, hogyha valaki hosszú évek óta stabilan, elsőre mindig megfelel a minőségi

0: kritériumoknak. Egyébként el lehet abszolút szerintem gondolkozni, hogy nekik az egyik részét áttenni ilyen digitális közbenső ellenőrzésként, akár meghosszabbítani a minősítését ilyen digitális platformmal vagy megoldással kiegészítve. Erre irányú javaslat egyébként volt is, tehát aki még az önkéntes rendszerbe szállodaként már 20 éve mindig elsőre megfelel, és a vendégvélemények is, és minden, akkor hogy nem kell feltétlen oda most kivonulni három
1: évet. Ha már említetted, hogy a mesterséges intelligencia kezében nem maradott a kilincs, akkor a technológia azért még használható mondjuk a minősítésben is, nem?
0: Abszolút.
1: Ezen például gondolkodtak, dolgoztok?
0: Abszolút. Hát a minősítést végző auditorok, és ezáltal nyilván a helyszíni ellenőrzésnek a menetét is, amit átél a szálláshely szolgáltató is, hiszen ő mindig ott tartózkodik ilyenkor, azt abszolút lehet digitálisan támogatni, és pont az idei évben voltak olyan fejlesztések, hogy mondjuk már a vendég véleményeket, ami mondjuk szerepel a szállodák jegyzőkönyvében, mint statikus adat, beemeljük, azokat már mondjuk az AI szedi be, tehát gyorsult a felhasználók számára, legyen az a minősítő auditor, vagy a szálláshely szolgáltató is, gyorsult már az idei évben is például a jegyzőkönyvnek az összeállítása ilyen szempontból. Mm-hmm.
1: Aztán nekem szöget ütött a fejembe, hogy milyen sok digitális megoldás működik párhuzamosan. Szoktunk beszélni arról, hogy nagyon sok mesterséges intelligencia ügynök van, de mi lenne, ha ezek összedolgoznának, és valami újat hoznának létre? Ez szóba került turisztikai körökben legalább ötlet szintjén, hogy ezt a rengeteg sok turisztikai információt valahogy összegerebjezni, és valami nagy turisztikai szuperintelligenciát létrehozni belőle?
0: Igen, hát nem az én szakterületem a munkatársaim, ugyanakkor a Visit Hungary-nél, a minősítő szervezetnél is, Magyar Turisztikai Ügynökségnél is abszolút dolgoznak ezen. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ egyébként az az adatbázis, amelyre ráépítve ezeket az eszközöket növelhető a hatékonyság, és ugye, ahogy beszéltük, a minősítés is onnan indul és odaérkezik vissza. Egyébként még egy kivezetése van ugye ennek a folyamatnak, az a jegyzői hatósági nyilvántartás. Tehát most itt van egy valamilyen szintű közigazgatási helyzet miatt egy duplikáció. Ezekre azt gondolom, hogy kell hosszú távon megoldást találni.
1: Maga a minősítőség tanúsított testület az ilyen jó példával jár elő, abból a tekintetben, hogy figyelik a nemzetközi trendeket, és azt mondjuk, hogy eddig elég volt ez az öt csillaghoz, most már ezt egy másik szolgáltatást is hozzá kell tenni, mondjuk?
0: Abszolút.
1: És akkor ez a jegyzőkönyv, ez a tanúsító jegyzőkönyv, ez bővülni szokott, változni szokott, dinamikusan változnak ebben ezek a kérdések?
0: Igen, a kritériumpontok az dinamikusan változnak, de azért ne felejtsük el, hogy jogszabályról van szó, nyilván nem ok nélkül, illetve az egységességet, az egységes feltételeket, a nyomon követhetőséget az biztosítani kell, tehát azért évente nem lehet módosítani, de a Hotel Stars Union is 5 évente felülvizsgálja a kritériumrendszerét, itt is a 4 éves működés alatt már volt egy ilyen minden szálláshely típusban, tehát egy meghatározott időtartam, ilyen 3-4-5 évente, amikor új trendek vannak, ez abszolút szükséges is, és új kritériumpontok kerülnek be, és tűnnek akár el nyilván a szolgáltatók és a vendégek érdekében, és azt még itt azért lassan mondjuk ki, hogy ez az egész, ez a vendégek érdekében készült, és a kritériumpontok azok a vendégigényeket tükrözik. Tehát ma már konnektorok nélkül, nem tudunk, ugye ott az ágy mellett nincs legalább két
1: vagy
0: három,
1: lehet, hogy
0: szóval
1: nem is
0: konnektor, nem tudjuk.
1: Vagy most mondok egy tök életszerű példát, hogy annyira a streaming szolgáltató központúvá váltunk, hogy lehet, hogy egy ötcsillagos hotelnek régen nem tudom, hány TV csatornát kellett elérhetővé tenni a vendégei számára, sporttól, hírszolgáltatás, nem tudom micsoda. Most emellé lehet, hogy a kritériumrendszerbe be kell tenni, hogy legalább egy streaming szolgáltató is legyen. Most mondok valami ilyeséget.
0: Abszolút. Erre konkrét példa is van, és ez ellen példa pedig, hogy volt korábban a levélpapír című kritériumpont, az már azt gondolom, hogy napjainkra talán oka fogyottá vált.
2: Ugye 4 évről beszélünk, és azért érintettél ilyen finom hangolással kapcsolatos kis szösszeneteket, de mik a következő időszak sarokpontjai majd a fejlesztést illetően?
0: A sarokpontok mindenképpen, ahogy András is rátapintott, abszolút ez a fogyasztók felé történő kommunikáció, edukáció és az egész rendszernek a megnyitás, hogy hasznosuljon tényleg a fogyasztói célközönségnél, ez a turistáknál, ez a minősítési rendszer, amár működik, és hát működik, mert 38 000, több mint 38 000 szálláshely van egyébként minősítve minden szálláshely típusban, sikeresen, tehát azt gondolom, hogy működik, és ez egy olyan előny, amit a fogyasztóknak is kell használniuk, látniuk. Igen.
1: Végszónak majdnem tökéletes, de egy teljesen szubjektív kérdés még plusz egyként ide bigyeszenék. Rengeteget mozogsz a turizmusban, ugye azt hallhatták a hallgatók is, hogy digitalizációban is otthon vagy. Te mit tartasz most a leginkább érdekes, kvázi forró pontnak most ezen a turisztikai digitalizáció területén?
0: A turisztikai digitalizáció területén szerintem az a fontos, hogy ami talán a teljes digitalizáció területén fontos, talán a mesterséges intelligenciának a megfelelő használata az, hogy ott a, és pont itt a minősítésre is, minősítésből kiindulva is, tehát hogy a valóság és a mesterséges intelligencia az még nem biztos, hogy annyira közel áll egymáshoz, mint gondoljuk, tehát döntéseket arra alapozni még nem lehet, és ezt ilyen veszélyként vagy kérdésként, ahogy említetted, ezt látom egyébként elsődlegesen.
1: Jó, nem fogjuk megúszni, újra és újra egy mesterséges intelligencia szakértőt majd beemelünk a Digiturizmó műsorába, de ebben a mai műsorban ennyi fért bele. Nagyon szépen köszönjük, Ádám, Kamarás Ádám volt a vendégünk, a Visit Hungary vezető szakértője, hogy itt jártál nálunk.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: További sok sikert kívánunk. No, hát akkor a műsoridő leperget. Nagyon szépen köszönjük mindazoknak, akik kitüntettek bennünket a figyelmüket. Találkozunk a jövő héten is. Búcsúzik már a két műsorvezető, Marsall Szilvi.
2: És Mihálovics Andris.
1: Mindenkinek nagyon tartalmas napot kívánunk, a viszonthallásra.
2: Viszonthallásra.
3: A Digiturizmó most elköszön, de a digitalizáció nem áll meg. Jövő héten csütörtökön újra, ugyanitt várjuk Önöket előremutató turisztikai beszélgetésekkel. A műsorszám Magyarország kormánya és az Európai Bizottság társfinanszírozásában megvalósuló DIMOP Plus 1.2.2 program támogatásával jött létre.

0: Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.2. Trend FM.
0: 94.2. Trend FM. Műsorajánló következik.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
4: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, By Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 3 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A Magyar Nemzeti Bank átadta az ügyészség részére azokat a dokumentumokat és információkat, amelyek a korábbi jegybanki vezetés idején megkísérelt az Optima csoport és a Quartz csoport közötti értékpapír kölcsönügylettel kapcsolatban álltak rendelkezésre. Mint ismert, a Magyar Nemzeti Bank előző vezetéséhez kötődő alapítványi vezetés a jegybankelnökváltás előtti utolsó napokban a PADME alapítványi vagyon jelentős részét próbálta meg kivonni az Optima irányítása alól, hogy azt a Quartz alapkezelőhöz helyezze át. Az ügyletet az új jegybanki és alapítványi vezetés megakadályozta, majd tavaly áprilisban büntető feljelentést tett. A Magyar Nemzeti Bank új vezetésének közlése szerint elkötelezettek az átlátható és felelős gazdálkodás mellett, és a továbbiakban is segítik a nyomozók munkáját. Megdőlt a legalacsonyabb vízállás rekordja Maroson Makónál, az ottani folyó vízszintje mínusz 128 cm-re csökkent a makói vízmércénél, a vízszint egyébként délután némileg emelkedett mínusz 125 cm-re. Magyar Péter miniszterelnök a Dura vízszintjének emelésén dolgozó szervezetek képviselével számolt be a munkálatokról Paksnál. A fenékküszöb építésének a munkálatai 30 napig tarthatnak. Sok helyről érkeznek egyébként felajánlások, például kő, vízi és szárazföldi jármű technológia tudás a munkálatokhoz. A paksi atomerőmű két turbinája termel továbbra is. Most ezekben a percekben kezdődik majd sajtótájékoztató, hogy elmondják a fenékküszöb építésének részleteit. Robbanás volt a rotterdami kikötőben egy vállalat telephelyén, egy ember meghalt, többen megsérültek, a detonáció oka egyelőre ismeretlen, között a holland rendőrség az X-en. A sérültek közül több embert kórházba vittek. A Dutch News hírportál szerint egy karbantartó csoport csővezetékeken dolgozott, és a robbanás akkor következhetett be, amikor a vezetékeket szétkapcsolták. Egy másik hírportál arról írt, hogy 2 órával korábban egy másik jelentős műszaki incidens miatt vonultak ki a katasztrófavédelem egységei a kikötő térségébe. Az ExxonMobil olaj- és gázipari óriás vállalat finomítójában áramkimaradás volt, ezért a hatóságok készültséget rendeltek el. Tűz nem volt, a tűzoltók azonban elővigyázatosságból a helyszínen maradtak. Az ExxonMobil szóvivője szerint az áramkimaradás csak néhány üzemegységet érintett, személyi sérülés ott nem volt, és a vállalat hangsúlyozta, hogy az üzemzavart nem áll összefüggésben a Gondvor vállalat telephelyén történt robbanással, a hatóságok sem találtak egyelőre összefüggést. tűzütött ki egy turistahajóra a délnyugat-törökországi Fethiye városánál. A lángok nyomán 115 mentő mellénnyel ellátott ember, köztük gyerekek és a legénység tagjai ugrottak az égei tengerbe. A tüzet azóta eloltották, az embereket biztonságba helyezték. Bár áldozatokról nem tudni, két embert füstmérgezéssel kórházba vittek. A hatóságok megkezdték a működésképtelenné vált hajó partra vontatását, a tűz okát egyelőre nem tudni. Több mint 9%-kal 435 millió euróra növelte árbevételét a Waberers csoporta az idei első fél évben. A cég adó és kamatfizetés előtti nyeresége 26,6 millió eurót tett ki. A cégvezetés szerint az idén a logisztikai és biztosítási alaptevékenységekből származó eredmény a bázis évnek megfelelően alakulhat. Emellett a vállalat a nemzetközi környezet és a régiós beruházások csúszása miatt az év hátralévő részében felülvizsgálja az üzletfejlesztési lehetőségek időzítését.
0: Tőzsde hírek.
5: A Waberers részvényei a mai kereskedésben 4,1%-kal gyengülnek, 4730 forinton jegyzik őket. Kiugró napja van a Rábának, amely 45%-kal szágult felfelé, 3300 forinton 408 millió forint a forgalma. Egy komolyabb 5,7%-os erősödésben a 4IG 1919 forinton, a Dunahouse 3,6%-os pluszban 1285 forint, a Granite Bank 1,9%-os emelkedésben 9440. Gyengül viszont az Appenin 3,2-del 699 forint, az Alteo 1,7%-os mínuszban 4670 forinttal jár, és akkor a főbb részvények 0,5%-kal csökken a MOL 4856, az OTP 6,1%-os pluszban 46590 forint, a Richter 0,5%-kal gyengül 12840, a Magyar Telekom 0,5%-os pluszban 2683 forinton. Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde 0,3-del gyengül, a többi mutató 1,1 illetve 5,1% közötti erősödésben.
0: Időjárás jelentés.
5: Visszatér a hőség a hétvégén, a nagyrészt felhőtlen időben, a legmelegebb órákban ismét 30 fok felett alakul a hőmérséklet, miközben csapadék továbbra sem várható. Holnap túlnyomóan napos időre lehet számítani, keleten kevés gomoly felhő képződhet, de az eső kizárt. A keleti és irányú szél az ország nagy részén gyenge mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul. Szombaton 35 fok, vasárnap délután akár 37 fok is lehet. 15 óra 6 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3:30-kor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az iFater, és a következő egy órában vastagon technológiával, leginkább AI-jal, igen, tudjuk uncsi, de mégis fogunk foglalkozni, és a több beszám, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A műsor első felében a hírekben nagyon-nagyon-nagyon sok, nagyon-nagyon-nagyon nagy mesterséges intelligenciával foglalkozó cégnek fogunk az órára koppintani. Arról is beszélünk, hogy az Európai Unió területén hatályba lépett egy olyan rendelet, ahol maguknak a tartalomgyártóknak és a platform tulajdonosoknak is kötelező jelölni, hogyha valamilyen tartalomban mesterséges intelligencia segítségét vesszük igénybe, és arról is beszélünk, hogy a Meta egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy az ő általa és a Ray-Bannel közösen készített videós szemüveg mikor és mit vesz föl. A műsor közepén maradunk a mesterséges intelligenciánál, és a Suno-val fogunk foglalkozni. Pontosabban a Suno kapcsán ugye a világ legismertebb és legnagyobb szöveg alapján zenét generáló mesterséges intelligencia megoldása jelenleg a Suno, és ezzel kapcsolatban arról, hogy egy müncheni bíróság olyan határozatot hozott, mely szerint jogsértő magatartása tanította be a mesterséges intelligencia algoritmusát a Suno, amire, legalábbis hogy ezt így kimondták, hogy nem a felhasználó a hibás, aki véletlenül olyat generáltat, ami hasonlít valamire, és ami szerzői joggal védett, hanem maga a szoftver megalkotója a hibás. Ilyenre még nem volt példa, mindenképpen egy jobb irányt mutat a mesterséges algoritmusok tanítatása esetében. A műsor legvégén szerencsére leszállunk az AI hype-onatról, és egy rendes, becsületes, ám sajnos egy kicsit drágára sikerült Vivo telefont fogom közelebbről megnézni, ugyanis terítéke lesz az X300 Efe, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: A mai hírek és nagyjából az adás egésze, a tesztet leszámítva, a mesterséges intelligenciáról fog szólni, és rögtön egy Európai Uniós vadonatúj már életbe lépett rendelettel kezdünk, ami arról szól, hogy mostantól az Unió területén meg kell jelölni, ha valamilyen tartalom, legyen a szöveg, kép, videó, zene, mesterséges intelligencia segítségével készült, akkor is a teljes egészében, és akkor is, hogy csak AI-ja módosították, ami azért egyrészt nagyon jó hír, másrészt azért rengeteg kérdést felvet.
2: Az Európai Unió egyébként mindig is híres volt arról, legalábbis a modern technológiai világ idején, hogy mindig szigorúbban vette azokat a szabályozásokat, amik a felhasználót védték, amik a kommunikációban is azt próbálták biztosítani, és itt a kommunikáció alatt értem a közösségi médiában történő kommunikációt is, illetve nagyon nagy rész az, tehát azt próbálták biztosítani, hogy nehezebben vezesse félre bárki is embertársát, és sokkal könnyebb legyen átlátni, főleg a mesterséges intelligenciával dúsított korunkban az, hogy mi a valódi és mi a mesterségesen generált tartalom, és pontosan erre egyébként egy nagyon-nagyon fontos szabályozás az, amit most bevezettek, ez az úgynevezett EU AI Act. Minden egyes tartalomgyártó köteles lesz kiírni azt, hogyha mesterséges intelligenciával készített tartalmat tesz közé, már az adott tartalomhoz nyilvánvalóan kell közölni azt, hogy ez bizony AI által generált kép, AI által készített videó, vagy AI által íratott szöveg, és abban az esetben is fel kell minden ilyen jellegű információt tüntetni, hogyha csak részlegesen, tehát ha mondjuk módosításában, tehát valamilyen módosításban használtak mesterséges intelligenciát, és egyébként nagyon-nagyon jó példákat hoz az Európai Bizottság arra, hogy ezt egyszerűbb legyen megérteni, tehát hogy milyen esetben kell jelölnünk azt, hogy ez egy egyértelműen az utolsó bitig AI által készült tartalom, vagy mik azok az esetek, amikor mondjuk egy híres személy, egy közszereplő, vagy egy ismert ember arcát módosítottuk mesterséges intelligenciával, tehát azért ezek között is különbséget tesz a szabályozás, és hát nyilvánvalóan amellett egyébként, hogy valamilyen jelzést csak úgy a felhasználóra bízva elhelyeznének mondjuk a tartalomkészítők arról, hogy ez most AI tartalom, vagy sem, egész konkrétan meghatározza azt az EU szabályozás, hogy mely esetben mit kell használnunk, ugye vizuális megjelöléstől kezdve a szövegben történő feltüntetésen át, még a kódban is érdemes, illetve egy esetben kötelező elhelyezni azt, hogy ez egy AI tartalom annak érdekében, hogy akármilyen algoritmus hozza találatként a mi tartalmunkat, az ugyanúgy meg tudja különböztetni a talált listában azt, hogy ez bizony egy AI által készített tartalom, amit itt most listázok neked, kedves felhasználó, tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon aprólékosan utána mennek annak, hogy milyen mesterséges intelligencia készült tartalmakat tehetnek közzé a tartalomgyártók. Ebben benne van egyébként nyilván részben az is, hogy az egyéni tartalomgyártó felelőssége is számít, illetve a platformok felelőssége is. Techvállalatoknál ez egy különösen kritikus kérdéskör lesz, mert hogy őket akár az éves globális bevételük 100%-os arányával is büntethetik, ahogy egyébként bizonyos ritka esetekben már megtette az Európai Unió, nagyon-nagyon fájó mértékű összegekkel tudja a techvállalatokat néha egyébként az EU megbüntetni, és jelen esetben ez pontosan ugyanígy alkalmazható lesz majd. Még nem teljesen tiszta azért számomra az, hogy majd ez milyen mértékben lesz mondjuk a tartalomgyártó felelőssége, hány figyelmeztetést kell mondjuk az adott platformnak adnia, ha a tartalomgyártó nem jelzi saját magától azt, hogy ő most AI tartalmakat produkál, és hogy ezek után mi fog történni, illetve milyen bírósági pereket fogunk majd viszont látni, és nyilván a jövő zenéje, de az már jól látszik egyébként, hogy a platformok azért valamilyen mértékben felkészültek erre a kötelezettségre, mert ugye ez nem csak európai, hanem majd később más kontinenseken és más régiókban is elérhető kötelezettség lesz, szinte biztos vagyok ebben, de és ennek megfelelően nagyon sok esetben mi már most jelezhetjük, mondjuk példának akár csak az Instagramon, hogy mesterséges intelligenciát használtunk az adott kép, videó elkészítéséhez, vagy teljes egészében generálásához, ezt ugye jelezhetjük a feltöltéskor is, úgyhogy már valamennyire a platformok is felkészültek, de mindenképpen arra érdemes lesz figyelni, hogy aki ilyen tartalmakat használ, az minden formában próbálja megjelezni, hogy az AI tartalom, mert különben súlyos bírságokra számíthat. És ha már mesterséges intelligenciáról beszéltünk, akkor beszéljünk egy nagyon tragikus jelenségről, ami szintén az AI-hoz köthető, és egész konkrétan a mesterséges intelligencia tanításához, mert hogy nem friss hír, de egyre égetőbb és egyre problémásabb jelenség az, hogy hogyan használják fel az adatbrókerek az írott tartalmakat, amiket nem feltétlenül érnek el digitálisan.
1: Ugye a világot digitalizálni kell, ezt már nagyon-nagyon régóta mondjuk, és ha valaki még emlékszik annak idején, amikor nem be kellett kattintani egy pipát, hogy nem vagyok robot, hanem különböző furcsán töredezett és akár értelmetlen szópárokat kellett beírni kézzel gépelve a billentyűzeten, hogy tovább jussunk és hogy bizonyíthassuk, hogy nem vagyunk robotok, akkor azt mondom, hogy a rekapcsa, amiről az előbb beszéltem, amikor a szópárokat láttuk és beírtuk, az egy hasznos dolog volt, ugyanis a tisztességgel és jól kezelt könyvek digitalizálása közben bizony-bizony előfordulnak hibák, tehát a régi könyveknél a nyomdafesték és a képek és akármi bezavarhat, egy tépés, nincs meg egy részlet az oldalnak, ezeket utána nehéz az OCR szoftverekkel, a szövegfelismerő szoftverekkel beolvastatni és így digitalizálni, ezért mi emberek pontosan ezt csináltuk, amikor be kellett gépelni a rekapcsát, és mi mondtuk meg az adatbázisnak, hogy ezek a könyvrészletek, ezek a valós könyvrészletek, amiket láttunk, azon milyen betűk vannak, vagy adott esetben milyen értelmes szavak vannak, ezzel segítettük a digitalizációt, majd ezeket a könyveket szépen összeszedték és visszaadták adott esetben múzeumoknak. Ezzel szemben 2026-ra eljutottunk oda, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztő vállalatok és az alvállalkozói konkrétan szétvagdossák a legértékesebb, ritka, akár gyűjtői darabokat is a könyvek esetében, csak azért, hogy minél gyorsabban, köszönjük mesterséges intelligencia verseny, be tudják digitalizálni őket, és utána akár laponként átadják egy nagyon gyors szkennelő gépnek, és onnantól az a könyv az enyészetélet elveszett, és igazából ez ügyben nem nagyon sokat lehet tenni, egészen egyszerűen elpusztulnak ezek a könyvek, vagy legalábbis jó részük elpusztul ezeknek a könyveknek, tehát nyoma sincs annak a fajta jó megközelítésnek, hogy visszaadjuk a jogos tulajdonosának, múzeumnak, könyvtárnak, stb. Azokat a könyveket, amiket digitalizálni akarunk. Olyan mértékű lett az adatéhség most már évek óta a mesterséges intelligencia miatt, és annyira gyorsan kell fejleszteni a vállalatoknak, hogy inkább bevállalják ezt a számomra érthetetlen és mérhetetlenül nagy botrányt, hogy értékes, ritka gyűjteményi könyveket vagdosnak darabokra, csak azért, hogy minél gyorsabban az adatbázisba kerüljön, az általuk fejlesztett mesterséges intelligencia adatbázisába kerüljön az a könyv és az a szöveg, amit a lapok tartalmaznak, úgyhogy itt beszélünk arról, konkrétan levágják a gerincét a könyveknek, és ahogy az előbb említettem, lapokra osztják, vagy olyan adagolóba teszik, ami teljesen tönkre teszik ezeket a könyveket, úgyhogy végül is komoly emberi kulturális értékek semmisülnek meg, csak azért, mert a mesterséges intelligencia verseny nemhogy lelassul, hanem még inkább gyorsul, és hát nyilvánvalóan etikailag aggályainkat fejezhetjük ki, és magam sem örülök ennek, de ez egy olyan jogi szürke zóna jelenleg, reméljük, hogy az Unió majd legalábbis először az Unió szokott ilyenekben toppantani egy komolyabbat, egyszer csak azt fogja mondani, hogy ez így biztosan nem jó, hogy megsemmisül az emberi kultúra sok-sok ezer olyan lenyomata, szó szerinti lenyomata, amire mondjuk jó esetben még akár 1-2 ezer év múlva is megfelelő megoldásokkal és őrzéssel vissza tudnánk tekinteni és meg tudnánk nézni őket, tehát jelenleg ez még egy jogi szürke zóna, én nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy ez változni fog, de azt nem biztos, hogy remélem, hogy annyira szigorúan és egy kicsit átgondolatlan kezelik ezt a dolgot, mint ahogy a Trump adminisztráció kezeli a robotporszívókat és fűnyírókat is, ugyanis új hírek érkeztek Amerikából, ugye beszéltünk annak idején, hogy minden, ami kínai gyártó, minden, ami Kínához köthető, és pláne, ami esetleg bármilyen úton, módon kínálva további szerverekre adatokat, az Amerikában borzasztóan nagyon-nagyon rossz dolog. Ez nem feltétlenül hamis, tehát, hogy ezt mindenképpen vizsgálni kell, és az Unió is vizsgálódik ez ügyben, de most a Trump adminisztráció visszamenőleg is betiltaná a robotporszívók és fűnyírók azon funkcióit, amik miatt a legtöbben megvásároljuk ezeket az eszközöket.
2: Jó, legyünk egészen pontosak. Az adminisztráció azokat az eszközöket, azokat a háztartási eszközöket, intelligens háztartási eszközöket tiltaná be, amelyek kamerákkal, szenzorokkal vannak felszerelve. Hát ebbe azért borzasztóan sok készülék beleesik, tehát és nem csak a robotporszívók és a robotfűnyírók, de legfőképpen ez az a két kategória, ami egyébként teljes mértékben ki van ennek téve a korlátozásnak. Itt és pontosítani, itt nem egészen betiltás, hanem arra van szó, hogy az importját ezeknek az eszközöknek nagyon-nagyon nagy mértékben korlátozná, és hát ugye bizonyos mértékű tiltással is jár ugyanez, mert hogy valószínűleg egyébként, ahogy A híres nagy amerikai kínai techvállalat tiltó lista is összeállt, tehát hogy bizonyos cégek felkerültek erre a tiltó listára, valami hasonlóra lehet számítani, ha ez életbe lép ez a szabályozás. Tehát külön engedéllyel egyes cégek kaphatnak mindenféle kivételeket. Ugye ez általában kiemelt státuszt kell, hogy kapjon egy ilyen cég valamilyen módon, valamilyen mértékben, ahhoz, hogy ezekhez a technológiákhoz hozzáférjen, amik ugye kínai vállalatoktól érkeznének be. És hát jelen esetben is arról van szó, hogy az amerikai cégek abszolút nem érintettek ebben, és nyilván a kínai vállalatok ellen megy ez a gazdasági csatározás, mert ez egyben ugye azért egyfajta adatszerzési harc is, hiszen ezekkel az eszközök képesek belső térkép rendszereket alkotni, fel tudják térképezni a környezetüket, fel tudják térképezni a felhasználók házait, kertjeit, otthonait, illetve azok tágabb környezetét is, attól függően, hogy milyen mértékű és milyen minőségű szenzorokkal rendelkeznek az eszközök, és nagyon sok esetben ugye pontosan amiatt, mert nem csak térképezéssel foglalkozik egy ilyen hardware és szoftver kombináció, ami ezekben a robotokban van, hanem ugye ezeknek a feldolgozásával és központi szerverre történő adattovábbításával, ezért rengeteg felhasználóról szivároghat ki, vagy kerülhet ki az USA-n kívülre adat, és hát ugye ezt az Európai Unió is azért masszívan szabályozza, hogy milyen adatokat is hol és hogyan tárolhatnak nagyvállalatok azokból az adatokból, amiket ugye a felhasználó önként megoszt, és azért a házak, otthonok felépítése alaprajza ez pontosan egy ilyen terület, de ugye nem feltétlenül csak az otthonokban, hanem mondjuk irodákban, irodahelyiségben is érdemes gondolkodni ezeknél az eszközöknél, és hát pontosan amiatt egyébként a kémkedés veszélye nagy mértékben fennáll. Képzeljük csak el mondjuk, hogy egy titkosszolgálati irodaházban mondjuk ilyen robotporszívók tevékenykednek, és azok elküldik a teljes felépítését az épületnek. Úgyhogy nyilván ez egy nagyon komoly kérdéskör, nyilván a piaci hatása is megvolt, az amerikai hasonló területen tevékenykedő cégek értéke azért nagyon nagy mértékben beugrott, és van egyfajta ilyen előnye is ezeknek a cégeknek ebben a témában. És ha már mesterséges intelligencia, kutakodás és AI alapú eszközök használata, akkor mindenképpen beszélünk el arról is, hogy hogyan szabályozza egy amerikai vállalat a saját eszközét, amelyel képes adatot gyűjteni, ugyanis az Instagram letiltotta a kifejezetten okosszemüveg zaklatására szolgáló fiókokat, de ez nem teljes körű megoldás.
1: Nemrégiben beszámoltunk arról, hogy a Meta annyira pofátlanul használná a körülötte lévő világot, amit a felhasználók felvesznek a Ray-Ban szemüveggel, ugye ezzel a videó kamerával felszerelt okosszemüveggel, hogy olyan megoldásokat fejleszt aktívan, ami nem jelezni a felhasználóknak, hogy felvételt készít, de úgy nem jelezni, hogy a saját tulajdonosa sem tudna róla, a szemüveg saját tulajdonosa sem tudna róla, hogy éppen most felvétel készül. Persze ez csak azért van, hogy megkönnyítse az életünket, és hogy minden jobb legyen. Ezzel szemben ugye egy konkrét fiókkal kapcsolatban jött ez a botrány, ahol oda mentek vadidegenekhez az utcán, és zaklatták őket, és ez volt a tartalom, mutatom az idézőjelet nagyon vastagon, és hát nem tudták az emberek, akiket éppen zaklatnak az utcán, hogy róluk felvétel készül, majd fölkerül erre a sajnos elég népszerű Instagram accountra, úgyhogy nyilván amit a letiltotta, jaj, azért az nagyon furcsa, hogy csak azután tiltotta le, miután a botrány kirobbant, és több újság is beszámolt arról, hogy vannak ilyen fiókok, és vannak ilyen oldalak, és hát nyilván ez volt a legnépszerűbb. De hát jól mutatja azt, hogy közben azzal védekezik a Meta, hogy hát a piros LED az ott villog a szemüvegen, úgyhogy látnia kell az embereknek, hogyha felvétel készül. Egy, azért a videókamerával felszerelt okosszemüveg még nem annyira hétköznapi jelenség, hogy mindenki tudjon róla. Kettő, rengeteg fizikai hack és szoftveres hack is terjed a neten arról, hogy hogyan lehet elfedni ezt a villogó piros LED-et, és hát miközben ugye ezt a Meta saját maga fejleszti, és jönnek a botrányok minden oldalról, azért jócskán látszik, hogy milyen komoly visszaélésekre ad ez lehetőséget. Mindenképpen olyan jogi megoldásokat sürgetnek a szakértők és a jogvédő szervezetek is, amik nagyon-nagyon szigorúan szabályozzák azt, hogy megmaradjon valamilyen szinten a privát szféránk, megmaradjon az, hogy rólunk, átlagemberekről nem készülhet úgy felvétel, hogy nem tudunk róla, és azt nem tehetik fel a netre semmilyen céllal.
0: iFater. Technológia konyha nyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
3: Ha analóg fotó, akkor Unidom Store. Kodak, Agfa, Fujifilm, Ilford, Yashica és sok-sok ikonikus kameramárka egy helyen. Ha szívügyed az analóg fényképezés, most kezded a fotózást, vagy ha már igazi profi vagy, csapj le a kedvezményekre. Használd az analóg 10 kuponkódot a Unidom webshopban augusztus 31-ig, és vásárolj analóg fényképezőgépeket, filmeket most 10% kedvezménnyel.
4: www.unidomstore.hu.
5: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Fél négy, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Ezekben a percekben is tart Magyar Péter miniszterelnök és a vízügyi szakemberek sajtótájékoztatója. A kormányfő eddig arról beszélt, hogy a Duna vízszintjének emelésén dolgozó szervezetek képviselői tájékoztatnak majd részletesen, de a fenékküszöb építésének munkálatai minimum 30 napig tartanak, majd Paksnál 145 ezer köbméter kő beépítése várható, ezen kívül két bárka irányított elsüllyesztése, ha azt a vízszint csökkenése megköveteli. A paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel, várhatóan egyébként a védelmi munkacsoport tovább ülésezik majd, mint ahogy az elmúlt két hétben is történt. Amint vannak további érdemi információk, természetesen mondjuk majd. Robbanás volt a rotterdami kikötőben egy vállalat telephelyén. Egy ember meghalt, ebben megsérültek. A detonáció oka egyelőre ismeretlen. A sérültek közül többeket kórházba vittek. A Dutch News hírportál szerint egy karbantartó csoport csővezetékeken dolgozott, és a robbanás akkor következhetett be, amikor a vezetékeket szétkapcsolták. Az egyik hírportál arról számolt be, hogy két órával korábban egy másik jelentős műszaki incidens is volt. Az ExxonMobil olaj- és gázipari óriás vállalat finomítójában áramkivaradás történt, itt azonban nem volt tűz, és csak néhány egységet érintett az áramkimaradás, személysérülés sem volt. A vállalat vezetői és a hatóságok is hangsúlyozták, hogy úgy látják, hogy nincs köze egymáshoz a két eseménynek. Tűzütött ki egy turista hajón a délnyugat-törökországi Fethiye városánál. A lángok miatt 115 mentő mellénnyel ellátott ember, köztük gyerekek és a legénység tagjai ugrottak az égei tengerbe. A tüzet azóta eloltották, az embereket biztonságba vitték, bár áldozatokról nem tudni, két embert füstmérgezéssel vittek kórházba. A hatóságok megkezdték a működésképtelenné vált hajó partra vontatását, a tűzokát vizsgálják.
0: Tőzsde hírek.
6: A hazai értéktőzsde jelen pillanatban egy 1,1%-os pluszban jár, 150.504 ponton a BUX, a forgalom 7.612.000.000 forint. 0,5%-kal gyengülnek a MOL részvények, 4.858 forinttal jegyzik őket, az OTP 0,8%-os pluszban 46.650 forint, a Richter 1,4%-kal gyengül 12.850, a Magyar Telekom 3,1%-os pluszban 2.634 forint. Komolyabb 6,3%-os ralliban a 4IG 1930 forinton, de még ennél is nagyobb 46,4%-os emelkedésben a Rába 3330 forinton. Csökken viszont az Alteo 3,2-del 4600 forinton jár. Az euró árfolyama 362 forint 90 fillére. Európában a londoni tőzsde 3,1%-os mínuszban, stagnál a francia tőzsde, a többi mutató 3,1 illetve 5,1% közötti erősödésben. Nyitásban a Wall Street-en 2,1%-kal megy felfelé a Dow Jones, az S&P 500 3,1%-del, a Nasdaq szintén 3,1%-os emelkedéssel nyit. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1536. Csökken majd 3%-kal a kőolaj, $86.31 a Brent, míg az amerikai könnyolaj $80.91 jár. Minden második fesztiválozó külföldi, a magyar állam 4,5 milliárd forinttal többet szedhet be adó- és járulékbefizetésekből a Sziget Fesztivál után, mint amennyit közkiadásként kifizet rá, ezt közölte a GKI Gazdaságkutató ZRT. Az M4.hu cikke szerint a gazdasági hatásokat tekintve a külföldiek részvétele különösen fontos, mert az ő költésük tisztán exportbevétel, miközben a magyarországi vendégek költésének egy része a fesztivál nélkül is megjelenne egyéb területeken.
0: Időjárás jelentés.
6: Visszatér a hőség a hétvégére, a nagyrészt felhőtlen időben a legmelegebb órákban újra 30 fok fölött alakul majd a csúcsfőmérséklet, miközben csapadék továbbra sem várható. Holnap túlnyomóan napos időre kell számítani, keleten azonban kevés gomoly felhő képződhet, de az eső kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul, szombaton 35, vasárnap akár 37 fok is lehet. 15 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 4 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven.

0: Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
1: Július 31-én egy müncheni bíróság kimondta azt, amit az AI zeneipar egy jó ideje próbál egyébként elkerülni. A Suno, az egyik legnépszerűbb szövegalapú zenegeneráló szolgáltatás megsértette a szerzői jogokat, amikor licenc nélkül tanították be a rendszerét szerzői jogvédelem alatt álló dalokból. Ez nem egy újabb amerikai per, tehát hogy itt most egészen konkrétan a sokkal szigorúbb európai piacra és európai szabályozásra vonatkozó mindaz, amit most a müncheni bíróság kimondott. Ebben a témában pontosan az történt meg, amit az AI cégek egyébként jó ideje kerülni próbálnak, és úgy tűnik, hogy a jövőben egyre többen kell, hogy szembenézzenek azzal, hogy milyen módon és hogyan szerezték be, mármint az AI cégek milyen módon és hogyan szerezték be az alapanyagot, amivel megtanították a mesterséges intelligencia szolgáltatásokat, és hogy hányszor követtek el, és milyen mértékű jogsértést, amikor ezeket az anyagokat felhasználták.
2: És a Peti, amit kihangsúlyozott, nagyon fontos, mert hogy az a különbség az amerikai perekhez képest ebben a németországi esetben, hogy ugye eddig azzal tudtak a főleg amerikai perekben védekezni az AI cégek, a hasonló AI cégek, és nem csak a zenekészítő, hanem a képgeneráló, videógeneráló, stb., de akár csak a szöveges tartalmat előállító mesterséges intelligencia szoftverek fejlesztői, hogy hát ők betarították az AI-t, hogyha ezt olyan termékre vagy dologra használja maga a felhasználó, ami a végén nagyon hasonlít valami létező dologra, az nem az ő felelősségük, az a felhasználó felelőssége, tehát így ki tudtak bújni jó párszor a felelősség alól, bár Amerikában is szigorodnak ezek a perek. Ezzel szemben a Müncheni Bíróság pontosan azt mondja, hogy nem, az a legnagyobb baj, hogy már trénelés közben is nem úgy kezeli az adatokat, nem úgy kezeli ezeket a szerzői joggal védett adatokat és információkat a mesterséges intelligencia, ahogy kell, mert hogy konkrétan vizsgáltak létező dalokat, és a Helen Fisher Atlemos, Boniem Dedicool és a Mumber Number 5-ot is fel lehetett ismerni az adatbázisban, tehát adatbázis szinten, vagyis nem az volt, hogy valahol nem létező metadatokra szétbontotta ezeket a dalokat a Suno megoldása, hanem konkrétan lekoppintotta, így áthárul a felelősség rólunk felhasználókról, akik mondjuk egy Boniem Dedicoolhoz hasonló dalt generáltattunk szövegből a Sunoval, ugye eddig azt mondták, hogy hát, kedves Fekete Gábor, ez nagyon hasonlít a Boniem Dedicooljára, ez bizony jogsértés, ezzel szemben most az történik, hogy nem, benne van az adatbázisban, tehát a Suno algoritmus képes ugyanilyen dalokat előállítani, és ez egy új precedens, és míg ugye Európában nem sok helyen van precedens jog, azért ez előrevetít egy olyan irányt, ami azt mondja, hogy át fog terelődni, és egyre inkább minden területen át fog terelődni a jogi felelősség nem a felhasználókra, hanem a mesterséges intelligencia előállításáért felelős szoftver és hardware fejlesztő cégekre, ami azért nagyon-nagyon-nagyon érdekes, és hát mindenképpen egy sokkal nehezebb szabályozási irányt mutat, ráadásul a cégeknek is sokkal inkább oda kell figyelniük, ugyanis a jövőben ez biztos, hogy így lesz. Ráadásul azt se mondhatjuk, hogy ez valami új keletű dolog, hiszen jó néhány dolog kellett ahhoz, hogy eljussunk idáig ehhez az eredményhez, ehhez a bírósági döntéshez.
1: Egyrészt München nem véletlenül egyre inkább mondjuk azt, hogy valamilyen módon megtestesíti az AI szerzői jogok csatározását fővárosát Európában, mert a tavaly novemberben hasonló ítéletet mondott ki a bíróság a ChatGPT kapcsán, amely német dalszövegeket használt fel, és idézett vissza szó szerint a felhasználók számára, anélkül, hogy ugye az OpenAI bármilyen jogdíjat fizetett volna ezért, és hát innentől kezdve aztán persze elindult egy folyamat, amikor egyre több céget találtak meg, és egyre több AI szolgáltást találtak meg ilyen szerzői jogi kérdésekkel, illetve ilyen szerzői jogi követelésekkel, de egyébként maga a Suno sem először néz komoly problémák elé, bírósági csatározások elé, mert a Universal, a Warner és a Sony három aprócska kiadó cég már beperelte a Sunót pontosan azért, mert hogy olyan adatokat használtak fel, olyan zeneszámokat használtak fel, amelyekért nem fizettek jogdíjat, és ugye nem csak a Sunót perelik egyébként ezek a cégek, tehát félreértés ne essék, hogy csak egyetlen egy céggel van ilyen probléma, van egy másik ilyen szolgáltató, az az Udio nevezetű vállalat, amely szintén hasonló problémákba ütközött ezekkel a nagy vállalatokkal, ezekkel a kiadókkal szemben. És hát utóbbi egyébként az Universal már októberben megállapodott, a Warner pedig a Sunoval és az Udioval egyaránt lezárta a pert. A Sony még mindkét céggel perben áll az amerikai piacon, és hát most jön azért majd a következő nagy-nagy lépés, lépés az európai oldalon is. Már annak fényében, hogy a Sulu esetében döntés született, sorba jöhetnek majd itt Európában is ilyen jellegű követelések, és hát ugye nyilván a szabályozások az Európai Unióban nagyon-nagyon szigorúak ezen a területen, nincs, hogy várható, hogy nem csak zenei téren, hanem sok-sok más területen hasonló problémákba ütköznek majd az AI cégek.
2: És ugye az az alapvető probléma, hogy létező művészek és emberek által generált tartalmakon tréningezték például a Sunot, meg ugye az Udiót is, és most valami nagyon furcsa dolog történik, mert Amerikában elég

zenészekkel vagy kiadókkal, akik egyik nagy multihoz sem csatlakoznak, akkor velük mi van? Az ő dalaikat el lehet lopni? Őnekik nem lesz annyi pénzük, hogy bepereljék a Sunot, meg az összes többit. Éppen ezért az Egyesült Államokban ugye egyrészt van az a licenszelés, és akkor csinálhatják ezt a dolgot, másrészt pedig elindult egy olyan kereset, ami magukat a multikat is elkezdte piszkálni az ügyben, hogy rendben van, hogy ti odaadjátok a Sunónak a dalokat, de mi, mint kis alvállalkozók, mint kisebb kiadók, akik mondjuk a Universalhoz tartozunk, nem biztos, hogy ebbe beleegyezünk, nem biztos, hogy a mi művészeink engedik, hogy te Universal mégiscsak továbbad a Sunónak, arról nem is beszélve, hogyha egyik nagy kiadóhoz sem tartoznak, akkor velük mi lesz? Úgyhogy egyelőre úgy néz ki, hogy Európa szigorúbb ebből a szempontból, itt még nem hallottunk arról, hogy Európában bárkivel megállapodott volna a Suno, tehát az Európai Universalral és a többiekkel. Nyilván ez elkerülhetetlen lesz, hogy egyszer csak lesz egy ilyen globális licensz, de ez egyrészt azt mutatja, hogy igenis Európában legalábbis sokkal, de sokkal szigorúbb szabályozásokkal kell számolnia ezeknek a vállalatoknak, tehát elképzelhető, hogy az lesz, mint mondjuk az Apple esetében, hogy bizonyos szolgáltatásokat vagy más nagy gyártó esetében nem fogunk tudni az Európai Unió területén belül használni, másrészt pedig, hogy megnehezíti a hasonló vállalatok és szolgáltatások életét abból a szempontból, hogy sokkal inkább ellenőrizhetővé kell, hogy tegyék az adott bázisokat, és sokkal inkább figyelniük kell nekik még azelőtt, hogy bárki egyetlen promptot beírt volna bármilyen felületre, hogy van-e olyan tartalom ebben a hatalmas adathalmazban, ami esetleg később hasonló perekhez vezethet, hiszen sokkal valószínűbb, hogy az Európai Unió többi országa is a müncheni határozathoz hasonló rendeletekkel fogja korlátozni ezeket a jogokat és felhasználásokat, ami a mi szempontunkból, mármint felhasználók szempontjából, ugye abból a szempontból rossz, hogy nem fogunk tudni Bonnie M. Daddy Cool-szerű felvételeket gyártatni a Sunoval, viszont a Bonnie M-nek és a jogörökösöknek, illetve az összes művésznek ad egyfajta olyan biztonságot, hogy nem fogja ellopni az AI az ő művüket, és nem fognak generálni olyan dalokat, amit ő kreált, és ami az ő védjegye, vagy amivel akár ő slágerlisták élén trónolt hetekig. Meglátjuk, hogy mi lesz ennek a folytatása, mivel még azt sem tudjuk, hogy mekkora lesz a bírság, mert ez attól függ, hogyha a Suno bevallja és megmondja, hogy mennyit nyert, mennyit pénzt keresett azzal, hogy például ilyen jogilag védett dalokat is betett az adatbázisába, ahhoz képest fogja meghatározni a német bíróság a büntetés mértékét. Ráadásul még mindig van a Sunónak is ugye fellebezési lehetősége, tehát ez a történet még nem ért véget, de azt jól mutatja, hogy sokkal, de sokkal nehezebb dolga lesz a bárhol, bármikor, bármit felzabáló mesterséges intelligencia cégeknek a dolga, hogyha jogvédett tartalmakkal kerülnek szembe.

0: TESZTPAD. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Újabb Vivo készülék van terítéken nálunk, és ez most az X300 FE, és ha jól emlékszem, ezt az FE dolgot annak idején a Samsung vezette be, de lehet, hogy majd a Peti kijavít ez ügyben, és hogy elhagyták a gyártók egy idő után a Lite és az egyéb ilyen kitételeket, mert hogy azt sugallhatta volna, szerintem ez volt mögötte, a népnek, hogy akkor ez valami gyengébb, valami kisebb modell, ami még ha igaz is, elnevezés tan szempontjából nem annyira szerencsés, ezért most például a Vivo is a kisebb, szerényebb modellt, mármint hogy sok szempontból az X300-hoz képest, és mindenképp az Ultrahoz képest szerényebb hardware-re rendelkező kistesót nem Lite-nak nevezte el, hanem FE-nek, és ha leszámítjuk az árát, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy korrekt telefon, de sajnos ki fog derülni, hogy az az árcédula az nagyon-nagyon sokat fog nyomni a latban ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy ez tényleg egy korrekt telefon, de ne szaladjunk ennyire előre.
2: Ne is, mert a kicsi, kisebb, vagy bármiféle kisebbítő, kicsinyítő, light-os jelző egyébként abban a szempontból mindenképpen megállja a helyét, hogy ez egy nagyon könnyed, nagyon légies telefonra sikerült. Mondhatnánk azt is, hogy picit iPhone Air érzetet ad messziről hunyorítva, de mindenképpen azért érdemes megjegyezni, hogy ez egy mostani kategóriákon belül is, bármelyik árkategóriát nézem, is egy kompakt telefonnak számít. A 6,35 szoros képátló az eleve már nem ez a szokásos tepsi méret, amit nagyon sokan ugye azért nehezményeznek. Nyilván, amikor tartalomfogyasztásra van szó, akkor persze a nagy méretnek vannak előnyei tagadhatatlanul, de a hétköznapi használat során ez egy nagyon kezes, nagyon kézbesíló, egy kézzel is jó használható készülék. Az említett 6,35 szoros panel egyébként egy LTPO AMOLED kijelző, tehát 1-120 Hz között tudja skálázni a sebességét, a kép frissítési sebességét a rendszer. 1216x2640 pixeles felbontást kapunk ezen a képernyőn. Az is egy nagyon fontos dolog volt, hogy alapvetően az egész készülék egy ilyen kompaktabb megjelenést kapjon, ne csak a kijelző méretben merüljön ki az, hogy egy apróbb modellről van szó. Ennek megfelelően alig 8 mm-es vastagságot mutat fel a specifikációk terén a készülékház. 190 g-os tömegével még egy ilyen éppen kényelmesen kezelhető darabról van szó. IP68-as víz és porálóságot természetesen ez a készülék is megkapta, mint hogy a Vivo-nál egyébként ez szokás, meg most már igazából a legtöbb gyártónál azért egy elvárható minőségi, illetve strapabírósági ráta, amit meg kell, hogy kapjunk, úgymond egy jobb készüléktől. Belbecsben egyébként nem light a telefon, abból a szempontból legalábbis semmiképpen sem, hogy a Snapdragon 8-as processzor családból kapta meg a központi lapokészletét. Igaz, nem az Elite, hanem csak a sima Snapdragon 8, abból is az 5. generáció az, ami képviselheti magát. Szoftveres oldalra egy Android 16-os rendszert kapunk, ami nyilván a gyártó saját szájéze szerint testre szabott kezelőfelülettel van ellátva, és egyébként 5 év főverzió és 7 év biztonsági frissítést ígér ehhez a Vivo.
1: És ha már ott tartunk, hogy kisméretű készülékház, akkor az, amit most a Vivo megcsinált az X300 FE-vel, az az, hogy míg az előbb modell az X300 csak Kínában volt kapható egy nagyobb teleppel, a mostani kistesóba sikerült egy 6500 mAh-es aksit belepasszírozni, ami amellett, hogy a készülék szerintem kifejezetten kecses, és nekem mondjuk nem feltétlenül az iPhone-ok jutnak róla eszembe, hanem a Google Pixel telefonok, tehát valahogy ez a nagyon letisztult iPhone, Google Pixel vonalnak egy ilyen homázs, hogyha szépen akarom mondani, tisztelgése ez az X300 FE, de hogy ebbe a készülékházba, az egy kézzel jó használható készülékházba sikerült egy ekkora méretű telepet belerakni, az mindenképpen az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb fegyverténye az X300 FE-nek, ami azt jelenti, hogy normál használat mellett semmi ilyen moderált, visszafogott használat mellett, normál használat mellett egyáltalán nem lehetetlen a két nap. Azért az a 7-8 órás aktív képernyő idő, az egy a mai telefonok között még mindig kiemelkedőnek számít, és ez kizárólag annak köszönheti, hogy igen nagy az a telep, ami benne van. Ráadásul 90 watttal tudjuk tölteni, és nagyon gyorsan 90 watttal tudjuk tölteni vezetékkel, 40 watttal vezeték nélkül, sőt, visszafelé is tud tölteni vezeték nélkül, és visszafelé tud tölteni vezetékkel. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy áramellátás szempontjából az X300 FE az parádés.
2: És azon a téren sem spóroltak, ami egyébként nagyon sok gyártó szokott, főleg, hogyha nem egy csúcskategóriás modellről van szó, hanem inkább valamilyen light vagy másodvonalbeli termékéről beszélgetnénk, hogy az USB kapcsolat is gyors, tehát 3.2-es USB csatlakozót kapott a készülék. Ez apróságnak tűnik manapság a vezeték nélküliség világában, de próbáljon csak valaki nagy mennyiségű és sok nagy méretű fájl áthúzásával bajlódni. Ez főleg ugye fotók, videók esetében azért nagyon-nagyon sokat számít, mert hogy akár nézzük is, ezek a készülékek már egyre nagyobb fotókat és videókat tudnak készíteni. És ha már fotó-videó, akkor mindenképpen térjünk rá arra a területre, ami a Vivo-nál nagyon-nagyon-nagyon hangsúlyos. A mostani tesztkészülékünkhöz ugyan nem kaptunk extra kiegészítőket, mint a korábbi Vivo modellek esetében, tehát itt most nem tudtuk kipróbálni a teleobjektívet, amit rá lehet csatolni a készülékre, de a Vivo X300 FE is rendelkezik olyan csomaggal, ami kifejezetten a fotózáshoz igazítja a készülék egyébként egészen jó képességeit. Nyilván, mivel ez egy könnyedebb, kisebb és valamivel olcsóbb modell, mint az eddig megszokott X300 Ultra, X300 Pro termékvonal, ezért nem teljesen ugyanazt a kamera szettet kapjuk, de szerencsére a főkamera, az 50 megapixeles főkamera, továbbra is egy kifejezetten jó minőségű modul, PDF autofókusszal, optikai stabilizátorral is rendelkezik. Ugyanez elmondható egyébként mind felbontásban, mind pedig az a kiegészítők szempontjából a teleobjektívre is, és az egyetlen terület, ahol azt mondanám, hogy igazán megvágták a készüléket, az a 8 megapixeles ultraszéles kamera. Szerintem az, ráadásul, hogy ezt még fix fókusszal is kombinálták, abszolút nem illik a fotós mi voltához egy telefonnak. Úgyhogy inkább azt mondanám, hogy el a 8 megapixeles kamerát, ami egyébként nem is annyira jó minőségű képeket készítsen, és ez talán a legrosszabb tulajdonság a telefonnak. Nappal még csak-csak használható az esti időszakban, viszont már az ultraszéles képeket teljesen érdemes el is felejteni ezzel a készüléket. Tehát inkább azt mondanám, hogy ez jobban nézett volna ki optikailag, hogyha két kamerát kap ez a telefon, és ez a telefotó, illetve a főkamera, melyek mind este, mind napközben ezért kifejezetten brillíroznak.
1: A másik két kamera viszont kifejezetten jó, hogy a Peti is mondta, a főkamera az nagyon-nagyon-nagyon jól teljesít. Éppen azért én el tudom képzelni, hogy a múltkor nálunk járt, az Ultrával nálunk járt kis mini kályhacső, az a Zeiss optika, az kifejezetten jó hatással lenne a fotózásra. Tehát ebből a szempontból kicsit felemás a helyzet, a 8 megapixeles nagy látószögű lencsét el kell felejteni, de minden más esetben mind nappal, mind éjszaka is kifejezetten jó képeket és videókat készít. A videókra egy picit meg kell állnom, mert valamiért 8K képes a telefon, ezt most hagyjuk, szerintem most aki 8K-ban fotózza a családi születésnapokat, mert ez inkább egy átlag felhasználónak szól az a telefon, az még nem gondolta át, hogy utána mit fog vele csinálni. Én azt gondolom, hogy ma 2026-ban a 4K az még mindig egy nagyon stabil, jó felvételi mód. Mind a selfie kamera elől, mind pedig a hátsó kamera tud 4K-ban rögzíteni videót, úgyhogy ez mindenképpen egy pluszpont, és jól is teszi, de valamiért este, ha csak full HD-ban akarunk rögzíteni, ott kifejezetten szemmel láthatóan romlik a minőség, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy az X300 FE esetében maradnunk kell a 4K-nál, amit amúgy 30-60 vagy akár 120 képkockával is tud, ez mindenképpen megint egy óriási pluszpont, mint ahogy egy picit visszaugrok a kialakításra, az is pluszpont, hogy IP69-es védelmet kapott a telefon, tehát nagyobb erejű vízsugarat is kibír, úgyhogy ezzel a csomaggal azt gondolom, hogy azokkal a limitációkkal, amit az előbb említettünk, azért ez egy jó fotós telefon, és ez eddig mind jól hangzik, a legnagyobb hátülütője a telefonnak, hogy sajnos pokori drágán nyit, tehát az, hogy például házon belül az X300 jobb kamerával, egy csomó szempontból erősebb hardverrel olcsóbban kapható már, igen, az valóban egy korábban megjelent telefon, az mindenképpen egy érvágás, de ha körbenézzük a piacon, akkor az ár kétharmadáért, az FE kétharmadáért kapunk hasonló tulajdonságokkal és technikai specifikációkkal rendelkező más gyártóktól származó telefont, úgyhogy ezzel tudom zárni a mai tesztet, mert az időnk fogytán van, hogy igazából nagyon-nagyon jó lehetne a Vivo X300 FE, és értjük a chip, meg a memória krízist, meg mindent, nagyon vastagra sikerült az árcédula. Én azt gondolom, hogy az évvégi akciókban lesz olyan ára az FE-nek, amikor azt tudjuk mondani, hogy rendben van a készülék, de hát ennyire volt már a időnk, ez az egy óra hamar elrepül, de az iFotel.net oldalon, a YouTube-on és a TikTokon is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A
3: túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 4 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Újra apadásnak indult a Duna, a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón közölte ezt a miniszterelnök. Magyar Péter elmondás alapján jelenleg -119-120 cm-es a vízállás Paksnál. A helyzet nehéz, az atomerőműnél néhány cm-nek is jelentősége lehet. Holnap reggel -121 cm-es vízállást várnak a szakemberek, és valamikor vasárnap vagy hétfőn érheti el a -132 cm-es szintet a Duna. Ez az, amikor a jelenleg üzemelő két turbinából egyet ismét le kell majd állítani. A kormányfő szerint a középtávú előrejelzések sem bíztatók, a következő 6-7 napban -136-137 cm is lehet a vízállás, -140-nél a teljes atomerőművet le kéne állítani, de azért dolgoznak a paksi atomerőműnél, hogy megemeljék a Duna vízszintjét. A cél, hogy a -140 cm-t minimum 50 cm-rel megemeljék, beszámoltak a fenékküszöb építésének munkálatairól, amely 30 napig tarthat, 145 ezer köbméter kő beépítése várható. Ezen kívül két 80 méteres bárka irányított elsüllyesztése történik meg, ha a vízszint csökkenése ezt megköveteli. Ez egyébként önmagában 40 cm plusz vízszint emelkedést jelenthet a Dunán az atomerőműnél. Fokozatosan vizet engednek majd a tartályaiba, így sülyeztik el a bárkákat. 6 milliárd 160 millió forint a becsült építési költsége a fenék küszöbnek, ebben az esetlegesen megsérült utak újjáépítési költségei is benne vannak. Romániában 11 órakor már leállították a Cernavodai atomerőművet, legalább 10 napig az lesz ott a helyzet, így az áramtermelés ötöde kiesik Romániában, importra szorulnak, és hát emiatt a környező országoktól kérnek majd segítséget. Robbanás volt a rotterdami kikötőben egy vállalat telephelyén, egy ember meghalt, többen megsérültek, a detonáció oka egyelőre ismeretlen, a sérültek közül több embert kórházba vittek. A Dutch News hírportál szerint egy karbantartó csoport csővezetékeken dolgozott, a robbanás akkor következhetett be, amikor a vezetékeket szétkapcsolták, hogy akkor nyomoznak a baleset okairól.
3: Tőzsde hírek.
4: A Rába részvényei majd 50%-os pluszban vannak, miután az osztrák versenyhatóság is jóváhagyta a CSG részesedés szerzését a Rábát közvetetten birtokló társaságban, valamint a Hirtenberger Defense Systems-ben. A hazai értéktőzsde zárás előtt egy órával 17 pontos enyhe mínuszban 150.364 ponttal jár, 8,5 milliárdot közelít a forgalom. A MOL 0,5%-kal gyengült, 4.854 forint, az OTP 0,6%-os pluszban 46.570, a Richter 0,5%-kal gyengült, 12.840, a Magyar Telekom 0,2%-os pluszban 2.632 forinton, egy komolyabb 9,3%-os ralliban a Forage részvényei is, 1983 forinton. Az eurót most 363 forinttól jegyzik. A Rába részvényeit említette már, hogy mekkora emelkedésben vannak, de drágul a Dunahouse is 3,6-del, 1285 forint. Európában a főbb indexek vegyesen teljesítenek, London 0,3-del gyengül, Frankfurt 0,1-del erősödik, stagnál a francia tőzsde, 4,4%-os pluszban az olasz és a spanyol mutató, a Wall Street-en 0,2%-kal erősödik a Dow Jones, az S&P 500 0,3-del, a Nasdaq pedig 9,1%-os pluszban jár, 1,1534 az euró-dollárral szembeni árfolyama. 19 órakor kezdődik a Gordon Zsebzseb Ferencváros Európa Liga selejtező visszavágója Lengyelországban, amelyet a Fradi egy gólos előnyből vár. A magyar csapat és az FTC Drukkereg csoportja már tegnap megérkezett a Lengyelvárosba, ahol a hírek szerint egy helyi huligán banda támadt rá 10 ferencvárosi szurkolóra egy étteremben. A huligánok kövekkel és könnygázpalackokkal dobálták meg az étterem ablakát, amely be is tört. A vendégdrukkerek közül volt, aki elmenekült, míg mások barikádokat építettek. A rendőrség gyorsan a helyszínre sietett, így a két tábor között közvetlen összecsapás nem volt, egy magyar szurkoló ugyanakkor megsérült menekülés közben. A magyar drukkerek támadását Orbán Anita külügyminiszter elítélte.
3: Időjárás jelentés.
4: Visszatér a hőség a hétvégén, a nagyrészt felhőtlen időben a legmelegebb órákban ismét 30 Celsius fok fölött alakul majd a hőmérséklet, miközben csapadék továbbra sem várható. Holnap túlnyomóan napos időre lehet számítani, keleten azonban kevés gomoly felhő képződhet, de az eső kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul. Szombaton 35, vasárnap délután akár 37 fok is lehet. 16 óra 6 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél ötkor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat. Pongrász Tamás a vendégem, a Metrodom műszaki igazgatója. És River 3 ismét, most már nagyon közel van az átadás, majd erről mindjárt beszélsz, 27, ugye?
2: 2027.
1: De nem csak a River 3-ról beszélünk, vagy főképp most nem arról, hanem egy 11. kerületi, akár a River 3-hoz kapcsolható dunaparti sétányról. Egy szakaszról, sőt egy egészen hosszú dunaparti koncepcióról, ami több kilométer, de nyilván ott előttetek a River, előtt a River 3 előtt egy néhány száz méteres szakasz van, aminek a fejlesztése szintén hozzátartozik, vagy hozzátok tartozik. És azt kérdeztem, amikor beültél a stúdióba, hogy ez most már a zöld koncepció része, hogy kívül-belül zöldnek kellene, hogy én egy lakóparkot válasszak? Akár a homlokzatra gondolok, akár a fűtésre, hűtésre, meg arra is mondjuk, hogy mi veszi körbe azt a lakóparkot. A kerítésen kívül mi van?
2: Igen, ez abszolút a Metrodom zöld filozófiájába illeszthető fejlesztés. Mi mindig szerettünk volna zöld épületeket létrehozni, és ez a környezet is hozzátartozik. Hisszük, hogy egy fejlesztésünk akkor értékes, ha nem csak a lakóparkot, hanem annak a közvetlen környezetét is rendbe tudjuk tenni, és erre egy kiváló lehetőség itt a dunaparti fejlesztésünk.
1: Hát azt is mondhatnám, hogy zöldmezős beruházás, de túloznék, mert az a Dunapart most nem ideális Dunapart, ugye? Tehát nagyon jó lehetőség, nagyon diplomatikusan fogad, mert nagyot lehet ott mutatni, és nagyot lehet dobni.
2: Nagyon jó lehetőség, jó a kiindulási alap, mert innét tényleg nagyot lehet ugrani.
1: A bázis év jó.
2: Így van, a bázis jó. Ez egy abszolút alul hasznosított, nem megfelelően megépített, tehát mondhatni, hogy ez abszolút karbantartás nélküli terület, úgyhogy ez most kerül bevonásra a városi szövetbe.
1: Igen, 11. kerület városi szövet, tehát kerületi hatáskör, és kérdeztem tőled, hogy ez hogy néz ki, mert ott vannak egyéb fejlesztők is nyilván a Dunaparton. És ez akkor izgalmas, hogyha ezek a fejlesztők valamilyen módon összefognak, és nem csak a kapuig csinálják meg ugye a saját fejlesztésüket, hanem kvázi a Dunát is valamilyen módon gondozásukba veszik.
2: Így van, de ez a program is gyakorlatilag nem most indult. 6 évvel ezelőtt működik ez az együttműködés köztünk és a kerület között. Amikor a Metrodom River lakóparkot elkezdtük fejleszteni, akkor a koncepció tervezés szakaszában már éreztük, hogy itt, ahol egy 750 lakást építünk, ami a projekt végeztével egy körülbelül 2000 embernek ad otthont, ez egy óriási léptékű fejlesztés Budapesten is. Egy ilyen nagy mértékű fejlesztés, már a kerület is figyel, ilyenkor már fontos, hogy a kerettel is minél jobban, minél hamarabb meghatáljuk a közös hangot, mert gyakorlatilag ez egy olyan urbanisztikai fejlesztés, ami nem csak számunkra, hanem az ott élők számára is fontos.
1: Igen, mert nem csak a lakópark lakóinak, meg a tulajdonosoknak fejlesztitek ezt a területet, hanem mindenkinek, nem csak kerületieknek, minden.
2: Abszolút.
1: Aki arra sétál, vagy arra kerékpározik, vagy arra fut, hát láttam a látványterveket, grandiózus mondhatom.
2: Igen, abszolút, ez nem csak a mi lakóink számára elérhető, hanem ez egy teljesen közterületi fejlesztés, úgyhogy itt arra kell számítani, hogy egy hatalmas egy életminőség javulást eredményez nyilván az ott lakóknak, de ez egy bárki számára elérhető sétány lesz. Nem csak sétány, hanem futóút, bicikliút, játszóterek, parkok jönnek létre, ami bárki számára elérhető, egy nagyon jó vízparti területet hozunk létre.
1: Ez a Metrodomnak, egy fejlesztőnek ez mekkora kihívás? Vagy új kihívás-e valamilyen módon egy dunaparti szakaszt fejleszteni, ahol nem lakásokat fogok értékesíteni, bár csónakház az, ugye ez? Jól tudom, akkor lesz ott. Tehát már ott vagytok a Dunán, már rajta tartjátok a kezeteket. Szóval ez mennyiben volt új, ha már műszaki igazgatóként is kérdezhetlek?
2: Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert valóban ez egy olyan fejlesztés, ami rengeteg olyan szakterületet érint, ami nem szokványos, vízügyigazgatóságtól kezdve árvízvédelem. Abszolút, mindenkit be kell vonni, de ez pont ezért is egy nagyon izgalmas feladat számunkra, hogy egy kicsit kiterjeszkedünk a mi épületünken túlra, és egy olyan területen is meg tudunk jelenni, ami nem egyenesen a mi profilunk, hanem egy járulékos feladat, és élvezzük ezeket az új kihívásokat, hogy új területeken tudunk jót alkotni, mert hiszem azt, hogy mi Metrodomként a zöld fejlesztésben élen járunk a lakóparkoknál, ez már tök jól működik, és bízom benne, hogy egy dunaparti rendezésnél is aktívan részt tudunk venni.
1: Igen, ez a jó szó, ez a dunaparti rendezés, mert nagyon sok mindent kell rendezni. Most egyébként lehetne kerékpározni a Duna medrében is, amikor itt beszélgetünk augusztus elején, ez ne legyen mindig így, de nyilván nagyon bonyolult azért kerékpárutat meg futópályát tervezni a Dunaparta. Ha jól láttam, meg jól emlékszem, akkor részben néha a Duna fölé is bekúszna ez a kerékpárút, de nem vagyok műszaki ember.
2: Igen, Ennek a tervezése pont erről szól, a koncepció tervezése, hogy a kerülettel, amikor elkezdtük beszélgetni még 6 évvel ezelőtt, akkor tudtuk, hogy mi fontos számunkra, és mivel nagyon jó szakmai kapcsolat alakult ki, ezért nagyon hamar éreztük, nagyon hamar át tudtuk venni azokat a szemléletmódokat, azokat a gondolkozásokat, azokat a fontos elemeket, amik viszont a kerületnek elsődlegesek. És ezért lett ez a megállapodás, hogy mi nem csak az előttünk lévő szakaszt tervezzük még és építjük meg, hanem megtervezni egészen a lágymányos jövőtől a kerületnek a déli határáig, a Szavalya Parkig tehát tartó szakaszt. 3,5 kilométeres szakaszt tervezünk most koncepcióterv szinten. Pont ezért, hogy feltárjuk ezeket a csomópontokat, problémákat, hogy hol tudunk közúti kapcsolatokat létesíteni, milyen nyomvonon kell mennie a gyalogos útnak, hogy tudunk biciklutat elvezetni, hol vannak olyan területrészek, ahol van lehetőségünk teresedésekre, hogy parkokat, önálló kis ösvényeket, játszótereket hozzunk létre, és ez a koncepcióterv legnagyobb lényegi eleme, hogy ezeket a csomópontokat, ezeket a problémákat feltérképezi, és egy egységes tervezést, egy egységes koncepciót tud megteremteni arra, hogy a különböző szakaszok hogyan tudnak majd utána jól együtt.
1: Ez egy nagyon komoly vállalás azért a metodónak, mert értem, hogyha a magam előtt megcsinálom azt a 300 métert, már azért is taps jár érte, de azt mondom, hogy megtervezem a 3,5 kilométert, és ez nyilván társadalmi egyeztetés, engedélyezés, műszak, nem tudom, és fölkínálom kvázi a kollégáknak, vagy az ott levő tulajdonosoknak, hogy jól mondom, fejlesztőknek, hogy aztán igen, használják ezt a tervet valamilyen módon, épüljenek rá bele.
2: Így van. Ezt pont ezért látni kell, hogy a kerettel így is állapodtunk meg, hogy ennek a koncepciótervezésnek a finanszírozását mi vállaljuk, mi adtuk a szakmai támogatást végig, de közösen dolgoztunk, és a megrendelője a tervezésnek a kerület volt, és a kerület így egy kvázi egy arculati elemmel kiegészített koncepciótervet kapott, amit majd egy hosszú távú fejlesztési programban egy iránymutatásként minden fejlesztő számára át tud adni.
1: Még egy dolog jutott eszembe, hogy ha én lakóparkot terveznék és menedzselnék, akkor nyilván azért nagyjából én találnám ki, hogy mire van, mire sokat beszélgetünk veled, hogy mire van ma szükség egy embernek, aki fiatal, van két gyereke, és egy lakóparkba akar Budapesten költözni. Mi a vágya? Milyen legyen az a lakópark, ugye? De mondjuk, hogy milyen legyen egy Dunapart, ha már a társadalmi egyeztetés mond, hát ott is millió érdek van, a kutyás, a gyalogos, a futó, a kerékpáros, a tulajdonos, nem tulajdonos, a csónakázni vágyó, tehát itt rengeteg fél emberek. Ez egy másfajta egyeztetési program, csak ezt akarom mondani.
2: Millió ötlet, így van, millió érdek és millió ötlet jött a társadalmi egyeztetés alatt is, meg előtte, amikor már a keret az érintettek is megkezdte az egyeztetést. De én azt gondolom, hogy pont ez a jó pont, ezért tudtunk jól dolgozni a kerettel közösen, mert egy nagyon jó szakmai alapokra helyezett terv született meg. Úgyhogy gyakorlatilag minden érdek figyelembe vételével a tervezők a lehető legjobb tervet tudták hozni, ami hangsúlyozom még csak koncepcióterv, tehát a részletek kidolgozása, ezeknek hogy hogyan tudunk nagyon szűk helyekre is egymás mellé elhelyezni gyalogos, futó, biciklutat, ez majd azért az engedélyezési terveknél fog kikristályosodni.
1: Hát egyrészt ez egy városi fejlesztés, másrészt pedig egy lakóparknak valamilyen módon a csatolt része, vagy a része, ugye? Tehát ez, igen, egy ilyen érdekes szimbiózis.
2: Ez egy érdekes szimbiózis. Amikor mi a River lakóparkot elkezdtük fejleszteni, a Metrom Rivernél már az volt az alapálmunk, hogy ez a 750 lakás, ez önmagában is egy zöldövezetté váljon. Ezért a felszínen még az autóforgalmat sem engedtük, a teljes forgalmat a földszín alá tereltük, úgyhogy ezt úgy kell elképzelni, hogy a Budafoki útról bekanyarodva egyből egy alagútba érkezik az ember, és ebből az alagútból érhetőek el a teremgarázsok a lakóparkoknak. Így a felszínen egy autómentes zöldövezetet tudtunk létrehozni. Ez volt a gondolatunk, ez volt az alapötlet, és innét már csak egy apró lépés az, hogy ezt a zöld felületet, ezt a River 3. üteme előtt lévő Dunaparti szakasszal egyben nyissuk, és legyen egy direkt kapcsolatunk a Duna irányába. Tehát ez egy ilyen alapvető érdek volt, hogy ez a óriási nagy zöldfeletti fejlesztés, ez tovább tudjon terjeszkedni egészen a Dunamedréig.
1: Lemegyek a garázsba, ott előveszem a csónakot, és vízre bocsájtom, ugye?
2: Gyakorlatilag igen.
1: Merjünk nagyot
2: gondolni, álmodni. Igen. Ezt próbáljuk most meg is valósítani. A 3. ütemben épül egy csónakház, ahol nyilván nem hajókat, hanem kis kajak, kenú, száp, ilyeneket helyezünk el, amik a lakóknak a rendelkezésére állnak, és gyakorlatilag rendezett körülmények között le tudnak sétálni a Dunapart, és ott tudnak egyet csónakázni a kis szápjukkal, vagy kis kajakukkal, kenukkal.
1: Jó, mert kreativitásban nincs ilyen, akkor a metrodomnál az egész egészen biztos. Egy fontos dologról nem beszéltünk, az időpontokról, mert én már hegyezném a Kenut vagy a Szápot. Ez a 27-es év második fele, inkább ősze, ugye?
2: Igen. Most nagy öröm számunkra, hogy a koncepciótervezés ilyen jól zárult, és nagyon pozitív a fogadtatása, úgyhogy ebben az évben a építés-engedélyezési terveknek neki is állunk. A metronom előtti szakaszra én bízom benne, hogy az év végig minden olyan építés-engedélyt beszerzünk, ami a megvalósításhoz szükséges. Ezután jön a kiviteli tervezés, de a terveink szerint jövő évben mi, azaz 2027-ben a metrodom előtti szakaszt teljes körülön meg is valósítjuk. Az a tervünk most, hogy a metrodom River 3-as ütem átadásával ezt is átadjuk, így van, ami egy műszaki átadás jelent. Nyilván a 3-as ütemnek a műszaki átadás után még egy hasznosító engedélyezési folyamat van, ami után a lakók valószínűleg csak 2028-ban tudnak költözni, de a Dunapart akkor már teljes körülön kiépített lesz.
1: És a Dunapart mindenki.
2: A Dunapart mindenki, így van. Mi azt látjuk, hogy szerencsére nem csak az előttünk lévő szakasz, hanem aktív a kerület, aktív a városvezetés és a fejlesztők is, tehát bízunk benne, hogy Budapest életében pláne egy belátható időn belül nem csak az előttünk lévő szakasz, hanem a Galvani úttól a Rákóczi hídig lévő teljes szakasz kiépülés átjárható lesz, ami szintén azért egy óriási nagy lépés.
1: Legyen így, nagyon szépen köszönöm, Metrodom műszaki igazgató Pongrász Tamás, köszönöm, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél öt, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Újra apadásnak indult a Duna, közölte a miniszterelnök a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondása alapján jelenleg mínusz 119-120 cm-es a vízállás Paksnál. A helyzet nehezebb, és a szakemberek tájékoztatása szerint vasárnap vagy hétfőn érheti el a mínusz 132 cm-t a Duna Paksnál. Ez pedig az a szint, amikor a jelenleg üzemelő két turbinából egyet ismét le kell állítani. A kormányfő szerint a középtávú előrejelzések sem bíztatóak. A következő 6-7 napban mínusz 136, mínusz 137 cm is lehet a vízállás. Mínusz 140-nél a teljes atomerőművet le kellene állítani, de ezért dolgoznak a paksi atomerőműnél a Duna vízszintjének megemelésén. A cél, hogy a mínusz 140 cm-t 50-nel megemeljék. Beszámoltak a fenék küszöb építésének munkálatairól, ez 30 napig tarthat, 145 ezer köbméter kő beépítése várható, ezen kívül két bárka irányított elsüllyesztése történik meg, ha azt megköveteli majd a vízszint csökkenés. A két bárkának az elsüllyesztése önmagában 40 cm plusz vízszint emelkedést jelent majd a Dunán az atomerőműnél, fokozatosan vizet engednek majd a bárkák tartályaiba. 6 milliárd 160 millió forint majd a becsült építési költsége a fenék küszöbnek, ebben már az esetlegesen megsérült utak újjáépítési költségei is benne vannak. A paksi atomerőmű két turbinája jelenleg üzembiztosan termel, nem zárható ki, hogy az alacsony vízszint hónapról hónapra, évről évre visszatér majd a Dunán. Paks 2-vel kapcsolatban zajlik az átvilágítás. Magyar Péter szerint sok kérdést felvet ez a projekt, de csak akkor építik meg, ha az a magyar érdekeket szolgálja, ennél többet nem mondott a miniszterelnök egyelőre. Ma leállították a Cernavodai atomerőművet Romániában, legalább 10 napig ez lesz a helyzet. Az ország egyetlen atomerőműve együttesen Románia villamosenergia szükségletének 20%-át fedezi. A nukleáris energiaforrás nélkül Románia jelentős 2000 megawattot meghaladó importra szorul majd az esti csúcsidőben.
0: Tőzsde hírek.
1: A Rába részvényei majd 50%-os pluszban vannak, miután az osztrák versenyhatóság jóváhagyta a CSG részesedés szerzését a Rábát közvetetten birtokló társaságban, valamint a Hirtenberger Defense Systems-ben. Emelkednek egyébként emiatt a 4IG részvényei is, méghozzá 9%-kal is volt a pluszban, most 7%-os pluszban 1942 forinton, a Rába egyébként jelenleg 3330 forinton áll. Egy enyhe 2%-os mínuszban összességében a BUX 150.343 ponton, a forgalom 9 milliárd 223 millió forint. 0,5%-kal gyengülnek a MOL részvények, 4854 forinttal jegyzik őket, az OTP 6,1%-kal drágult, 46.580, a Richter 1,5%-kal gyengül, 12.830 forint, a Magyar Telekom 4,1%-os pluszban 2636, a devizapiacon az euróért 363 forint 20 fillért kell adni. Az európai tőzsdei kereskedésben vegyesebb a kép, 3,1%-kal csökken a londoni tőzsde, a német DAX most éppen 1,1%-os pluszban, a francia CAC-ran 2,1%-kal gyengül, az olasz tőzsde 2,1%, a spanyol 3,1%-os erősödésben, a Dow Jones a Wall Street-en 3,1%-os pluszban, az S&P 500 8,1%, a Nasdaq 1%-os emelkedésben jár, 1,1542 az euró-dollárral szembeni árfolyama, a kőolaj egy masszív 3%-os mínuszban, 86 dollár 30 37 cent a Brent, míg az amerikai könnyűolaj $80.56 jár. A földgáz a holland tőzsdén 2,5%-os mínuszban 59,44 €. Legalább 437 civil halt meg, 2610 pedig megsebesültek a múlt hónapban Ukrajnában a háborúban. Kijev az egyik legsúlyosabban érintett város, közölte az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziója jelentésében. 30%-kal magasabb az előző havinál az áldozatok száma júliusban, és 70%-kal a tavalyi júliushoz képest. A jelentés szerint a múlt hónapban az ukrán fővárosban Kijevben legalább 54 civil vesztette életét az orosz támadásokban, 202-en pedig megsebesültek, egyre kevesebb a légvédelmi rakétája Ukrajnának, hogy elhárítsa a drón és ballisztikus rakéta támadásokat.
0: Időjárás jelentés.
1: Késő estig a Dunától keletre az északkeleti, északi, majd holnap a keleties irányú szelet kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 18 fok között várható. Holnap napos időre van kilátás, a csúcshőmérséklet 29 és 32 fok között alakul. Hétvégén szombaton akár 35, vasárnap 37 fok is lehet. 16 óra 36 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 5 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Földgömb, a megismerés kalandja.
1: Folytassuk a közös rádiózást itt a Trend FM-en. Csütörtök van, fél öt múlt néhány perccel. Szigeti Ferenc Alberttel beszélgetek, aki geográfus, település és területfejlesztő, és alföldi erdők és klímaváltozás, pontosítottál, mikor hívtalak. Így pontos, a legfrissebb Földgömb magazint ütjük most föl.
2: Szervusz András, és üdvözlöm a hallgatóságot is. Igen, ugye ez a cikksorozat, ez most már évek óta fut, és igazából a klímaváltozás, klímaadaptáció kérdéskörét próbálja bemutatni különböző területeken, és most eljutottam addig a kényes kérdésig, hogy mi lesz az alföldi erdők sorsa ebben a roppant gyorsan változó klímában.
1: Igen, mert ez a vége, és nem is akartam spoilerezni, de ha már így mondod, hogy az a vége a cikknek, hogy lesz-e új fejezet az alföldi erdők esetében, hanem ide jutunk el a riport végén.
2: Igen, igen.
1: A helyzet most nagyon rossz, ez egy állatorvosiló?
2: Hát egyrészt én erdész nem vagyok, én arra próbáltam törekedni, hogy ugye bemutassam a táj változásának a komplexitását. Ez viszont minden esetben így van, és az alföldi erdők esetében is. Ugye a cikk azzal a felütéssel kezdi, hogy mi volt ott régen. Ezt ugye azért is fontos megnézni, mert pont az alföldi erdők esetében szerintem nagyon erős az a faktor, amit nem is tudom, hogy nevezünk-e valahogy, tehát hogy már elfelejtettük, hogy milyen a természetes ökoszisztéma, milyenek a természetes erdők többek között. Például sok esetben ugye szerintem az embereket megkérdezzük, nagyon sok esetben ezt a Bükk katedrálist, ami persze az Alföldön van, mondják a legszebb erdőnek, miközben lehet, hogy az szép, de az egy ültetett erdő, és nem egy nagyon természetes erdő. Ugye az Alföldnél ez azért nagyon érdekes, mert eredetileg két típusú erdő létezik, vagy létezett. Az egyik a vízhez vagy jó vízállású helyekhez köthető erdők, a másik pedig az ettől a vízhatástól független úgynevezett zonális erdők. Hát sok-sok típus van, de egykor az Alföldön is nagy erdők voltak, viszont a legszárazabb magaslatokon ott az úgynevezett erdősztyepp volt, ami biológiai értelemben egy igen kifejezetten fontos égköve Magyarországnak. Ugye ez az erdősztyepp zóna, tehát a nyílt puszta és az erdőzóna közötti rész, ez több ezer kilométer hosszan húzódik végig Ázsia belsejétől, és végül is itt ér véget a Kárpát-medencébe, és ez azért nagyon fontos az ökológusok, a biológusok, meg hát mindannyiunk számára, mert ebbe nagyon ritka fajok élnek, nem csak olyanok, amik az zárt erdőkre jellemzőek, illetve a nyílt pusztákra, a nyílt füves pusztákra, hanem vannak úgynevezett erdősztyepp fajok is. Ugye ez egy ilyen ligetes erdő, tehát felnyíló erdő, ami nem zárt lombkoronaszintű, és hát sajnos nagyon-nagyon-nagyon kevés maradt meg belőle, ezért nyilván ezek a foltok védelemre adnak, tehát hogy védeni szükséges őket.
1: Még a laikus természetjáró is azt gondolja, ugye, vagy én azt gondolom, hogy nyilván a vizes élőhelyek vannak a legnagyobb veszélyben, ha már így ketté osztottad, vagy három felé, a zónál is még csak a sztyeppnek meg még lehet jövője, mert hogy ahogy a fenyő tűnik el, ugye a sztyeppek meg jönnek és teret nyernek egyre inkább, nem? Ezen az égövön.
2: Igen, és akkor ez már ugye a klímaváltozás kérdésköre, tehát hogy ez való igaz, hogy vannak olyan térképek, amelyek azt mutatják, hogy az úgynevezett erdészeti klímaosztályok eltolódnak. Ezek faállomány típusokkal jellemzett egyes osztályok, és hát nyilván a leghűvösebbet kedvelő fenyvesek, amiből azért természetes módon nem sok volt Magyarországon, az ugye tűnik el, és lehet is ilyen cikkeket olvasni, hogy a lucfenyő az nem bírja, akár Budapesten a kertekbe is előszeretettel telepítették régen. A másik oldalon viszont pont ott vannak ezek a felnyíló erdők, illetve hát igen, tehát a Duna-Tisza köze jelentős része az a éghajlatváltozás jelenlegi trendjeit ismerve olyan élőhely lesz, nem is olyan sokára, ami mondjuk egy zárt erdőállományt már biztos, hogy nem tud megtartani. És hát ugye az Alföldről nagyon-nagyon sokat olvasni most, hogy egy hatalmas tájéléptékű rehabilitáció szükséges a vízmegtartás érdekében, és ugye ennek kontextusában is érdemes megnézni az erdők helyzetét, ami nyilván egy új fejezetet nyit, ahogy ott a cikk végére eljutunk. És hát igen, persze a

0: sajnos éveiben. Egyes helyeken hát kb. Annyi csapadék esett kis túlzással, mint egy fél sivatagba, és hát nyilván ez drasztikus romláshoz vezet. De visszatérve a vizes élőhelyekre, ugye, hogyha az alföld kiszáradásának, mérséklésének kulcsa az az, hogy az egykori mélyártereken, az egykori vizes élőhelyekre visszavezetjük a vizet, és különböző mértékben tartós vízborítás lesz ott, akkor ott nyilván az erdő is meg fogja találni a magát, tehát azok az erdőtípusok, amelyek jobb vízellátású helyekhez köthetőek, akkor itt valószínűleg nagyobb mértékben lehet erdőket telepíteni is. A másik oldalon viszont pont ezeken a legcudarabb termőhelyi viszonyokkal rendelkező magaslatokon, ami amúgy is sajnos elkezdődött, hogy még ezek a telepített erdők is már nyílnak fel valamilyen mértékben, tehát ott viszont valószínűleg lehet, hogy jogos arra is gondolni, nyilván a termőhelyi adottságokat figyelembe véve, hogy esetleg gyepeknek átadni a helyet.
1: Hát a víz visszatartást említetted, és ez most annyira nagy divat lett erről beszélni évek óta, és én meg azon gondolkozom, hogy már a Balaton, a Velencei tó, a Homokhátság, a csatornák, a halastalak, itt most akár az alföld, mindenki arra számít, meg arról beszél, hogy majd jó visszatartjuk a vizet, és akkor abból majd ide-oda, meg amoda is jut. De hát üresek a folyók. Mi most június végén, július elején beszélgetünk, hát a Dunán Tiszán át lehet gyalog menni, szinte olyan már. Hát milyen vizet akarunk mi itt visszatartani és elosztani egyelőre? Erre van-e bármilyen reális esély?
0: Hát ugye igen, tehát a folyóknak a vízháztartása is erősen felbomlani látszik. Hát nyilván azt a vizet, mert ugye a éghajlatváltozás másik ismérve azért a hirtelen lezúduló nagy csapadékok, és ezért a lefolyási tényező ugye megváltozik, és túl sok vizet engedünk ezáltal ki, hiszen kevésebb tud beszivárogni a talajba, tehát amikor egy ilyen csapadékesemény, egy hatalmas mediterrán ciklon érkezik, azokat a vizeket viszont ugye fő szabály szerint jó lenne megtartani a tájban szétszórva, és ugye ezért cikkeznek, azt hiszem 2024. szeptemberében volt ugye ez a hatalmas mediterrán ciklon, amikor egy ilyen száraz, aszályos időszakot egyből felváltott egy 3 nap eső, és le is jött a Dunán egy viszonylag nagy árvíz. Tehát azért vannak magasabb vizek, tehát azért néha van mit megfogni, de hát nyilván jogos félelem ez, tehát hogy egyre kevésbé kiszámíthatók az árvizek is, hogy mikor érkeznek és hogyan érkeznek, hiszen az az árvíz is ugye szeptemberben volt, ami jellemzően nem egy árvizes időszak. Hát ugye a cikk az erre nem kanyarodik most el, mert itt az erdők voltak a fókuszban. Sokkal inkább az a vége, ugye, nem tudom mennyi időnk van még az interjúból, hogy hát ugye konkrét perspektíva, hogy 2024 őszén az Európai Unió elfogadta a úgynevezett természethelyreállítási rendeletet, amely nagyon ambiciózus célokat tűz ki ugye azon a földrészen, tehát vagy azon a kontinensen, Európában, ahol azért nagyon jelentős mértékben degradáltuk a természetes élőhelyeket az elmúlt évtizedekben, évszázadokban. Tehát itt nagyon kevés természetes élőhely van, tehát van mit helyrehozni. Ugyanakkor a kontinens, és egyébként pont most olvasni itt a hőmérsékleti rekordok kapcsán ezt is, hogy egyrészt Európa az egyik leginkább változó éghajlatú kontinens, és hát azon belül a mi régiónk, itt
1: a leginkább sújtott
0: térséke, az sajnos az egyik leggyorsabban melegedő térség. Tehát, hogy itt, amit most látunk, legalábbis Közép-Magyarországon magunk körül, az tényleg elég drámai. Na hát, és akkor visszakanyarodva, tehát a tagállamoknak azt hiszem idén őszre térre kell megalkotniuk a saját nemzeti szabályozásukat tekintetve. És hát a nagy kérdés az az, hogy elvárás az az, hogy nagy tempójú élőhely helyreállításra van szükség, amelynek azonban például pont olyan hozadéka is van, tehát hogyha vizes élőhelyeket hozunk létre, a vizes élőhelyek rengeteg szenet tudnak megkötni, ugye lehetne ott erdősíteni is, lehetne így módon a természetvédelmi területeket akár növelni is, ugye mindezek a pannon erdősztyeppek, mind a gyepek, azok kifejezetten fajgazdag élőhelyek, mert ezek a magyar természetvédelmnek a kulcshelyei, szeretett helyei,

0: De hát ez egyrészt hatalmas munka, tehát azért ez nem úgy működik, hogy egyik pillanatról a másikra lehet ezt csinálni. Tehát a természet azért gyorsan képes regenerálni bizonyos helyeken, viszont a cikkben ugye megszólaltatok ökológus professzort is, és erdészt is. Ezt azért tartottam fontosnak, hogy mind a két oldalt nyilván meghallgassam, de hát az is fontos tényleg, hogy például azok a nagyon ritka erdőszteppfajokat hogyan lehet tényleg támogatni és védeni, azért ez nem egy annyira könnyű művelet, de ennek a természet helyreállításnak, aminek elvileg történnie kéne Magyarországon is nagy ütemben, mint ahogy az egész Európában, nyilván ennek is nagyon fontos lépcsőjének kell lenni.
1: Ez egy nagyon fontos kulcsmondat a cikkedben, hogy az erdő nem van, hanem csináljuk, mondja ezt az egyik beszélgető társad, azt hiszem az erdész. És hát a fakitermelésről nem beszéltünk, az invazív fajokról nem beszéltünk, tehát annyi minden van még itt a felmelegedésen, meg a klímaváltozáson kívül, vagy ezek nyilván részben annak a folyamányai, hogy nagyon sok mindennel kellene zsonglőrködni, hogyha mi meg akarjuk tartani ezeket az élőhelyeket. Nagyjából úgy 20-30 év múlva, mint ahogy lehet, és ahogy most vannak.
0: Hát igen, és hát tényleg drámai a változás, akit említettél, ugye az Lajtos János, a Gerenc ZRT-nek az egyik munkatársa, de ő csak említette erről a cikk például nem szól, hogy, és aztán utána láttam is az interneten, hogy ez még kora tavasszal született ez a cikk, hogy például a Gemencnek a csodálatos erdeje is szárad, tudományos konferenciát hívott létre többek között az erdészen ennek a folyamatnak a vizsgálatára, hiszen olyan helyeken, ahol nincs tartós vízborítottság, ott ugye az azért főleg mint egy tölgyfának a gyökere nagyon mélyre tud hatolni, és alkalmazkodik a sivár körülményekhez. A Gemenc gyönyörű erdeje pedig azért van problémában, mert ott meg ahhoz szoktak a fák, hogy azért ott jön a víz néha, de hát mostanában nem jön, és hogy ezért változik sajnos rossz irányba az állapotuk.
1: Emlékszel, az elmúlt évtizedekben biztos emlékszel, szinte mindig volt a híradóban olyan képsor, drámai képsor, amikor mentették az őzeket, a szarvasokat a Gemenci erdőből, mert jött a víz, jött az árvíz. És nem tudtak menekülni, segíteni kellett, amennyire lehet. Hát mostanában már nem nagyon látni ilyen képsorokat. Ez az, amit most mondtál, hogy ezek a fák megszokták azt, hogy az a táj megszokta azt, hogy néha elönti a víz, és ez nagyon ritkán van most már része.
0: Igen. És hát nyilván az is nagyon-nagyon fontos, mert most ugye ez politikai és egy magasra jegyzett téma, és egyben érzékeny téma is, de hát azért itt a természetvédelem, az erdészeknek az együttműködésére hatalmas szükség van. Ami amúgy zajlik is, tehát hogy itt persze itt most egy teljesen új felállás van, és hogyha paradigmaváltás van, akkor nyilván érdekek is sérülnek, de hogy látszik a kár mértéke, azt hiszem különös tekintettel az Alföldön, hogy tényleg újra kell gondolni szerintem mindenkinek a saját pozícióját, és ebbe egyébként a magánember is benne van, aki lehet, hogy inkább az újságolvasója. Hát ugye erről is cikkek, posztok ezrei születnek, hogy miért nem kell nyírni ilyenkor a füvet, és annak mekkora hatása van a víz megtartáshoz, ahhoz, hogy a kertünkbe álló fák egy kicsit több csapadékot tudjanak megtartani. Tehát ez a dolog, ez itt kezdődik, és hát a természethez való viszonyunk a saját kertünkbe kezdődik tényleg. Tehát, hogy akár az erdészeken, akár a természetvédőkön elvárni akármit is, miközben mi ebben a hatalmas szárazságban is milliméteresre vágjuk a füvet, hát azt úgy azért nehéz, tehát akkor miről beszélünk igazából.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Szigeti Ferenc Albert geográfus, település és területfejlesztő, az Alföldi Erdők és a Klímaváltozás. Köszönöm szépen, szép napot neki.
0: Én is nagyon köszönöm, és szép napot.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban a Budakeszi úton a város határ közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelző lámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. Az érintett BKK autóbuszok Budakeszi felé az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg. Erős a forgalom az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Körvasút sortól, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körútnál, a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban. A Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál lezárták a jobbra kanyarodó sávot, mert javítják a gázvezetéket. Útszükületen kell áthajtani a 9. kerületben a Jókai utcában a határútnál, vízvezeték javítása miatt. Pénteken éjféltől lezárják a Gubacsi hidat, szombaton hajnali 4 óráig, valamint szombaton éjféltől várhatóan vasárnap reggel 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállójuk kimarad. A második kerületben a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között félpályás lezárásra számítsanak útépítés miatt. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 5 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Két beavatkozással próbálják megóvni a paksi atomerőmű működését. A kormány egy hosszabb távú fenékküszöb és egy ideiglenes két bárkából álló megoldás párhuzamos megépítéséről döntött. A fenékküszöb Paks és Duna-Szent Benedek között készül tartósan emelni a vízszintet, míg a két 80 méteres bárkát szükség esetén fokozatosan elsüllyesztik, hogy visszaduzzasszák a vizet az erőmű környékén. Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
3: A kormánydöntésnek a magyar közönybe való megjelentetése után azonnal elkezdődött a munka. A munkagépek jelentős része már a helyszínen van, de folyamatosan érkeznek újabbak. Kialakították a felvonulási területeket, a szállítási útvonalakat és a nagyon nagy mennyiségű 35 ezer plusz 110 ezer tonna kő depóhelyeit. Már érkezett kő, és már a jobb oldalon én magam is láttam, hogy egy kisebb mennyiségű kő elhelyezése a Dunánál már el is kezdődött. Nagyon fontos, hogy egyetlen napot sem veszítsünk.
2: A hűtővizet ugyan biztosíthatja a paksi erőműnél létrehozott fenékküszöb, ugyanakkor a vízhőmérséklet miatt fel kell készülni kiegészítő hűtőrendszerek telepítésére. Bár jó megoldás ez a szerkezet, azonban pár hónap kell, mire az első szakasza használható lesz, ezt mondta a Trend FM-nek a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára. A Szódi Attila arról is beszélt, hogy egy esetleges újabb apadásnál segíthet a fenék küszöbbe, árvíznél már kevésbé.
4: A mederbe bekerül tulajdonképpen egy olyan szerkezet, kőből építve, amin át kell buknia a víznek. És nyilván a vízállás ennek következtében a fenéküszöb szintje alá nem tud menni, sőt mindig a fenéküszöb szintje fölött lesz valamennyivel, hiszen valamekkora vízhozam mindig van, és ennek a víznek át kell buknia ezen a kő szerkezeten. Úgyhogy magának a küszöbnek a magassága plusz ez az átbukási magasság, ez garantálni fogja azt, hogy a hidegvízcsatorna és aztán annak a végénél a szivattyúknál a megfelelő vízállás folyamatosan rendelkezésre álljon, függetlenül attól, hogy mennyi víz érkezik a Dunán.
2: A két bárkát, amelyet elsüllyesztenek, majd irányítottan egyébként a Mohácsi hídnál dolgozó egyik építési vállalkozó ajánlotta fel, ezek korábban híd elemeket vittek a hídépítéshez. A költsége a fenékküszöb építésnek, illetve az egész műveletnek 6 milliárd 160 millió forint lehet majd, ebben az esetlegesen megsérült utak újjáépítése is benne van. Jelenleg a Paksi Atomerőmű két turbinája üzembiztosan üzemel. Nem zárható ki, hogy az alacsony vízszint hónapról hónapra, évről évre visszatér, miatt hosszú távú megoldásokon is dolgozik a kormány, ezt is mondta a Magyar Péter miniszterelnök. A Paks 2-vel kapcsolatban zajlik az átvilágítás. Magyar Péter szerint sok kérdést felvet ez a projekt, csak akkor építik meg, ha az a magyar érdekeket szolgálja, de jelenleg ennél többet nem tudott mondani a miniszterelnök. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány, az idei asszály miatt a gazdák azonnali segítséget kapnak fizetőképességük megtartására. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint az előző év hasonló időszakában. Az asszály okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, közülük leginkább a tejtermelést. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az idei elemi károkat elszenvedő gazdákat egy úgynevezett szuper előre kifizetésével segíti. A tárca ezeket az átutalásokat a szokásos októbernél hamarabb, már szeptemberben elindítja, az előleg mértékét 70%-ról 75%-ra emelik. Ez augusztus és október között 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer magyar gazdálkodónak. Felidézték, hogy a minisztérium a tavaszi fagy és jégeső károkat szenvedett gazdáknak hektáronként 100 ezer forintos kár enyhítési előleget fog kifizetni a kárfelmérések lezárultával. A kormány döntött arról is, hogy az Európai Unió válság alapjából mintegy 6 milliárd forintos rendkívüli támogatást hív le a megnövekedett termelési költségek ellensúlyozására, elsősorban a kis és közepes gazdaságok védelmében. Ezen kívül a kormány az agrárminisztert egy átfogó, hosszú távú mezőgazdasági stratégia kidolgozásával bízta meg. Robbanás volt a rotterdami kikötőben egy vállalat telephelyén, egy ember meghalt, többen megsérültek, a detonáció oka egyelőre ismeretlen. A Dutch News hírportál szerint egy karbantartó csoport csővezetékeken dolgozott, és a robbanás akkor következhetett be, amikor a vezetékeket szétkapcsolták. Tűz ütött ki egy turista hajón a délnyugat-törökországi Fethiye városánál. A lángok miatt 115 mentőmellénnyel ellátott ember, köztük gyerekek és a legénység tagjai ugrottak az égei tengerbe. A tüzet azóta eloltották, az embereket biztonságba helyezték, bár áldozatokról nem tudni, két embert füstmérgezéssel kórházba vittek. A hatóságok megkezdték a működésképtelenné vált hajó partra vontatását, a tűz okát egyelőre nem tudni. Egy havi fizetést is elveszíthetnek évente az endometriózisban érintett magyar nők, erre világít rá a Semmelweis Egyetem kutatása. A krónikusnak számító betegség miatt évi 640 ezer forintos jövedelem kieséssel számolhatnak. Az endometriózis az, amikor a méhnyálkahártyához hasonló szövet a méhen kívül jelenik meg, ami fájdalmas menstruációt, kimerültséget és akár meddőséget is okozhat. Az ezzel a betegséggel élő nők 42%-a tartozik a rossz munkaképességű kategóriába. A Semmelweis Egyetem és Nőgyógyászati Klinika egyetemi adjunktusa szerint több meglepő adat volt a kutatásukban. Balogh Dórát hallják.
5: Van egy munkaképesség index, ami a jövőbeni munkaképességet is fel tudja mérni, és sajnos itt az jött ki, hogy az endometriózissal élő nők 42%-a a gyenge munkaképességű kategóriába már esik most, és ugye ez azt jelenti, hogy a jövőben nagyobb eséllyel lehetnek pályaelhagyók, esetleg nem tudnak majd dolgozni. Az egészséges nők körében ez mindössze csak 18% volt, tehát ez egy óriási különbség, illetve azt találtuk, hogy az elmúlt 14 évben sajnos nem igazán sikerült idehaza sem csökkenteni a diagnosztikus késedelmet. A 2012-ben megjelent vizsgálatban 4,5 év volt, most pedig ugyanúgy 5 évet mértünk itt.
2: A Rába részvényei majd 50%-os pluszban is voltak ma, miután az osztrák versenyhatóság jóváhagyta a CSG részesedés szerzését a Rábát közvetetten birtokló társaságban, valamint a Hirtenberger Defense Systems-ben.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
2: Nem meglepő módon a Rába volt a nap sztárja a mai tőzsdei kereskedésben, méghozzá 61,8%-ot emelkedett zárásra, 3680 forintig, a forgalma 608 millió forint volt. A Forage 7,4%-ot rallizott, 1950 forintig. Nagyot produkált még a Gloster, igaz alacsonyabb forgalom mellett, de 17,3%-ot emelkedett 645 forintra. Erősödött még a Cikpannónia 3,3%-ot 312 forintra. Összességében a BUX végül 2%-ot gyengült 150.022 pontig, a forgalom 17 milliárd 383 millió forint volt. A MOL 2%-os mínusszal zárt 4.868 forinton. Az OTP 1%-ot erősödött 46.340 forintra, a Richter 1,8%-os mínuszban zárt 12.800 forinton, a Magyar Telekom 1%-ot emelkedett 2.630 forintra. Az euró most a délutáni órákban 363 forint 40 filléren jár. Európában csökken a londoni tőzsde 0,5%-kal, a francia CAC-án 1%-os mínuszban jár, a frankfurti tőzsde 1%-os pluszban, 2,2%-kal erősödik az olasz és a spanyol mutató. A Wall Street-en az emelkedések mértéke mérséklődött valamelyest, most épp stagnál a Dow Jones, az S&P 500 6-tized, a Nasdaq 8%-os pluszban jár. Az Egyesült Államokban a munkanélküli ellátást igénylők száma egyébként augusztus első hetében 9000 fővel 209000-re emelkedett, meghaladva az előzetes várakozást. Ugyanakkor az adatok az amerikai munkaerőpiac stabilitását jelzik. Nagyjából összhangban áll ez a Fed jegybankárok nyilatkozataival, akik szerint az amerikai gazdaságban jelenleg teljes a foglalkoztatottság. Több ezeren nem tudnak hazarepülni Szicíliáról az Etna aktivitása miatt. A helyzet egyre kaotikusabb, mivel a szálláshelyek megteltek, nincs hova menni a szigetről repülő nélkül. A vulkáni hamu azonban valóban ellehetetleníti a repülőgépek felszállását. Erről Varga G. Gábort, az Egek Ura blog alapítóját kérdeztük.
6: A legveszélyesebb dolog, hogy a vulkáni hamu bekerül a hajtóműbe, ahol ugye nagyon magas hőmérsékleten és nagy sebességgel áramló gázok állítják elő a repülőgépnek a hajtóerejét, és ilyen körülmények között, tehát nagy nyomáson és nagy sebességen a vulkáni hamu az nem távozik el a hajtóműből, hanem megolvad, és egy ilyen üvegszerű kvarc felületet képez szinte minden járatban, a hajtóműlapátakon, ami hát egész egyszerűen összeegyeztethetetlen a biztonságos repüléssel. Néhány, tényleg akár kis mennyiségben is ez a hamu a hajtóműnek a leállását és a végleges károsodását okozza.
0: Időjárás jelentés.
2: Késő estig a Dunától keletre az észak-keleti, északi, majd holnap a keleties irányú szelet kísérhetik élénk, olykor elős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 18 fok között várható. Holnap napos időre van kilátás, csapadék nélkül 29-32 fokkal, szombaton 35, vasárnap délután akár 37 fok is lehet.
0: Sporthírek a 94.2.
2: A tervezett szaúd-arábiai helyszín helyett Törökországban, Isztambulban rendezik meg jövő februárban a négy csapatos spanyol labdarúgó szuperkupát. A spanyol szövetség azzal indokolt, hogy az ázsiai országban, Szaúd-Arábiában az év elején 24 válogatott részvételével rendezik meg a kontinens bajnokságot, és a két dátum ütközik egymással. Az ázsiai bajnokság január 7-e és február 5-e között lesz, a spanyol kupa pedig február 2-a és 7-e között. Az utóbbi öt kiírásnak Szaúd-Arábia adott otthont, háromszor Riyadh, kétszer pedig Jidda. a törökországi eseményen a címvédő Barcelona bajnokként, a Real Sociedad a királykupa győzteseként, a Real Madrid bajnoki ezüstérmesként, míg az Atletico Madrid kupa döntősként vesz részt. Este 7 órakor kezdődik a Garnik Zsebzse Ferencváros Európa Liga selejtező visszavágója Lengyelországban, amelyet a Fradi egy gólos előnyről vár. A magyar csapat és az FTC drukkereinek egy csoportja már tegnap megérkezett a lengyel városba, ahol egy helyi huligánbanda támadt rá 10 ferencvárosi szurkolóra egy étteremben. A lengyel huligánok kövekkel és könnygázpalackokkal dobálták meg az étterem ablakát, amely be is tört. A vendégek közül volt, aki elmenekült, míg a mások barikádokat építettek. A rendőrség gyorsan a helyszínre ért, így a két tábor között közvetlen összecsapás nem volt, ennek ellenére egy magyar szurkoló megsérült menekülés közben.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, turizmus.com összeállításunkban Semsey Rudolf a vendég, Semsey Gasztronómia, Vakvarjú éttermek, Dobai cukrászdák, Budapest Party Service alapító tulajdonosa, azt mondtad, régi ismeretségre volt tekintett, hogy tegeződhetünk, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
1: Nagyon sok minden érdekel, azt láttam, hogy a szakmai szövetségek úgy ott voltak Kapitány István miniszternél, nyilván a turisztika ágazat képviselői elmondták a kívánságlistát. Tehát nem tudom, hogy erről te mit hallottál, mit gondolsz. Ez is izgalmas lehet, az új kormánytól mit vár a szakma. Aztán budapesti turizmus, nyilván ez izgalmas, ez érdekes, erről sokszor beszélgettünk már, és mentek előre, megy egy újabb akvárium nyílik Óbudán, úgyhogy ez mindenképpen egy jó hír, ránk férnek a jó hírek. Na, honnan induljunk?
2: Rád bízom, milyen érdekes témát fogunk tudni itt boncolgatni.
1: Legutóbb a Maresz rendezvényen találkoztunk.
2: Igen.
1: Akkor már lehetett tudni, hogy új kormány van, és akkor mindenki várta azt, hogy az új kormány az majd hogyan nyit, milyen módon nyit a turizmus az idegenforgalom felé. Budapest, Balaton, most láttam, hogy lesz balatoni biztos is, mint azt láttam volna ma reggel az újságban. Mik a legfontosabb felvetések, amire reagálnia kell a kormánynak?
2: Hát biztos, hogy egy más jellegű politikát kell olyan tekintetben folytatni, hogy nézzük meg, hogy miik a célok, nézzük meg, hogy kik azok a vendégkörök, akikre lőni tudunk, és akkor ennek megfelelően kell az infrastruktúrát, meg az egész turizmust újra gondolni. Hihetetlen egyébként különben, hogy csak az elmúlt 10-15 évben mennyire változott a turizmus. De még ha a Budapestet is vizsgáljuk, ott is folyamatosan vándorolnak a turisták. A belváros, az mondjuk a Király utca és környéke, az néhány éve egy ilyen kiemelt gócpont volt, és most láthatóan egyébként ki is ürült ez a rész, és most például azzal, hogy megnyitották a rakpartot, most átmennek oda a turisták. Látható, hogy egyébként Budapest turizmusát is, hogyha nézzük, szükség lenne egy jobb fizetőképes turizmusra. Ehhez viszont egy olyan szolgáltatásnak kell létrejönni Budapesten, ami vonzó számukra. Vonzó számukra az épületek, izgalmasak azok a programok, amik itt vannak, és hogy nem nagyon fogunk tudni egyhetes turizmust idehozni Budapestre, nekünk azt az élményparádét kell kitalálni, hogy az a 2-3 nap, amit itt töltenek, az minél izgalmasabb legyen számukra.
1: Most voltam Pozsonyban, és ugye a hajók ott állnak meg,
2: igen,
1: nem tudnak jönni ide. Hát most ott áll 15 hajó, és ott nem csak kisétálnak, besétálnak, hanem napokat ott vannak. Tehát a turisták meg is jelennek a vendéglátóhelyeken. És szembeötlő volt nekem a különbség a pozsonyi vendégkör, meg a budapesti belváros, most Király utca, vagy teljesen mindegy, a vendégkör között. Nem láttam gurulóbőröndöket, nem láttam Airbnb-s srácokat, gyerekeket, ásványvizeket cipelni. Fogyatékosak, kisgyerekesek, idősek, mindenféle ember, 40-50-60-70 éves ember, nagyon érdekes. És nekem úgy tűnt, hogy sokkal fizetőképes turista áradat lepte el Pozsony, mint mondjuk most Budapestet ezen a nyáron.
2: Hát az alapokról kellene szerintem gondolkozni, és ez volt a legnagyobb baj, hogy mindig egy-egy ilyen gicset próbáltunk valahogy itt szépítgetni, ahelyett, hogy elkezdtük volna azt megnézni, hogyha itt jön egy turista, akkor hogy tudunk minél inkább az ő kedvére dolgozni. Budapest ugye eszméletlen, izgalmas kincsekkel van tele, de még mondjuk Prágába ezt az egészet egy 504 méteres körön belül el tudunk érni, addig Budapesten ezt nem. Hogy tudjuk összekötni a különböző látnivalókat úgy, hogy közben is meglegyenek azok az izgalmak, amitől nem fognak elfáradni, nem fognak elveszni. Ezekben kell nagyot fejlődnünk, és az a baj, hogy ugye itt vannak a helyi lakosok is, akik mindig ellenérdekeltek abban, hogy közben egy jó turizmus legyen. És látjuk azt különben a belvárosban, hogy most ott egy nagy visszaesés van, tehát több étterem, és köztük mi is észrevettük, hogy a tavalyi évhez képest mondjuk egy olyan 5-10%-os visszaesésünk van.
1: A kosárértékben vagy a látogatószámban, azt hiszem, mind a kettőben, ugye?
2: Igen, nehéz erről beszélni, hogy mi lehet a valódi oka. Az egyik biztos, hogy nem tesz jót ez a hőség. Tehát az ember nem akar ilyenkor az aszfaltot tolni, nincsen kedve beülni, ülni, ha be is ül, akkor egyébként kevesebbet teszik. Tehát a hőség különben ilyen szempontból meghatározó. A másik, hogy lettek olyan több olyan pont még a városban, ami érdekes. Tehát az, hogy a rakpartot esténként megnyitjuk, a látogatók számára az azért kihúzta a külföldieket is.
1: Ugye azt a tortát szeretelgetjük, ugye? Igen.
2: Igen, de ha érdekes, mert egyébként, ha a rakparton végig sétál az ember, akkor nem azt látja, hogy jó módú turisták lennének, hanem fiatalok jelentek meg, és sokszor viszik magukkal az italt is, amit megvesznek az ABC-ben. De hogy ez számunkra azért érezhető, hogy a belvárosból az éttermeknél kiszívja. Viszont itt van Budapest, és nagyon-nagyon szomorú, hogyha összehasonlítjuk más olyan városokkal, ahol folyóparton ott van az élet. Nálunk ez nem volt. Tehát azzal, hogy most a rakpartot megnyitották, szerintem ezt bepótoltuk, ami egy elveszett kincs volt. Nagyon kevés például a Dunai panorámájú étterem. A világ városain azt látjuk, hogy végig tele vannak vendéglátóipari egységekkel, nálunk ez nincs. Úgyhogy nekem az is tetszik, hogy nagyon sok helyi lakos elkezdett a Dunapartra jönni. Szóval, hogy ez egy jó dolog, de még azért eléggé olyan kis gyengécske, tehát még azért ezzel lehet fejleszteni és izgalmasabbá varázsolni.
1: Az ott az alapfelvetésem, hogy oké, de a szakma az most miben? Áfa csökkentés, legyen egy koncepció, de hát annyi koncepció volt már Budapestnek, hát a vizek városátok, ez te is már sok évtizede hallod, látod. Valami egészen mást kell kitalálni? Ott van a látkép, ott van a Duna, hajókázunk.
2: Nem tudom, hát többen próbálkoztak ezzel, de valahogy mindig csak oda-oda nyúlogattunk. Oda-oda toltunk néhány milliárdot, és azt hittük, hogy akkor ezek így tökre működőképesek lesznek. Nem tudom. Azt gondolom, hogy ez egy hosszú távú stratégia, és az alapokról kell elkezdeni, és utána meg kell ez pénz is, hogy megvalósuljon. De nem biztos, hogy ilyen látványberuházásokra van szükség. Valószínűleg sokan megköveznek ezért, de mondjuk itt volt az atlétikai VB is, ahol láthattuk, hogy jöttek a külföldiek, de végén csak meg kellett tölteni magyarokkal a stadionokat. És akkor én nagyon sokat futok maratonokat, és járom a világot, és látom, hogy például egy maraton az milyen vonzással rendelkezik. Én mindig viszem a feleségemet, láthatóan ott is családos túlmennek ezekre a maratonokra
1: az emberek. Jól költenek,
2: és hogy nagy mennyiségű ember tud oda ráncigálni egyszerre. Szóval, hogy ezeket kell folyamatosan építgetni, és hogy minél vonzóbbá tenni. Mondok megint, ugye a budapestiek mérgesek, hogy a Lánchidon nem lehet átmenni. Viszont amikor felújították a Lánchidat, akkor szóba jött, hogy esetleg pont a gyalogos forgalom miatt szélesítsék ki a járdát. Ezeket jobban végig kell gondolni, hogy tényleg szükség van-e rá, és akkor tényleg legalább Pestet össze lehet kötni a budai oldallal, és akkor a budai oldalon fel lehet menni a várba. Ma a Várbazáron keresztül akarunk menni, nem tudom, próbáltad-e már onnan megközelíteni a Budavárat. Tehát labirintus. Tehát, hogy megint nincs az végig gondolva, hogy tud majd a vendégsereg folyni. Ilyen lett a Citadella is. Megépítették a Citadellát, tök jó. De egyébként különben, hogy jutnak fel az emberek, az megint nem lett jól kitalálva. És most nem az a kérdés, hogy lesz-e sikló, vagy nem lesz sikló. De csak végig kéne gondolni, és egyébként a világ városaiban is van, hogy gyalog mennek végig az emberek. De ma nagyon nehéz és bonyolult megközelíteni ezeket a látnivalókat. Szóval, hogy ezért gondolom, hogy alapokról kell az egészet elkezdeni, és hát ez mérni kell, tehát hogy ez másképp nem megy. Én annak nagyon örülök, hogy Csendes Olivér lett ugye most az MTÜ vezérigazgatója, aki meg nagyon adatközpontú elemző, és hogy én ebben hiszek, tehát folyamatosan nézni kell. És például az is nekünk egy szomorú dolog volt, hogy ugye elindult a folyamatos adatszolgáltatás, nem csak a szállodák oldaláról, hanem az éttermek oldaláról, és mi nem kaptunk vissza adatokat. Tehát, hogy például nem látom, hogy a környékbeli éttermek egy-egy éttermünkhöz kapcsolódóan milyen forgalmat csinálnak, és számunkra ez egy jó mutatószám lehet, hogy csak egyedül vagyok ilyen helyzetben, vagy mások is.
1: Pedig erről volt szó, hogy az Entaklan rengeteg műsort csinált, és arról volt szó, hogy igen, akkor majd, tehát a kamara is ezt mondta, hogy akkor majd hadd lássam, hogy a versenytársak hogy mennek, miben mennek, nekem milyen nincs piacot kell. Én oké, hogy adatot szolgáltatok, de akkor kapjak is.
2: És jó adatokat. Igen, csak hogy jó adatokat kérnek kapni, és ma ezt nem kapjuk meg. Tehát még a rendszer nem áll olyan szinten, ebben még kellenek fejlesztések. Én azt gondolom, hogy a másik nagyon-nagyon fontos, hogy legyen bizalmunk az adatok iránt. Mert az elmúlt években ez megszűnt. Tehát, hogy nem hittük el néha azokat a számokat, amiket leírnak. Igen. És ez egy szomorú dolog volt, de tényleg az ember már egy összenézett, hogy mi a franc van. Úgyhogy én hiszem, hogy egy szépen lassan, majd az alapokról építkezve el tudunk indulni egy jó irányba.
1: Zsidai Jaj mondta, hogy az nagyon tetszett nekem, hogy már kilóra, meg lélekre megvan a 20 millió turista, meg ugye, amit egyen lesz. Most már csak ezt kell valamilyen módon picit változtatni. Hát tehát nem a mennyiség, nem
2: igen,
1: a mennyiség.
2: Amit most itt látunk Budapesten, hogy nagyon elmentünk ebbe a gulyás és lángos igen, irányba. Igen. Szóval, hogy ez most pont a Vajda Pierre-nek is láttam ezt kapcsolatban egy cikkét, és hogy egyébként tényleg szomorú, hogy most a jó nevű éttermek zárnak be, és gulyásos hozóként nyílnak újra. Egyik oldalon a világ összes országában megvannak azok a nemzeti ételek, amikre épít a gasztronómia. Másik oldalon meg szomorú, mikor látom azt, hogy olyan gulyásosok vannak, hogy indiaiak dolgoznak benne, semmi köze nincs a gulyáslevesnek az a gulyáshoz, amit mi tényleg magyarok szeretünk. És akkor ezt próbáljuk, és kigyózó sorok. Igen, ez egy érdekes, de hogy nekünk meg azt kell ellesni egyébként különben vendéglátósként, hogy ők mi az, amit tudnak kommunikációban, hogy ott kigyózó sorok tudnak lenni arra a termékre, ami számomra lehetetlen.
1: Akkor csak egy picit fordítsunk azért a vakvarjuk irányába. Sokat beszéltünk a szezonban, és többször találkoztunk, és mondtad, hogy látjátok, hogy kosárérték, látjátok, hogy nem iszik már meg egy pohárból, csak egy főétel teszik, tehát van egyfajta ilyen takarékosság, meg itt van a meleg minden, és mégis előre tudtok menni. Annak mi a titka?
2: Hát mi nagyon a vendégkörre építünk, tehát hogy azt szoktam mondani, hogy mindenkit törzs vendégként kell kezelni. Nagyon érdekes, ahogy a belvárosi üzleteink egy picit visszaestek, annyira a külvárosiak viszont erősödnek folyamatosan. Egyébként azért a magyaroknak, és ebbe a Covid nagyon nagy segítség volt, most már azért kezd a szociális életének fontos része válni az, hogy étterembe menjünk, és a Covid volt egyébként az az áttörés, hogy érezhetően utána szívesebben kezdtek el éttermekbe járni az emberek, még ha ott lehetett látni egy visszaesést, és nekünk ugye akkor még egy nagy probléma így megjelent éttermesként, a házhoz szállítás is megerősödött, és nagyon természetessé vált. De mégiscsak azt gondolom, hogy ha ezekre a törzsvendégekre építünk, akkor lehet erősödni, és valóban most éppen nyitunk a Kiscelli fölött a Béresék irodaházába egy vakvarű éttermet, és mellette meg a Pesthideg úton is megy a tervezés.
1: Az és jövőre, ugye?
2: Az meg, hát 28-ban meg fogjuk 28. tudni megnyitni. Ott egy lesz egy dobai cukrászda, egy vakvarű étterem, és alatta pedig egy nagyon hangulatos kis rendezvényterem.
1: Cukrászda az a másik oldal, ami érdekel, mert szövetségtől gyakran vannak itt nálam, meg van, csinálok ilyen beszélgetés, az is piszok nehéz. Energiaigényes, emberigényes, ott is meleg van, a fagylaltárak, ugye állandóan lélektani határa van a fagylaltnak. Abban mit kell kitalálni? Mert értem, hogy azt mondod, hogy törzsvendég, meg minden vendég törzsvendég, azt meg emberrel nagyon nehéz megcsinálni, adják föl sorra barátaim, ismerőseim az éttermeket, cukrászdákat, mert nincs három embere, akire ott tudja hagyni. Szóval a cukrászda is egy piszok nehéz vonal most, nem?
2: Hát nagyon más az étterem meg a cukrászda. Amikor mi 22-ben elkezdtük a cukrászdát, akkor gondoltam, hogy hát most már elég éttermet csináltam, az miért lenne olyan bonyolult cukrászdát csinálni, és láthatóan teljesen más iparág. A cukrászdákkal ugye a legnagyobb probléma, hogy szerintem kevés jó cukrászda van. Tehát, hogy még ebbe fejlődnünk kell, és valószínű ehhez a vendégkörnek is sokkal igényesebbnek kell lennie, meg valahogy azt kell adnunk, amire a vendégnek a leginkább szüksége van. Tehát vagy túl jót akarunk adni, túlságosan ez a francia irányba visszük el, vagy pedig néha meg túl egyszerűeket. Ugye a cukrászának a legfontosabb része, hogy pörögjön a terméken, mert akkor lesz friss a termék, ehhez viszont nagyon nehéz úgy beállítanom, hogy ne maradjon rá, mert ami meg rajtad marad, azt meg igazából nem tudsz vele mit csinálni. Tehát persze fagyiba még berakhatom, hogyha Rákóczi túróst akarok csinálni. De hát azért nem így működik.
1: Ennyi
2: tehát, az urbán kell. Legendák, igen, mint igen. A brassói apró pöcsönye az éttermeknél, igen. De hogy nem így működik. És a másik tényleg a munkaerőben, nekünk ugye van egy nagy cukrásztermelünk, ott például azt tapasztaltuk, hogy nagyon nehezen találtunk főcukrászt. Mert hogy amíg az éttermekben van egy szervezeti hierarchia, és annak mindig van egy séf például, egy konyhán, az a vendégtérben ugye az üzletvezető, addig a cukrászdákban ez nem nagyon alakul ki, mert nagyon pici egységek vannak, jellemzően a tulajdonos felesége, és még esetleg egy vagy két segéd dolgozik ebben, és nem tudunk kinevelni olyan embereket, akik vezetőként tudnának irányítani csapatot, akinek víziói lennének, akinek ott lennének azok a receptek, azok az alapanyag ismeretek, aminek köszönhetően tényleg cukrászként sikeres tud lenni. Ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kemény még a cukrászdában, hogy ott a tényleg patikusokra van szükség. Tehát amíg az étteremben, ha valamit csinálunk és elrontunk, akkor picit még keverünk rajta, kicsit hozzáadunk, kicsit megsózzuk, vagy kicsit nem tudom, valamit csinálunk vele. Egy cukrászdában, ha nem pont azon a hőfokon, nem olyan páratartalom mellett, nem olyan hosszú ideig csinálom, akkor azt nem fog elkészülni úgy az a sütemény, ahogy megálmodtuk. Úgyhogy nekünk is ezt újra kell gondolni, és valóban ez a rendszerépítés nekünk ott a legfontosabb része.
1: Tudod, mit eszembe, hogy hallgatlak, hogy séfnek lenni szexi. De hát a cukrász az a radar alatt van, az hátul van.
2: Meg nem tudom, én nem érzem ezt.
1: Nem érzed?
2: Nem,
1: ezt,
2: egyáltalán
1: hogy nem annyira nem. Eladható, mint
2: nem,
1: tevékenység?
2: Nem, sőt, szerintem nagyon a cukrászdáknak a mondhatni másik nehéz ellensége az az, hogy elkezdtek otthon kis konyhákban cukrász dolgokat árusítgatni, feketén, fű alatt, vagy bármi. Tényleg? Persze, nagyon keményen. Tehát, hogy a vidéki cukrászdáknak ez egy komoly veszteséget okoz.
1: Mari néni hogy, csinál 200
2: hát nem Mari néni, inkább Marika, tehát igen, a lánya elmegy valami cukrász tanfolyamra, és elkezdi csinálni, és szépen sütöget. És ugye ma mindenki azt gondolja, hogy majd a YouTube-on megtanul cukrászkodni, és akkor majd ott szép tortákat fog csinálni, és egyébként sokan szépet is csinál, de mindez számla nélkül okosba eladják. És hogy ez egyébként főleg vidéken, ez egy komoly kárt tud okozni azoknak a cukrászdáknak, akik meg teljesen legálisan próbálnak dolgozni.
1: És a vonzereje a cukrászdák, a kávéházas barátaim mindig azt mondják, hogy ebben a műsorban is, hogy hát igen, kávéház az akkor egy találkozóhely, meg hogyha cukrászdák van, az egy találkozóhely, oda jön a üzlet felével is, tehát egy picit visszahozni a cukrászdáknak ezt a korszakát. Voltak az éttermek, mikor odaültünk be, most már annyi kávézó, hát itt a Váci úton 26 millió kávézó van, és mégis tele tudnak lenni, nem is értem, hogy lehet megoldani, de a cukrászda is erre tör, hogy menj oda a barátnőddel, beszéljünk, a gyerekkel oda mész, megcsinálja leckéjét, nem tudom, tehát ilyeneket mondanak.
2: Szerintem kicsi a fogyasztói kosár a cukrászdába, és a kávézónál is azt látod, hogy tele van, de hogy egyébként a matek hogy jön ki, az már egy következő izgalmas
1: dolog. Ja, mert
2: hogy
1: iszik két kávét.
2: Hát igen, tehát, és sokáig van ott.
1: Igen, igen.
2: Tehát ugye ebbe ezek a nagy multis kávézók voltak a legokosabbak, akik olyan áron adják a kávét, hogy nyugodtan maradjál ott, mert te kifizetted, ráadásul nagyon sokan elvitelre kérik, mert szexi, ugye, igen, hogy abba a pohárba mész az utcán, és ez olyan izgalmas mutatni, hogy akkor én itt voltam ebbe a kávézóba. Nem olyan könnyű. Itt vannak a specialty kávék, és ha megnézed, ez 10-15 évvel ezelőtt ilyen robbanás volt, és mindenki ilyen különleges kávét akart inni, és akkor azt magyarázta, hogy a fűnek az illatát milyen fantasztikus benne érezni. És mi akkor gondolkoztunk például, hogy a vakvarjú éttermekbe elkezdünk különleges jó kávékat pörköltetni, és ma láthatóan egyébként mi magyarok az olaszos pörkölésű kávétok keressük, és ezek a kávézók is így azért egy picit visszaesett a forgalmuk. A cukrászdánál valóban ez egy nagy kérdés, hogy miből tudod jól csinálni a forgalmat. Amikor leülnek a vendégek, akkor megint kisértékű tálcájuk van, idézőjelben, tehát egy sütit esznek egy kávéval, 1500-2000 forint, és nem tudok annyit megpörgetni, hogy ez jól működjön. Ott az elvitelre kell nagyon elkezdened dolgozni, hogy igen, vigyék el a
1: szeressen
2: sütit,
1: meg, és
2: hogy
1: akkor hétvégén... a családi tortát azt onnan vigye el.
2: Igen, de például azért lehet ilyen jó pofa dolgokat csinálni, nálunk például ott van az, hogy a gyerekeknek 6 év alatt ingyen adjuk a fagylaltot, hogy pont az, hogy akkor jól érezzék magukat, és akkor mindig kötődjenek hozzánk. Például a horvát kertben ugye ott van az a pavilon, nem tudom hány vendéglátóipari egység volt ott előtte, és most tényleg az úgy megtalálta a Dobai így a saját vendégkörét, és tegnap is pont találkoztam ismerősökkel, és mondják, hogy állandó oda mennek, tök jó oda beülni, és tényleg ott egy kis békeszigete tud lenni. Mások meg azt mondják, hogy milyen kár, hogy nem lehet ott parkolni, de mégis meg tudják oda. Tehát, hogy hiszem ezt, hogy ez a reneszánsz vissza tud jönni majd a cukrászdáknál is, de megint nagyon nehéz úgy, hogy apa-anya csinálja egy segéddel, pont Balatonon van egy kedves cukrász ismerősem, nem tudnak emelni szabadságra. Mm. És egy idő után meg már nem fogja szeretni azt, amit csinál.
1: Megkérdés, a 20 éves gyerek az akarja csinálni.
2: Igen, és ha ezt a példát
1: ez
2: látja...
1: neked is fontos.
2: Igen, de nekem gyermek, négy gyerekem van, majd meglátom, hogy valamelyik akarja, de hála Istennek most úgy néz ki, hogy a négyből három szívesen folytatnám, hogy meglátjuk aztán, mi lesz a végén, és nem akarom rájuk erőltetni. De amikor azt látja, hogy apa-anya állandóan vért izzadva dolgozik, már pedig a vendéglátás tényleg olyan, hogy nincs szabad napja az embernek, most itt a cukrásznál az fél négykor kezd a felesége, hogy elkezdje sütni, de valamikor éjfélkor már elkezdi. Mondani munkaügyi szempontból mennyit dolgozik. Ő is fél hatkor már ott van kint reggel a pályán, és már rakosgatja, és ezt látja a gyerek, ő nem akarja ezt folytatni. És láthatóan Ausztriában is ez a legnagyobb probléma, hogy is azért nem akarja átvenni a következő generáció, mert azt látta, hogy apa-anya mindig dolgozott, mert a vendéglátás ezt követeli meg.
1: Szezon, azt hogy látod?
2: Hát ez a meleg, ez nem tesz semminek jót, tehát eleve ijesztő. A Balatonon is lehet látni, hogy ott is jobb lenne, egy picit enyhülne már az az idő, és az a fű kizöldülne. Úgyhogy én nagyon hiszem, azért láthatóan azért a turizmusban is szeptembertől egy más közönség fog tudni jönni, meg hát visszatér minden a régi kerékvágásba. Én örülök annak, hogy a kormányzat is alapokról kezdi a turizmus építkezését, tehát hogy nagyon izgalmas egyeztetések lesznek szerintem előttünk, jó stratégiákat tudunk összeállítani. Én azt gondolom, hogy összességében az éttermeknek azért van lehetősége, sok jó lehetősége van. Én hiszem azt, hogy jó munkával azért sikereket lehet elérni, és most is, ha körbenézünk, azért a sikeres éttermek azok hosszú távon tudnak fennmaradni, és hogy jó bemenni azért. És hogy látunk Balaton mellett is jó éttermeket, Budapesten is nyílnak izgalmas éttermek, úgyhogy jó itt enni, és jó itt lenni.
1: Semsej Rudolf, nagyon szépen köszönöm. Akkor jó szezon, meg jó szeptember-október, zöldején a fű között.
2: Köszi.
0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.

0: Helyszínelő. Hazai újdonságok, érdekességek.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Gergely Gábor van itt a stúdióban, turisztikai szakértő, vállalkozó, üzleti vezető, Makó, ugye, több évtizede. Vezetted a Grand Hotel Glorious Makón, vezetted a Hagymatikum gyógyfürdőt jó pár éven keresztül, jól mondom ezt
2: ebbe
1: is,
2: a
1: ugye?
2: Sorrendben.
1: Igen. Most a Csillagos Fény Öko Élményparkot vezeted, meg hogy az a te koncepciód, meg te vagy az alapítója is. Ráadásul a kamarában is dolgoz, a megyei kamarában turisztikai. Oké. Okay. Szóval azt olvastam, hogy monumentális élményfürdő épül Makótól 29 kilométerre. Nem mi menjünk Magyarországra, hanem ők jöjjenek ide. Ezzel a módtóval mutatták be a látványterveket. Tehát olyan 14,5 milliárd forintos beruházás környi. Hát most ezt mondják, hogy majd mennyi lesz az a végén kiderül. 40 millió euró. 4 hektáros terület, láttam a képeket. Mit szól ehhez a Hagymatikum? Mit szól ehhez Makó? Mit szól ehhez Dél-Magyarország? Mert hogy azért a romániai vendégekre ti nagyon számítottak az elmúlt években, vagy évtizedekben, igen, jól mondom, ugye?
2: Makó szinte arra alapozott az utóbbi 15 évben, hogy határát könnyen át tudott jönni Arad Temes megyéből sok-sok százezer turista,
1: volt,
2: vagy csak fürdőlátogató.
1: Nem mondtad, hogy volt, hogy a Hagymatikumban 50-60 százalék a román vendég volt.
2: Voltak olyan időszakok, amikor még ennél is több nagyobb arányban látogattak ide a románok. Most viszont a román gazdaság nem olyan stabil, több mint fél éve nincs kormány, csak egy ilyen ideiglenes megbízott csapat vezeti az országot. Ez nagy bizonytalanságot eredményez.
1: Nyugdíj, üzemanyag,
2: kicsit gyöngébb.
1: Erős a forint hozzájuk.
2: Így van, majd 20%-ot váltott az utóbbi 15 évben. Ahhoz képest, mondjuk az utóbbi 5 évhez képest a mostani lejárfolyam az 20%-kal gyengébb, és ugye ez, ha itt valaki átjön, vásárol a szolgáltat, és ez annyival drágább neki. Üzemanyag is drágább most Romániában. Úgy unblockkal energiárak is változtak, emelkedtek, úgyhogy ott most sokkal óvatosabbak, és mivel Makó nagy százalékban, jelentős százalékban ki volt téve a román turistáknak, aminek eddig nagyon örültünk, most viszont hirtelen ez a visszájára fordult.
1: Nem, mondtam is neked, nehogy úgy nyerjünk, ugye, mint annak idején Hévíz az oroszokkal, hogy egyszer csak óriási vákum keletkezett.
2: Most ekkora még nincs, de azért érezhető. Tehát, hogy egy olyan desztinációhoz képest, amiben legalább fele, vagy több mint fele azért magyar turisták járnak. Most itt nálunk ez a sok román elmaradt vendég Makón kimondottan nagy százalékban érződik a június-júliusi foglaltságokon.
1: Ez mennyi, mondjuk 20-25 százalék?
2: Hát sajnos több mint 20 százalék. A gyulai piac az, ami még szintén erősen Romániához kötődött, de ott azért csak egy 10%. De ott ugye van rengeteg nagy szálloda, de sajnos Makón még nem épült meg. Az az egy, legalább egy, de akár kettő, 100 szoba körüli, vagy akár 120 szobás olyan szálloda, ami a fülbe össze van kötve, össze van építve, és ami tud egy olyan vendégkört hozni, akinek viszont nem gond az, hogy most éppen 15-20%-kal drágább valami, mert az a vendégkör éppen az ki fogja tudni
1: fizetni. Itt hasonló, Budapesten, hogy egy kicsit vastagabb pénztárcájú vendégekre.
2: Igen, én úgy tudom, hogy itt sincs akkora probléma.
1: Hát jó, de még. Igen, de soka, igen, sok az Airbnb, és viszonylag kevés az étel, meg a szállodai fogyasztás.
2: És akkor, amiről beszélt, az a Nagyszent Miklósi fürdőprojekt, amit a Nagyszent Miklósi polgármester, meg a Temes megyei tanácselnök közösen mutattak be. Egy nem akkora fürdő, mint mondjuk a makói, de mondjuk annak a 60-70%-a, és hogyha a vendégkörből le tud csípni még egy 10-20%-ot, azt szerintem az jelentős probléma. Lehet, ez most még látványtervek
1: szintjén. Jó, világos, van. Igen.
2: Viszont másik beruházást is olvastam azóta, mint beszélgettünk, hogy a másik irányba, Arad felé, Pécskán furtak szintén uniós projektekből termálkutakat, lakásokat, cégeket fűtenek

0: fejlesztést, de ezt még nem kezdték el őt se.
1: De volt már ilyen kihívója a Makónak, meg a Hagymatikumnak is, volt már egy ilyen füld, amit
0: átadtak. A Temesváron ugye 2-3 év adták át a Amazonia.
1: Jó, de szóval látszik az, hogy ez a piacot mozdul a határontól, és számít a magyar vendégekre, és a román meg ott akarja tartani.
0: Én úgy gondolom, hogy Makovecfürdőt, ha most csak Makón maradunk, azt azért nagyon nehéz eladni a látvány, a szépsége, a különlegessége kapcsán. Én szerintem nagyon jó kell csinálni, olyan kell dolgozni, kedvesek, ami a turisztikában
1: ezt akartam,
0: alap.
1: Ezt akartam kérdezni, a vállalkozók működik. Most mit igen. gondolnak, mondanak, meg a kamarában mit gondoltak, meg ezt a régiót, ez érinti ez a változás.
0: Igen, ez nagyon friss hír egyébként még azért. Ez
1: jó, de ma az hiányzó román vendégekre gondolok most legfőbb. Akkor most mi lehet az irány, vagy mi lehet a fejlesztés? Hát ráadásul a magyar helyzet sem könnyű most ezen
0: könnyű,
1: a nyáron.
0: De azért Magyarországról is tudnunk kellene a vendéget ide csábítani, de ahogy Hajdúszoboszlón majdnem ilyen arányban lengyel vendégekkel van megtöltve a fürdő és a szállodák, ugyanígy azért mi is tudnánk kacsingatni más piacok felé. Hát én úgy gondolom,
1: csak azok messzebb vannak, mindig messzebb azt szoktad mondani, hogy makkora 2,5 millió ugye ember jut el, nem tudom, 2 órán, 3 órán belül.
0: 2 órás autóúttal, így van, így van, de hát meg tudunk szólítani. Szerintem a Makovec-féle gondolatvilággal, ami különlegeséggel, bárkit meg tudnánk szólítani Európába, én úgy gondolom. Úgyhogy szerintem erősen el kell kezdeni gondolkozni, dolgozni, és hatékonyan, vendégcentrikusan, nem drágán, és...
1: De eddig is vendégcentrikus volt Makó, én ismerem rajtad keresztül is. És nem is drága, azt gondolom, Nyugat-Magyarországhoz képest, vagy Budapesthez képest. Igen, attrakciók? Igen. Nem tudom, mi kell még?
0: Attrakció fejlesztése például az abszolút a Marospartot, mert nem tűnk ott.
1: Hát most van víz a Marosba éppen, mert Marosba
0: annyi
1: se
0: van,
1: lehet.
0: Annyi van, van pacson is lehet állni, iszapot magunk rá kenni, meg egy picit csódakázni lehet. Igen, igen.
1: Milyen lesz a szezon?
0: Hát
1: most már egy hónap van vissza belőle.
0: Igen, igen, azért most ez a nagy meleg, ez talán segít a fürdőkön biztos. A fürdőkön biztos, többi attrakción, most ha sajátom is tudok beszélni, ott a
1: most a labirintusban nem akarok 40 fokban,
0: nem sokkal. Úgyhogy változtattunk is egyébként a nyitvatartáson, reggel, jó órákban, délelőtt, délig vannak vendégek, meg este 9-ig vagyunk nyitva, úgyhogy 6-7 óra után.
1: Mediterrán vonalra kell ráállni.
0: Abszolút, kis
1: ezt mondjuk a vendéglátók is így csinálják, mondjuk Makón az éttermek, mert ott is ezt tapasztalhatod
0: egyébként. Igen. Tehát a legújabb és legmenőbb étterem az most a 2-től 5-ig nincs nyitva hétköznapokon. És
1: tehát akkor ilyen sziesztára állnak rá a vállalkozók.
0: Hát ez a tapasztalat, meg a józanész ez diktálta, úgyhogy így működik.
1: Víziturizmus, meg a szerpiacról nem beszélt, arra is épít.
0: Igen, a szerpiac az ugye szinte nagy-nagy százalékban, inkább 80%-ban azért Mórahalomra és Szegedre összpontosul. Én ott nem látok, még hihetetlen egyébként, hogy nem uniós ország nincs ennek, sőt, ott is rengeteg probléma van, de ilyen nagy százalékos visszaesést nem látunk a szerb piac oldaláról, hál' Istennek. Pedig ott határ is van, sok minden zavaró tényező van, de valami szeretnék.
1: Pedig hát hogy reménykedtünk, hogy a gyarmánokkal most már sokkal könnyebb átjönni a határon, nekik nem, nincs vegzatúra, nincs akár.
0: Ez tavaly januárban nagyon látva.
1: Hogy ez mennyit, lendít majd. Tehát nyilván a gazdasági helyzetük az összenek meghatározó. Tudnak jönni, vagy akarnak jönni, vagy nem.
0: Az az egy-két hónap azért nagyon erős volt, az ilyen nyárnak megfelelő volt a Schengeni nyitás utáni január-február, aztán úgy szépen beállt arra a szintre, ami volt. Sajnos ez a nyár, ez most azt mutatja, hogy szerintem fejlesztenünk, ahogy mondtam, nem csak attrakcióban, szállodákban is, amik akár konferenciákat, nagyobb tömeget, hétköznap is, hát a gyógyturizmus, azt szerintem az, amit Makón még fejleszteni kell.
1: Gergely Gábor, Makó turisztikai szakértő vállalkozó. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Hajrá!
0: Köszönöm.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket, ez volt a csütörtöki monitor délután, holnap péntek, fintek világa. Én 4 órakor egészen biztosan itt leszek. Már a jó utat, jó pihenést, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n.

0: dancing.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.2 Trend FM
1: műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
4: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Budapesten egy műszaki hibás jármű okoz fennakadást az Árpád fejedelem útján a Margit híd felé az Üstökös utca előtt a belső sávban. A Budakeszi úton a város határ közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. Az érintett BKK autóbuszok Budakeszi felé nem állnak meg az Országos Korányi Intézet megállóban. Lassú a haladás a Budörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál, a Szél Kálmán tér környékén, valamint az Erzsébet híd Kossuth Lajos utca útvonalon. Pénteken éjféltől lezárják a Gubacsi hidat szombaton hajnali 4 óráig, majd szombaton éjféltől várhatóan vasárnap 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállójuk kimarad. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya-Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3 alpótló busz közlekedik Újpest központ felé. Mától a H8-as hév helyett Kistarcsa és Gödöllő között pótlóbuszok közlekednek karbantartás miatt. A Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál lezárták a jobbra kanyarodó sávot, mert gázvezetéket javítanak. A Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható gázvezeték építése miatt. Az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Szép Csilla, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Újra apadni kezdett a Duna, építik is a fenék küszöböt a Paksi atomerőműnél, és véhetően a bárkákat is el kell majd süllyeszteni. Nem volt túlságosan kiemelkedő, de azért rossz hangulatú sem a hazai értéktőzsde kereskedéssel, volt két meglepetés részvény. Visszatér a hőség, 32 fok lesz majd holnap, hétvégén akár 35-37 fok sem kizárt. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Újra apadásnak indult a Duna, között a miniszterelnök a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón, jelenleg -119-120 cm, de hétvégére akár -132 is lehet, -140-nél pedig a teljes atomerőművet le kéne állítani. Viszont azért dolgoznak, hogy a Duna vízszintjét megemeljék, ezért kezdték el a fenék küszöb építését, ami 30 napig tarthat majd, illetve 145 ezer köbméter kő beépítése mellett ezért várható két 80 méteres hosszúságú bárka elsüllyesztése, amelyek önmagukban 40 cm plusz vízszint emelkedést hoznak majd a Dunának az atomerőműnél lévő szakaszán. 6 milliárd 160 millió forint egyébként a becsült építési költség, ebben az esetlegesen megsérült utak újjáépítése is benne van már. A paksi atomerőmű 2 turbinája jelenleg üzembiztosan termel. A Paks 2-vel kapcsolatban zajlik az átvilágítás, sok kérdést felvet ez a projekt a miniszterelnök szerint, csak akkor építik meg, ha az a magyar érdekeket szolgálja, de jelenleg ennél többet nem tudott mondani Magyar Péter. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány, az idei asszály miatt a gazdák azonnali segítséget kapnak fizetőképességük megtartására. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint az előző év hasonló időszakában. A bejelentések alapján az asszály okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, közülük is az egyik leginkább károsult a tejtermelés. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az idei elemi károkat elszenvedő gazdákat egy úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti a rendelkezésre álló források felhasználásával. A tárca ezeket a kifizetéseket a szokásos októbernél hamarabb, már szeptemberben elindítja. Az előleg mértékét 70%-ról 75%-ra emelik. Ez augusztus és október között mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer gazdálkodónak. A minisztérium a tavaszi fagy és jégeső károkat szenvedett gazdáknak hektáronként 100 ezer forintos kár enyhítési előleget fog kifizetni a kárfelmérések lezárultával. A kormány arról is döntött, hogy az Európai Unió válság alapjából 6 milliárd forintos rendkívüli támogatást hív le a megnövekedett termelési költségek ellensúlyozására, elsősorban a kis és közepes gazdaságok védelmében. Ezen kívül a kormány az agrárminisztert egy átfogó, hosszú távú mezőgazdasági stratégia kidolgozásával bízta meg. Robbanás volt a rotterdami kikötőben egy vállalat telephelyén. Egy ember meghalt, többen megsérültek, a detonáció oka egyelőre ismeretlen. A Dutch News hírportál szerint egy karbantartó csoport csővezetékeken dolgozott, és a robbanás akkor következhetett be, amikor a vezetékeket szétkapcsolták. Tűz ütött ki egy turista hajón a délnyugat törökországi Fethiye városánál. A lángok nyomán 115 mentő mellénnyel ellátott ember, köztük gyerekek és a legénység tagjai ugrottak az égei tengerbe. A tűzet azóta eloltották, az embereket biztonságba helyezték, bár áldozatokról nincs hír, két embert füstmérgezéssel kórházba vittek. A hatóságok megkezdték a működésképtelenné vált hajó partra vontatását, a tűz okát egyelőre nem tudni.
1: Tőzsde hírek.
6: A Rába részvényei 61,8%-ot emelkedtek és 3680 forinton zártak, 611 millió forintos forgalom mellett, miután az osztrák versenyhatóság is jóváhagyta a CSG részesedés szerzését, a Rábát közvetetten birtokló társaságban, valamint a Hürttemberger Defense Systems-ben. Összességében a BUX 2%-ot csökkent 150.022 pontig, a magyar börze forgalma 17,5 milliárd forint volt. Az OTP 1%-ot emelkedett 46.340 forintig. A MOL 2%-ot csökkent 4.868 forintra. A Richter 1,8%-ot mérséklődött 12.800 forintig, a Magyar Telekom 1%-ot erősödött 2.630 forintra. Jól szerepelt a 4iG is, amely 7,4%-ot rallizott 1.950 forintra. Minden második fesztiválozó külföldi, a magyar állam 4,5 milliárd forinttal többet szedhet be adó és járulék befizetésekből a Sziget Fesztivál után, mint amennyit közkiadásként kifizet rá, közölte a GKI Gazdaságkutató ZRT. Az M4.hu cikke szerint a gazdasági hatásokat tekintve a külföldiek részvétele különösen fontos, mert az ő költéseik tisztán exportbevételnek számítanak, miközben a magyarországi vendégek költéseinek egy része a fesztivál nélkül is megjelenne egyéb területeken.
1: Időjárás jelentés.
6: Késő estig a Dunától keletre az északkeleti északi, majd holnap a keleties irányú szelet kísérhetik élénk, olykor erős lökések. Hajnalra a legtöbb helyen átmenetileg mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 18 fok között várható. Holnap napos időre van kilátás, a nappali hőmérséklet pénteken jellemzően 29 és 32 fok között alakul, szombaton 35, vasárnap délután akár 37 fok is lehet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
6: Jó estét kívánok a mikrofonnál, Nagy Károly, ez a nap vendége, a vendégünk pedig Vasáros Gábor, az ELTE KRTK tudományos munkatársa. Jó estét!
0: Üdvözlöm a hallgatókat!
6: Az, hogy az elmúlt napokban mi történik Magyarországon, hát azt húsba vágóan mindenki érzi, energiakrízis, vízkrízis, sokféle módon meg lehet ezt közelíteni, meg nyilván meg is fogjuk majd a következő 2x20 percben. Hogyha önnek kéne ezt most jellemezni, akkor miben vagyunk? Gyakorlatilag megérkeztünk a klíma valóságba, vagy ez egy egyszeri kiugrás?
0: Valójában már 2022 óta ott vagyunk, csak az emberek egy szignifikáns részének egyszerűen most esett le. Tehát egy ekkora pofon kellett a társadalomnak ahhoz, hogy végre észrevegyék azt, amit a tudomány nagyjából olyan 20 éve, 30 éve mond.
6: Víz probléma ez elsősorban, felmelegedési probléma, melyik itt az erősebb most?
0: Ez egy strukturális probléma, tehát az az igazság, hogy annak a rossz helyzetnek, amiben most Magyarország került, csak egyik szereplője az, hogy mi történik a klímaváltozással, egy részét magunknak csináltuk. Ugye szerintem az elég közismert, hogy a folyószabályozással azért elég elszúrtuk a Kárpát-medence vízháztartását, közben úgy átlagítottuk a tájat, a korábbi vegyes tájat egy gabonabányává, ami nem igazán működik most jelenleg a jelenlegi klíma meg gazdasági helyzet mellett. A városokat úgy kibetonoztuk, hogy gyakorlatilag egy merülő forraló szintjén forrósodnak fel. Ugye 70-80 fokos beton meg éjfélkor is ontja magából a hőmérsékletet. Hogy mennyire strukturális a probléma, azt egy szemletes példával tudom ábrázolni, ugye a vízgazdálkodásról szóló törvényünkben 2020-ig nem szerepelt az aszály szó. Tehát egy 2020-as módosítással került bele. Szerintem ez nagyon elmondja azt, hogy gyakorlatilag ugyan a magyar állam, és itt nem feltétlenül az országra gondolok, hanem a önkormányzatokra is, a megyei, akár helyi szereplőkre is, az tett egy-egy apró lépést afelé, hogy próbáljunk adaptálódni a klímaváltozáshoz és a vízhelyzethez, de az a helyzet, hogy a gyalog tempóban megtett lépéseink mellett a klímaváltozás úgy elszaladt, mint egy gyorsvonat.
6: Kezdjük akkor a paksi atomerőművel, és aztán megyünk át a vízhelyzetre, a különböző területekre. A paksi atomerőműnél egyelőre úgy tűnik, lekopogjuk többszörösen is, de egyelőre úgy tűnik, hogy az utolsó turbinát nem kell leállítani, és szép lassan centiről centire javul a vízhelyzet, hogy legalább teljesen nem kell leállítani a paksi atomerőművet. Itt az elmúlt időszakban szó volt arról, hogy nem épült meg egy vízszivattyú, de aztán erre ráerősítve azért olyan mondat is elhangzott, hogy jó az a vízszivattyú, de jobb lenne egy hűtőtorony vagy hűtőtornyok, hogy teljesen biztonságos legyen alacsony vízszint mellett a működtetése az erőműnek. Bármi, ami az elmúlt időszakban szóba került, akár vízlépcső, akár bármi ilyesmi címén, inkább csak hangulatkeltés volt, vagy azért voltak mondjuk úgy, hogy megvalósítható ötletek és javaslatok?
0: Fú, hát ez egy bonyolult kérdés. Alapvetően azt tisztázni kell, hogy már a 80-as években is volt alacsony vízállás a Dunán, szóval azért ez nem egy meglepetés, sőt, hát szerintem aki életében nem olvasott akár vízügyi, akár klimatológiai szaklapot, hidrológiai közlönyt, vagy mondjuk földrajzi közleményeket, vagy bármilyen ilyen tudományos lapot, annak is legkésőbb a 2003-as rekord alacsony dunai vízállásnál tisztában kellett volna lenni azzal, hogy a Duna hűtővízzel baj lesz. Tehát ez egyáltalán nem egy meglepetés. Azt kell mondanom, hogy ez egy gyakorlatilag 30-40 éves súlyos mulasztása a mindenkori illetékes döntéshozóknak, hogy minden másra költöttek pénzt, csak arra nem, hogy paksot felszereljék hűtőtoronnyal. Egyébként én nem is értem, hogy ez a orbitális, nem is tudom, aránytalanság, hogy itt paks hűtők víz kérdését majd vízlépcsővel oldjuk meg, hogyan jött fel, tehát ez számomra teljesen értetetlen. Tehát Pakson nem az a probléma, hogy nincsen elég vízlépcső a Dunán, hanem az a baj, hogy nincsen hűtőtorony. Tehát én azokkal értek egyet. Azt tudni kell, hogy ugye a Paks az egy VVR 440-es típusú reaktorra alapozott erőmű. Nagyon sok ilyen van a világon, Dukovani, Mohi, Lovizia, stb. Kola, Paks. Ezeknek szinte mindegyike bír hűtőtoronya. Egyébként kettő kivétel van. van, a paksi és a kolai, de ugye a kolainál ennek egy nagyon profán oka van, ott is azt csinálják, hogy a meleg hüttővizet egy tóba kiengedik, hogy a sarki körülmények között, ugye ez Oroszországnak is az egyik legészakibb részén van, hogy ott a télen is lehessen halakat tenyészteni, ezért gyakorlatilag a meleg hüttővízben pancsolnak a halak. Tehát ott azért nincs hüttőtorony. Gyakorlatilag ami nem az északi sarkörön van ilyen típusú erőmű, annak mindegyiknek kivétel nélkül van hüttőtornya. Ez nem egy drága dolog, ráadásul egyébként ezt tudni kell, hogy az átrendszerű hüttőtorony, ami nem is párologtat el, ugye ez a Heller forgóféle hüttőberendezés, ez lesz a magyar találmány, ugye viszontai erőmű is ilyenekkel bír. Hogy ez miért nem épült meg? Hát nyilván a Kádár korszakban inkább a haditechnikára költöttek, mint ilyen biztonsági dolgokra, utána meg mindig volt halogatva. Minden kormány úgy volt vele, hogy majd a következő megoldja a kérdést. Egyébként nem egy nagy dolog egy ilyen hüttőtornyot építeni, költsége az viszonylag kicsi. Ugye az is egy előnye, hogyha egyszer Paksot leállítjuk, és a helyén épül bármilyen típusú erőmű, akár egy másik atomerőmű, akár ott lesz egy gázturbinás, biomasszás, vagy akármilyen típusú erőmű, azt tudja hasznosítani, mert egy hüttőtorony az nyilván nem megy tönkre. És ez a közbeszédben elterjedt ilyen technokrata tévhit, hogy itt vízlépcsőkkel kell teledobni a Dunát, és az majd jó lesz, az több sebb pontból vérzik. Ugye Lányi András írt erről egy hosszabb eszét, azt mindenkinek ajánlom. Azt tudni kell, hogy a vízlépcsők nagyon brutális hatással vannak a környezetre. Nem csak az élővilágra, hanem magára a folyóra, és én csak egyetlen példát emelnék ki. Amikor a folyó beér egy ilyen duzzasztott részre, ugye gyakorlatilag egy tószerűség alakul ki minden duzzasztó vagy vízlépcső mögött, ott learakja a hordalékot. Tehát ezeket a magukat, a vízlépcsőket nagyon rövid idő alatt el is kezdi feltölteni a folyó, főleg a miksekélyek. De a nagyobbik probléma az, hogy amikor a folyó kilép ebből a duzzasztóból, akkor ugye nagyon tiszta víz, hiszen lerakta az összes hordalékot, és gyakorlatilag a hordalékot elkezdi felszedni, tehát marja a partfalat, és gyakorlatilag válja be magát a folyó. Tehát valójában az, hogyha mi most építenénk akár Nagymarosra, akár Fajszra egy vízlépcsőt, azzal csak látszólag oldanák meg a problémákat, valójában csak egy 50 kilométerrel lejjebb tennénk a problémát. Ugye ez Budapest esetében lenne kritikus, mert ha elkészült volna a nagymarosi vízlépcső, akkor annak a tiszta vízerózója pont azt a Szentendre környéki, Szentendrei sziget környéki részt érinteni, ahonnan a csápos kutakból származik az agglomeráció vízkészletének egy szignifikáns része, meg ugye a Szentendre környéki furt kutakból. Tehát, hogy azért ez egyetlen nem olyan jó ötlet. Tehát,
6: mert ott alacsonyabb folyómeder és alacsonyabb talajvíz.
0: Ha a folyómedert elkezdi mélyíteni, akkor sokkal közelebb kerül a folyó a vízkészletekhez, amiket iszpest, mert ugye tévhitekkel ellentétben alapvetően nem tisztított folyóvizet isznak a magyarok, hanem rétegvizeket, vagy parti szűrésű kutakból származó vizet. Ugye ezek érintettek itt. Ráadásul egy vízlépcső irgalmatlan drága, nagyon lassan készül el, nagyon súlyos környezetetásai vannak, ehhez képest egy ilyen hüttőtornyot, az igazán neki durálná magát a magyar állam, azért nagyjából egy fél év alatt össze lehetne pakolni. Ez nem tipp, hanem ez konkrétan megtörtént, mert annak idején a finnek nagyjából ennyi idő alatt építették meg a saját VVR 440-es reaktoruknak a hüttőtornyait. Ráadásul ott egyébként azért érdekes, mert az a balti tengerben gyakorlatilag egy szigeten álló torony, tehát ott szó nem volt arról, hogy valaha vízhiány lesz. Ők pusztán biztonsági okokból tettek oda hüttőtornyokat, hogy vészhelyzet esetén legyen egy B-terv. Tehát az, hogy Pakson nincs hűtőtorony, az nem csak azért egy nagyon nagy probléma, mert most nincs elég víz a Dunába, hanem azért is probléma, mert mint tartalékhűtő megoldás hiányzik. Az azért hozzá kell tenni, hogy egy ilyen hüttőtorony az úgy néz ki, hogy értsék a hallgatók, aki nem ismeri a technológiát, ez gyakorlatilag egy nagy beton gyűrű, olyan, mint egy kútgyűrű tulajdonképpen. Az alján bemegy a hideg levegő, ebben van egy olyan rendszer, ami nagyjából olyan, mint az autóknak a hűtőbordája, csak ez ilyen hatalmas nagy, hát ilyen kézilabda pálya méretű, ott az leadja a hőt, ugye a vízből, és a meleg levegő elkezd ebben a toronyban felfele áramlani, ugye a sima konvencionális áramlás miatt, és gyakorlatilag ez egy önmagában egy hűtőkört alakít ki, tehát úgymond nincsen benne ventilátor, meg ilyen mozgó alkatrész, ami elromolhat. Ugye ez egy atomerőműnél ilyen szempontból ez még egy előny is, hogy ugye még egy hiba lehetőség ki tudunk vele zárni.
6: Mert hogy a szivattyúnál akár lehet ilyen probléma.
0: Szóval egyébként én mindenkinek nagyon ajánlom azt, aki érdekel a téma, a geomorfológia egyetemi jegyzetet csapja fel, ez egy laza 600 oldalas doksi, nem egy könnyű olvasmány, abban azért úgy egy viszonylag hosszabb 50-60 oldalas rész foglalkozik az ilyen problémákkal, amit a duzzasztók és vízlépcsők tudnak okozni. Szóval én nagyon óvaintem a magyar társadalmat attól, hogy most így a vízlépcsőt megoldásnak tekintsünk. Ez szerintem egy nagyon szomorú dolog, hogy ez így rajtunk maradt a szocializmusból, ez a mentalitás, hogyha van valami baj, akkor azt várjuk, hogy valahova le lesz dobva egy nagy darab beton, amielőtt átvágják a piros-fehér-zöld szalagot, és akkor jó, megvan oldva minden. A valóság nem ez. És bárkinek mondom, hogyha ilyen egybites megoldás van, tehát hogy ezt csináld és jó lesz, vagy ez az egy dolog miatt van a baj, akkor gyanakodjanak, hogy az az interneten ez egy téves információ, vagy egy szándékos, hát úgy mondom, hogy clickbait tartalom, mert valójában itt mindig sok probléma okozza a végeredményt, és a megoldás is általában több lépcsős. Én a vízőrzőknek a tudományos munkáit ajánlom, ugye ők összeállítottak egy teljesen közérthető nyelven megfogalmazott dokumentációt arról, hogy hogyan lehetne a Dunának és a Tiszának a vízháztartását rendbe rakni. Nem vízbépcsőket kell építeni, hanem a táj vízvisszatartást kell helyreállítani.
7: Mindjárt beszélünk majd erről is. A nézők majd, akik a YouTube-on követnek minket, láthatnak majd egy térképet arról, amit átküldött, ami egészen forrónak mutatja Magyarországot, meg nagyon vízhiányosnak, amit most nyilván érzékel mindenki is, aki járja az országot. Mennyire nagy a probléma, mert itt a nagy inger küszöböt a Duna vízszintjének a drámai esése ütötte át előtte a Velencei tóé, meg hát a Balaton se túl magas most, ennél sokat több rétűbb, tehát az ország más részénél jóval komolyabb problémák vannak, csak nem jutott el a médiába, vagy a média fősodrába?
0: Hát igen, ugye, ahogy mondtam, 2022 óta gyakorlatilag Magyarország vízháztartása, hát most ha csúnyán akarok fogalmazni, akkor úgy mondom, hogy összeomlott, mint a kártyavár. Tehát több balatonnyi víz hiányzik az országból. Ugye konkrét számot mondjak, ugye 250 mm-es csapadék alatt egy terület sivatagnak minősül. Magyarországon több olyan megye van, aminél jelenleg olyan kevés eső esett az évelej óta mostanáig, hogy matematikailag megvan az esély, hogy becsusszunk 250 alá. Ugye Magyarországnak egy szignifikáns része az jelenleg is a szemi-arid, azaz félsivatagi besorolásba esik. Annyira kevés eső esik. Ugye ennek a következménye az, hogy gyakorlatilag 22 óta olyan szinten vízhiányos a magyar táj, hogy mostanra vízfelületek teljesen eltűntek. Ugye jó pár olyan tó van, ami azóta már többször kiszáradt, aztán vagy azóta is teljesen ki van száradva, vagy időnként volt benne víz, ilyen mondjuk a Kakasszéki tó, vagy a Móra-Halmi Bivajos tó. De ugye a Velencei tó szerintem csak a turizmus miatt vert át a biztosítékot annyira, hogy a közvélemény felfigyelt rá, mert közben egyébként a Fertőtó sincsen sokkal jobb állapotban, ugye a Köcsi, a Bicsárdi tót, hogy említhetném, ugye a Fülöpházi, vagy a Tatai Farkastó, ezek mind gyakorlatilag vagy ki vannak száradva, vagy a kiszáradás szélén állnak, de ugyanilyen Észak-Magyarországon is a Holda. Szóval gyakorlatilag Magyarországon 20-30 olyan tó van, ami vagy kiszáradt, vagy a kiszáradás szélén áll. Ugye ez a kiszáradás szélén áll, hogy ezt értse a hallgató, ez azt jelenti, hogy van egy hatalmas tó, aminek a közepén van egy olyan pocsolya, mint mit tudom én, a Népligetben egy nagyobb eső után, szóval gyakorlatilag mint tó már nem létezik, csak éppen még egy picike víz van benne. Vannak olyan tavaink, amik egyébként nagyon régóta küzdenek ezzel, ilyen mondjuk a Kolontó, ott még kotrást is kellett végezni, hogy egyáltalán vizes élőhelyként tudjon funkcionálni. Tehát ez valójában ez már egy 10 éves folyamatnak a becsúcsosodása. Ez egyébként a 70-es években kezdődött el, nem akarok nagyon elmerülni a részletekbe, de 70-es évek az egy nagyon különleges időszaka volt a Kárpát-medencének, mert nagyon sok eső esett, és viszonylag hűvös volt. Sokkal több eső esett, és hűvösebb volt, mint előtte is, meg utána is. És ugye egy történelem fintora, hogy ugye az olajválság után a magyar állam és az munkahely teremtés egy részét abban találta meg, hogy infrastruktúra beruházásokat csinálnak. A városainkat akkor kezdtük el kibetonozni, akkor kezdtük el kialakítani a táji infrastruktúra elemek egy szignifikáns részét, és gyakorlatilag éppen ezért az egész országot egy vízlevezető rendszerre alakítottuk. Tehát ezt úgy kell elképzelni, ugyanúgy, hogy a városba leesik egy csepp eső, azt azonnal a csatornán keresztül belevezetik Pesten a Dunába, Szegeden meg mondjuk a Tiszába. Ugyanígy ez a tájon is így működik, bárhova leesik egy csepp eső, azt a legközelebbi csatorna azonnal belevezeti a legközelebbi folyóba, és meg se áll a Fekete-tengerig, ugye. Tehát gyakorlatilag mesterségesen kiszárítottuk a tájat, ami akkor jó ötletnek tűnt, mert ugye 70-es években volt belvíz probléma, mostanra viszont nagyon nagy probléma, mert most mi vízhiányban vagyunk. Az az igazság, hogy a tavak egy jelentős részénél éppen ezért lehetne tenni a kiszáradás ellen, magyarul a csatornákat, áttereszeket, lefolyáslassító műtárgyakat kéne csinálni, ez lehet akár egy fenékküszöb, vagy akár egy vízfolyáslassító röngát építeni kell. Ugye ilyet nemrég gerilla módon tavaly építettek Dabas környékén, ugye a Zöld Gerilla Mozgalom. Ilyenekkel meg lehetne kormányozni úgy a vizet, hogy ne egyből a folyóba menjen, hanem legalább egy része beszivárogjon a tájba, egy részét át lehetne kormányozni ezekbe a tavakba. Ugye ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy tavasszal miért nem törtötték fel az árvízből, hát azért, mert a tavaszi árvíz a Tiszánál érdeklődés irányában elmaradt a klímaváltozásnak köszönhetően. Ugye a Fertőtónál is ott van két víztározó, amit lehetne rekultiválni, illetve ott még vannak lehetőségek más környékbeli vízforrások kapcsán is, de ugye itt a tavaknál nagyon sokszor az a probléma, hogy ugye a tájat megváltoztattuk. Tehát itt tó környékéről eltüntetjük az erdőt, azt beszántjuk, vagy rosszabb esetben lebetonozzuk, akkor ne lepődjünk meg, hogy az egész terület melegebb, jobban átfújja a szél, ezért a kiszáradt forró tájban érkező csapadéknak sokkal kisebb része jut el a tóig. Tehát ezt nyilván most ez egy nagyon bonyolult, ez egy egyéves egyetemi kurzusnak a anyagát foglaltam, én most össze három mondatba, szóval ne dobáljanak meg majd a vízügyes kollégák paradicsommal, de a lényeg érthető, hogy gyakorlatilag itt nem egy-egy műtárgy hiányzik, hanem az egész tájgazdálkodásunk lett. Gyakorlatilag egy, hogyan fogalmazzam meg, ahogy egy barokk épülethez viszonyul egy panelház, ugyanúgy viszonyul a hagyományos kultúrtájhoz a gabonabány, amivel is irányítottuk a Kárpát-medencét. Ezzel jó fel is forraltuk, szóval a Kárpát-medencét akár átnevezhetjük Kárpát-kemencére.
7: Ez jó, ezt a Kárpát-kemencét, ezt majd megjegyzem. Mielőtt elmennék el szünetre, azért az elmúlt évek közül, ilyen 2022 tényleg nagyon aszályos volt, aztán mintha lett volna, idézőjelben a minthát, mert nyilván, hogyha a vízmennyiségeket, a leesett csapadékot megnéznénk, nem biztos, hogy ennyire jó lenne a helyzet, de mintha lett volna egy fellélegzés 2023-24-25, de az idei év borzalmas, talán még borzalmasabb, mint 2022. Érezhető, akár a vízügyi, akár a hőmérsékleti klíma adatok alapján, hogy tényleg nagyon-nagyon, hát ha nem is exponenciális, de nem egyenletes, és hanem kiugró most már a klímaválság Kelet-Közép-Európában vagy Magyarországon, vagy még mindig csak egyszeri hatásokat látunk.
0: Tehát egyrészt azt tudni kell, hogy a klímaváltozás az nem egy lineáris folyamat. Ugye ezt az átlag ember úgy képzeli el, hogy van a 13 fokos bolygó, és onnan szépen elkezdünk fölmelegedni a 15 fokos bolygóra, ez nem így működik, a bolygónak a klímája alapvetően hullámzik. Más nem mondjak, a napnak 11 éves ciklusai vannak, ezért vannak 11 évente hidegebb időszakok, köztük meg melegebbek, ugye ezt a napfoltokból lehet követni például. Maga a bolygónak is vannak a tengereknek, áramlásoknak ilyen ciklusai, ugye az El Niño jelenségről szerintem már a döntő többség a magyaroknak hallott. Ugyanígy. Egyébként most pont egy El Niño az, ami miatt egész Európa ki van száradva, nem csak Magyarország. Ugyanakkor azt hozzá kell tenni, hogy maga az a klímaváltozás azért is gyorsult fel, mert egyre brutálisabban szennyezzük a tájat. Itt nem feltétlen csak arra kell gondolni, hogy mondjuk széndioxidot engedünk a légkörbe, hanem arra, hogy mondjuk a bolygón lévő erdő kétharmadát most arra sikerült kivágni, és így tovább. De ha van valaki, aki pont 30 éves, aki ezt a műsort hallgatja, vagy 31 éves, akkor őneki szeretnék gratulálni, mert az ő életébe pont annyi káros anyagot bocsájtott ki az emberiség, mint előtte összes. Hogy ezt értsék a hallgatók, nagyjából az ipari forradalom kezdetétől 90-ig körülbelül ugyanannyi káros anyagot bocsájtottunk ki, mint 90-től mostanáig.
7: Ez brutálisan igen. Nagy különbség.
0: Mert ugye az átlag ember azt hallja azt, hogy 3% a gazdasági növekedés, vagy 5%, 2%, ugye, és akkor már közgazdászok pánikolnak, de ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nagyjából 20-21-22 évente duplázódik. Tehát amekkora volt a világgazdaság 1950-ben, annak a duplája volt 70-ben, a négyszerese volt 90-ben, 2010-ben a nyolcszorosa volt, és 2030-ban már a 16-szorosa lesz.
7: Ami mind plusz kibocsátást jelent, plusz építményeket, plusz
0: de mondom, itt nem csak a légköri szennyezésre kell gondolni, arra, hogy, hát csak arra gondoljuk, hogy Magyarországon minden egyes nap lebetonozunk egy nagyjából egy focipályányi területet, parkolónak, garázsnak, ilyesmi. Ugye ez melegszik. És ugye ezek a folyamatok, azzal együtt, amit mondtam, hogy nekünk a vízháztartásunk már alapból gyenge volt, ezért ütött be. Igazából egyébként nem is a nyári meleg a probléma, hanem a téli meleg. Ugye gyakorlatilag küldtem egy ábrát, amin látszanak a hónapoknak a megoszlása, az Lenner József kollégám munkája, az ő tollaival ékeskedem. Nagyon szépen lehet rajta követni, hogy az eső az elég változékony volt, végig voltak jobb-rosszabb évek, ami igazából megváltozott, hogy gyakorlatilag a 2000-es évektől elfogytak a hideg telek. Most belegondolunk, gyakorlatilag 13, talán meg 17 tele volt úgy igazán normális. Tél.
7: Most így hidegnek hatott az idei, több hóval, de lehet, hogy csak azért, mert rég volt.
0: Igen. Hát igen, ez kicsit hidegebb volt. És ugye a meleg télnek van egy olyan problémája, hogy a talaj nincs megfagyva. Ha nincs megfagyva a talaj, és nincsen rajta hó, akkor az a pára, ami benne van, a víz elkezd belőle párologni. Majd ez azt jelenti, hogy hiába esik össze valamennyi eső, az gyakorlatilag tavaszra a nem fagyos télen kipárolog a talajból, és már márciusban, mire jönnének a tavaszi esők, már egy vízhiány van. Ráadásul ehhez hozzájön az is, hogy az idei évnek az egyik problémája az nem csak az alacsony vízszint volt, hanem az idei év egyébként viszonylag szeles, tehát hogy nagyon sokkal több szél fújt, mint ami a standard. Nyugat-Dunántúlon csak egy picivel több volt szél, de az Alföld az jóval szelesebb volt. Ugye ennek egy olyan hatása van, hogy mivel hiányoznak ma már Magyarországról a mezővédő erdősávok nagy részén, mert sikerült őket a 90-es évektől mostanra elpusztítani, vagy hagytuk, hogy magától kiszáradjon, ezért gyakorlatilag a szél átfújja a tájat és kiszárítja. Ugye ennek mi a hatása, akkor egy konkrét adatot mondanék, megnéztem ma, ugye ez tegnapi adat, a Bugaci vízmércének a vízszintje az 370 cm-rel, tehát majdnem 4 méterrel volt lejjebb, mint a 30 éves átlag. És úgyhogy ugye a 30 éves átlagban már az utolsó száraz években lelógnak. Tehát ez azt jelenti, hogy tehát ugye mindig szokták mondani ezt a közkeletű megfejtést, hogyha valakinek melege van, ültesse fát. Hát jelenleg ez nem működik, mert olyan mélyen van a talajvízszint, hogy a facsemeték is elpusztulnak. Én legutóbb Sándorfalván járva láttam egy egyébként ilyen homoki erdőt, ott a Lőtértől nem messze, hogy a helyiek is tudják, hogy miről beszélek. Ez teljesen kiszáradt, tehát én alig láttam élő fát. Tehát a egy-két ilyen nagyobb öreg fa, aminek a gyökere még éppen leér a vízhez, az még úgy élt. Minden fa, ami egy kicsit is kisebb volt, vagy a fajta jelleg miatt nem olyan mély a gyökérzete, az minden pusztult kivétel nélkül. Tehát erre készülni kell. Ugye ez viszonylag most már közismert, hogy a Bükk és a Málnától könnyes búcsút kell vennünk Magyarországon, ugye ez a légköri asszály miatt, azt azért kevesebben tudják, hogy ez a kukoricára is igaz, vagy mondjuk a tölgyfák jelentős részére. Ilyen szempontból egyébként érdemes lenne azon is meggondolkodni, hogy viszonylag hamar elgondolkoznék a magyar kormány helyébe arra, hogy kukoricára érdemes még adni asszálykárt, hiszen pontosan tudjuk, hogy jövőre is ki fog száradni, jövő után is, meg azután is ki fog száradni. Tehát aki elveti, az eleve arra vazírozik, hogy ki fog száradni.
7: Tartsunk egy leheletnyi szünetet, és akkor utána folytatjuk majd a beszélgetésünket, a napvendége beszélgetésünket Vasáros Gáborral, az ELTE KRTK tudományos munkatársával.
1: Hamarosan folytatódik a napvendége. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudni szeretné, merre tart a gazdaság? Hogyan használhatja ki az új uniós forrásokat? És miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal és értékes üzleti kapcsolatépítési lehetőségekkel. Jelentkezzen még most! További információ és regisztráció a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Újra apadni kezdett a Duna, építik is a fenék küszöböt a Paksi atomerőműnél, és véhetően a bárkákat is el kell majd süllyeszteni. Nem volt túlságosan kiemelkedő, de azért rossz hangulatú sem a hazai értéktőzsde kereskedéssel, volt két meglepetés részvény. Visszatér a hőség, 32 fok lesz majd holnap, hétvégén akár 35-37 fok sem kizárt. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Újra apadásnak indult a Duna, között a miniszterelnök a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón, jelenleg mínusz 119, mínusz 120 cm, de hétvégére akár mínusz 132 is lehet, mínusz 140-nél pedig a teljes atomerőművet le kéne állítani. Viszont azért dolgoznak, hogy a Duna vízszintjét megemeljék, ezért kezdték el a fenék küszöb építését, ami 30 napig tarthat majd, illetve 145 ezer köbméter kő beépítése mellett ezért várható két 80 méteres hosszúságú bárka elsüllyesztése, amelyek önmagukban 40 cm plusz vízszint emelkedést hoznak majd a Dunának az atomerőműnél lévő szakaszán. 6 milliárd 160 millió forint egyébként a becsült építési költség, ebben az esetlegesen megsérült utak újjáépítése is benne van már. A paksi atomerőmű két turbinája jelenleg üzembiztosan termel. A Paks 2-vel kapcsolatban zajlik az átvilágítás, sok kérdést felvet ez a projekt a miniszterelnök szerint, csak akkor építik meg, ha az a magyar érdekeket szolgálja, de jelenleg ennél többet nem tudott mondani Magyar Péter. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány, az idei asszály miatt a gazdák azonnali segítséget kapnak fizetőképességük megtartására. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint az előző év hasonló időszakában. A bejelentések alapján az asszály okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, közülük is az egyik leginkább károsult a tejtermelés. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az idei elemi károkat elszenvedő gazdákat egy úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti a rendelkezésre álló források felhasználásával. A tárca ezeket a kifizetéseket a szokásos októbernél hamarabb, már szeptemberben elindítja. Az előleg mértékét 70%-ról 75%-ra emelik. Ez augusztus és október között mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer gazdálkodónak. A minisztérium a tavaszi fagy és jégeső károkat szenvedett gazdáknak hektáronként 100 ezer forintos kár enyhítési előleget fog kifizetni a kárfelmérések lezárultával. A kormány arról is döntött, hogy az Európai Unió válság alapjából 6 milliárd forintos rendkívüli támogatást hív le a megnövekedett termelési költségek ellensúlyozására, elsősorban a kis és közepes gazdaságok védelmében. Ezen kívül a kormány az agrárminisztert egy átfogó, hosszú távú mezőgazdasági stratégia kidolgozásával bízta meg. Robbanás volt a rotterdami kikötőben egy vállalat telephelyén. Egy ember meghalt, többen megsérültek, a detonáció oka egyelőre ismeretlen. A Dutch News hírportál szerint egy karbantartó csoport csővezetékeken dolgozott, és a robbanás akkor következhetett be, amikor a vezetékeket szétkapcsolták. Tűzütött ki egy turista hajón a délnyugat törökországi Fethiye városánál. A lángok nyomán 115 mentő mellénnyel ellátott ember, köztük gyerekek és a legénység tagjai ugrottak az égei tengerbe. A tűzet azóta eloltották, az embereket biztonságba helyezték, bár áldozatokról nincs hír, két embert füstmérgezéssel kórházba vittek. A hatóságok megkezdték a működésképtelenné vált hajó partra bontatását, a tűz okát egyelőre nem tudni.
0: Tőzsde hírek!
2: A Rába részvényei 61,8%-ot emelkedtek, és 3680 forinton zártak, 611 millió forintos forgalom mellett, miután az osztrák versenyhatóság is jóváhagyta a CSG részesedés szerzését, a Rábát közvetetten birtokló társaságban, valamint a Hürtenberger Defense Systems-ben. Összességében a BUX 2%-ot csökkent 150.022 pontig, a magyar börze forgalma 17,5 milliárd forint volt. Az OTP 1%-ot emelkedett 46.340 forintig. A MOL 2%-ot csökkent 4.868 forintra. A Richter 1,8%-ot mérséklődött 12.800 forintig, a Magyar Telekom 1%-ot erősödött 2.630 forintra. Jól szerepelt a 4iG is, amely 7,4%-ot rallizott 1.950 forintra. Minden második fesztiválozó külföldi, a magyar állam 4,5 milliárd forinttal többet szedhet be adó- és járulékbefizetésekből a Sziget Fesztivál után, mint amennyit közkiadásként kifizet rá, között a GKI Gazdaságkutató ZRT. Az M4.hu cikke szerint a gazdasági hatásokat tekintve a külföldiek részvétele különösen fontos, mert az ő költéseik tisztán exportbevételnek számítanak, miközben a magyarországi vendégek költéseinek egy része a fesztivál nélkül is megjelenne egyéb területeken.
0: Időjárás jelentés.
2: Késő estig a Dunától keletre az északkeleti északi, majd holnap a keleties irányú szelet kísérhetik élénk, olykor erős lökések. Hajnalra legtöbb helyen átmenetileg mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 18 fok között várható. Holnap napos időre van kilátás, a nappali hőmérséklet pénteken jellemzően 29 és 32 fok között alakul, szombaton 35, vasárnap délután akár 37 fok is lehet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
2: Folytatjuk Vasáros Gáborral, az ELTE KRTK tudományos munkatársával. A szerkesztő műsorvezetőt Nagy Károlyt hallják. Rengeteg dologról beszéltünk, még fogunk is így a második részben. Előtte viszont, ha már a vízlépcsővel kezdtük az első részt, volt még egy másik komoly topik, hogy hát miért lövik szét a jeget hozó, a jeges, esetlegesen jeges esőt hozó felhőket a jégkármentesítő rendszerekkel, biztos azért van csapadékhiány. Ebben van valami, vagy igazából az ördög a részletekben van, azért ha szétlőtték, ha nem, úgyse jött volna annyi eső.
3: Hát ez több szempontból is meg lehet közelíteni, és minden szempontból egy orbitális téveszme. Tehát ez a jégkármentesítő hibáztatása az asszájér, ez nagyjából az a szint, mint amikor a pesti sér a boszorkányokat, meg a fekete macskákat hibáztatták. Ezt nagyon egyszerű ezt bebizonyítani egyébként, és ez nem kell nagyon komoly vegyipari, meg egyéb meteorológiai ismeret. Egyrészt azt nagyon fontos tudni, hogy Magyarországon a 85-86 óta megyénktől volt egy kis csúszás, ugye nem mindegyik megyébe indult meg egyszerre, azóta működik a jégkármentesítő rendszer. 85 óta nincs permanens aszály Magyarországon, tehát nem a jégkármentesítő okozza az aszályt, ez ennyi. Másrészt azt is tudni kell, hogy a jégkármentesítő rendszer nincs mindenhol Magyarországon, nem egyenletesen vannak elszórva, ugye főleg a szőlősök, gyümölcsösök környékén vannak jégkármentesítők, tehát Szabolcsban például sokkal több van, mint mondjuk Csongrád megyébe. Tehát, hogyha a jégkármentesítő rendszer okozna az aszályt, akkor jelentős különbség lenne a jobban megrakott, kevésbé megrakott megyék között, de hát erről szó nincsen, gyakorlatilag ugyanolyan aszály van mindenhol. Sőt, jó pár olyan település van, ahol kimondottan még az országos átlagnál is kevesebb csapadék esett, pedig a közelében nincsen jégkármentesítő rendszer szélirányba se. Szóval már ebből is lehet tudni, pusztán és ez a csapadék térképre ránéz az ember, meg így fejből végig gondolja, hogy hol van Magyarországon gyümölcsös, és abból lehet látni, hogy nem igaz. Tehát, hogy nem a jégkármentesítő okozza. Harmadrészt egész Európában szárazság van, ugye mutattam egy térképet, mikor készültünk a előadásra, mutatta, hogy gyakorlatilag egész Franciaország, Németország, Lengyelország, Olaszország szignifikáns része teljesen ki van száradva, hatalmas nagy erdőtüzek tombolnak, maguk a növényzet ki van száradva. Hát azt azért viszonylag könnyen be lehet látni, hogy a Marseille-ben és mit tudom én, Bibionéban nem azért van a száj, mert Magyarországon van jégkármentesítő rendszer, vagy nincsen, hanem a El Niño miatt van. Egyébként szerintem ennek a téveszmének, vagy Conteo, igazából ez a chemtrail Conteóval egy szint, hogy a jégkármentesítő okozza az aszályt, ennek az az oka, hogy egy fordítási hibát követtek el annak idején. Ezt nem tudom, hogy ez véletlen volt, vagy a clickbait jelleg miatt valaki szándékosan csinálta. A lényeg az az, hogy ugye van két nagyon hasonló rendszer, ugye ez a magas légköri felhő magvasítás, ami arról szól, hogy például bármilyen higroszkópos anyagot, egyébként a kínaiak például a rizslisztet használnak, kiszórunk repülőgépről, illetve ma már drónokról vagy rakétákról, de főleg drónokat használnak a magas légkörbe, a felhőkre, akkor tudjuk irányítani, hogy mikor indul meg az esőképződési láncreakció, és akkor egy felhőszakadást tudnak okozni. Ez viszonylag közismert lehet onnan, hogy ezt ugye kínaiak már használták a pekingi olimpia idején azért, hogy ne legyen eső az olimpia megnyitóján, ugye ezt ők még nagyon reklámozták is. Egyébként ott egy minisztériumi szintű intézet foglalkozik ezzel. Ennek vannak kockázatai, ugyanis ezt tud olyat csinálni, hogy például egy kicsit túltolják, nem jól mérik be az adagot, akkor egy olyan esőképződési láncreakciót indítanak be, amik olyan felhőszakadást tud okozni, vagy akár olyan hatalmas esőzéseket, amik mondjuk földcsuszamlásokat okoznak. És ugye innen származnak azok a netes mendemondák, hogy a jégkármentesítő ilyen meg olyan környezeti károkat okoz. Ez egy fordítási hiba, annak semmi köze nincs ahhoz a talajgenerátoros jégkármentesítőhöz, ami Magyarországon van, az arról szól, ami Kínában van. Egyébként az arabok is használják ezt esőképzésre, hogy a tenger felől érkező felhőkből kicsapassák az esőt a nekik megfelelő helyekre. Szóval ez egyébként részben ez a nyelvi akadályokból fakadó fordítási hiba, meg egyszerűen egy bűnbak keresés. A valóság az ugyanúgy, mint minden más problémának, az aszálynak ugye sok oka van, amit a folyóknál elmondtam, az nagyjából ide is igaz, egyrészt levezettük a vizet az egész országról, szóval azért tudni kell, hogy a folyószabályozástól mostanáig nagyjából 10 000 víztestet csapoltunk le az országba. Most csak abba gondoljunk, hogy annak a gőze, ahogy hiányzik a levegőből, az mennyire hozzájárul a légköri aszályhoz. Másrészt ugye mondtam, hogy egybeszántottuk az országot, és így gyakorlatilag Kárpát-kemencét csináltunk a Kárpát-medencéből, aminek az lett az eredmény, hogy minden nyáron egy forró légtömeg, száraz forró légtömeg alakul ki az ország fölött, ami gyakorlatilag rontja a csapadékképződés esélyeit. Tehát hiába jön Nyugat-Európa felül egy felhőfront, már amiatt nem képződik jól az eső, mert már eleve ki van száradva tavaszra az Alföld. A Dunántúlon is ugye ezt sikerült azért részben megoldanunk, egy részben ugye a Kisalföld esetében meg a bősi vízerőműnek a megépítése tette be a kapufát. Zárásként még annyit mondanék ebben a témával kapcsolatban, hogy ha valakit tényleg érdekel, hogy mi a megoldás erre, ugye ez a ökológiai vízvisszatartás és a tájléptékű víztervezés, ideértve nem csak a folyóvizet, állóvizet, hanem az úgynevezett virtuális vizet, tehát a talajban meg a növényekben kötött vizet is figyelembe vévő szabályozásra lenne szükség. Hú, nagyon leegyszerűsítve próbálom mondani. Ugye az építésügyi szabályokról viszonylag közismert, hogy ugye ott övezetek vannak. Tehát más besorolás esik Budapesten is a kerületekre, de még a kerületeken belül is nem mindegy, hogy egy panelházról beszélünk, vagy egy családi házas övről, vagy akár egy zárt kertről a város szélén. Ugye ezek különböző kategóriák. Ugyanígy a vízügyi törvényt is valószínűleg át kell majd úgy írnunk, egyébként több országban van erre példa, hogy ugyanilyen övezeti besorolás van. Tehát ne ugyanazzal a szabállyal próbáljunk mondjuk egy alpok-aljai vízerózióval érintett patakvölgyet szabályozni, mint amivel a nyírségi meg a kunsági homokot próbáljuk szabályozni. És sokkal nagyobb hangsúlyt kell tennie a kiszáradó területeinken a víz visszatartására. A másik kérdés meg igen, tehát gyakorlatilag egyébként a jégkármentesítő rendszer idén alig működött, pont azért, mert nem is voltak olyan felhők, ami miatt érdemes lett volna bekapcsolni, tehát egyébként ez az összeesküvés emiatt már azon is elbukik, hogyha megnézzük, Ausztriában is jelenleg brutális aszály van. Nyilván jobb a helyzet, mint Magyarországon a domborzat miatt, hiszen mégis egy alpesi országról beszélünk, de ahhoz képest, hogy Ausztriában mi volt 10 éve, az majdnem annyival rosszabb, mint amennyivel rosszabb helyzet van Magyarországon, mint 10 éve.
4: Egy picit érintette már a víztartást, a víz megtartását a talajnak, és hallottam civileknek a kezdeményezését, hogy megpróbálnak bizonyos területeken, nem tudom, ez a homokhátságot érinti-e, de a Szegedtől északra lévő részen bizonyos eredményeket elérni, állítólag kiszámítják gravitáció segítségével is, hogy több vizet kormányoznak egy bizonyos területre, hanem is elmocsarasítanak területeket, de legalábbis megpróbálnak megtartani vizet jobban, és állítólag ennek van eredménye. Valami hasonló dolgot kéne csinálni, tehát megpróbálni megtartani úgy a vizet, hogy igenis legyenek mocsaras területek, igenis legyenek olyan területek, amiket dedikáltan erre alakítunk és nem használunk, vagy ez igazából csak tüneti kezelés lenne.
3: Valójában ez a megoldás, tehát ezért erre mondtam, hogy nem az a megoldás, hogy olyan nagy darab betondarabokat leteszünk a tájba, tehát nem víztározókat kell építeni a folyóvölgyekbe, már csak azért is, mert a víz nem szivárog fölfele, tehát attól, hogy mi a Tisza mellett kiengedünk egy Szántóföldre vizet, attól még Kecskeméten nem lesz több víz, meg Kiskunmaj sem, mert nem megy felfel a víz. A fontos az lenne, hogy azt a vizet, ami helybe képződik, azt megtartsuk helyben és helyben használjuk. Itt nem csak arra kell gondolni, hogy a csapadékvizet tartsuk vissza, amit mondtam, hogy szivárgató röngátakkal, akár egyébként ott például érdemes lehet, hogy akár ilyen magas tározókat építeni, mert ugye egyébként ez is egy ilyen, nekem egy érdekes dolog, hogy a magyar törvények jelenleg nem támogatják a magas tározók építését, hanem a mély tározókat kell csinálni, ami ugye nem jó, mert a mély tározót főtöltjük szintig, akkor pont olyan szinten lesz szinte a víz benne, mint ahogy amúgy is van a tájban, amikor nyáron meg kiszárad belőle a víz, akkor meg még abba folyik bele a víz a környező földekről, és elpárologtatva még szárítja is a táj környezetét. Tehát itt azért még a jogszabályokat is nagyon alaposan át kell nézni. De itt igazából az a lényeg, hogy a természetes víztartó területeket kell víz-visszatartásra használni. Ez nagyon egyszerű, ami úgy hívunk, hogy belvíz, az valójában nem belvíz, hanem rossz helyen lévő szántóföld, tehát egy víz-visszatartó területen egy réthelyén lévő szántóföld van. Ott az állambácsinak ott művelési ág változást kéne kifizetnie. Magyarul aztán, tehát a víz-visszatartást szolgáltatásként kell kezelnie, hogy ugyanúgy járjon támogatás, mint amilyen mondjuk a terület alapú támogatás, hogy a helyiek érdekeltek legyenek abba, hogy a víz helyére visszakerüljön a víz. Mert ugye pont azért vezetjük le a vizeket az egész országról, hogy ez a pár darab terület, ami úgymond belvizes, az ne legyen belvizes, miközben az valójában nem egy belvizes terület, hanem az a víznek az eredendő helye. Ilyen egyébként még a városokon belül is van, tehát Győrben mondjuk érdemes elgondolkozni azon, hogy a Gólyarét utcának miért az a neve, hogy Gólyarét, vagy mondjuk ott például Győr-Szent Ivánon van a körtér, az eredetileg egy tó volt. És azért van az, hogy időnként, mikor nagyobb eső van, akkor víz alatt van a játszótér, mert az a játszótér egy tó helyére épült. Tehát ezeket a helyeket vissza kell adni a víznek, és akkor tud hova menni. Ami nagyon fontos lenne még, az ugye a hulladékvíz kérdése. Tehát most jelenleg az van, hogy a városoknak a szennyvizét azt belevezetjük a folyóinkba, miközben egyébként nagyon tiszta víz jön ki ezekből. Nyilván emberi fogyasztása nem alkalmas, már csak a mikroműanyag tartalma miatt sem, de

0: Erdőket kéne telepíteni, és erdőket,
1: talajfedést
0: és
1: kell használni.
0: Erdőket.
1: Ugye például olaszoknál most, ami nagyon elterjedt az, hogy a kultúrnövények közé rost raknak, azt vagy maga mint rostként hasznosítják, vagy elfektetetik hengerrel, és gyakorlatilag talajfedésként használják, de lehet mulcsozni bármi. Ezt mindenkinek ajánlom otthon is kipróbálni, akár növényi talajfedés, tehát egyébként például a tyúkhurt teljesen felesleges kikapálni a kertből, mert azzal, hogy árnyékolja a földet, és nem melegszik 80 fokosra föl a talaj, meg védi a széltől a földet, azzal több vizet őriz meg a talajban, mint amennyit ő maga elhasznál. Tehát amikor a tyúkhurt kikapálja az ember, akkor a vizet veszi ki a talajból, meg a bármilyen, tehát a lóhere bármilyen ilyen növény az nagyon jó víztározó tud lenni. Nyilván ez talajtípusunként, növénykultúrákon eltér, hogy melyik használható, meg nyilván azért vannak olyan agyagos talajok, ahol nem lehet átállni a szántásmentes mezőgazdaságra. De a lényeg az, hogy a tájról gondolkodunk, azt kell megváltoztatni. Ennek része egyébként maguk a városok is, mert ugye a városaink is iszonyatosan ki vannak száradva. Hogy egy konkrét számot mondjak, hogy elmúlt napokban éjfélkor 6 fokkal melegebb volt a magyar városokban, mint kint külterületen, tehát ez azt jelenti, hogy Budapesten is 6-7 fokkal melegebb volt itt, mondjuk ahol most vagyunk, mint a város szélén, Szegeden is a belvárosban konkrétan szinte pontosan 6 fokkal volt melegebb, mint a város szélén, ugye ott a reptérnél is van egy hőmérő, meg a belvárosban is, ugyanez igaz Győrre, meg gyakorlatilag az összes városunkra. Ugye itt egyrészt tudnánk azzal tenni, hogyha árnyékolnánk a városainkat, akár növényekkel, nem csak fára kell gondolni, hanem akár olaszoknál olyan is van, hogy ilyen tyúkhálószerű műanyag hálóra fel van futtatva a díszbab, és azzal árnyékolják a buszmegállót. Lehet azt is csinálni, hogy úgy alakítjuk át a városainkat, hogy ne legyenek ennyire forrók. Ugye erre a legfontosabb az lenne, hogy a magyar építészet szóló törvényt, meg a TK-t, építészettel foglalkozó szabályzatot, azt most át kéne nagyon írni, mert ezt, aki ezt megfogalmazta pár évvel ezelőtt, az valószínűleg egy olyan hibát elkövetett, hogy úgy írta meg, mintha életében nem hallott volna klímaváltozásról, hogy egy konkrét példát mondjak, egy szó nincsen az egész törvényben arról, hogy az albedóval mit kezdjünk. Ugye az albedó az egy mutató, nagyjából azt mutatja meg, hogy a beérkező napsütésnek mekkora részét alakítja át egy felület hővé, és mekkora részét veri vissza. Hogyha lenne albedó előírás, és például betiltanánk, tehát konkrétan be kéne tiltani ezeket a grafit szürke, téglavörös, meg egyéb burkolatokat, legyen szó akár tetőcserépről, akár.
0: Mindenek fehérnek kéne lenni gyakorlatilag, vagy
1: világosnak?
0: Nem muszáj
1: pont fehérnek, csak valami világos. Most elmegyünk egy olasz városba, senki nem fog grafit szürke, fekete térkövet látni, meg fekete designer tetőket, mindent fehérre festenek, azért ne süljenek meg, mert ők ezt már felmérték. Egyébként a magunk szokásain is kicsit változtatni kell. Egy egyszerű példát mondok, Olaszországból, ha már szóba került, egy nagyon egyszerű trükk, hogy hogyan lehet hétköznapi emberként átvészelni ezt a nagy meleget, ha mennünk kell valahova. Az olaszoknál ilyen kis piccelős flakonokat hordanak magukkal, amivel a növényeket lehet öntözni, és azzal lefújják a kezüket, lábukat, amikor mennek az utcán, egyszer negyed óránként, egyszer kétszer, és ugye vízlepárolog róluk hűti őket, és már is 3-4-5 fokkal lehet csökkenteni a hőérzetet. Tehát vannak ilyen egyszerű trükkök, ne szégyeljünk tanulni. Egyébként ez már kiegészítés teljesen más téma, de felvetném, ha már ebbe a rádióba vagyunk, hogy el kéne gondolkozni Magyarországon bevezetni a Siesta intézményét, mert egyszerűen a meleg indokoltá teszi a nyári fél évre, másrészt pedig azt, hogy a öltön nyakkendőt, mint kötelező ruhát azt el kell felejteni, mert azt ugye a jó hideg 19.-20. század elejé Angliában kitalálták, ahol jóval hidegebb volt az idő. De igen, az a poén, hogy még az angolok is rájöttek, hogy nem működik, mert amikor az angolok az afrikai meg ázsiai gyarmataikon dolgoztatták az embereket, ott vezették be ugye a rövid nadrág, fehér ing kiskalappal egyenruhát, ugye ez ott a trópusi egyenruha, és ugye ez jelent meg gyakorlatilag a fehér ingnyakú póló formájában a közéletben. Tehát hogy az angolok már 1900-as években rájöttek arra, amire a magyar cégek egy része még nem, hogy nem kell megfüleszteni öltönnyakkendőbe az embereket nyáron. Ezek látszólag kis problémák, de ugye ezek összeadódnak hosszú távon.
0: Megmondom őszintén, amikor nézem most például a 14-es villamos felújítását, ahol tegnap direkt sétáltam, kipróbáltam, hogy milyen 38-40 fokba sétálni. Rögtön kicsit hűvösebbnek érezte magát az ember, vagy komfortosan, amikor látta, hogy sineket hegesztenek délután 2 órakor, és persze csinálják meg minél előbb, nem ezzel van a probléma, de hát nem biztos, hogy sőt, egészen biztos, hogy azoknak az embereknek az egészségével konkrétan játszanak, szerintem ilyen 60-70 fokos környezetben is dolgozhattak, pláne akik heggeztettek, de hát a munkagépben sem biztos, hogy volt sokkal kellemesebb. Nagyon-nagyon át kell gondolni a következő időszakot, akár társadalmi vízbázis, munkaszervezési, építkezési minden szempontból?
1: Igen, hát minden példának, amit elmondtam, nem külön-külön a kiragadott példa volt a lényege, hanem a rendszer szemlélet, hogy gyakorlatilag a nyárról alkotott elképzelésünket kell a valóságban

0: valósághoz igazítani. Hát emlékszem, hogy én mikor én kisgyerek voltam, akkor minket 34-35 fokban már nem engedtek el focizni. Most meg ott tartunk, hogy örülünk, hogy csak idézőjelben 34 fok van, nem 40. Tehát én nem emlékszek olyanról bármikor fiatalkoromból 4-essel kezdődő szám lett volna egy időjárás előrejelzésbe a két számjegyűnél nyilván. A másik dolog, hogy azt meg kell érteni, hogy ezek rendszerek, amik összeadódnak. Tehát az, hogy a városainkat megfőzzük, mert rossz az építésügyi törvény, az, hogy a mezőgazdasági szabályozás nem tekinti a táj részének a mezővédő erdősávot, meg a vízfelületet normál, illetve most már ebbe egy kicsi előrelépés volt a MEPAR rendszerbe, de hogy ehhez is ennyi időt kellett várni, vagy mondjuk az, hogy Pakson nem épült egy hüttőtorony, ezek gyakorlatilag ugyanannak a jelenségnek a különböző megnyilvánulásai, hogy gyakorlatilag a közgondolkodás nagyon sok szempont lemaradt a valósághoz képest. Tehát kicsit még mindig úgy gondolkozunk, mint a jó kis hűvös 70-es, meg a változékony 80-as évek, de most már nem ott vagyunk, most egy meleg, száraz időszakban vagyunk, és akkor egy nagyon fontos téveszmét még a végén okszassunk el. Ugye nagyon sokan azt hiszik, hogy hát nem lesz itt baj, mert majd olyan időjárás lesz, mint az olaszoknál, és majd, mit tudom én, jó lesz a kivitermés Magyarországon. Hát ez nem igaz, mert Magyarországon nem olyan lesz az időjárás, mint Olaszországban, mert olyan meleg lesz, mint Olaszországban, viszont a csapadékunk meg annyi lesz, mint Kazaksztánban. Tehát gyakorlatilag Dél-Kazaksztánhoz hasonló időjárása lesz Magyarországnak. Ugye az egyetlen jó hír ebben az, hogy Kazaksztánban évente csak egyszer kell füvet nyírni, mert nem nő meg még egyszer. Tehát azért ez fontos figyelembe venni, hogy a kivi sem megoldás, ugye sokan mondják, de hát a kivi az 1000 mm csapadékot igényel, nekünk meg van 200-300-400, attól függ, hogy melyik részét nézzük az országnak. Viszont a trópusi növényekre se tudunk alapozni új mezőgazdaságot, teszem azt mondjuk citrommel, mert a tavaszi fagy az ugyanúgy velünk van, ugye idén Magyarországon egyes területeken a szőlőnek a 80%-át elvitte a májusi fagy, ugye. Ha jól emlékszem, pont április 30-án meg május 1-én volt a legnagyobb fagy. Ez egyébként az a klímaváltozás része, mert ugye a klímaváltozás azt jelenti, hogy több energia van a légkörbe. De ez nem csak azt jelenti, hogy az afrikai melegszelek erősebbek és jönnek fel a Kárpát-medencéig, akkor van ugye az, amikor sárga eső esik nálunk, meg egy hétig 40 fok van. De az északi szelek is erősebbek, és simán van az, hogy tavasszal, akár március, április, májusban olyan szelek lejönnek, amik mínuszokat hoznak magukkal, és elfagynak a növények. Szóval nagyon-nagyon keményen meg kell néznünk azt, hogy tőlünk kicsit keletebbre és kicsit délebbre lévő országokban hogyan művelik a mezőgazdaságot, és nem szégyen tanulni tőlük. És ezért a legrosszabb dolog az, amikor az a mondás van, hogy jó az úgy, ahogy a nagyapáink csinálták, mert az időjárás már nem olyan, mint nagyapáink idejében. Egy olyan példa van, ami hasonló volt, mint a mostani. Egyébként, ha valakit érdekel és szeret történelmi dolgokat olvasni, akkor az 1863-as gigantikus nagy aszály volt hasonló. Ez gyakorlatilag egy 3 éves száraz időszak volt, ez 61-től 63-ig volt, ugye 63-mal tetősödött be. Az egy olyan katasztrofális időpont volt, hogy egy külön állami programot kellett arra indítani, hogy az embereknek hitelt adjanak, meg annyi gabonát importáljanak, hogy egyáltalán a következő évi vetést meg tudják csinálni, mert annyi gabona nem maradt, nemhogy ennivaló, és az 3 év volt. Mint mondtam, mi most már hát legalább a 5. éve tapossuk ezt, de hogyha ezt nagyon szigorúan veszük az értékeket, akkor már legalább 8 éve tapossunk egy ilyet.
1: Hát meglátjuk, hogy erre milyen intézkedések születnek, milyen gondolkodás, csak így zárásként a 1861-63 még a kiegyezés előtti korszak, a 48 utáni úgynevezett, mondjuk azt, hogy ilyen ellenállás korszaka volt, tehát az egy ilyen fura korszak volt, de pont erről a történelmi könyvekben, mintha nem nagyon olvasnánk, csak a politikai részéről, az asszály részéről nem igazán.
0: Ugye ennek van egy pici politikai vonzata jelenleg, ez nem Magyarország sajátossága, ez minden országra igaz jóformán jelenleg, hogy két politikai oldalnak de mi is fogunk a politikusok, tehát nem a politikusokra gondolok, hanem ugye ezeket, akiket influencereknek hívunk, ezek a úgy mondanám, hogy internetes angadók, szóval általában választanak maguknak egy politikai oldalt, és a két politikai oldal így felosztotta magának a kríziseket. Ugye az egyiküknek a kedvenc krízise a migráció, a másik a klímaváltozás, ott heszi a hangsúlyt, és mind a kettő oldalnak az influencer úgy csinálnának, mint a másik probléma nem létezik, ami számomra azért is durva, mert egyébként magát a migrációt is nagy részén a klímaváltozás okozza, hogy ugye Afrikának konkrét részei válhatatlanak, élhetetlenné, meg Ázsiának is, tehát Szíriának például komplett területein szűnt meg a mezőgazdaság az elmúlt 15 évben, mert félsivatagból átment sivatagba. Ugye félsivatagban még lehet állattenyésztés, locsolásos mezőgazdaságot csinálni, de amikor átmegy igazi sivatagba, ott azért már igen sok opció nincs, főleg, hogyha talajvízkészlet sincsen. Igazából, ami nagyon fontos lenne szerintem tényleg azt végig gondolni, hogy nagyon megváltozott a mikroklíma Magyarországon. Ez részben, ugye, amit mondtam, a globális klímaváltozás miatt van, részben pedig ezt gyakorlatilag mi csináltuk magunknak magyarok, azzal, ahogy a tájat átalakítottuk, és ezzel nagyon fontos szembenézni. Mert amíg a jégkármentesítő rendszerre fogjuk azt a problémát, vagy akár mondjuk a vízlépcsők hiányára, vagy bármi másra, millió dolog, vagy erdők hiányára fogjuk önmagába a dolgot, és nem nézünk szembe azzal, hogy az egész tájhasználat úgy rossz, ahogy van, addig nem fogjuk tudni a megoldást elérni, mert a megoldás az egy jó tájhasználat. Gyakorlatilag egy mozaik, tehát egy egyszerű példát mondok, az Alföldnek vannak olyan részei, ahol a talaj olyan szinten tönkre van velve, meg olyan kevés a víz, hogy ott nem szabadna szántóföldi művelést csinálni. Tehát vannak igenis olyan területek, hektárok, amit át kell alakítani legelővé, és egy állami programot kéne indítani arra, hogy itt újra legelő legyen, állatokat tartsunk, birkát mondjuk, mert azt nagyon jól el lehet adni a világpiacon jelenleg is, és akkor mondjuk erre kéne egy projektet csinálni, és akkor támogatni kéne a gazdákat a művelési ágváltásban, nyilván a vágóhidaknak a összeállítása, a logisztika, stb. De az az igazság, hogy itt nem az kell, hogy valahova lerakjunk egy nagy darab betont, hanem tényleg a tájról alkotott elképzelésünket kell a valósághoz igazítani. Ugye ezt a Paksról kapcsolatban is úgy fogalmaztam, volt egy ilyen írás nemrég egyik nap egy mérnök tollából egyik ilyen nagy portálon, ahol azt írta, hogy most isszuk meg a vízlépcső tilalomnak a árát, nem, sem biztos, hogy szó szerint idéztem, nekem egyből az eszembe, hogy nem, Pakson a halogatás árát isszuk meg, hogy ott nem épült hüttőtorony, az Alföldön a halogatás árát isszuk meg, hogy nem történt semmi a vízvisszatartás ügyébe 30 év alatt, a tavainknál a halogatás árát isszuk meg, hogy nem gondoskodtunk a víz visszatartásról és a víz megfelelő odakormányzásáról, amikor még volt víz. Most meg már, hogy nincs víz, mindenki fogja a fejét, de hát ugye nem képső most sem megoldani, tehát ez nem egy végleges vereség a klímával szemben, most nyilván egy kicsit dramatizálom a dolgot, hanem egy nagyon nehéz helyzet, de egyébként kemény munkával, megfelelő mennyiségű beletett energiával és a megfelelő szakmai diskurzussal igenis el lehetne azt érni, hogy a kedvezőtlen hatásoknak egy nagyon-nagyon nagy részét, hát nem is azt mondom, hogy visszafordítsuk, de legalábbis mérsékeljük, és nagyon fontos tényleg a rendszer szintű gondolkodásnak a visszahelyezése a közbeszédben, mert akkor fogunk tudni olyan cselekvést elérni, hogy a magyar táj 2100-ban is jól élhető legyen, és jó minőségű életet biztosítson.
1: Hát ezzel a pozitív gondolattal zárjuk le. Vasáros Gáborral, az ELTE KRTK tudományos munkatársával beszélgetünk. Köszönjük, hogy itt volt.
0: Jó szerencsét.
1: Köszönjük a figyelmet. Ezt a műsorunkat meghallgathatják újra a honlapunkon, de persze visszanézhetik a YouTube csatornánkon is. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt látták és hallották. További jó rádiózást.
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Újra apadni kezdett a Duna, építik is a fenék küszöböt a Paksi atomerőműnél, és véhetően a bárkákat is el kell majd süllyeszteni. Nem volt túlságosan kiemelkedő, de azért rossz hangulatú sem a hazai értéktőzsde kereskedése, volt két meglepetés részvény. Visszatér a hőség, 32 fok lesz majd holnap, hétvégén akár 35-37 fok sem kizárt. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Újra apadásnak indult a Duna, között a miniszterelnök a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón, jelenleg mínusz 119, mínusz 120 cm, de hétvégére akár mínusz 132 is lehet, mínusz 140-nél pedig a teljes atomerőművet le kéne állítani. Viszont azért dolgoznak, hogy a Duna vízszintjét megemeljék, ezért kezdték el a fenékkül küszöb építését, ami 30 napig tarthat majd, illetve 145 ezer köbméter kő beépítése mellett ezért várható két 80 méteres hosszúságú bárka elsüllyesztése, amelyek önmagukban 40 cm plusz vízszint emelkedést hoznak majd a Dunának az atomerőműnél lévő szakaszán. 6 milliárd 160 millió forint egyébként a becsült építési költség, ebben az esetlegesen megsérült utak újjáépítése is benne van már. A paksi atomerőmű két turbinája jelenleg üzembiztosan termel. A Paks 2-vel kapcsolatban zajlik az átvilágítás, sok kérdést felvet ez a projekt a miniszterelnök szerint, csak akkor építik meg, ha az a magyar érdekeket szolgálja, de jelenleg ennél többet nem tudott mondani Magyar Péter. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány, az idei asszály miatt a gazdák azonnali segítséget kapnak fizetőképességük megtartására. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint az előző év hasonló időszakában. A bejelentések alapján az asszály okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, közülük is az egyik leginkább károsult a tejtermelés. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az idei elemi károkat elszenvedő gazdákat egy úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti a rendelkezésre álló források felhasználásával. A tárca ezeket a kifizetéseket a szokásos októbernél hamarabb, már szeptemberben elindítja. Az előleg mértékét 70%-ról 75%-ra emelik. Ez augusztus és október között mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer gazdálkodónak. A minisztérium a tavaszi fagy és jégeső károkat szenvedett gazdáknak hektáronként 100 ezer forintos kár enyhítési előleget fog kifizetni a kárfelmérések lezárultával. A kormány arról is döntött, hogy az Európai Unió válság alapjából 6 milliárd forintos rendkívüli támogatást hív le a megnövekedett termelési költségek ellensúlyozására, elsősorban a kis és közepes gazdaságok védelmében. Ezen kívül a kormány az agrárminisztert egy átfogó, hosszú távú mezőgazdasági stratégia kidolgozásával bízta meg. Robbanás volt a rotterdami kikötőben egy vállalat telephelyén. Egy ember meghalt, többen megsérültek, a detonáció oka egyelőre ismeretlen. A Dutch News hírportál szerint egy karbantartó csoport csővezetékeken dolgozott, és a robbanás akkor következhetett be, amikor a vezetékeket szétkapcsolták. Tűzütött ki egy turista hajón a délnyugat törökországi Fethiye városánál. A lángok nyomán 115 mentő mellénnyel ellátott ember, köztük gyerekek és a legénység tagjai ugrottak az égei tengerbe. A tűzet azóta eloltották, az embereket biztonságba helyezték, bár áldozatokról nincs hír, két embert füstmérgezéssel kórházba vittek. A hatóságok megkezdték a működésképtelenné vált hajó partra bontatását, a tűz okát egyelőre nem tudni.
2: Tőzsde hírek.
3: A Rába részvényei 61,8%-ot emelkedtek, és 3680 forinton zártak, 611 millió forintos forgalom mellett, miután az osztrák versenyhatóság is jóváhagyta a CSG részesedés szerzését, a Rábát közvetetten birtokló társaságban, valamint a Hürtenberger Defense Systems-ben. Összességében a BUX 2%-ot csökkent 150.022 pontig, a magyar börze forgalma 17,5 milliárd forint volt. Az OTP 1%-ot emelkedett 46.340 forintig. A MOL 2%-ot csökkent 4.868 forintra. A Richter 1,8%-ot mérséklődött 12.800 forintig, a Magyar Telekom 1%-ot erősödött 2.630 forintra. Jól szerepelt a 4iG is, amely 7,4%-ot rallizott 1.950 forintra. Minden második fesztiválozó külföldi, a magyar állam 4,5 milliárd forinttal többet szedhet be adó- és járulékbefizetésekből a Sziget Fesztivál után, mint amennyit közkiadásként kifizet rá, közölte a GKI Gazdaságkutató ZRT. Az M4.hu cikke szerint a gazdasági hatásokat tekintve a külföldiek részvétele különösen fontos, mert az ő költéseik tisztán exportbevételnek számítanak, miközben a magyarországi vendégek költéseinek egy része a fesztivál nélkül is megjelenne egyéb területeken.
2: Időjárás jelentés.
3: Késő estig a Dunától keletre az északkeleti északi, majd holnap a keleti és irányú szelet kísérhetik élénk, olykor erős lökések. Hajnalra legtöbb helyen átmenetileg mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 18 fok között várható. Holnap napos időre van kilátás, a nappali hőmérséklet pénteken jellemzően 29 és 32 fok között alakul, szombaton 35, vasárnap délután akár 37 fok is lehet.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
4: Figyelemre méltó jó estét, jó zenéket kívánok mindenkinek. Elkezdődik ma este is a különleges zenei válogatás, amire lemerem fogadni, hogy sokan csak azért kíváncsiak, mert olyan dalokat szeretnének hallani, amiket nem ajánlott még önöknek senki. Jó helyen járnak, köszi, üdv a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Fehérvári Gábor Alfréd, vagyis Freddy zenei karrierje előtt kereskedelmi főiskolára járt, amit el is végzett, majd irodai asszisztensként dolgozott Győrben. Már 2010-ben zenélt és volt a kisebb fellépései egyik barátjával, akinek a zenekarában rendszerint nem csak énekelt, hanem gitározott is. A TV2 egyik tehetségkutatójában a negyedik helyig jutott, ezután 2015-ben Mary Joe című első saját dalával vezette is a slágerlistákat. 2016-ban bejutott a Dalba, majd vezette is ezt a műsort, 2020 óta pedig a Szerencse Szombat című műsort vezeti, ahol Kovács Áron helyét vette át.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Freddytől is meghallgatunk egy dalt, már is.

Mi a szép, ha a fények kihúgynak? Mi a csók, ha a vágy elszáll? Mi a múlt, ha az órák

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Oázis az Észak-Alföldön. A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert egyike a legkiemelkedőbb és legjobb állapotban megmaradt magyar történeti kerteknek. A faj sokszínűség, a génmegőrzés mellett művészeti jelentősége is óriási. Elsősorban azonban gyűjteményes kertként mutat példát. Emellett változatos programokkal is várják itt a kertek szerelmeseit. A 27 hektáros kertben csaknem 13 ezer növényfaj, illetve fajta található 4 nagy gyűjteményben. Mindemellett nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy tematikus programokkal várják az ide látogatókat. Ilyenek a nyáresti koncertek, amelyeket ugyanúgy a kúria előtt rendezünk meg. Idén is 2 komoly zenei koncertünk lesz. Népszerű eseményünk a lótuszvirágzás, amely a nyár második felére esik. Az augusztusi lótusznapon ez a látványos virág lesz a fókuszban. Majd jön az ősz, amely szintén főszezon nálunk, épp a biodiverzitás miatt. Nagyon sok faj van a dendrológiai gyűjteményben, azok őszi színeződése változatos tarkaságot kölcsönöz a kertnek. Erre őszi levélnéző sétákat fogunk építeni. Október elején van hosszú múltra tekintő őszi vásárunk a földi javak asztalunkon. Ezen kívül tervezünk még természetművészeti műhelyt.
0: Hello Hungary a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címe 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
1: Trend Night.
2: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Swinggal a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvezetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklor zene, a francia Monarch Swing és a sanzonok világa. A tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
1: Trend Night.
2: Swinggal a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Újra apadni kezdett a Duna, építik is a fenék küszöböt a paksi atomerőműnél, és véhetően a bárkákat is el kell majd süllyeszteni. Nem volt túlságosan kiemelkedő, de azért rossz hangulatú sem a hazai értéktőzsde kereskedése, volt két meglepetés részvény. Visszatér a hőség, 32 fok lesz majd holnap, hétvégén akár 35-37 fok sem kizárt. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Újra apadásnak indult a Duna, között a miniszterelnök a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón, jelenleg mínusz 119, mínusz 120 cm, de hétvégére akár mínusz 132 is lehet, mínusz 140-nél pedig a teljes atomerőművet le kéne állítani. Viszont azért dolgoznak, hogy a Duna vízszintjét megemeljék, ezért kezdték el a fenék küszöb építését, ami 30 napig tarthat majd, illetve 145 ezer köbméter kő beépítése mellett ezért várható két 80 méteres hosszúságú bárka elsüllyesztése, amelyek önmagukban 40 cm plusz vízszint emelkedést hoznak majd a Dunának az atomerőműnél lévő szakaszán. 6 milliárd 160 millió forint egyébként a becsült építési költség, ebben az esetlegesen megsérült utak újjáépítése is benne van már. A paksi atomerőmű két turbinája jelenleg üzembiztosan termel. A Paks 2-vel kapcsolatban zajlik az átvilágítás, sok kérdést felvet ez a projekt a miniszterelnök szerint, csak akkor építik meg, ha az a magyar érdekeket szolgálja, de jelenleg ennél többet nem tudott mondani Magyar Péter. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány, az idei asszály miatt a gazdák azonnali segítséget kapnak fizetőképességük megtartására. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint az előző év hasonló időszakában. A bejelentések alapján az asszály okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, közülük is az egyik leginkább károsult a tejtermelés. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az idei elemi károkat elszenvedő gazdákat egy úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti a rendelkezésre álló források felhasználásával. A tárca ezeket a kifizetéseket a szokásos októbernél hamarabb, már szeptemberben elindítja. Az előleg mértékét 70%-ról 75%-ra emelik. Ez augusztus és október között mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer gazdálkodónak. A minisztérium a tavaszi fagy és jégeső károkat szenvedett gazdáknak hektáronként 100 ezer forintos kár enyhítési előleget fog kifizetni a kárfelmérések lezárultával. A kormány arról is döntött, hogy az Európai Unió válság alapjából 6 milliárd forintos rendkívüli támogatást hív le a megnövekedett termelési költségek ellensúlyozására, elsősorban a kis és közepes gazdaságok védelmében. Ezen kívül a kormány az agrárminisztert egy átfogó, hosszú távú mezőgazdasági stratégia kidolgozásával bízta meg. Robbanás volt a rotterdami kikötőben egy vállalat telephelyén. Egy ember meghalt, többen megsérültek, a detonáció oka egyelőre ismeretlen. A Dutch News hírportál szerint egy karbantartó csoport csővezetékeken dolgozott, és a robbanás akkor következhetett be, amikor a vezetékeket szétkapcsolták. Tűzütött ki egy turista hajón a délnyugat törökországi Fethiye városánál. A lángok nyomán 115 mentő mellénnyel ellátott ember, köztük gyerekek és a legénység tagjai ugrottak az égei tengerbe. A tűzet azóta eloltották, az embereket biztonságba helyezték. Bár áldozatokról nincs hír, két embert füstmérgezéssel kórházba vittek. A hatóságok megkezdték a működésképtelenné vált hajó partra vontatását, a tűz okát egyelőre nem tudni.
0: Tőzsde hírek.
1: A Rába részvényei 61,8%-ot emelkedtek és 3680 forinton zártak, 611 millió forintos forgalom mellett, miután az osztrák versenyhatóság is jóváhagyta a CSG részesedés szerzését, a Rábát közvetetten birtokló társaságban, valamint a Hürtenberger Defense Systems-ben. Összességében a BUX 2%-ot csökkent 150.022 pontig, a magyar börze forgalma 17 17,5 milliárd forint volt. Az OTP 1,1%-ot emelkedett 46.340 forintig. A MOL 0,2%-ot csökkent 4.868 forintra. A Richter 1,8%-ot mérséklődött 12.800 forintig, a Magyar Telekom 1,1%-ot erősödött 2.630 forintra. Jól szerepelt a 4iG is, amely 7,4%-ot rallizott 1.950 forintra. Minden második fesztiválozó külföldi, a magyar állam 4,5 milliárd forinttal többet szedhet be adó és járulékbefizetésekből a Sziget Fesztivál után, mint amennyit közkiadásként kifizet rá, között a GKI gazdaságkutató ZRT. Az M4.hu cikke szerint a gazdasági hatásokat tekintve a külföldiek részvétele különösen fontos, mert az ő költéseik tisztán exportbevételnek számítanak, miközben a magyarországi vendégek költéseinek egy része a fesztivál nélkül is megjelenne egyéb területeken.
0: Időjárás jelentés.
1: Késő estig a Dunától keletre az északkeleti északi, majd holnap a keleties irányú szelet kísérhetik élénk, olykor erős lökések. Hajnalra a legtöbb helyen átmenetileg mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 18 fok között várható. Holnap napos időre van kilátás, a nappali hőmérséklet pénteken jellemzően 29 és 32 fok között alakul, szombaton 35, vasárnap délután akár 37 fok is lehet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Esti Kornél egy magyar alternatív rock együttes 2006-ban alakult mezőtúron. Az együttes tagjai Bodor Áron, Horváth Kristóf, Lázár Ágoston, Lázár Domonkos, Pályi Ádám és Veres Imre. Jellegzetes felállásukban három szólógitár játszik együtt, öt nagylemezük jelent meg a legutóbbi 2018-ban, 2008 áprilisában elkészítették első klipjüket Panoráma című dalukhoz Vad Robert rendezésében. 2009-ben a Kis Csillag, a Heaven Street 7 és a Pál utcai fiúk zenekarokkal léptek fel. Szintén ebben az évben jelent meg első nagylemezük az Egytől Egyig. Fennállásuk 10. évfordulójának alkalmából 2016. november 18-án önálló koncertet adtak a Budapesti Akvárium Klub nagyhal termében. A koncertet az első 10 évüket bemutató kisfilm vezette fel.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket az Esti Kornéltól, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el. Elúszom, ha azt ígérik, csak lebegni kell.

műsor, megszakítja adását az összes csatorna. Bemondják, hogy nem sokára világ vége lesz, kivéve, ha újra győz esetleg a...

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
0: Trend Night.
1: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Újra apadni kezdett a Duna, építik is a fenék küszöböt a Paksi atomerőműnél, és vélhetően a bárkákat is el kell majd süllyeszteni. Nem volt túlságosan kiemelkedő, de azért rossz hangulatú sem a hazai értéktőzsde kereskedése, volt két meglepetés részvény. Visszatér a hőség, 32 fok lesz majd holnap, hétvégén akár 35-37 fok sem kizárt. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Újra apadásnak indult a Duna, között a miniszterelnök a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón, jelenleg mínusz 119, mínusz 120 cm, de hétvégére akár mínusz 132 is lehet, mínusz 140-nél pedig a teljes atomerőművet le kéne állítani. Viszont azért dolgoznak, hogy a Duna vízszintjét megemeljék, ezért kezdték el a fenék küszöb építését, ami 30 napig tarthat majd, illetve 145 ezer köbméter kő beépítése mellett ezért várható két 80 méteres hosszúságú bárka elsüllyesztése, amelyek önmagukban 40 cm plusz vízszint emelkedést hoznak majd a Dunának az atomerőműnél lévő szakaszán. 6 milliárd 160 millió forint egyébként a becsült építési költség, ebben az esetlegesen megsérült utak újjáépítése is benne van már. A paksi atomerőmű két turbinája jelenleg üzembiztosan termel. A Paks 2-vel kapcsolatban zajlik az átvilágítás, sok kérdést felvet ez a projekt a miniszterelnök szerint, csak akkor építik meg, ha az a magyar érdekeket szolgálja, de jelenleg ennél többet nem tudott mondani Magyar Péter. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány, az idei asszály miatt a gazdák azonnali segítséget kapnak fizetőképességük megtartására. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint az előző év hasonló időszakában. A bejelentések alapján az asszály okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, közülük is az egyik leginkább károsult a tejtermelés. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az idei elemi károkat elszenvedő gazdákat egy úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti a rendelkezésre álló források felhasználásával. A tárca ezeket a kifizetéseket a szokásos októbernél hamarabb, már szeptemberben elindítja. Az előleg mértékét 70%-ról 75%-ra emelik. Ez augusztus és október között mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer gazdálkodónak. A minisztérium a tavaszi fagy és jégeső károkat szenvedett gazdáknak hektáronként 100 ezer forintos kár enyhítési előleget fog kifizetni a kárfelmérések lezárultával. A kormány arról is döntött, hogy az Európai Unió válság alapjából 6 milliárd forintos rendkívüli támogatást hív le a megnövekedett termelési költségek ellensúlyozására, elsősorban a kis és közepes gazdaságok védelmében. Ezen kívül a kormány az agrárminisztert egy átfogó, hosszú távú mezőgazdasági stratégia kidolgozásával bízta meg. Robbanás volt a rotterdami kikötőben egy vállalat telephelyén. Egy ember meghalt, többen megsérültek, a detonáció oka egyelőre ismeretlen. A Dutch News hírportál szerint egy karbantartó csoport csővezetékeken dolgozott, és a robbanás akkor következhetett be, amikor a vezetékeket szétkapcsolták. Tűz ütött ki egy turista hajón a délnyugat törökországi Fethiye városánál. A lángok nyomán 115 mentő mellénnyel ellátott ember, köztük gyerekek és a legénység tagjai ugrottak az égei tengerbe. A tüzet azóta eloltották, az embereket biztonságba helyezték, bár áldozatokról nincs hír, két embert füstmérgezéssel kórházba vittek. A hatóságok megkezdték a működésképtelenné vált hajó partra vontatását, a tűz okát egyelőre nem tudni.
0: Tőzsde hírek.
1: A Rába részvényei 61,8%-ot emelkedtek és 3680 forinton zártak, 611 millió forintos forgalom mellett, miután az osztrák versenyhatóság is jóváhagyta a CSG részesedés szerzését, a Rábát közvetetten birtokló társaságban, valamint a Hürtenberger Defense Systems-ben. Összességében a BUX 2%-ot csökkent 150.022 pontig, a magyar börze forgalma 17,5 milliárd forint volt. Az OTP 1,1%-ot emelkedett 46.340 forintig. A MOL 0,2%-ot csökkent 4.868 forintra. A Richter 1,8%-ot mérséklődött 12.800 forintig, a Magyar Telekom 1,1%-ot erősödött 2.630 forintra. Jól szerepelt a 4iG is, amely 7,4%-ot rallizott 1.950 forintra. Minden második fesztiválozó külföldi, a magyar állam 4,5 milliárd forinttal többet szedhet be adó és járulékbefizetésekből a Sziget Fesztivál után, mint amennyit közkiadásként kifizet rá, között a GKI gazdaságkutató ZRT. Az M4.hu cikke szerint a gazdasági hatásokat tekintve a külföldiek részvétele különösen fontos, mert az ő költéseik tisztán exportbevételnek számítanak, miközben a magyarországi vendégek költéseinek egy része a fesztivál nélkül is megjelenne egyéb területeken.
0: Időjárás jelentés.
1: Késő estig a Dunától keletre az északkeleti északi, majd holnap a keleties irányú szelet kísérhetik élénk, olykor erős lökések. Hajnalra a legtöbb helyen átmenetileg mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 18 fok között várható. Holnap napos időre van kilátás, a nappali hőmérséklet pénteken jellemzően 29 és 32 fok között alakul, szombaton 35, vasárnap délután akár 37 fok is lehet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Maszkura és a Tücsökraj formációt 2007-ben ismerhettük meg. Maszkura szülőhazájában, Erdélyben és itthoni hip-hop körökben már ismert volt, de gondolt egy merészet és maga mögött a Tücsök bandával, kezében egy tangóharmonikával szerencsét próbált. A zene sokszínűsége, a 20-as évek gengszteres zenekar képe és a hangszerek sokfélesége, nagybőgő vagy az említett tangóharmonika egyedi hangulatot és hangzást kölcsönöznek a Tücsök zenének. Szövegei kizárólag magyar nyelvűek, tartalmasak, sosem hiányzik belőlük a mondani való. Számaikban gyakran fordulnak elő latinos, punkos, sőt swinges ritmusok, ami táncolhatóságot és jó bulikat eredményez, de emellett hallhatóak mélyebb érzelmű, lágyabb számok helyenként rap szöveggel fűszerezve.
0: Trend Night.
1: A Maszkura és a Tücsök rajtól is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu
0: Reklámot hallottak.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Babarczi Bulcsú énekes, dalmondó, szövegíró és zeneszerző, aki ír szöveget a Ladánybene 27-nek, az Ocsó Macsónak, Petruskát pedig első nagylemeze óta kíséri társalkotóként. A dalírás mellett Báb Színdarabok zenei világának színpadra álmodója. Tüke Zú nevű duójában rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruitig zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál preparált gitárral kísér, máskor beatbox-szal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Babarczi Bulcsú következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Újra apadni kezdett a Duna, építik is a fenék küszöböt a Paksi atomerőműnél, és véhetően a bárkákat is el kell majd süllyeszteni. Nem volt túlságosan kiemelkedő, de azért rossz hangulatú sem a hazai értéktőzsde kereskedéssel, volt két meglepetés részvény. Visszatér a hőség, 32 fok lesz majd holnap, hétvégén akár 35-37 fok sem kizárt. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Újra apadásnak indult a Duna, közölte a miniszterelnök a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón, jelenleg mínusz 119, mínusz 120 cm, de hétvégére akár mínusz 132 is lehet, mínusz 140-nél pedig a teljes atomerőművet le kéne állítani. Viszont azért dolgoznak, hogy a Duna vízszintjét megemeljék, ezért kezdték el a fenék küszöb építését, ami 30 napig tarthat majd, illetve 145 ezer köbméter kő beépítése mellett ezért várható két 80 méteres hosszúságú bárka elsüllyesztése, amelyek önmagukban 40 cm plusz vízszint emelkedést hoznak majd a Dunának az atomerőműnél lévő szakaszán. 6 milliárd 160 millió forint egyébként a becsült építési költség, ebben az esetlegesen megsérült utak újjáépítése is benne van már. A paksi atomerőmű két turbinája jelenleg üzembiztosan termel. A Paks 2-vel kapcsolatban zajlik az átvilágítás, sok kérdést felvet ez a projekt a miniszterelnök szerint, csak akkor építik meg, ha az a magyar érdekeket szolgálja, de jelenleg ennél többet nem tudott mondani Magyar Péter. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány, az idei asszály miatt a gazdák azonnali segítséget kapnak fizetőképességük megtartására. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint az előző év hasonló időszakában. A bejelentések alapján az asszály okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, közülük is az egyik leginkább károsult a tejtermelés. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az idei elemi károkat elszenvedő gazdákat egy úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti a rendelkezésre álló források felhasználásával. A tárca ezeket a kifizetéseket a szokásos októbernél hamarabb, már szeptemberben elindítja. Az előleg mértékét 70%-ról 75%-ra emelik. Ez augusztus és október között mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer gazdálkodónak. A minisztérium a tavaszi fagy és jégeső károkat szenvedett gazdáknak hektáronként 100 ezer forintos kár enyhítési előleget fog kifizetni a kárfelmérések lezárultával. A kormány arról is döntött, hogy az Európai Unió válság alapjából 6 milliárd forintos rendkívüli támogatást hív le a megnövekedett termelési költségek ellensúlyozására, elsősorban a kis és közepes gazdaságok védelmében. Ezen kívül a kormány az agrárminisztert egy átfogó, hosszú távú mezőgazdasági stratégia kidolgozásával bízta meg. Robbanás volt a rotterdami kikötőben egy vállalat telephelyén. Egy ember meghalt, többen megsérültek, a detonáció oka egyelőre ismeretlen. A Dutch News hírportál szerint egy karbantartó csoport csővezetékeken dolgozott, és a robbanás akkor következhetett be, amikor a vezetékeket szétkapcsolták. Tűzütött ki egy turista hajón a délnyugat törökországi Fethiye városánál. A lángok nyomán 115 mentő mellénnyel ellátott ember, köztük gyerekek és a legénység tagjai ugrottak az égei tengerbe. A tűzet azóta eloltották, az embereket biztonságba helyezték, bár áldozatokról nincs hír, két embert füstmérgezéssel kórházba vittek. A hatóságok megkezdték a működésképtelenné vált hajó partra vontatását, a tűz okát egyelőre nem tudni.
0: Tőzsde hírek.
1: A Rába részvényei 61,8%-ot emelkedtek és 3680 forinton zártak, 611 millió forintos forgalom mellett, miután az osztrák versenyhatóság is jóváhagyta a CSG részesedés szerzését, a Rábát közvetetten birtokló társaságban, valamint a Hirtenberger Defense Systems-ben. Összességében a BUX 2%-ot csökkent 150.022 pontig, a magyar börze forgalma 17 7,5 milliárd forint volt. Az OTP 1%-ot emelkedett 46.340 forintig. A MOL 2%-ot csökkent 4.868 forintra. A Richter 1,8%-ot mérséklődött 12.800 forintig, a Magyar Telekom 1%-ot erősödött 2.630 forintra. Jól szerepelt a 4iG is, amely 7,4%-ot rallizott 1.950 forintra. Minden második fesztiválozó külföldi, a magyar állam 4,5 milliárd forinttal többet szedhet be adó és járulékbefizetésekből a Sziget Fesztivál után, mint amennyit közkiadásként kifizet rá, között a GKI gazdaságkutató ZRT. Az M4.hu cikke szerint a gazdasági hatásokat tekintve a külföldiek részvétele különösen fontos, mert az ő költéseik tisztán exportbevételnek számítanak, miközben a magyarországi vendégek költéseinek egy része a fesztivál nélkül is megjelenne egyéb területeken.
0: Időjárás jelentés.
1: Késő estig a Dunától keletre az északkeleti északi, majd holnap a keleties irányú szelet kísérhetik élénk, olykor erős lökések. Hajnalra a legtöbb helyen átmenetileg mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 18 fok között várható. Holnap napos időre van kilátás, a nappali hőmérséklet pénteken jellemzően 29 és 32 fok között alakul, szombaton 35, vasárnap délután akár 37 fok is lehet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.
2: I've been waiting for this light to arrive and shine through my door. Rising my esteem, I've been waiting

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Anna and the Barbie zenekart 2004-ben alapította meg Budapesten egy testvérpár, Pásztor Anna és Pásztor Sámuel. A megfelelő zenésztársak megtalálása és 2-3 hónapnyi próbaidőszak után kezdtek el koncertezni. Mindjárt a harmadik fellépésük egy nagyszabású, egész estés show volt a Moulin Rouge színpadán, ahol felfigyelt rájuk egy angol menedzser, akinek segítségével 2005 tavaszán meg is jelent első angol nyelvű lemezük. 2007-ben jött az első magyar nyelvű lemez, amelyről kimásolt Tangó című dalú klipjét az akkor induló hazai MTV is rengeteget játszotta. A Medallion album 2008 tavaszán jelent meg hivatalosan, és ekkor készült el a második videóklip is az Álmatlan című dalhoz. 2012. novemberében jelent meg a zenekar negyedik nagylemeze Á nem címmel, a Barba Negra klubban tartott lemez bemutató pedig teltházas rendezvény lett. Még ebben az évben az egyik legtöbbet koncertező magyar zenekarrá avanzsált, önálló koncerteket adott az ország nagyvárosaiban, és jelen voltak minden nagyobb fesztiválon. Jelenleg 7 nagylemeznél tartanak, a legutóbbi 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most az Anna and the Barbie-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A zenész zeneszerző producer Rutka Robert Budapesten született 1967-ben. 5 évesen kapta meg első hangszerét, azt a szájharmonikát, amely évekig a kedvenc hangszere volt. 6 évesen zongorázni, 9 évesen klasszikus gitározni és énekelni tanult. Az első elektromos gitárjával a kezében egyértelművé vált számára, hogy az egyetlen dolog, ami igazán boldoggá teszi, az a zenélés. 1989-től napjainkig több mint 200 nagylemez elkészítésében működött közre, zenekaraival számos itthoni és külföldi fesztiválon, illetve rendezvényen vett részt. 2001 és 2008 között Jimmy Winchesterrel számtalan jelentős slágert írtak és énekeltek el, ezt az elismerésekben és kiadványokban is termékeny, aktívan koncertező formációt 7 év együttműködés után zárták le, hogy szólóban is bizonyítsanak a hazai és nemzetközi zenei szakmának.
0: Trend Night.
1: Rutka Robert zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: them.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Botond, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák

Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonoszt, a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság, néha ha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én...

Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsett zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnypróbálgatások közepette hamar fény terült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsetsz első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsetsz mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsetsztől, itt a különleges zenei válogatásban. Itt.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
0: Trend Night.
1: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat. A végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

egyiptomi szarkofág, neoavantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cornélió Tutu Bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt, hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvó szekció is csatlakozott hozzájuk.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió Tutu Band érkezik.

0: Különleges zenei válogatás a 94.2-n.
1: Szakítok veled,
2: úgysem mered, szakítok veled,
1: úgysem mered, szakítok veled,
2: úgysem mered,
1: szakítok veled.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az 1994-ben alakult 2007 áprilisában feloszlott Amor Fördögök a Sanzon, a diszkó, a tangó, a balkáni népzenék és a reggi stílusok keverékét játszó alternatív, eklektikus zenekar volt a saját maguk által kitalált kacat pop stílus követői. A Tövisházi Ambrus zeneszerző, billentyűs énekes és Tariska Szabolcs szövegíró énekes által alapított változó tagságú együttesnek három stúdióalbuma, egy válogatás lemeze és három kislemeze jelent meg. 2001-től 2005 végéig folyamatosan játszottak a magyarországi fesztiválokon és klubokban. 2006-tól már csak alkalomszerűen léptek színpadra, az utolsó koncertjükön 2007. április 12-én a Honvéd férfi zenekarral együtt léptek fel.
1: Trend Nights.
2: Már is az Amor Fördögök zenél a különleges zenei válogatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A dunaújvárosi Toma Gábor alias Frank jellegzetes hangja és stílusa miatt azt hiszem nem keverhető össze más előadókkal. Frank egyébként a konzervatóriumba és a zeneművészeti főiskola jazz tanszakára is járt, de egyiket sem fejezte be. Az előbbiből kicsapták, az utóbbit ő maga hagyta ott. Játszott a Hiperkarmában, a Quimbyben, a Kispál és a Borzban, valamint a Balaton együttesekben. Jelentek meg szólólemezei, és 2007 óta a Budapest Bárban is hallhatjuk őt.
1: Trend Night.
2: Franktől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába a bolondító magyar zenekart, majd hűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tókióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös monogramdíjas, Artisjus előadói díjas, regionális prímadíjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz, finom egyensúlyozás, az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keberednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
1: Trend Night.
2: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.